0: 400. születésnapjára készül a Győri Bencés Gimnázium és Rendház, amelynek a tető terében iskola és rendtörténeti kiállítás nyílt. Dömötör Mihály győri bencés öregdiák mutatta meg a látnivalókat Szerdahelyi Csongornak.
1: Ebbe a tanévbe, tehát a 2026-27-es tanévbe fogunk belépni, a gimnázium 400. tanévébe. 1626-ban kezdték meg itt a jezsuiták az oktatást, és szeretnénk ezt a 400 évet bemutatni a nagy közönség számára, főként olyan embereknek, olyan csoportoknak is, akik nem kötődnek esetleg a gimnáziumhoz, nem járnak ide hozzánk a templom, de mégis őnekik is tudjunk valamit a mi történelmünkből, a mi közösségünkből, a mi gimnáziumunkból adni. Az elmúlt évszázadokat próbáltuk interaktív módon, kicsit játékosan, történeteket kiemelve bemutatni, külön szentelve a jezsuitáknak. Tehát fönn a templom valamikori oratóriumában szentelünk egy kis tárlatot a jezsuita időszaknak, ami körülbelül 150 évet ölelt fel itt Győrben, amikor is Mária Teréz ugye 1774-ben feloszlatja a birodalmon belül, és utána ugye 15-20 év múlva pedig első Ferenc császár ugye a bencieseknek adja ezt a helyet, de szeretnénk ezt a jezsuita időszakot, ami egy nagyon innovatív és egy nagyon társadalmi és egy nagyon hasznos időszaka volt Győrnek. A jezsuitáknak nagyon sokat köszönhet Győr városa, az ideérkezett kultúra, a tudomány, az akkor a vallási életnek a megújításába végzett munkájukat. Győr a törökkor után újjáépítésben nagyon sokat kamatoztatott belőle, szeretnénk ezt is bemutatni, természetesen a gimnáziumnak a történetén keresztül.
2: Igen, és akkor most itt a tetőtérben vagyunk. Mekkora lapterület, és itt mit lát az ember?
1: Igen, maga a helyszín is, én azt gondolom, elbűvölő, hiszen egy 400 éves templomnak a 400 éves tetőterébe vagyunk, amely teljes egészében megújult az elmúlt 3-4 év során, az egész gerendázat. Úgy tessék elképzelni, hogy a gerenda hálózat az még az eredeti 400 éve, tehát az 1620-as évek építkezéséből maradt ránk, tehát kiállták az idő próbáját, de most már elérkezett az a pillanat, amikor ezt meg kellett újítani. És nagyon nagy öröm, hogy ezt a teret hasznosan tudtuk betölteni, hasznosan tudtuk berendezni. Itt alakítottuk ki ezt a történeti múzeumot, ahol most vagyunk, ugye ez a templom tető. Térite, inkább a bencés gimnázium múltjáról, meg a jelenik tartó időszakról látunk beszámolókat, látunk interaktív online megjelenítéseket, szöveges tartalmakat, képi tartalmakat, nagyon jó filmhíradókat a 20. század közepéből, és hogy majd tovább haladunk a rendház északi szárnyának a tetőterébe, ahol a kiállítás második fele látható, ott pedig a bencés tanárok, az egykori bencés tanárok, tudósok, mint Jedlikányos, vagy Cucor Gergely, vagy Rómer Floris által összegyűjtött értékekből egy részletet tudunk bemutatni a nagy közönség számára. Ezek elsősorban természettudományos gyűjtemények, állatpreparátumok, ásványkincsek, fizikai találmányok.
2: Látok bencés öreg diákot is beszélni egy nagy képernyőn, Barsi Balázs Ferences val az iskoláról, gondolom.
1: Igen, igen, ez egy nagyon jó kis podcast sorozat, ez a Lelkiség podcast sorozat, amelyből teljesen véletlenül rábukkantunk, hogy Barsi Balázs atya egy lelki gyakorlatot tart éppen benne, de egy körbe ilyen 6 perc erejéig a volt gimnazista élményeiről beszél, ugye 1960 és 64 között, tehát a szocializmus kellős közepén járt ide a győri bencés gimnáziumba, és egy pár nagy tanárát is megemlíti, mint Holenda Barnabás vagy Bánhegyi Jobb, és gondoltuk, hogy hát ez ide illik teljes egészében, hiszen Barsi Balázs pedig ugye a lelki életbe, a teológiába úgy járt felbecsülhetetlen nagy értéket hagyott ránk, így azért szerettük volna bemutatni, hogy ő is azért ide kötődik a győri bencés gimnáziumhoz. Történelme haladva itt már a szocializmus évtizedeibe, illetve a két világháború közti időszakban.
2: Holenda Barnabás, Kozma Imre beszélt róla nekem. Igen. Például, hogy mit jelentett. Holenda Barnabás vette föl a szegény Kozma Imrét protekcióval annak idején például.
1: Igen, igen, igen. Kozma Imre atya is ugye közelbe, Győr közelébe született és nőtt fel, és ő is az öreg diákjaink sorába tartozik. És aztán Holenda Barnabás azért is vagyunk büszkék, egyrészt nagyon híres matematikus volt, de másrészt több mint 25 éven keresztül volt gimnáziumunknak az igazgatója, olyan vészteres időkben, mint a II. Világháború, illetve az 56-os forradalom, és aztán nagyon szép kort is élt meg itt a győri rendházba. Most már Győrben utca is van róla elnevezve, úgyhogy méltán hál' Istennek a város is őrzi az emlékét.
2: Danci Willebald, itt látok régi tanárneveket.
1: Így van, Danci Willebald, ugye, aki hát megmentette Pannonhalmát az orosz seregekkel szemben, az orosz tudásának köszönhetően. És itt például egy tájra itt rá is mutatnék, ez a két világháború közben maradt egy ilyen iskola sapka, ugye rajta van a Pax a bencés címer, illetve ugye, ha megnézzük itt ezt a kisfiút a képen, ugye így hordták a bencés diákok is, ugye Győrben is, illetve Pannonhalmán.
2: Jáki Sándor, ő a Szaniszló lett aztán, vagy Teodóz?
1: Teodóz, atya, ugye gyerekkori kép, ő Pannonhalmán érettségizett, ugye 1945-ben, és ez a sapka azért érdekes, mert ez egy idős öreg diákunkról kértük el, aki már 90 fölött jár, de megvolt neki.

0: még ez a sapka
1: őrizte,
0: és elkértük tőle, szó szerint a fejéről vette le, és odaadta, hogy akkor itt mindenképpen a tárgyi emlékek közé betennénk. Illetve alatta még egy érdekességre mutatnék, ez egy ilyen kukába talált papírgalacsin volt valamikor, széthajtogattuk, és ugye rájtük, hogy ilyen puskaszerű, tehát ilyen iskolai puskaszerű papírdarab, ugye ballagás énekek vannak rá fölírva, ez ugye 1940-es években valamelyik ballagó diák dobta el, ugye ilyen puska gyanánt, és hál' Istennek ez is így megmaradt. Nagyon sok olyan tárgyi emlékünk van, ami más iskolában nem maradt meg az évtizedek alatt. Például itt még amire nagyon büszkék vagyunk, itt hátrafel a tablógyűjteményünk, az 1800-as évek végétől megvannak a tablóink, se a háborúkban, se az államosítás vagy ilyesmi során nem pusztultak el, és ezeket bedigitalizáltuk, és ezeket vissza lehet keresni, bárki 1880-as évekig vissza tudja keresni magát vagy rokonát, hozzátartozóját itt a gimnáziumi érettségi tablók között. Itt mutatom is, itt ilyen interaktív módon tudjuk keresni. Ez nagyon nagy dolog, hiszen itt talán a győri gimnáziumokban se tudunk ilyen régre visszamenni iskola történetben.
1: 1886, fantasztikus.
0: Az első, és egészen a mai napig, tehát 2026-ig.
1: Igen, még egy eszembe jutott, amit Kozma Imre mondott nekem, ő diák volt 56-ban itt, a Kabazibó diák, és kérdeztem, hogy élték át a forradalmat, mert tudjuk, hogy Győr az egyik fontos helyszíne volt az 56-os forradalomnak. Azt mondta, hogy hát délelőtt diákok voltunk, délután forradalmárok. Tehát minden tüntetésen ott voltak a diákok, és volt két ember, akit megemlített, aki nagyon aktív volt a bencések közül, az egyik Galambos Irén, vagy Irénausz, aki aztán el is kellett meneküljön az országból, Burgenlandban működött aztán, és a másik pedig Olyáki Teodóz atya volt, fiatal bencésként, de aztán neki nem lett, hál' Istennek, közvetlen baja, azt hiszem akkor.
0: Őket itt, bocsánat, itt ezen a mehetünk baloldalt lévő tablón mind a három Jáki testvért meg is említjük. Jáki Teodóz, Jáki Szaniszló és Jáki Zénó atya, ők egy győri család leszármazottjai.
1: És három bencés.
0: Három fiúból három bencés lett. És
1: az egyik Templeton díjas, ami a Nobel-díjnak felel meg vallási tekintetben.
0: Így van, és pont Szaniszló atya beszél itt egy 2009-es felvétele, meg lehet hallgatni, amikor itt éppen egy ilyen vallás és a tudományok párbeszédéről tart egy ilyen rövid előadást. Ő ugye 2009-ben hunyt el, de ő is nagyon sokat jött vissza Győrbe, a győri gimnáziumba. Igen. Tartotta a kapcsolatot végig élete során.
1: Hát, csoda ez a hely. Végül is a faanyag, a tetőszerkezet faanyaga mindegyik ki lett cserélve vadonatúj, de ugyanolyan technikával lett elkészítve, mint ahogy megcsinálták, hogy a zsiták annak idején.
0: Pontosan, ugyanazzal a technológiával, ugyanazokkal a facsapolásokkal, a faszegelésekkel.
1: Honnan szerezték a fát?
0: A fa az a környékből érkezett, és egy győri cég csinálta ráadásul ezt a tetőszerkezetet, és párat mementónak meghagytunk az eredeti gerendázatból, ez ott hátul található, ami az eredeti 400 éves építkezésekből még meghagytunk, hogy lássuk, hogy így nézett ki, ilyen volt, ilyen állapotba szedtük le a többit is. De én azt gondolom, hogy 400 év az kiállt az idők próbáját. Mi szoktuk viccesen mondani, hogy ez most a következő 400 évre talán jó lesz így az utókornak is.
1: A korábbi Perjel mesélte nekem, mikor néztük a tetőteret a templom fölött, ami akkor volt javítás alatt, és cserélték ott is, hogy velencei hajóácsok csinálták. Tehát egy ilyen fordított hajószerkezet. Igen. Csoda is. Igen. Volt is valami szakszó rá, hogy milyen tető.
0: Ez a bucsellás tetőszerkezet, mert ugye a Győrhöz azért is kötődik, mert ugye a Győr az nagyon sokáig a gabonakereskedelemből élt a 19. század.
1: Igen, a Dunán mentek a hajók.
0: Így van, ez a szerb-bolgár kereskedők hozták fel a gabonát, és itt pakolták át Bécs irányába.
1: Erről szól az aranyember is.
0: Igen, pontosan. És ugye ennek a bucsella gabonaszájtó hajónak a tetőszerkezetét hozták ide.
1: Illetve ajszerkezetét, ami a vízbe van, igen. Tehát.
0: Hozták ide is létre a tetőt.
1: Megfordították.
0: Így van. Úgyhogy egy nagyon ügyes technika, és hát Győrhöz így is kötődik, igen, hogy egy kicsit a Győr akkori főfunkcióját is tükrözi, ugye a gabonaszállítás.
1: Átjöttünk egy másik szárnyba közben.
0: Igen, itt lennénk a rendház északi szárnyának a tetőterébe, ez a gyűjteményi részleg, tehát itt a bencés tanárelődeink, bencés tudósok, nagyformátumú egyéneknek a gyűjteménye látható, például itt Romer Flóris baloldalt, külön standot úgymond szentelünk neki. Ő ugye gyakorlatilag a mai Győri Múzeum, tehát a Városi Múzeum alapját is összegyűjtötte, erre tudott fölhúzni Győr egy modern múzeumot a 19. század végén. Vagy például Börzsönyi Arnoldnak ugye a régészeti ásatásokból származó leleteit látjuk, ugye Börzsönyi Arnold a magyar régészet egyik úttörője volt. Ugye
1: 1856-tól 1920-ig élt.
0: 20-ig élt, tehát ők pont a századforduló, ugye Rómer pedig a 19. századnak a tudós embere volt, ők nagyon sok mindenben úttörők is voltak, például a magyar régész szakmának is úttörői voltak. Lovas Elemér is egy híres bencés tanár volt, ő Győr környékén is ásatásokat végzett, nagyon sokat kutatott, Győr történetével foglalkozott. És aztán például Szantusz János, aki nem volt bencés, viszont járt ide a gimnáziumba nem hosszú időt, mert sajnos kicsit rosszalkodó gyermek volt, és ezért elbocsájtották. Tehát ő alapította például a Győri Állatkertet is, ugye a nevét mai napig viseli is a Győri Állatkert. Az élőlény gyűjteménye, preparátumai láthatók itt a kiállításban.
1: Bencés pecsét gyűjtemény.
0: Igen, igen. Hát ugye a bencések ugye a Hermetrugert mindig üzték a mai napig, és vannak olyan szerzetesek, akik szeretik ezt így gyűjteni, rendszerezni, raktározni. Ebből látunk egy pici részletet, hiszen az egész kiállítás ez sajnos csak a töredéke az egész gyűjteménynek.
1: Hát ez így szokott lenni.
0: Igen, igen, de ennyit próbálunk azért a közönség számára bemutatni. Itt látunk ugye tengeri korallokat, kagylókat, tehát a világutazó bencéseknek, a bencés diákoknak a gyűjteményeiből is föl tudunk. És ezekben az az érdekes, nekem az a nagyon szép ebben, hogy ezt nemrégen még használták itt a tanórákon.
1: Hát, itt egy krokodil, vagy aligátor, nem tudom mi ez, egy óriás teknős.
0: Kajmán is, igen, igen. Ugye ezeket mind használták, ugye biológia órán nem volt még PPT, mint ma, meg ugye elektronikai eszközök, hanem amikor tanulták a diákokkal, akkor ugye megmutatták, hogy ez a bagoly, ez a túrzok, ez a kajmán, és képzeljék el, itt egy-két preparátum a diákok csináltak órán kötelező feladatként, vagy Ferenci Viktor, ő például Jedlikányos tanítványa volt, és ő a fényképészetbe, az optikába alkotott maradandót, ő is győri tanár volt, és hát itt van Jedlikányos is, a szódászifonnal, ugye, aki a szóda ipari előállításának a megteremtője volt, a nagyon sok, több száz fizikai találmánya mellett. Ugye, és kevesen tudják sajnos, hogy ugye Siemenshez kötjük a villanymotor feltalálását, de Jedlik már ugyanezt a konstrukciót előfelfedezte, csak nagyon szerény ember volt, és ezeket a terveket a fiókba rakta, hogy ezt már biztos már többen föltalálták, mert ez olyan egyszerű. És hát aztán később ugye Siemens publikált egy pár éve később ezeket a terveket, és hát ezért ma Siemenshez kötjük a villanymotor feltalálását, és nem Jedlikhez. A kiállításunk állandó kiállítás, minden héten kedtől szombatig, tehát kedd és szombat között, naponta 10 és 18 óra között rendelkezésre állunk. Csoportok számára is egyénileg is látogatható. Aki szeretné, mi szívesen körbe is visszük szakmai vezetéssel, de természetesen aki viszont úgy jobban szeret olvasgatni, vagy maga megnézi, úgy is van rá lehetőség. És fontos, hogy Győrbe a Széchenyi térről van a bejárat, tehát a győri rendház a templom mellett jobbra lévő bejáraton kell bejönni, és onnan mi már segítjük a kedves vendégeket.
1: Tehát a látogatóközpont fogja össze a látnivalókat. A templomba is vezetést a látogató központon keresztül lehet kapni, ugye?
0: A templomot is, a kiállítótereket is, illetve azokat a három barokk objektumunkat, ami talán világhíres itt a Győri Rendházon belül, azokat mi mutatjuk meg így a látogató központ munkatársai, a kedves látogatóknak.
1: Mi ez a három objektum?
0: A Szerzetesi Ebédlő refektórium, ami a 17. században készült barokk műemlékünk. Aztán van egy gyógyszertárunk, ugye a Bencés Patika, amit a jezsuiták alapítottak még annak idején, és évszázadokon keresztül gyógyszertárként működött. Ez a Széchenyi térről nyíló helyiség, illetve van a barokk lépcsőházunk, ami Európában egyedülálló, hiszen egy beltéri háromdimenziós barokk műemlék, és egyben képzőművészeti rendszer is, amit itt a látogató meg tud tekinteni. Ez is a rendházon belül található, a kolostoron belül.
2: A győri Bencés Kolostor és Gimnázium 400 éves múltját bemutató kiállításról Dömötör Mihállyal a helyszínen Szerdahelyi Csongor beszélgetett.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Az árokfürdőtől a modern medencékig. Magyarország gyógyvizekben gazdag terület. Az olajfúrások során mintegy véletlenül megtalált vizekre számtalan fürdő épült. Ilyen a Vasvár megyei Bükkfürdő is, ahol kiállítással emlékeznek a kezdetekre. Érdekesség, hogy már nevével is Bükk településhez kapcsolódik a reformkor politika történetének ismert alakja Felsőbüki Nagypál, Sopron vármegye országgyűlési követe, aki korának egyik legkiválóbb szónoka is volt, és aki ugyanúgy hozzájárult a Magyar Tudományos Akadémia megalapításához, mint Széchenyi István. Emlékműve pedig Bükön éppen a középkori eredetű vízfakasztó Szent Kelemen tiszteletére szentelt plébánia templom kertjében található. A néhány kilométerrel odébb, a Bükkfürdő központjában megtekinthető tárlaton Zsoldos Szilvia járt.
1: Úgy kezdődött, hogy elkezdtek olajat keresni, furtak, és gyógyvíz jött fel. Miért van ez így? Ugye ennek geológiai okai vannak.
2: Bakos Ágnes vagyok, a Bükki Gyógyfürdő ZRT kommunikációs munkatársa. Igen, a földtanban kell keresnünk erre a válaszokat, nagyon-nagyon mélyen. Hogy mennyire mélyen Bükkfürdő vonatkozásában, az pedig itt a kiállításon kiderül. Valójában kőolajat kerestek, az 50-es években kezdődtek a fúrások, itt a környéken is. Akkor lefolytották egy betondugóval, és akkor azt bontották ki később, amikor a víz hasznosítása mellett döntöttek. És egyébként a kiállításban konkrétan azt a fúrófejet is láthatjuk, ami dolgozott akkor. Szoktam mondani, az idősebb korosztálynak a fiatalok sajnos már nem értik ezt a Dallas sorozatot. Ismerős lehet onnan, mert hogy tényleg ilyennel keresték a kőolajat. Mint hogyha fogaskerekek lennének egymás elé fogatva, vagy rögzítve, és akkor azok fúrnak gyakorlatilag, igen. Ahogy forognak, úgy fúrják maguk előtt a földet. Mikor megtalálták a gyógyvizet, akkor lefolytották egy betondugóval, és akkor azt bontották ki később, amikor a víz hasznosítása mellett döntöttek.
1: Mellette viszont van még egy kő.
2: Ez maga a gyógyvízkő, méghozzá egy éves hozamunk. Ijesztő lehet. Nyilván ez feltételezi a speciális gépészetünket is, mert hogy ilyen jelentős ásványanyag tartalom az bizony ilyen lerakódásokkal jár. Ezt el lehet képzelni az összes hálózatunkba. Természetesen minden nap leengedjük a gyógyvizes medencéket, térfogattól függően maximum 2 naponta, és takarítani, savazni, hogy aztán ugyanúgy lehessen élvezni.
1: Régi képeken itt látszik, hogy 1961-62-ben árokfürdőztek az emberek. Ezt gondolom, ez már akkor volt, amikor kiengedték a vizet a palackból.
2: Igen, 61-ben eltávolították ezt a betondugót, és a víz utat tört magának. Az, hogy milyen víznyomás volt itt, azt is mutatják egyébként fotók, de még fotózkodni is lehet a víznyomást mutató installációval. És ahogy utat tört magának a víz, ez az árok gyakorlatilag akkor alakult ki. Ez nagyon forró lehetett, 54 Celsius fokos egyébként a víz, amikor feltör a földből, aztán nyilván valamennyit hűl, és láthatjuk is, hogy nagyon zsúfolt volt az árok, ennek a nyomvonala ma is megvan, és fiatalok, idősek is megmártóztak akkor benne, meg hát élvezték nyilván, mintha strandoltak volna. Azzal együtt, hogy a gyógyvíz az tényleg annyira erős, hogy 14 éven aluliak azért nem használhatják.
1: Akkor a környékbeliek jártak ide, vagy pedig már elterjedt a híre, és mindenki jött?
2: Akkor még csak a környékbeliek, és vitték is haza. Fürdeni is, meg inni is, mert hogy volt egy időszak, amikor ivókúrára is lehetett használni. Vannak jótékony hatásai, most éppen nem áll rendelkezésre ivókúra.
1: Látszik ezeken a régi képeken, hogy 1800 méter hosszú az árok, és hogyha kúthoz közelebb ültek, akkor melegebb volt, hogyha távolabb, ugye akkor már hűlt.
2: És ezzel párhuzamosan elkezdték építeni már a strandfürdőt, illetve a fürdőt.
1: Hogyan indult itt az építkezés?
2: Egy medence volt akkor még csak, egy nyitott medence, ez most is megvan, természetesen átépítve azóta, ez a Szent Kelemen medence, és azóta több kút is ad már egyébként gyógyvizet. Nem pontosan ugyanolyat, mint az egyes számú kút. Szent Kelemenről van elnevezve, a medencénk is és a kút is, ami azért érdekes, mert hogy vízfakasztó Szent Kelemen, és a városi szintű csavar ebben az egészben, hogy bőven, amikor még a gyógyvíznek itt híre nem volt, Szent Kelemen pápának szentelték a katolikus templomát a településnek. Akkor még nem tudták, hogy ennek milyen jelentősége lesz. Biztos vagyok abban, hogy ez nem véletlen.
1: Magán Bükk településen, mert ugye a Bükk fürdő rész, ez egy kicsit távolabb van Bükk településtől.
2: Igen, körülbelül 14 kilométerre van, és tökéletesen kiépített kerékpárút van, meg természetesen buszjárat, a helyközi járatok megállnak ott is, itt is, de valamennyivel távolabban, igen, a településtől a negyedik város része, Alsóbükk, Közébükk, Felsőbükk és Bükkfürdő.
1: Hogyha már Felsőbükknél tartunk, akkor ugye a történelemkönyvekben is benne van felsőbükki nagypálnak a neve, ő kapcsolódik a településhez, gondolom.
2: Igen, a síremléke itt van, a Szent Kelemen templomnál.
1: Ugye azt mondta, hogy több kút is van most már, és egy nagyon jó rajzon ezt lehet is látni, a Pannontó és a Pannontengernek a bemutatásánál.
2: Évmilliókat fog át gyakorlatilag ez az egész bemutató, és igen, van egy kis térkép, ahol láthatjuk, hogy honnan nyerjük ki ezeket a vizeket, különböző hőmérsékletben törnek fel, és hát négy kútunk van jelenleg, amik aktív, egyébként több is van, de amelyikből nyerjük a vizet, a Szent Kelemen kút az egyes számú kút, Felsőbükki Nagypál nevét viseli kút azzal együtt, hogy a település részhez nincs köze Felsőbükki Nagypálnak, a Bükk Akva és a Szent Imre van még, amelyikek szintén töltik a gyógyvizes medencéket. A fürdő területén egyébként összesen mindennel együtt 34 medence van, de ebbe benne vannak az élménymedencék, a gyerekmedencék, ami nyilván nem gyógyvízzel töltött, és a szauna medencé is.
1: Itt azért az látszik, hogy ezek a vizek 1000, illetve több mint 1000 méter mélyről érkeznek. Ez is határozza meg például a hőfokukat?
2: Igen, és elsősorban az összetételüket. Ugye a hőfok és az összetétel az, ami különlegessé teszi a mi vízünket. Ugye azt tudjuk, hogy nem minden gyógyvíz termálvíz, és nem is minden termálvíz gyógyvíz. Mert hogy a termálvíz az maga a melegvíz, a gyógyvíz pedig az összetételből adódik, tehát az ásványi anyag tartalom mennyisége és minősége.
1: Ezen a képen mit látunk, hogy teljesen más rétegből jön, tehát az egyik útnak a vize, mint a másiknak? Azt mondja, hogy van, amelyik a felső pannon rétegekben tárol termálvíz.
2: Igen, az a két újabb kutunk, a Bükk Akva és a Szent Imre kút.
1: Ez a Szent Kelemen kút, ez középső miocén tengervíz.
2: Igen, évmilliókkal ezelőtt oda bezáródott a tengervíz, és minden, ami volt szerves anyag benne, az kioldódott, ebből lettek a mi ásványi anyagkincseink, ami aztán a vízben feloldódva a mi gyógyvízünket adja. Hogyha valaki nagyon figyel, akkor az immerzív kiállításon mindent megtudhat erről. Mert hogy a kiállítás az önmagában így is nagyon érdekes egyébként, és interaktív elemei vannak, de ami a legeslegérdekesebb része talán ennek az egész látogatóközpontnak, az egy immerzív vetítés. 17 percben összefoglalja a fürdőkultúráról, a bükki gyógyvíz kialakulásáról mindent, amit tudni lehet. Úgyhogy itt dinókat nézegethetünk, és eljutunk egészen a mostani medence állapotokig. Négy nyelven elérhető, nagyon szeretik a messzebbről érkező vendégeink is, ugye rengeteg a cseh vendég itt Bükkfürdőn, igyekszünk őket is kiszolgálni ezzel is. Itt a terem négy falára plusz a padlóra zajlik a vetítés, itt 7 projektor van, és tényleg belemerülhetünk a Pannontengerbe is, meg üldözhetünk dínókat, aztán még a kútfúrásoknál is asszisztálhatunk, és közben mindenféle információt megkapunk. Szerintem nézzünk bele, akár bele is hallgathatunk.
1: És akkor elindul a film.
3: Évszázmilliók kellettek ahhoz, hogy a ma ismert világunk képe kialakuljon. Az évmilliók során lezajlott események olyan nyomokat hagytak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy képet alkossunk, és képzeletben bejárhassuk a földtörténeti korok főbb állomásait. Ahogyan megérkezünk a földfelszín közelébe, szemtanúi lehetünk a szilúr korszakra jellemző táj forrongásának és a felszínt alakító intenzív folyamatoknak.
1: Megy a vetítés valóban a teremnek mind a négy falán és a padlóján.
2: És lenyűgöző, igaz? Egy kicsit szédülős rész volt, amikor térben és időben is nagyon nagyot ugrottunk, de most már itt vagyunk a föld kialakulásánál.
1: Ez pedig egy olyan terem, ahol az Osztrák-Magyar Monarchia legfontosabb fürdőit és a mai Magyarország országos jelentőségű gyógyfürdőit láthatjuk.
2: Nagyon informatív kis oszlopokkal látjuk, hogy arányaiban milyen mélyről hozzák fel a vizet. Ugye itt is kiemelkedik Bükkfürdő, és az ásványi anyag tartalom is. Hogy milyen koncentrációjú a gyógyvíz, az leolvasható. Magasan kiemelkedik a bükki gyógyfürdő, csak nem 16 000 mg literenként.
1: Hasonlítsuk össze, mondjuk a Bükki egyes kútban 16 000 mg per liter oldott anyag van, és mondjuk a hévízítóban mindössze
2: 753 mg literenként.
1: Nézzünk egy budapestit, mondjuk a Szent Lukács gyógyfürdőbe 1311, és akkor ugye ehhez jön még egyszer a bükki.
2: Az pedig 16.000 mg literenként. Ennél erősebb csak egy van az országban, az itt nincs feltüntetve, ezt ugye ivókúrára használják elsősorban, a bükkben, amikor már 2K-val írjuk. Ott pontos számot nem tudok mondani, 18.000 körüli, azt hiszem.
1: És egyébként, ha már a víznél tartunk, akkor egészen pontosan mire a legjobb a bükki gyógyvíz?
2: Mozgásszervi panaszokra, nőgyógyászati panaszokra, erre használjuk elsősorban, illetve a bőrnek is nagyon jót tesz, éppen ezért készítettünk belőle kozmetikumokat. Meg testpakolást, ami pedig azért nagyon fontos, mert ugyanilyen hatásfokot lehet azzal elérni, nyilván ázás nélkül.
1: Itt a kiállításnak ebben a termében lehet szelfizni? Vagy fényképezkedni?
2: Fényképezkedni, igen, szelfit nehéz, mert hogy itt vannak azok a kútfúró munkások installációban, akik aztán rácsodálkoznak a feltörő gyógyvízre, és gyakorlatilag a munkások közé lehet beállni, mintha ott lennénk a vízfeltörésnél, vagy mondjuk lehet, hogy ez már 1961-et idézi, amikor a betondugót kivették, és tudták, hogy mire számítsanak.
1: A monarchiában a polgári kultúrának nagyon is a része volt a fürdőkultúra, és itt képeslapokat látunk, ami a békeidők fürdőzési szokásait idézi.
2: És nagyon jó lenne, hogyha visszatalálnánk ehhez. Mert hogy attól, hogy gyógyvíz és gyógyhatása van, nem feltétlenül csak gyógyításra használjuk. Itt a prevención lenne a hangsúly. Egyébként az elmúlt években azért sikerült megszólítani talán egy kicsit a fiatalabb közönséget is, mert hogy például sportolók regenerálódásra nem mindegy, hogy hogyan lazítanak, és akkor már használjuk ki a gyógyvizet. Szerintem 30 fölött már úgy érdemes. Már csak az idő miatt is, mert hogy a gyógyfürdőzésnek, ahogy ezek a képeslapok is mutatják, nem csak a gyógyvíz miatt van nagyon jó hatása. Akkor az ember rákényszerül egy kicsit arra, hogy ellazuljon, akár csak egy órára is. És hogyha lelassul, hogy egy kicsit magára figyel, hogyha ez természetesen gyógyvízben ejtőzéssel párosulnak, mert biztos, hogy nagyon jó hatása van a szervezetre. És akár egy hetes kúránál, akár két hetes kúrát, hogyha vesz, akár masszázssal kiegészítve, tényleg újjászülethet az ember fizikailag.
1: Ezt a kiállítást, ezt mikor hozták létre?
2: 2023-ban készült, amikor gyakorlatilag városrészközpontot álmodtak ide Bükkfürdőre. Itt, ahol most állunk, egy buszmegálló volt, meg üzletsorok, elvadult zöld területek, és akkor ezt tették rendbe 2 hektárt. Körülbelül. Új parkolók készültek, és egy rendezvénytérnek is alkalmas hatalmas tér, meg a fúrótornyot is egyébként megidézi egy kilátó, és a látogatóközpont tartalma, tehát itt a kiállítás elemek a téren is elérhetőek. A látogatóközpont pedig egyébként a Turinform iroda nyitvatartás idejében ingyenesen látogatható.
0: Az elmúlt percekben Bakos Ágnest, a Bükki Gyógyfürdő ZRT kommunikációs munkatársát hallották. A Bükkfürdő történetét bemutató kiállításról Zsoldos Szilvia riportjában.

0: Az Akvarell hátralévő perceiben kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: Értett teremtett az Isten címmel nyílt fotókiállítás Pasaréten, Palkó Julián és Kruppa Bálint Lajos ferencesek munkáiból. A tárlaton Julián atya természetfotói láthatók, melyeket Lajos testvér 12 prelüd című fotósorozata egészít ki. Julián atya számára a természet, azon túl, hogy a fényképek témáját szolgáltatja, Isten teremtő szeretetének kézzel fogható jele. Ő már műegyetemista évei alatt is fényképezett, de komolyabban a Mátraverebély Szentkúti kegyhelyen végzett szolgálata idején fordult a fotóművészet felé Julián atya. Lajos testvér pedig a Zeneakadémia doktori iskolájában folytatott tanulmányai után 2020-ban lépett be a kisebb testvérek rendjébe, jelenleg a Pasaréti Rendház tagja, és fényképeit a szemlélődő, kontemplatív figyelem hatja át. Célja nem elsősorban a dokumentálás, hanem a hangulatok, benyomások és a minket körülvevő világ finom rezdüléseinek megragadása. 2010-ben kapta első digitális fényképezőgépét, később pedig egy tükörreflexes gépre váltás jelentette számára a következő fontos mérföldkövet. Lajos testvér felvételei gyakran nem csak egy-egy teret, épületet vagy tárgyat ábrázolnak, hanem teljes atmoszférát közvetítenek. Egy érzetet, egy nehezen megfogalmazható impressziót, vagy egy pillanat belső igazságát. Az Értett teremtett az Isten címmel nyílt kiállítás július 24-éig látogatható Budapesten, a Pasaréti Közösségi Házban, hétköznapokon, délelőtt 10 és délután 4 óra között. A belépőjegy ára jelképes, 500 forint. Nyíregyházán, a Görögkatolikus Múzeumban Petrasovszky Manó, egy görögkatolikus festősorsa 20. században címmel láthatunk időszaki kiállítást. Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görögkatolikus művészet egyik meghatározó alakja, papcsaládból származó művész, aki már fiatalon a templomfestészet világában találta meg hivatását. Korai munkái után országos ismertséget számára a Máriapócsi kegytemplom monumentális falképciklusa hozott, amely a magyar Mária tisztelet egyik legszebb vizuális megfogalmazása. A háború utáni évtizedekben is fáradhatatlanul alkotott. Templomok, oltárok, üvegablakok és ikonok sora őrzi keze nyomát. Művészetében a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik. A tárlat egyszerre tisztelgés az 50 éve elhunyt Petrasovszky Manó kivételes alkotói műve előtt, és meghívás a magyar szakrális művészet mélyebb megismerésére. A kiállítás tehát a Görögkatolikus Múzeumban, Nyíregyházán, a Bethlen Gábor utca 21 szám alatt várja az érdeklődőket. Júliusban a Várkert mozi sorozatában szabadtéri vetítésekkel, kortárs magyar filmekkel, alkotói beszélgetésekkel és kutyabarát estékkel várnak bennünket a Várkert bazárban. Legközelebb most szerdán Pálffy György új filmjét, a Tyúkot vetítik. Pálffy Györgynek, a kultikus taxidermia és Hakül rendezőjének idén bemutatott filmje lenyűgöző látványvilágú, groteszk humorú alkotás, mely egyszerre kalandfilm és mély emberi dráma is. A vetítés előtt a film állatkoordinátorával, Halász Árpáddal lesz beszélgetés a forgatás kulisszatitkairól, július 15-én este 8 órától, a vetítés pedig 9-kor kezdődik a Várkert mozi sorozatában. Most hétvégén rendezi meg 29. alkalommal a budapesti vonósok a Haydn Fesztivált, melynek 6. éve Pápa városa és az Eszterházi kastély ad otthont. A hétvégi program 3 esti koncertjén szólistaként Bogányi Bence, a Sárik Péter trió és a Jazzation énekegyüttes lesz a budapesti vonósok partnere. A koncertmester ezúttal is Pilc János, aki a vasárnapi hangversenyen szólistaként is fellép. Mindhárom koncert a kastély hangulatos udvarában hallható majd. További kínálat a kamarakoncertek a kastélyban Haydn muzsikájával, zenetörténeti előadás és koncert a zsinagógában Mátsai Jánossal, aki egyben a háromnapos fesztivál házigazdája is lesz. A fesztivál programjai a péntek kora délutáni, a Főúri Szalon, Dallamok és Történetek című nyitó előadás kivételével ingyenesek. Támogatói jegyek az előadások helyszínén elérhetőek. A 29. Haydn Fesztivál részletes műsorprogramjáról a budapestivonosok.hu portálon tájékozódhatnak.
0: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák rovatunk és egyúttal a mai akvarel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Szabó Ágnes, technikai munkatársunk Bójás János, valamint Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Elhangzott Joseph Haydn 100-as jegyzékszámú G-dur katona szimfóniájának első tétele. A New York-i filharmonikusok játszottak, vezényelt Leonard Bernstein.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Joseph Haydn numeró 6-os D-dur reggel szimfóniájának első, második és negyedik tételét, majd Joseph Haydn A-dur szonátájának második tételét.

0: Elhangzott Joseph Haydn numero 6-os D-dur reggel szimfóniájának első, második és negyedik tétele, előadta az osztrák-magyar Haydn zenekar, vezényelt Fischer Ádám. Majd Joseph Haydn A-dur szonátájának második tétele csendült fel Jandó Jenő előadásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Koszorúk. Emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
3: A mikrofon előtt a szerkesztő, Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégeimet, Báger Gusztávot és Grandpierre Attillát. Gusztáv, akinek a polgári foglalkozása közgazdász, a kortárs líra jeles alkotója, többször beszélgethettünk már versmaratonon és más rádióműsorokban. Attilával pár nappal ezelőttig személyesen még nem találkoztam, de régóta számon tartom, mint a vágtázó halott kémek, majd a vágtázó csodaszarvas, jelenleg pedig a vágtázó életerő nevű zenei formáció roppant magával ragadó frontemberét. Aki nem mellesleg tudós ember, fizikus, csillagász, napkutató. Természettudományos és humán jellegű könyvei egyaránt

0: és balra az értelem. Ez a három alapérték az, ami a test, lélek, szellem hármasságnak, vagy egyháromságnak megfelel, és ez a három az élet három egyetemes oldala. Valójában nem csak egy oldala van, ami a tudományos forradalom után alakult ki egy olyan valóság érzékelés, egy olyan valóság felfogás, amelyik azt gondolja, hogy egyedül az anyagi világ az, ami objektív, minden más teljesen szubjektívnak, vagy gyakorlatilag nem létezőnek, okságilag hatástalannak minősít, ami abszolút szembe megy a mindennapi tapasztalatainkkal. És voltak éppen még az sem igaz, hogy a lélek és az értelem teljesen szubjektív, mert azért lehet tudni még a mai világban is, hogy nem olyan régen még gyakrabban használtuk azt a szót, hogy lelkiismeret, és azért a logikának is vannak objektív törvényei, kultúra független törvényei, és a lelkiismeret mögött is ott áll a természetet átható természettörvény, amit igazából a Bauer-Erwin elméleti biológia alapján fedeztem fel. Úgyhogy ez a három közül a lélek játssza a központi szerepet, a lélek arra hivatott, hogy felfogja a fontossági sorrendet, hogy a valóságban, az életben mi az, ami a legfontosabb. Ez az érzékünk ma hihetetlenül gyenge, és elkerüli a figyelmet. Minden döntésben ennek a szempontnak kellene elsődlegesnek lennie, de talajtalanná váltunk, az egész tudásunk elfordult ettől, és ezt a fordulatot szeretnénk visszahozni Vágher Gusztáv közgazdász költő barátommal, aki a közgazdasági oldal kidolgozásában jelentett egyedülálló segítséget.
1: A könyv bemutató moderátora Tóth Holló Tamás író volt, az ő személye teli találat, hiszen Tamás regényei is megszívlelendő életfilozófiával telítettek, mitikus, archetipikus jellegűek. A Kossuth Klubban szóba került, hogyan találkozott össze a ma szóban forgó könyv két szerzője. Életvitelüknek, gondolkodásmódjuknak több érintkezési pontja is lehet. Osszák meg ezt a mi hallgatóinkkal is.
2: Hát ez úgy történt, hogy néhány évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Bank vezetésének volt egy olyan terve, hogy létrehoz és elindít egy nemzetközi kutatóintézetet a fenntartható fejlődés témakörében. Az a szerencse adódott számunkra, hogy Attila ennek a intézetnek meghívott vezető kutatója volt lett. Én pedig akkor a Magyar Nemzeti Banknál dolgoztam elnöki főtanácsadóként, és hát így én is részt tudtam venni ennek a intézetnek az induló munkájában. És az induló munka azt jelentette, hogy mindannyian, akik ott voltunk, mint például Attila és jó magam, egy ilyen bevezető előadást tartottunk arról, amit nyilvánosságra szántunk, hogy milyen kérdésekkel kellene foglalkoznia az intézetnek. Hát így én láttam Attilának a, hogy mondjam, véleményét és nagyon gazdag prezentációját később, és én is hozzátettem az én magam javaslatait arra vonatkozóan, hogy a fenntarthatósággal, mint disziplinával, mint egy fontos gyakorlati kérdéssel, hogyan kellene jobban foglalkozni, mint ahogyan a társadalomban, különböző országokban ezzel a kérdéssel foglalkoztak. Így történt.
1: Hát önök ketten biztosan megteszik mindazt, amire egy-egy ember képes lehet, de nem látjuk még azt, hogy ennek mennyi foganatja van a nagyobb közösségekben, az emberi társadalmakban. Minden esetre számos jelét tapasztaljuk annak, hogy az emberiség súlyosan válságos korszakba érkezett. Fukuyama azt vélte, hogy vége van a történelemnek, de ez nem lett igaz. Ma is háborúság, békétlenség, uralomra törés dúl a világban. A jövőnk, a kékbolygó sorsa, a túlmelegedés, a civilizáció és a kultúra túlélése az olyan életbe vágó probléma, amivel valójában minden embernek foglalkozni kellene, de az emberek többsége a fogyasztással, a gyűjtéssel, a jó érzéssel foglalja el magát. Pedig rá kellene ébredni, hogy szükséges cselekedni, hiszen valószínűleg a 24. órában vagyunk. Viszont a média, a reklámvilág pontosan az ellenkezőjét sugallja, mi pedig ezt követjük.

0: másoljuk, igazodunk a trendekhez. Mi lehet az egyén és a közösség lehetősége, a cselekvési területe egy ilyen helyzetben?
1: Az a helyzet, hogy a fenntarthatóságról egy olyan képet kapunk, ami szerint ezt igazából jó szándékú kormányok tudnák csak megoldani, és mi tehetetlenek vagyunk. A fiataloknak az egyik felmérés szerint a mai tizenéveseknek az 56%-a annyira el van keseredve a kormányok tehetetlenségét, illetve nem éppen hajlandóságát látva, hogy az emberiséget igazából kiszolgáltatottnak és elátkozottnak, halálra ítéltnek tekinti. Ez az 56%-a a tizenéveseknek, ez elég nagy szám ahhoz, hogy akár fel is tűnhessen, de ez sem viszi át a tudott küszöböt, mert egy olyan elidegenedett és becsontosodott szemlélet uralkodik, ami egyáltalán nem időszerű. És a könyvünkkel arra a szempontra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szemben az a látszatvilággal, hogy ez a fenntarthatóság az kizárólag, vagy elsősorban társadalmi szintű kérdés, ezzel éles ellentétben minden egyes embernek ahelyett, hogy elkeseredne, ahelyett cselekvési lehetősége van, ahogy ezt Kártyékné Benke Edka, vagy közismert nevén Edka anyu egyszer megfogalmazta, nincs az a földi hatalom, amelyik megakadályozhatna bennünket abban, hogy akkor húzzuk össze a farizmunkat, amikor akarjuk, és ugyanígy nincs az a földi hatalom, ami megakadályozhatná, hogy az életről mélyebben gondolkozunk, leváljunk a manipulációs látszatról, és a valóságot elkezdjük felfedezni a saját életünk és a családunk érdekében, és a saját jövőnk és a gyermekeink jövője érdekében, és felfedezzük végre, hogy óriási döntő lehetőségünk van, éppen a legfontosabb területen, a közvetlen döntéseink és cselekvéseink területén, a saját életútunk és a családunk életútja terén döntő fordulatot vagyunk képesek előidézni, aminek a segítségével minden nap nagy lépéseket tehetünk, annak érdekében, hogy a saját utunkat összhangba hozzuk a hosszú távú, egyre jobb élettel. És ez az, ami tulajdonképpen egybeesik a fenntarthatóság követelményével, tehát azok a társadalmak, amelyekben még maradt életképesség, és amelyek képesek a kormányokat rávenni arra, hogy az országok fennmaradását elősegítsék, ahelyett, hogy úgy mondjam, a saját anyagi hasznukat és a saját pillanatnyi helyzetet szolgálnák ki. Az ilyen országokban ezek a törekvések, ezek képesek felülről is megerősödni, és szerencsére az emberiségnek több mint a 80%-a ehhez az úthoz sokkal közelebb áll, mint a nyugat, és mi ma azt látjuk, amit a nyugat látni enged. Egy nyugati tudaternyőn belülre szorítva fulladozunk egy olyan civilizációtól, amelyik megvan szállva egy olyan rögeszmé által, amelyik a fenntarthatatlanságot előidézte. De mindannyian képesek vagyunk ebből a bilincsből kiszabadítani magunkat, a gondolkodásunkat, és életfontosságú, hogy ezt megtegyük. Számtalan sok emberéletnek a minősége múlhat ezen, és mindannyian teljhatalmat kaptunk a természettől arra, hogy úgy döntsünk, ahogy a legjobb, hosszú távon a legjobb lesz az életünk, a családunk, a társadalmunk, és az emberiség és a földi élővilág javára, és ez a könyv ezt fejezi ki.
2: Tulajdonképpen az 1980-as évek végén indult el a fenntarthatóság, mint egy új disziplina az útjára. Ugye ez a híres Brundtland norvég miniszterelnök asszony által vezetett ENSZ bizottság foglalta először össze, kanonizálta, ha úgy tetszik, a fenntarthatóságot.
0: Mert akkor tájt érkeztünk ebbe a stádiumba.
2: A következő három területet jelöltek ki a fenntarthatóság céljául. Az egyik a gazdaság, ennek megfelelően fejlődjön. Második a környezetvédelem megvalósuljon, szemben a gazdaság oldali kizsákmányolással. És a harmadik volt egy szociális társadalmi oldal, a jólét, az egészségű, stb. Állapotnak a
0: ügye. Vagyis a szegénység felszámolása.
2: Igen. De ezt kérem szépen, ez a három terület körülbelül ezt a gondolkozást két évtizedig, gyakorlatilag majdnem mostanáig uralta. Tehát fölülről indított fogadta el az ENSZ kezdeményezés. Nem volt ez önmagában rossz, csak mint később kiderült, nem volt elégséges. Ez a három nagy makroszintű indítás. És ezt az ENSZ gyakorlatban is megpróbálta megvalósítani. Összegyűjtötte egy olyan programma, amit úgy ismerünk, hogy az ENSZ 2030-ig szóló 15 éves fenntarthatósági programja. 2015-ben fogadták el, 15 év, 2030-ig tartó.
0: Hát most már a küszöbén vagyunk a
2: végidőpontnak,
0: és mit sikerült ebből megcsinálni?
2: Azért hozom példának, mert kiderült, hogy hiába volt komoly felkészülés a programra, komoly szakértőket mozgósítottak, de a célokat viszonylag elfogadhatóan állapították meg, 17 ilyen fő cél, a szegénység kiküszöbölése, stb. Ezek nagyjából tényleg fenntarthatósági célok. Csak ennek a megvalósítási feltételeiről nem gondolkozott átfogóan senki. Elsősorban ez a hiányosság a pénzügyi oldalról jelentkezett, hogy tudnélik volt célja a fenntarthatósági programnak 15 évre vonatkozóan, de az országok számára nem állt rendelkezésre az a pénzügyi erőforrás, kapacitás, ami kellett volna ehhez, hogy ezek a beruházások, a környezeti programok meg tudjanak indulni és valósulni. Itt vagyunk most már itt nagyon közel 2030-hoz, és ha azt nézzük, hogy a kitűzött 17 célnak a megvalósulási aránya hogy alakul, hát kérem, fájdalmas a kép. Becslések szerint a célok 1/3-40%-a teljesített, és a többi nem. Most feltesszük a kérdést, feltehetjük, hogy miért van így. Hát ennek első technikai oka az említett finanszírozási oda nem figyelés. És ez elsősorban a szegény országokat sújtotta. A másik fő oka pedig a politikai támogatás is megvolt. Az, hogy nem ez a összevont, nagyon koncentrált szemlélet, ez nem jutott el a gyakorlatig, a való élet tényeig. És ezt most ilyen hamar nem lehet orvosolni. És ezért én is nagyon osztom azt a nézetet, amit Attila elkezdett kibontani, hogy építsük fel ezt a szükséges mechanizmust, ami a fenntarthatósághoz nélkülözhetetlen. Alulról az egyes embereken keresztül, az emberek gondolkodásának átalakításán keresztül. Ezzel nem azt mondom, hogy makroszintű, átfogóbb programozásra nincs szükség. Van, de
0: a kettőre
2: az...
0: kettőre együtt lenne
2: a kettő
0: szükség.
2: Együtt
1: igen. Szeretném kiegészíteni a pénzről, hogy nem biztosították a fenntarthatósági célokhoz szükséges pénzmennyiséget, hogy az a pénzmennyiség, amit a nyugati kormányoknak rá kellett fordítani a 2008-as pénzügyi válság után, azoknak a bankoknak a konszolidálására, vagy hogy mondjam, pénzügyi helyreállítására, amelyek megszenvedték ennek a titokzatos módon eltűnt dollártrilliárdoknak az eltűnését, az ezerszer akkora pénz, mint amekkora a fenntarthatósági célokhoz szükséges lett volna. Tehát itt a szándék, a pénzmennyiség rendelkezésre állt, de az egy ezrelékét sem voltak
0: arra,
1: hajlandóak arra, nekik
0: volna.
1: Sokkal fontosabb volt az a szempont, mint a fenntarthatóság. Tehát ez jellemzi a, főleg a nyugati civilizáció állapotát, és azt tenném hozzá, hogy igen, ez a szemlélet, a test, a lélek és a szellem az az egyén szintjén, de hogyha azt veszük, hogy gazdaság, kultúra és társadalmi döntéshozatal, ugyanerről a háromról van igen, szó, ugyanez a hármasság.
2: Csak ez
1: és,
2: egy más szint.
1: És az a megközelítés, amit a Váger Gusztáv kitűnően fölismert, hogy a kezdeti megközelítés, ez a társadalom, a pénzügy és a gazdaság hármasága, ezt ki kell egészíteni, mégpedig a kultúrával, a regionális gondolkodással és az integritással. Ezek perdöntőekké válnak a jövőben. Ez a megközelítés, amit ez a könyv alkalmaz, elismerve ennek a hat területnek a kulcsfontosságát, kiemel egy még sokkal könnyebben megérthető és sokkal mélyebb jelentőségű, sokkal döntőbb jelentőségű megközelítést, ami egy csapásra világossá teszi, hogy hogyan kellene a megoldáshoz fordulni, és ez az, hogy az anyagelvű döntéshozatal nincs tekintettel más szempontokra. A piac gazdaságnak a szempontja az, hogy mi mennyibe kerül, és itt nem számít az, hogy ki barátságos, hogy mi van a gyerekekkel, és így tovább. Itt csak a pénz. Na most ez a kíméletlen pénzközpontú, piacközpontú szemlélet az, ami minden más szempontot elsöpör. Ez embertelen, teljesen ellene megy az emberiségnek, és ezért az emberiség pusztulására, az emberi minőség romlására, az emberi döntésképesség romlására is vezet, és ezt a döntésképesség romlást még a nyugati országok, akiknek teli van a zsebük, de a fejük az sajnos sokkal kevésbé.
2: Mi hosszú távra akarunk megoldást találni. A mostani próbálkozások kicsit rövidebb távúakra szólók.
0: Hát olyan máról holnapra,
2: egyik évről a másikra, 2-3 év alatt zárkozzon fel egy ország. Ezek jó célok, rendben van, de nem a nagy emberi kérdéseket megoldó végső.
0: Távlatosabb gondolkodás.
1: Igazából
0: lenne
1: röviden az anyagelvű gondolkodás helyett, amit tulajdonképpen a láthatatlan kéz, ami a közgazdaságtanban központi szerepet játszik, az nem egyáltalán nem láthatatlan, az maga az anyagelvűség. És ezt az anyagelvűséget le lehet cserélni, mert megjelent egy alternatíva, amit senki nem lát a világon. Szinte talán sorszerű, hogy egy magyar biológus, aki aztán végül a korabeli Szovjetunióban jelentette meg a főművét, Bauer Ervin, elméleti biológiájával felismert és kidolgozott egy olyan tudományos biológiát, ami valójában a modern fizika teljes megfelelője a biológiában, és még egy olyan lényeges többletet is tartalmaz a valóságból, mint az emberi döntésképesség, és hogyha ezen az úton tovább megyünk, ahogy én az elmúlt 4-5 évtizedben, mióta ezt a könyvet tanulmányozom, rájöttem, hogy ezt lehet, ez már eljutott ennek az életelvnek, a biológia alap egyetemes elvének a megértése olyan tisztaságúvá, olyan világossá vált, hogy ezt már a társadalmi döntéshozatalban és az egyéni döntéshozatalban egyaránt lehet alkalmazni, vagyis eljött az ideje annak, hogy tisztán és világosan megértsük azt, hogy van egy életelvű alternatívája, és ez nem alternatíva, hanem ez az emberiség természetes főútja.
0: És valószínűleg az egyetlen lehetőség a túlélésre.
1: Az egyetlen lehetőség arra, hogy az élet pártját fogjuk a pénz minden mást kirekesztő álláspontja helyett.

Grandpierre Attila és a Vágtázó Életerő együttes adta elő a zenekar egyik ikonikus számát, még a Halott Kémek korszakból. A beszélgetést két hét múlva folytatjuk vendégeimmel, hallgatóink akkor ismerkedhetnek meg a felvétel második befejező részével. A Virágzó Élet Társadalma című könyvet mutatjuk be a szerzőkkel. Vendégem volt és lesz Grandpierre Attila, csillagász és vágtázó életerő, valamint Báger Gusztáv költő és közgazdász. Köszönöm az uraknak, hogy együtt hívhatjuk fel a figyelmet egy jövőnkre irányuló, megszívlelendő útmutatásra, amit könyvükből ismerhetnek meg az érdeklődők. Ne feledjék, a második rész két hét múlva kerül sorra itt a Koszorúkban. Munkatársaim Szabó Ágnes zenei szerkesztő, Bójás János és Fülöp Csaba hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A Koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: Binder Károly, Fonai Tibor és Benkó Ákos felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Dallamívben, Marton Árpád vagyok. Júliusra Shakespeare által megikletett muzsikákat ígértem Önöknek, és ma rögtön egy egészen nagyívű művet mutatunk be méghozzá Piotr Iljics Csajkovszkij tollából. Ha csak ennyit mondok, akkor Önök mindjárt 3 Shakespeare műre is gondolhatnak, hiszen Csajkovszkij 1867-ben írt egy fantáziát a Rómeó és Júliából, 1888-ban a Hamletből, a kettő között pedig 1873-ban a Vihar című nagyon sokszor elemzett és sokféleképpen értelmezett talányos Shakespeare drámát vette elő. A darab eredetije 1611-ből való, és épp úgy szokás mesebeli tündérjátékként értelmezni, mint egyfajta nagy romantikus költői vízióként. Ezek az értelmezések talán nem egymást kizárják, hanem egymást kiegészítik. Mészöly Dezső még olyan forrást is felfedezett, amely egy korabeli hajótörés eredeti beszámolóinak a nyomait is felfedezi ebben a darabban, amely tehát egy szigeten játszódik a meglehetősen bonyolult cselekményt. Igyekszem nagyon röviden a szereplők bemutatásával jelezni. Ki csoda teszi fel a kérdést a nagy Shakespeare kézikönyv. Szikorax a boszorkány, aki a szigetet uralta, halott. Fia Caliban torz vadember, szolgaságában él Prospero a valahi milánói herceg uralma alatt, kinek trónját öccse Antonio bitorolja. Az Alonso nápolyi király segítette, katonai beavatkozás következtében száműzték Prosperót. Alonso véletlenül éppen a megmenekült Prospero szigetére vetődik fiával, Ferdinand herceggel, aki beleszeret Mirandába, Prospero lányába. Ariel a boszorkány korábbi rabszolgája, légi szellem Prosperót szolgálja. Ennyit tehát a szereplőkről. És hogy mindez tammese, tündérmese vagy költői vízió, döntsék el talán Önök. Shakespeare nyilván az utóbbi mellett döntött, hiszen a romantika számára mi sem volt érdekesebb, mint egy tudós ember, akit száműztek a világból, aki a könyveinek él, és aki a tudását először pusztításra, bosszúra akarja fordítani, de a szerelem láttán visszavonja a mágikus erejét, és ott hagyja, elhagyja a szigetét, könyvét a tengerbe vetve, igazi romantikus pillanat. Csajkovszkij számára egy Vladimir Stasov nevezetű költő készítette munka alá a Shakespeare-i szöveget, amelyben fölvázolja a mű, egyébként a zenében is követhető jelenetei. Ezek tehát a következők. Elsőként a tenger, Prospero a mágus elküldi szolgáját Arielt, hogy vihart bocsásson az őt kiátkozott testvére hajójája, amelyen Ferdinand utazik. Utána a varázslatos szigeten vagyunk. Első gyöngét szerelmi érzések lobbannak Miranda és Ferdinand között. Ezt követően Ariel, majd a vadember Caliban bemutatása következik. A végén pedig Prospero visszavonja mágikus hatalmát, és ott hagyja a szigetet. A mű ismét a tenger képével zárul. Már említettem Mészöly Dezsőt, aki azt írja, ne keressük Prospero szigetét a mappán, de Tündérországban sem. Az emberi társadalom Shakespeare-i drámája játszódik le itt is. Esztelen és kíméletlen harc a hatalomért néhány órába sűrítve. Shakespeare fantasztikus játékban sem ismer hamis illúziót, de a játék végén csak legyint egyet mindenre, mintha azt mondaná, én kifelé megyek, Adit idézve, minden harmadik gondolata halál volt már a vihar költőjének is, mint Prosperónak. Ennyit tehát a vihar többféle értelmezési horizontjáról, most pedig következik maga a Csajkovszkij által megkomponált szimfonikus költemény, a Chicagói Szimfonikusok élén Claudio Abbado.

0: Tisztelt hallgatóink, a dallamévben a Chicagói szimfonikusok muzsikáltak Claudio Abbado vezényletével, Piotr Iljics Csajkovszki a Vihar című szimfonikus fantáziáját hallottuk. Marton Árpád búcsúzik önöktől, egy hét múlva újabb Shakespeare zenékkel találkozunk. A viszonthallásra!
1: Elhangzott a dallamív, szerkesztette Marton Árpád.

0: Kocsi Zoltán játszotta Debussy Suite Bergamasque című szerzeményének második tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Rózsa György főlevéltárost, akivel ezúttal Miskolc kertészeti emlékeiről és híres kertészeiről beszélgetünk. Nem véletlenül, hiszen a közelmúltban találkozott Ön levéltárosként egy anyaggal. Egy kutatandó anyaggal. Itt tartom a kezemben most azt a kiadványt, azt a szép kötetet és könyvet, melynek címe Emlékeim. Van az emberi szívnek egy halkszavú, előkelő vendége? Néha az emlékezés. Bánáti Szónert Sándor gondolatait idéztem, ám az emlékek dr. Barabics Elemérné Koch Edit tollából kerültek a papírra és ebbe a könyvbe. Ön pedig találkozott ezzel a kiadvánnyal, és arra inspirálta Önt, hogy elkezdjen kutatni Miskolc kertészeti emlékei és híres kertészei után.
5: Egy levéltáros számára ugye egy kérdés, hogy hogy találkozik egy témával, hogy talál rá egy témára, egy olyan témára, amivel még senki nem foglalkozott. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon szép egyedi magánkiadásba kiadott könyv került a kezembe,

0: természetben is vannak közös szálak, szó szerint közös gyökerek.
1: Azt szokták mondani, hogy a történész mindig hozott anyagból dolgozik, tehát azokat a forrásokat kell összegyűjteni és feltárni, összesíteni, ami egyetlen rendelkezésre áll. Természetesen tudjuk azt, hogy sok minden elpusztult a történelemben, de ezekből az apró mozaikokból tudunk egy-egy történetet, egy-egy tanulmányt ugye összeállítani. Jelen esetben ez három forrás jelentett az én kutatásom tekintetében. Maga ez a családi emlékalbum, ami egy nagyon elegáns, nagyon adatgazdag, mellette a levéltárba található források, a 19. század végi, 20. századi források, ami a Barabics családdal kapcsolatos, főként ugye a Miskolc főkertészével, Barabics Fülöpnek az élettörténetével, illetve az a hatalmas nagy sajtóadatbázis, ami az interneten a kutatók számára is rendelkezésre áll, ami a korabeli lapokat, újságokat ugye gyűjti össze, tehát ebből rekonstruáltam azt a képet, ami bemutatja a két háború közötti, illetve a monarchia késői évtizedeinek miskolci kertészeti arculatát. Azokat a kérdéseket, amik akkor ugye foglalkoztatták az embereket, azokat a kihívásokat, amikkel ők szembenéztek, és ebből szerintem egy nagyon érdekes tanulmányt sikerült írni, hisz Barabics Fülöppel, Miskolcváros kertművészével, ahogy annak idején jelezték, nagyon kevesen foglalkoztak, a teljes élettörténetét nem is tárták fel ebbe a tanulmányba, amit a Nemzeti Levéltár internetes oldalán közöltem, mutatom be ezt a kicsit elfeledett miskolci kertművészt, Barabics Fülöpöt.
0: Akkor javaslom, hogy ismerjük meg mi is. A Szent István Rádió kedves hallgatóival is ismertessük meg, ki is volt Barabics Fülöp, mit lehet róla tudnunk, akinek szó szerint az élete volt a kertészet és a növények szeretettel.
1: Talán a nevéből is kiderül, hogy a család horvát származású volt, a nagyszülők még Zágráb környékén éltek a 19. század folyamán, és az édesapa Barabics Ferenc 1854-ben már Körmedne született, és ott dolgozott Körmeden a Battyányi irodalomban, mint gombkötő és passzományos mester. De ebbe a korba már ez a mesterség is egy kicsit kihalónak tűnhetett, hisz Barabics Ferenc valamikor a monarchia derekán 1880-as, 90-es évek környékén egy új mesterséget tanult, ez pedig a kertészet volt, és itt a Battyányi irodalomban foglalkozott ugye kertészeti tanulmányokkal, és ebből kifolyólag az ő gyermeke, Barabics Fülöp, már ebben nőtt fel, aki Körmenden született 1887-ben, itt elvégezte a helyi elemi és középiskolákat, és folytatva édesapjának a kertészeti tevékenységeit, már fiatalon Erdélybe került, ahol egy aranyos tordai kertészetben inasoskodott, és mellette pedig a tordai kertmunkás iskolába ugye tanult. Ez azért érdekes, mert 1918-ig a monarchia széteséséig ez a hatalmas terület ugye még gazdaságilag, oktatási és minden kulturális szempontból is ugye egy egységet tartott, tehát teljesen természetes volt, hogy a Körmenden született ugye fiatalember, ő Erdélybe ment el tanulni, majd nyilván jött a háború vége, és egy egész új korszak ugye kezdődött Magyarország történetében. És 1904-et írunk akkor, amikor Barabics Fülöp felvételt nyert a Budapesti Kertészeti Tanintézetbe. Ez volt a mai kertészeti egyetemnek az elődje, tehát a kertészeti tudományoknak ez volt a legmagasabb szintű képzési helye Magyarországon, ugye Budapesten, ahol a tanulmányait kitűnő eredménnyel 1907-ben ugye be is fejezte, és ma már természetesnek tűnik, de akkor is az volt, hogy külföldre mehetett ugye, tanulmányait ugye, folytatni. Német nyelvet már jól beszélte, közel volt az osztrák határhoz, és kertészeti tanulmányokat folytatott először Németországban, majd Ausztriában, Franciaországban és Olaszországban, ahol kitűnő, magas szintű kertészeti iskolákban és kertészetekben ugye, növelte nyilván nem csak a nyelvtudását, hanem szakmai ismereteit is. Többek között hát tudjuk azt, hogy a világ akkor leghíresebb német rózsa cégénél a Lambert Schönét ugye kereste fel, ez a mozelmenti Trierbe volt, és itt a világhírű rózsanemesítő Druszki felügyelő mellett kapott beosztást, ahol a rózsanemesítésnek a legmagasabb szintű tudását sajátíthatta el. Ő volt, Druszki volt a fehér Druszki és az illatos piros Druszki rózsák, tea rózsák kinemesítője, a kor talán egyik leghíresebb ugye, nemesítője volt ugye Európában, és aztán tovább ment Barabics Fülöp, Franciaországba, Olaszországba, Trierbe is dolgozott, és többek között ugye megtanulta és Magyarországra hozta a nemesített Paul Scarlett Klimber futórózsát, amivel később majd Diósgyőrbe is ugye találkozhatunk, hisz ő hozta ezeket a nemesített rózsákat ugye Magyarországra, hozta Miskolcra és környékére, és ezt a hatalmas tudást ugye 1910-es évek közepén már

0: ugye Magyarországra hozta vissza. Tehát azt szokták mondani, hogy dendrológus, aki ugye virágokkal foglalkozik, ugye tudjuk, hogy a holland virágművészet milyen magas szinten áll, de Hollandiában, Németországban nagyon magas szintű nemesítő iskolák voltak, és ő ezeket az iskolákat nem csak hogy megismerte, hanem kitűnő szakmai kapcsolatokra is lelt. Tehát ott németekkel, hollandokkal, olaszokkal, ugye többek között például Versailles-ba is elkerült, majd Ausztriába és Olaszországba is töltött hónapokat. Például Olaszországban, mint érdekesség, egy pálma termesztő cégnél dolgozhatott, mint fiatalember, és itt szerzett ugye tapasztalatokat, majd 1911. november 1-én tért haza, és ekkor Miskolcon gyakornoki munkát vállalt az akkori állami kertészetnél.
1: Miskolc, köszönöm szépen, hogy megemlítettem, mert pontosan erre lettem volna kíváncsi. Hogyan került ő városunkba, Miskolcra?
0: Nagyon érdekes összefüggésekre ugye találtam, hisz a 10-es években több olyan távirat maradt fent a levéltár gyűjteményében, amiben a fiatal Barabics Fülöpöt különböző felvidéki városokba küldték ki. Besztercebányára, Lévára, Zólyomra, és nem értettem először, hogy miért kellett neki Besztercebányára utazni a 10-es évek közepén. És akkor derül ki, hogy már a monarchia utolsó időszakában hatalmas állami zöldségtermelő telepeket alakítottak ki Magyarországon, az országban regionálisan, tehát Nagytéteinyben, Gödöllőn, Tatabányán, Besztercebányán és Miskolcon. Ezeken az államilag finanszírozott zöldségtermelő telepeken biztosították a közintézményeknek, tehát gondolunk itt kórházaknak, iskoláknak a zöldséget és gyümölcsöt, tehát ők nem a piacról szerezték be eseti jelleggel, eseti árakon, hanem ezeken a zöldségtermelő piacokon, ugye telepeken állították elő a zöldségeket, és az itt termelt termelvényeken látták el a környéknek a szükségleteit. Egy ilyen telep volt Miskolcon is, a Szentpéteri kapuban. Ide került a fiatal Barabics Fülöp 1913-ban, a Földművelési Minisztérium alkalmazásába került ő, tehát állami tisztségviselő lett ilyen szempontból. Érdekesség, hogy a hadseregnél is be volt osztva önkéntes szolgálatra, de úgy tűnik, hogy a hadsereg kötelezettség alól felmentették, tehát nem kell bevonulni ugye a háborúba. 13-14, ekkor indul az első világháború, tudjuk azt, hogy nagyon nehéz időszak volt, és azt is tudjuk, hogy ezek a zöldségtermelő telepek áldozatul estek a háborúnak, például a Besztercebányait megszüntették, mert ugye elcsatolták, Csehszlovákiához ugye került az a terület, és kérdéses volt, hogy a Miskolcit is a háborús viszonyok között fent tudják-e tartani, mert nem volt rá komoly anyagi fedezet, és ezért Miskolc város felvetette, hogy ezeket a zöldség és gyümölcs telepeket adja át az állam a városnak. Miskolc átveszi bizonyos feltételekkel, folytatva azokat a tevékenységeket, amit ugye korábban évtizeken keresztül kitűnő szakember gárdával itt folytattak, és hát tudunk arról a korabeli újsághirdetésből, 1915-ben főkertészé választották Barabics Fülöpöt, és 15-16-ba került a város tulajdonába ez a zöldségtermelő telep, ami kint volt ugye Szentpéteri kapuban, amit később majd látni fogjuk, hogyan bővítettek. Tehát gyakorlatilag Miskolcon vállalt itt egy állást, mint fiatal, tehetséges, felsőfokú végzettséggel rendelkező ugye kertész, és az irányítása alatt működött a miskolci dísz- és konyhakertészet, ahová ugye folyamatosan vettek fel alkalmazottakat, és mi volt a feltétel? Ugye nőtlen, szorgalmas, hadmentes egyéneket kerestek ugye a háború időszakában, akik a kereskedelmi kertészetben, vagy esetleg a bolgárrendszerű konyhakertészetekben ugye jártassággal ugye rendelkezett, és Barabics ugye bekapcsolódott ezekbe a munkákba. Na most nagyon érdekes, hogy 1916 környékén, amikor ugye ő még utazhatott ugye Besztercebányára és környékére, kitűnő szakmai kapcsolatokat alakított ki az ország különböző növény- és zöldségtermelő telepeinek vezetőivel, és ebből ezeket később is kamatoztatta, és hát nyilván ezek a telepek lettek az ő szakmai kifutásának, pályafutásának az alapjai, azt lehet mondani.

0: Mi is volt jellemző az ő kertészetére? Megfelelt ugye a kritériumnak, amit említett, és maradandót tudott alkotni, erre majd példákat is említünk. Szóval mi volt az ő jellegzetessége?
1: Ma már azt mondhatnánk, hogy mintagazdaságot hoztak létre, ez a szó volt, hogy mintagazdaság, aminek része volt egy bolgárkertészet, egy tehenészet, ugye mellette munkásszállásokkal, vasúti ellátással, villany és vízvezetékkel látták el, és a munkás létszám főszezonban, nyilván nyári szezonban akár az 500 főt is meghaladtatta, tehát nagyon komoly létszámmal dolgoztak. A zöldségtermesztésen kívül jelentős volt a dinnye és gyógynövénytermesztés is, és a város lakosságát és a közületek ellátása mellett már exportra is tudtak termelni. Tehát olyan magas szinten vitték a termelés, hogy jutott ugye már exportra is. És miután Miskolc átvette ezt az államtól, ez lehetőséget adott arra, hogy a szentpéteri kapu környékén bővítsék ezt a telepet, tehát újabb területeket vontak be, az állam támogatta még bizonyos összegekkel, és ez egy újabb lehetőséget biztosított arra, hogy még nagyobb volumenben, miután később kibővítették díszfaiskolával is. Tehát zöldség, gyümölcstermelés, és akkor még ismeretlen díszfa csemetéket is ugye neveltek, és ezzel látták el később a 20-as, 30-as években Miskolcot, amikor ugye elindult, majd látni fogjuk, Miskolcnak a virágosítási és fásítási programja a 20-as évek közepén, tehát Barabics Fülöpnek múlhatatlan érdemei voltak abban, hogy ezt a mintagazdaságot kitűnően megszervezte, a miskolci és környékbeli közintézményeket ellátta zöldséggel és gyümölcsel, folyamatosan, sőt, még bevételt is szerzett az exportból, és elkezdődött a 20-as években Miskolc fásítási és dísznövényekkel való ellátásának időszaka és programja, majd erről talán később egy picit még többet is tudunk beszélni.
0: Mindenképpen megemlítjük a konkrét példákat is. Életének tovább alakulását, ha tekintjük és elemezzük, valamint erről beszélünk, akkor milyen fontosabb momentumai voltak még a szakmai életének?
1: Tudni kell azt, hogy a monarchia időszakában 1867 után nagyon sok egyesület alakult és alapítvány alakult, nem csak Miskolc, hanem Magyarországon. Tehát sok-sok szakmai és kulturális egyesület alakulhatott az országban, lehetőséget ugye biztosított erre jogszabályi környezet. Tehát nagyon gazdag egyesület és szakmai élet zajlott ugye Miskolcon is. Ezekből ugye tudjuk azt, hogy ezekben az egyesületekben ő komoly szerepet vállalt. Például 1922-ben megalakult a gyógynövénytermelő és értékesítő részvénytársaság, amelynek igazgatóságából ez egy országos ugye, intézmény volt, vagy részvénytársaság, beválasztották ugye, többek között Barabics Fülöpet is Miskolcról, és ennek a részvénytársaságnak például a feladata volt akkor újdonságként a bükkben tömegesen előforduló gyógynövényeknek a gyűjtése, ezek exportálása és feldolgozása, illetve az egri főkáptalan is megállapodást kötöttek a káptalan uradalmaiban vadon termő székfű összegyűjtéséről. Tehát nagyon érdekes, mert a 20-as években kezdtek gyógynövényekkel foglalkozni itt a Bükkés környékén, de tagja volt, mint főkertész Barabics Fülöp a Gazdasági Munkabérbizottságnak is Miskolcon, amelyek a városban dolgozók munkabérét állapították meg, tárgyalta a mezőrendőri kihágásokat, és sok-sok olyan szakmai egyesületben ugye részt vett, például a Miskolci Mezőgazdás Társas Egyesületében, ahol ugye ő népszerűsítette a dísznövényeknek a nemesítését, népszerűsítette azokat a munkákat, amivel ő megismerkedett az évtizedes munkássága alatt, és előadásokat tartott a városban, tehát aktív közéleti életet is folyt. Ennek kapcsán ugye majd látni fogjuk később, ugye kitüntetésre is részesített a minisztérium, tehát szakmailag elismerték a munkáját, és hát akkor már nem is főkertészként emlegették, hanem kertművészként leginkább. Tehát olyan nagy nemzetközi kapcsolatrendszerrel, tapasztalattal rendelkezett. Most leírják a korabeli források, hogy rendszeresen külföldre látogatott, évente Nyugat-Európában látogatott, nyilván a baráti szakmai kapcsolatok, nyilván azok is viszont jöttek ugye Miskolc környékére, és Miskolcnak a 30-as években főként olyan nagy híre lett kertészetileg, aztán sajnos ez a hír ez megkopott azért az 50-es, 60-as években, azt is tudjuk, aminek elsődleges szereplője, vagy hozzácsatott személy, az Barabics Fülöp volt, aki magas szintre vitte Miskolc kertművészetét, kertgazdálkodását.
0: Ahogy hallgatom önt, meg kell, hogy fogalmazom, hogy nagyon széles látókörű ember volt ő. Értett a gyógynövényekhez, értett a gyümölcstermesztéshez, a zöldségtermesztéshez, és nem utolsó sorban a díszfák, a díszcserjék és a gyönyörű virágok ültetéséhez.
1: Így van, tehát Miskolcnak a tudatos kertészeti fejlesztése 1925 környékén kezdődött el. A város akkori vezetése szeretettel ápolta azt a gondot, hogy Miskolc egy virágos város legyen, és komoly pénzügyi áldozatokat is hozott azért, hogy ez megvalósuljon. Nyilván akkor is szűkös volt a költségvetés, de erre leírják a források, soha nem sajnáltak a pénzt a város vezetői, hogy Miskolc egy elegáns, kertészetileg is színvonalas városra emelkedjen. És hogy egy korabeli dokumentumot idézzek, a Magyar Jövő 1934-ben azt írja, hogy Barabics Fülöp ihletett művésze a kertészetnek, akinek tudása és ragyogó fantáziája, tévedhetetlen szépérzéke és lelki kultúrája a virágdíszítésnek szinte csodálatosan pazar alkotásait hozta létre, gyönyörűségére a szemnek és a szívnek. Tavaszinduláskor, amikor már megkezdődött a kertészeti munka, ez idei terveiről is érdeklődtek, és beszámolt arról, hogy milyen. Ugye Miskolcnak földrajzi elhelyezkedésénél fogva nem voltak nagy lehetőségei hatalmas nagy parkok létesítésére. Az a három terület, amit Barabics fejlesztése is érintett, az a Népkert volt, a Tapolcai hatalmas park, illetve a belváros Deák tér és Szemere térségének a kertészeti fejlesztése. Ezt a 20-as, 30-as években kezdték el, leírják azt, hogy a Népkertet, amit a 19. század végén hoztak létre, Miskolcnak egy ilyen pihenőkertjét, ma is létező ugye, területről beszélünk, azt a 20-as évekre már elég elhanyagolt állapotba került, és Barabics Fülöpnek és munkatársainak, főként Démel Náldónak köszönhetően sikerült felújítani a Népkertnek a fáit, a faunáját, azokat a sétányokat, szobrokat, amivel ma is rendelkezik a Népkert. A másik pedig, ami egy komoly fejlesztés volt, az pedig Tapolca és Tapolca fürdő volt. Tudjuk azt, hogy Tapolca a munkácsi uradalomhoz tartozott nagyon sokáig, és a Pávai Vajna féle fejlesztésnek köszönhetően melegvízű forrásokat találtak ott a 20-as években, és ennek köszönhetően Tapolca fejlesztése 1930-as években elindult, úgyhogy 1941. májusában átadták az akkori gyógyfürdőt, ami Európa viszonylatban a harmadik leghíresebb gyógyfürdővé emelte Tapolcát. Na most azért azzal tisztában voltak, hogy ez egy óriási turisztikai attrakció, nyilván akkor is az volt, még ma is az természetesen, de ehhez szükséges volt egy komoly, nemzetközi szintű kertnek a kialakítása. Ennek a kertnek a kialakítására Barabics Fülöpöt kérték fel, aki a 30-as évek közepétől több éven keresztül foglalkozott a tapolcai, máig ismert kerteknek a kialakításával, de sajnos már nem érte meg a fürdőnek az átadását, mert elég fiatalon, 53 éves korában, 1940-ben ő elhunyt. De az emléke nem maradt nyomtalan ugye Barabics Fülöpnek, hisz a sétányt, ami bevezet bennünket a barlangfürdőhöz, azt 1992-ben az ő nevéről ugye nevezték el, tehát ha valaki kimegy Tapolcára, a fő sétány, ugye a fürdőhöz vezet, az Barabics Fülöp sétány, és az ő emléke ilyen értelme megörökítésre került, és hát nyilván még akár fák is lehetnek, amiket ő ültetett valamikor a 30-as években, de az ő magas szintű kertművészete az ilyen jellegű nyomokat hagyott, ugye Miskolcon, a Népkert, mint emlékhely, a tapolcai kertek, illetve a belvárosi Palóci utca és Szemere kert, amit ő fejlesztett ki, az ő különleges fáival és növényeivel ugye látták el.
0: És akkor kijelenthetjük, hogy ezen három területen, ahogyan is említette, a Népkertben, a Szemerekert, Deák tér és a Miskolc-tapolcai területen találhatunk még olyan fát, amelyet Barabics Fülöp ültetett?
1: Hát akár még találhatunk is, mert a 30-as éveben kezdték el ültetni, tehát én úgy gondolom, még lehetnek azért olyan idős fák, amiket az ő keze nyomán ültettek-e valamikor a 30-as évek legvégén. Mindenesetre Miskolc természetesen büszke lehet arra a kertészi hagyatékra, amit egy ilyen nagy ívű, nagy tudású, szakmai ismeretekkel, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kertművész, mint Barabics Fülöp is ugye hátrahagyott.
0: Milyen volt ez a hagyaték? Igen. Mi volt jellemző az ő kertművészetére, ahogyan is fogalmazott? Milyen virágokat ültetett? Igen. Milyen kertek Igen. voltak ezek a Barabics Fülöp féle kertek? Igen.
1: Ő is, illetve később a fia is nagyon komolyan foglalkozott virágok és fák nemesítésével, főként virágokkal. Őt például leírják azt, hogy csak dáliából, Barabics Fülöp 50 félét nemesített, csak dáliából. Tehát Miskolc a két háború között látjuk régi fényképeken, képeslapokon, egy rendkívül elegáns, virágos város volt, tehát ezért is lett a 30-as évben Miskolc a virágok városa. És ez annak köszönhető, hogy Barabics Fülöpnek a nemzetközi szintű kertművészeti ismerete ugye nyomot hagyott a városon, tehát ő hobbi szinten ugye nemesítette az új és újabb növényeket, amit aztán a fia is folytatott Sopronban, egy híres kertészetet hagyott maga után. Tehát nagyon sok virágot, fát ugye nemesítettek, újakat ugye találtak ki, és ezeket rendszeresen bemutatták a miskolciaknak különböző alkalmakor, ahol nyilván képezték is azokat a fiatal kertészeket és érdeklődőket, akik ugye motivációt kaptak arra, hogy folytassák a kertművelést, és Miskolc, illetve Diósgyőr egy kertészetileg rendkívül nagy hagyományokkal rendelkező ugye, város legyen.

0: Ahogyan is említette, 52 éves korában hunyt el Barabics Fülöp, előtte azonban értékelték munkáját, munkásságát, milyen díjakkal, milyen kitüntetésekkel.
1: Már előtte ugye a kormányzat a 30-as éveben komoly díjakat és kitüntetéseket adott át neki, illetve kollégáinak. Ezzel elismerték azt, hogy ő szakmailag emeli Miskolcnak a színvonalát természetesen. Utána ezzel az utcanével nevezése és egy emléktáblával, ahol laktak, is szintén ugye megemlékezünk még róla. Elég váratlan hunyt el, egy gyors betegség vitte el, 1940 tavaszán kórházba került, az Erzsébet kórházba gyógyították, majd Budapestre került, és 40 tavaszán hunyt el, egy óriási temetést rendeztek neki itt a Mindszenty temetőben. Hatalmas, hogy virágözönnel ugye búcsúztatták el Miskolcnak a főkertészét, és nem maradt nyom nélkül az ő munkája, hiszen az érdemi munkáját sok esetben, ami megkezdett fejlesztéseket, kollégája Démel Nándor folytatta. Tehát Démel Nándor volt az, aki Barabics Fülöpnek a legközvetlenebb munkatársa volt, és aki nyilván ismerte azokat az elképzeléseket, amit Barabics Fülöp már nem tudott megvalósítani, de Démel Nándor a 40-es években, ugye neki sikerült megvalósítani Tapolcán, vagy a város különböző pontjain.
0: Ha már megemlítettük Miskolc-Tapolcát, és említést tettünk a népkertről is, akkor javaslom, hogy a folytatásban a miskolci népkertről beszéljünk részletesen, bár nekem gyerekkoromból olyan szép emlékeim vannak Miskolc-Tapolcával kapcsolatosan, még akkor is olyan szép virágos volt, bár már lehet, hogy akkor nem Barabics Fülöp kertészetének vagy kertmunkájának szorosan hozzátartozó növényei voltak találhatóak abban a kertben, de szerintem az ő hagyatékát és hagyományát őrizték az utódai is. Szóval vissza a népkerthez, mert hogy a népkert az mai napig egy fontos része Miskolc városának, és beszélnünk kell a népkert és virágosítása kertészete kapcsán a népkertben található 2011-ben újra felállított országzászlóról is. Miért?
1: 1867 után, a kiegyezés követően kezdtek el a különböző önkormányzatok, városok, települések komolyabban foglalkozni a építészeti szabályrendeletekkel. Ekkor ez a békeidőknek a korszaka volt ugye hosszú évtizedeken keresztül, amikor ugye háborúmentes övezetbe, ugye időszakba ugye került az ország, és ekkor kezdték kialakítani azokat a nagyobb volumenű kerteket a különböző városokban, ami a polgárság részére ugye pihenőkertek voltak. Ezeknek a helyét igyekeztek megtalálni. Gondoljuk Budapestre, a Városligetre, amit össze kellett kötni a belvárossal, hisz Budapestnek nem volt egy olyan klasszikus főtere, gyakorlatilag most sincs, ahova az emberek ugye hétvégén, délutánonként kimehettek volna pihenni, ezért egy hatalmas, nagy grandiózus tervel az Andrássy úttal összekötötték a belvárost, kialakították a Hősök terét és a Városligetet egy pihenőketté ugye varázsolták. Miskolcon hol volt ilyen lehetőség? Tudjuk azt, hogy Miskolc mellett volt egy egészen kis település, Mindszent, 336-an laktak a 1800-as évek második felében Mindszenten. Mindszent Miskolccal egyesült 1878-ban, és a mellette levő térséget, a Kávária domb alatti, onnan kelet első területet alakították évtizedek alatt úgy át, hogy az lett Miskolcnak a pihenőkertje. Ez először a lövöldekert volt, majd népkert, erzsébetkert, ma már ezt úgy hívjuk, hogy népkert, és 1881-től már látjuk a térképeken ennek a kertnek a nyomait, ilyen szempontból látjuk ugye azokat a elképzeléseket, amik különböző terveket megvalósítottak, hisz ez az időszak volt az, amikor az első sportegyesületek elindultak Magyarországon, mik voltak ezek, mert ugye foglalkoztam ezzel, ezek voltak ilyen lövészegyesületek, korcsolyaegyesületek, különböző teniszegyletek, és ezeknek egy helyet kellett biztosítani a városba. Ennek a helynek találták meg ugye a népkertet, itt alakította ki egy lövészegyletet. Talán érdekességén elmondható, hogy amikor a 19. században Miskolcot összehívták, hogy hanyan laknak itt, 1910-ben olyan már 50 ezeren laktak, előtte 35-40 ezeren laktak, több ezer katona volt a városban, ugye laktanyákban, és ezeknek a katonáknak is biztosítani kellett a polgári szórakozást, például lövészegyletekbe mehettek el, ahol hétvégenként vagy délutánonként ugye nyugodtan kiélhették a sport iránti szenvedélyüket, és így alakult meg 1872-ben a polgári lövészegylet, majd 1874-ben a korcsolyázó egylet, és Lévai kezdte el népkertnek nevezni azt a területet, amit ugye később elegánsan ugye beépítettek, és ez a terület a 20-as években már ilyen 20 holdnyi területet foglalt magába, itt alakította ki sétányokat, itt avatták fel Erzsébet királynénak az első magyarországi szobrát, a Max Sportház itt volt, vendéglők, 1901-ben itt építették meg a Vigadót, a máig álló csodálatos épületet, sport és teniszpályák voltak itt, és ez a térség volt adva annak, hogy a miskolciak hétvégén, ha Tapolcára nem akartak kimenni, vagy esetleg Diósgyőrbe, Lilafüredre, akkor ugye népkertbe mentek el sétálni, sportolni, egy kicsit kikapcsolni. Nos, a népkertnek a kialakítása az a 20-as évekre befejeződött, de néhány évtized eléggé tönkre ment, leírják a korabeli lapok, hogy elhanyagolt lett, és Barabics Fülöpöt kérték fel arra, hogy a népkertet rehabilitálja, kertészetileg újítsa meg. Ez ugye megtörtént a 30-as években. De mellette volt egy másik mozgalom is Magyarországon, az országzászló mozgalom, hisz a trianoni trauma után próbáltak emlékeket állítani annak a gondolatnak, hogy a történelmi nagy Magyarországot nem feledhetjük el, és ezért 1925 után rendszeresen állítottak fel kisebb-nagyobb országzászlókat a települések fontos helyén. Ez a országzászló állítási mozgalomhoz csatlakozott Miskolc is, már a 30-as években, és már 32-33-ban találkozunk olyan bejegyzésekkel, hogy a miskolciak is szeretnék egy országzászlót felállítani, még nem tudták, hogy hova, több helyszín is felmerült. Az egyik volt a mai Városház tér térsége, a másik a Bulcsú és Lehel utcák térsége, ahol ugye a laktanyák is közel voltak. A harmadik esetőség volt a népkert és környéke, és végül is a város egy olyan a Miskolca Helyű Csaba felől bejövő útbenti területet a népkertben ajánlott, ahol ugye 1934-ben komoly pénzügyi háttérrel felállították az országzászlót. Na most az országzászló az szimbolizálta az összmagyarság összetartozását, 1934-ről beszélünk, ekkor már 100 országzászló állt Magyarországon, szerették volna miskolciakhoz, ez lett volna 100-ig, de nem ez lett, hanem az a sátorújújai országzászló lett. Mindenesetre megkapta a felvidéki országzászló megjelölést, hogy ez az országzászló szimbolizálja a felvidéki területekkel való együvétartozást, és itt hatalmas rendezvényeket ugye tartottak minden évben, tehát nagy nemzeti ünnepeken rendszeresen az országzászló és környékén ugye tartották az ünnepeket. Mi történt az országzászlóval 1945 után? 45 után az új időszámítás ugye kezdődött Magyarországon, tudjuk azt, hogy egy politikai fordulat történt az országban. Az országzászlót egy ismeretlen időpontban lebontották, és széthordták gyakorlatilag. Tehát sikerült megtalálni az eredeti országzászlónak a helyét a népkertbe korabeli térképeken, és 2010 környékén egy mozgalom indult el Miskolcon, hogy állítsuk vissza Miskolc történelmi országzászlóját, lehetőleg azon a helyen, ahol eredetileg is volt, ugyanolyan tervek alapján. A levéltárban sikerült megtalálni az eredeti terveket, ez nagyon fontos, míg az eredeti textíliák is megvoltak, hogy milyen textíleket ugye ajánlottak ugye a budapesti cégek a zászló megvalósítására, és 2011-ben ugyanazon a helyen, ugyanazok a tervek alapján újraépítettük és újraállítottuk Miskolcnak a történelmi országzászlóját, tehát hosszú évtizeken keresztül nem állt ez az országzászló, de ugyanolyan építészeti megoldással ugyanott visszaletett. Tehát egy picit szimbolizálja a történelmi folytonosságot, hisz Magyarország múlhatatlan sebeket szerzett a trianoni békekötés kapcsán, és itt ma már a népkertnek egy szerves része a történelmi ereki és országzászló, amit 1934-ben ugye állítottak fel. Minden bizonnyal itt volt Barabics Fülöp is az átadó ünnepségen, hisz ő volt a városnak a fő kertésze, tehát neki ott kellett lenni, és ő is átélte, hogy az ő által újra álmodott népkertben felállítják Magyarország történelmi országzászlóját.

0: Barabics Fülöp munkássága, ahogy már utalt is rá, tovább élt, hiszen volt utóda, volt, aki követte az ő szellemiségét, az ő kertészeti művészetét. Kik is voltak még Miskolc város jelentős kertészei?
1: Ebben a korban ugye két szemét kell megemlíteni, Barabics Fülöpön kívül Démel Nándort. Talán érdekesség, hogy ha megnézzük a korabeli tisztviselőknek a névsorát, akkor 6 fő volt hivatásos kertész Miskolcon. Ezek voltak a gazdasági kertészek, az ő vezetőjük volt Barabics Fülöp, ők kint voltak helyileg a Szentpéteri kapuban, ott volt ez a hatalmas nagy gazdasági kertészeti központ. A másik 3 fő a népkerti kertészek voltak. Tehát ebből a 6 főből állt Miskolc város kertészeti alkalmazottainak ugye a névsora. Mennyien lettek Miskolcnak a tisztviselői karában 1920-as, 30-as években? Hát, ha mindent összevetjük, akkor több mint 300-an. Tehát olyan kb. 370 fő lehetett a miskolci teljes tisztviselői karban. Ebből ugye volt 6 fő hivatásos kertész. Nyilván alkalmaztak még alkalmi kertészeket idén jelleggel, mondjuk nyáron nyilván betakarítási és egyéb gyümölcs szedési, termesztési szezonban, de ők voltak azok, akik ugye a tisztviselői karnak a részei voltak, és ők irányították. Ma már szintén természetes, hogy Miskolcnak is van főkertésze, újólag, de sokáig nem volt, én úgy tudom, de akkor Miskolcnak a főkertésze az egy nagyon fontos ugye, pozíció volt, és ezt a megtisztelő címet kapta meg évtizedeken keresztül, mintegy 30 éven keresztül Barabics Fülöp, aki hatalmas művészként, kertművészként nagyon komoly nyomot hagyott Miskolcnak a kulturális és kertészeti életében. És ha Barabics Fülöpről beszélünk, akkor a 3 gyermeke közül ki kell emelni még Barabics Elemért. Ő Miskolcon született 1921-ben, itt járt középiskolába, a Fráter György katolikus gimnáziumnak volt a hallgatója, majd Sopronba került, erdőmérnöki végzettséget van, és rendkívül híres országosan, sőt nemzetközi híres erdőmérnök és növénynemesítő lett Sopronban. Sopronban nagyon sokan ismerik a Barabics nevet, hisz ez egy kertészeti márka név lett, azt lehet mondani Sopronban. Tehát Barabics Elemér, aki 2003-ban hosszú élet után hunyt el, vitte tovább Barabics Fülöpnek, édesapjának és a Barabicsoknak a kertészeti hagyatékát, azt a magas szintű, nemzetközi szintű kertészeti ismereteket, amelyet ugye a családnak a ágai, a felmenők ugye alapoztak meg, és ma, amikor kertészetről, kertészeti fejlesztésekről beszélünk, akkor látjuk, hogy ez egy dinasztia, akinek a 3 tagja nagyon komoly nyomot hagyott a magyar kertészeti emlékekbe. Barabics Elemér nagyon sok új növényt, fát nemesített, Sopronban egy külön kertészete volt, talán még van most is a családnak, és ilyen értelemben összeköti ez a család Sopront és Miskolcot, a selmeci és a miskolci hagyományokat, az egyetemi hagyományokat, a kertészeti hagyományokat, és 4 kort ilyen szempontból, a monarchia korát, a 2 háború közötti időszakot, a Kádár korszakot és a mai kort, amikor is ugye visszanyúlhatunk egészen addig a 19. századig, amikor is ugye a boldog békeidőben ugye a Magyarország kertészetileg is egy rendkívül komoly hagyatékkal rendelkezett, és ez így már több mint 100 év a kertészeti kultúrában.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta és megismertette velünk Barabics Fülöp életét, és emléke így is tovább él most a Szent István Rádió hullámhosszain az önnel készített riportban, hogy minél többen ismerjék meg az ő személyiségét, és tudjanak és halljanak róla, hogy kinek is köszönhetjük azt a szép kertészeti kultúrát, amely Miskolc város életének, történet életének része volt. És örülök, hogy megérkeztünk a beszélgetésünk végén oda, ahonnan elindultunk a miskolci és soproni kötelékekhez és kapcsolatokhoz. Riportunk végén, ha egyfajta összegzést kellene mondanunk a kedves hallgatóknak, akkor mit is mondhatnánk el Barabics Fülöp hagyatékával kapcsolatosan?
1: Úgy gondolom, hogy azért kell foglalkoznunk, meg kutatnunk a régi időknek a korait, mert óriási hagyatékot hagytak az elődök ránk. Ezek lehet építészeti hagyaték, kertészeti hagyaték, történeti hagyaték, tárgyi hagyaték, és sokszor nem kell új dolgokat kitalálni, hanem csak vissza kell állítani azokat a már megkopott, vagy tönkrement, vagy elpusztított értékeket, ami egykor a történeti Magyarországon már léteztek. Ha már ennyit megteszünk, hogy visszaállítjuk azokat a kerteket, azokat a épületeket, kastélyokat, várakat, emlékhelyeket, szobrokat, amik egykor álltak, és kitűnő érzékkel az elődeink ugye elhelyezték és megteremtették azokat, úgy gondolom, hogy már akkor egy hatalmas lépést tettünk, abba az irányba, hogy Magyarország egy látványos, élhető, magas minőségű, magas kultúrájú, esztétikailag, építészetileg, kertészetileg is egy emelkedett ugye helyét tudjon válni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Rózsa György főlevéltárosnak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Orosházán a Jópálya tábor résztvevői idén a modern digitális technológiák világába nyerhettek betekintést. A Németh Imre Alapítvány által biztosított eszközök is a rendelkezésükre álltak. Az általános iskolás diákok kipróbálhatták 3 különböző állomáson a jövő technológiáit, ahol játékos formában szerezhettek új élményeket és tapasztalatokat. Az egyik csoportban a résztvevők egy professzionális 3D szkenner segítségével készítettek saját arcfelvételeket. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték, hogyan válik néhány másodperc alatt egy valódi arc részletgazdag 3D digitális modellé. Ezután a robotika kapott főszerepet. A táborozók 3 különböző robotot programozhattak, amelyekkel egy robotpályán kellett különböző feladatokat teljesíteniük. A 3. csoportban a VR szemüvegek segítségével virtuális valóságélményben lehetett részük a diákoknak. Sokan most próbálták ki először a VR technológiát, amely különleges élményt nyújtott számukra, és megmutatta, milyen lehet a jövő digitális világa. A program végén minden résztvevő egy különleges ajándékot is hazavihetett. A Németh Imre Alapítvány 3D nyomtatójával készített egyedi telefontartót. Mészáros Melinda, a Németh Imre Alapítvány elnöke elmondta, nagy öröm számukra, hogy a Békésmegyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett jópályatáborban a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikum közreműködésével ők is bemutatkozhattak. Lehetőségük volt, hogy az alapítványuk korszerű eszközeivel hozzájárulhattak a tábor programjaihoz. Bíznak benne, hogy a gyerekek számára ezek az élmények nem csak szórakoztatóak voltak, hanem inspirációk.

János Általános Iskola gimnázium idei tanévében bevezették az egész tanév során nagy népszerűségnek örvendett hadaprót programot. Ennek volt a méltó lezárása a napközis hadaprót tábor. A fiatalok az alaki gyakorlatok világába is belekóstoltak, de szerepelt a programok között kerékpártúra a 67-es majorba, krokettezés, darcozás, kerékpáros akadálypálya teljesítése. Különleges élményt jelentett Losz Csaba kertjében parkoló MiG-21-es vadászgép megismerése. Békés megyében teljes lendülettel beindult a szabadföldi görög és sárga dinnye szezon. A piacokon már szinte mindenfajta megtalálható. Ráadásul megérkezett az egyik legkeresettebb különlegesség is, a magszegény görög dinnye. Az idei év különösen kedvezett a dinnyének. Nem csak szépek a dinnyék, hanem az ízük is kiemelkedő, lédúsak és mézédesek. A jó dinnye mögött rengeteg munka áll. Fontos a gondosan előkészített talaj, a megfelelő tápanyag utánpótlás, a folyamatos öntözés, de legalább ennyire számít a megfelelő fajta kiválasztása is. Mohnás György termelő külön kiemelte a saját gyökéren történő termesztést, amelynek köszönhetően a növény kiegyensúlyozottabban fejlődik, erőteljesebb termést hoz és az ízvilág is gazdagabb lehet. Úgy véli, ma már csak olyan fajtákkal érdemes dolgozni, amelyekre valóban van vásárlói igény. Ez különösen igaz a magszegény görög dinnyére, amely évről évre egyre népszerűbb, sokkal kényelmesebb fogyasztani, ezért a családok egyik kedvence lett. Nem csak a görög dinnye, hanem a szabadföldi sárga dinnye szezonja is most indult be igazán. A hagyományos sárga húsú változat mellett a cukordinnyét is sokan keresik, hiszen intenzív illata és édes zamata miatt nyáron igazi csemegének számít. A szakemberek szerint a helyben termett békési dinnye nem csak frissebb, hanem kisebb ökológiai lábnyommal jut el a vásárlóhoz, mint a külföldről érkező áru. Ráadásul a hazai dinnyét többnyire érettebben szedik le, ezért az íze is sokkal gazdagabb. Érdemes épp héjú, sérülésmentes dinnyét választani. A görög dinnyén a krémsárga földfolt az érettség egyik jele, a kopogtatáskor hallható mély tompa hang szintén jó jel. Felvágás után a dinnyét mindig hűtőszekrényben tárolják, és lehetőleg 2-3 napon belül fogyasszák el. Leó pápa argentina apostoli nunciusává nevezte ki Michael W. Banach memphisi címzetes érseket, aki ezzel lezárja magyarországi szolgálatát. 2022 óta képviselte a Szentszéket hazánkban, ez idő alatt aktív szerepet vállalt az egyház és az állam kapcsolatainak erősítésében, valamint számos egyházi eseményen vett részt. Többször is ellátogatott a Szeged-Családi Egyház megyébe. 2023-ban előadást tartott a Gál Ferenc Egyetemen, szentmisét mutatott be a Dómban, valamint felkereste az Ágota közösséget. 2025-ben pedig a Szeged Felsővárosi Szent Miklós templom búcsúi ünnepségen vett részt. Megkezdődött a lélekgyógyító Szent Erzsébet tábor második turnusa Ágota falván, ahol közel 300 gyermek vett részt a Kászpen módszerre épülő lelki és közösségi programokban. A szakemberek és önkéntesek kis csoportokban segítik a gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalokat önbizalmuk, bizalmuk és önértékelésük megerősítésében. A terápiás szemlélet a tábor valamennyi programját áthatja, hogy a résztvevők biztonságos, elfogadó közösségben élhessenek át sikerélményeket és maradandó lelki megerősödést. A tábor harmadik turnusa augusztusban indul. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében dolgozó mentorok egy csapata a tanévzárást követően a magyar széki Kármelita Kolostorban töltött 3 napot a Sarutlan Kármelita Nővérek napi imarendjébe bekapcsolódva. Így részt vettek görög-katolikus szentmisén és gyógynövény szentelésen is. A találkozás első felében visszatekintettek az elmúlt év tapasztalataira, örömökre, nehézségekre, a legutóbbi képzésen tanultak fényében, majd terveket is megfogalmaztak a jövő évre. Július 25-e és augusztus 2-a között Gyopáros fürdő ad otthont a hajómodell világbajnokságnak. Mintegy 10 ország közel 180 versenyzője érkezik Orosházára. A Naviga március elején döntött a gyopárosi helyszínről, miután az orosházi modellezőklub pályázata meggyőzte őket, a tó kiváló adottságokkal rendelkezik a nemzetközi megmérettetéshez. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Debrecenben több mint 6300 középiskolás érettségizett, már szeptemberre készülnek az iskolák, írja a Dehír. Lezárult a 2025-2026-os tanév. A tankerület általános iskoláitól mintegy 1108-os búcsúzott. Miközben a diákok már a vakációt élvezik, a közoktatási intézményekben értékelik az elmúlt hónapokat, és megkezdték a szeptemberi tanévkezdés előkészítését is. Debrecen középiskoláiban idén több mint 6300 diák tett érettségi vizsgát közép és emelt szinten. A fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Tóth Árpád gimnázium igazgatója szerint az idei vizsgaidőszak kiegyensúlyozott volt, a diákok felkészülten érkeztek a megmérettetésekre. Nem csak a középiskolások, az általános iskolások számára is véget ért a tanév. A debreceni tankerületi központ intézményeiben mintegy 1108-os búcsúzott az általános iskolától. A Bolya János általános iskola végzősei az általuk első helyen megjelölt középiskolába nyertek felvételt. Erről Varga Zsuzsanna, az intézmény igazgatója beszélt a Debrecen TV Esti Közelkép című műsorában. Szeptemberben 1250 kisdiák lépi át először az iskola küszöbét a tankerületi központ valamely általános iskolájában. A tankerületi intézményekben a gyerekek oktatásáról és neveléséről pedig több mint 2000 pedagógus gondoskodik majd. Kezdődik az ítélkezési szünet a debreceni törvényszéken és járásbíróságain, tudta meg a Hajdú Pressz. A debreceni törvényszéken, valamint az illetékessége alá tartozó járásbíróságokon az ítélkezési szünet 2026. július 15-től 2026. augusztus 20-áig tart. Minden évben július 15-e a bíróságok napja, amely a bíróságokon munkaszüneti nap. Az ítélkezési szünet tartama alatt főszabály szerint a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, majd csak augusztus 20-át követően, írja a hivatalos közlemény. A polgári perrendtartás hatája alá tartozó eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka. Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő az ítélkezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdő napjának megfelel, ha ez a nap is az ítélkezési szünet idejére esik, a határidő az ítélkezési szünetet követő első napon jár le. Hívják fel a figyelmet. Az ítélkezési szünet időszakát viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni, azaz a határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka beleszámít olyan ügyekben, amelyekben az eljárási törvény kifejezetten így rendelkezik. Idén nyáron is rövidített nyitvatartással várja Debrecenben a Petőfi téri székház, a görögkatolikus metropólia és a Hajdúdorogi főegyházmegye hivatala az ügyfeleket. A rövidített munkarend július 10-e és augusztus 18-a között érvényes, és munkanapokon 9 és 12 óra között tart. Augusztus 19-én szerdán már a megszokott rendben várják a látogatókat 8 és 16 óra között. Szerdán megkezdődött a villamospályafelújítás második üteme az egyes vonal Péterfia utcai szakaszán, közben a Kossuth téri rekonstrukció a végéhez közeledik, adta hírül a Dehír. A Péterfia utcán jelenleg a régi betonszerkezet bontását végzik a szakemberek. A felújítás során teljes síncserére kerül sor, megújulnak a sínek, a burkolóelemek és a kapcsolószerek is. Ezzel párhuzamosan a Kossuth téren is folyamatosan dolgoztak. Ez a pályarész 2014 óta, a kettes villamosvonal átadása óta egyszerre szolgálja ki az egyes és a kettes villamos forgalmát, ezért a sínek fokozott igénybevételnek vannak kitéve. A felújítás idején a kettes villamos a Kálvin tér és a Doberdó utca között közlekedett, míg az egyes vonalon villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat. A pálya rekonstrukció során összesen 228 méternyi villamospályán végeztek teljes síncserét. A munkálatok befejezése után tegnap óta ismét a megszokott rend szerint közlekedik utóbbi területén az egyes és a kettes villamos. A Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kara nem csak versenyképes tudást, hanem élményekben gazdag hallgatóközpontú környezetet is kínál a jövő szakemberei számára. A GTK már 5. alkalommal rendezte meg az Economy Stories nyílt napját, amelyen a felvételi előtt álló fiatalok átfogó képet kaphattak a kar képzéseiről és lehetőségeiről, írja az egyetem honlapja. A GTK rendhagyó nyári programján a diákok bepillantást nyerhettek a gazdaság, az agrár, a sport, valamint az orvos és egészségtudományok izgalmas kérdéseibe, miközben megismerhették a kar képzési kínálatát és ízelítőt kaphattak a gazdaságtudományi kar pezsgő hallgatói életéből.
A rendezvény Debrecenben és a Szolnok kampuszon egyaránt várta az érdeklődőket. A programon 200 felvételi előtt álló fiatal vett részt, akik a különleges nyílt napon egyebek mellett rövid, interaktív előadásokat hallgathattak meg, amelyek közérthető formában mutatták be a különböző tudományterületek aktuális és sokakat foglalkoztató kérdéseit. A Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kara évek óta kiemelt figyelmet fordít a pályaválasztás előtt álló fiatalok tájékoztatására. Az Econom Mysteries nyílt nap sikerét mutatja, hogy a rendezvény mára a kar egyik legnépszerűbb nyári beiskolázási eseményévé vált. Az ország legnépszerűbb rockzenekara, a Tankcsapda lett a Bátor Gyerekek hangja, a Nasia mentő kezdeményezésben, közölték a hivatalos Facebook oldalon, írja De Hír. Mint írják, a zenekar rögtön igen mondott a felkérésre, hogy a legkisebb hősök mellé álljanak. Együtt még hangosabbak vagyunk, és együtt még több erőt, mosolyt és bátorságot adhatunk a gyerekeknek, mert életet menteni menő, írják. Július 15-én is megtartják a végzősök napját az Aquaticum Debrecen strandon, tudta meg a De Hír. Debrecen önkormányzata a hűvösebb időjárás ellenére a terveknek megfelelően július 8-án is megtartotta a végzősök napját az Aquaticum Debrecen strandon. Az önkormányzat ugyanakkor július 15-én szerdán a strand nyitvatartás idejében ismét térítésmentes belépési lehetőséget biztosít a regisztrált végzős diákoknak. Az önkormányzat közleménye szerint a július 15-i alkalmon egyaránt részt vehetnek azok, akik az előző alkalommal az időjárás miatt nem látogattak ki a strandra, valamint azok is, akik július 8-án részt vettek a végzősök napján. A végzősök napja immár hagyományos kezdeményezés, amelyet a debreceni önkormányzat 2020 óta szervez meg azzal a céllal, hogy a végzős középiskolások a sikeres érettségit követően ingyenesen látogathassák az Aquaticum Debrecen strandot. A regisztrált diákok július 15-én is a Nagyerdei körút felőli, a körforgalomhoz közelebb eső B-pénztárnál léphetnek be a strand területére. Elbontják a vízparti stégeket a keleti főcsatornán, tudta meg a HAON. Nagyszabású rekonstrukció kezdődik a keleti főcsatorna egy jelentős szakaszán, amelynek részeként az illegálisan épített stégeket és más engedély nélküli létesítményeket is eltávolítják, osztotta meg a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán. A közlemény szerint a keleti főcsatorna és övcsatornáik első bögéjében végeznek mederszelvény rekonstrukciót. A beruházás a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszt érinti. A fejlesztés célja, hogy helyreállítsák és növeljék a csatorna vízszállító képességét, javítsák a térség víz megtartását, biztosítsák az ökológiai vízpótlást, valamint fejlesztik a védett természeti területek vízellátását. A munkálatok során mederkotrást végeznek, felújítják az övcsatornákat és korszerűsítik a műtárgyakat, emellett természetvédelmi területek vízháztartásának javításán is dolgoznak. A beruházás részeként azonban a munkaterületeket is fel kell szabadítani, ezért a vízügyi igazgatóság felszólította azokat, akik engedély nélkül vagy szabálytalanul helyeztek el stéget a keleti főcsatorna medrében, hogy december 15-ig saját költségükön távolítsák el azokat. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán nemrég átadott Padel komplexum új lehetőségeket nyit az egyetemi sportközösség építésében is. A Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramot szervező DEAC szabadidősport szakosztály őszre Padellel kapcsolatos programok indítását tervezi, adta hírül az egyetem. A dolgozói mozgásprogramot kettős céllal indították útjára, a szervezők és a résztvevők számára a közösségépítés és a mozgásra ösztönzés egyaránt fontos. A DEDM-nek saját zárt közösségi média csoportja van, a programban pedig már 1700 egyetemi munkavállaló vesz részt, akik mozgással, sportolással töltött perceiket egy egyetemi felületen regisztrálják saját szervezeti egységüknek. Mag Zoltán szakosztályvezető kiemelte, hogy szeretnék bevezetni a köztudatba és népszerűsíteni egy nagyszerű labdajátékot, a padelt, amely reményeik szerint egy igazi közösségépítő tömegsport lehet. Szeptemberben Padel Piknik napot szervez a szakosztály, amelyen meg lehet ismerni ezt a könnyen elsajátítható, élvezetes játékot, és ha lesz elég jelentkező, elindulhat egy játékos padel verseny is, ahol a hangsúly nem a versenyen, hanem a közösségépítő játékon lesz. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: 104 új doktort avatott a Debreceni Egyetem a főépület aulájában rendezett ünnepség keretében. A július 4-i szombati eseményen habilitált doktori és professzor emeritus címeket, valamint a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait is átadták. Az ünnepség résztvevőit Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke is üdvözölte, aki Albert Einstein gondolatait is idézte.
1: Engedjék meg, hogy egy ősi, de mindmáig érvényes gondolattal kezdjem. Non scholae sed vitae discimus. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Seneca ezen szavai ma, ezen a jeles napon, itt a Debreceni Egyetem falai között új és még mélyebb értelmet nyernek. A mai nap több egy ünnepségnél. A mai nap egy igazi mérföldkő mindannyiuk számára, akiket ma köszöntünk. Őnök ma átléptek egy küszöböt, vagy éppen megkapják azt az elismerést, amelyet évtizedes munkával érdemeltek ki. Egy olyan küszöböt, amely mögött a fáradtságos kutatások, átvirasztott éjszakák, a kétségekkel teli pillanatok és a kitartás apró, de annál értékesebb győzelmei állnak. Amit ma ünnepelünk, az több egy papírnál, egy oklevélnél, egy kitüntető címnél, az az emberi szellem azon oldhatatlan vágya, hogy megismerje, megértse és formálja a világot. Tisztelt doktorjelöltek! Amikor önök ma átveszik a doktori oklevelet, egy hatalmas felelősséget is a vállukra vesznek. A tudás ugyanis sosem kiváltság, hanem kötelezettség. Kötelezettség arra, hogy amit megismertek, azt a közösség, a nemzet és végső soron az egész emberiség javára fordítsák. Ahogy Albert Einstein oly találóan fogalmazott, a képzelet fontosabb, mint a tudás, mert a tudás véges, míg a képzelet felöleli az egész világot, ösztönzi a haladást és szüli az evolúciót. Önök bebizonyították, hogy rendelkeznek a tudással, most a képzeletükön a sor, hogy új utakat nyissanak a tudományban. Önök a Debreceni Egyetem polgáraiként végeztek. Egy olyan intézményben, amely 1538 óta a tudás, a hit és a kultúra fellegvára. Ez a közel fél évezredes örökség kötelez. Kötelez az értékek tiszteletére, a hagyományok ápolására, ugyanakkor a folyamatos megújulásra is. Egy sokszínű nemzetközi közösség tagjai lettek, hiszen ahogy a névsorokat nézem, a világ minden tájáról érkeztek ide fiatal kutatók, hogy nálunk Debrecenben szerezzenek tudományos fokozatot. Ez is mutatja egyetemünk erejét és vonzerejét. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma elnökeként büszkén állok ma önök előtt. Alapítványunk névadója, Gróf Tisza István hitt abban, hogy a jövő a kiválóságok kezében van. Mi a kuratóriumban ezt a hitvallást követjük. Küldetésünk egy olyan stabil, kiszámítható és inspiráló környezet megteremtése, amelyben a tudomány szabadon szárnyalhat. Az egyetemi autonómia, a kutatás, az oktatás és a gondolkodás szabadsága számunkra az a fundamentum, amelyre a jövőt építjük. A fenntartói modellváltás pontosan ezt a célt szolgálta, hogy a Debreceni Egyetem egy modern, rugalmas, a 21. század kívásaira gyorsan reagálni képes intézménnyé váljon, annélkül, hogy feladná évszázados értékeit. A kuratórium biztosítja azt az erős, támogató hátországot, amely lehetővé teszi, hogy az egyetem vezetése, az oktatók és a kutatók, önök kizárólag a tudományos kiválóságokra koncentrálhassanak. A mai ünnepség külön öröme, hogy köszönhetjük azokat, akik ma a habilitált doktori, a doktor habil cím megszerzésével egy újabb, magasabb szintre léptek a tudományos életpályán. A habilitáció nem csupán egy újabb fokozat. Ez annak a bizonyítéka, hogy önök képesek önálló tudományos iskolát teremteni, hogy tudásuk és szemléletük megérett arra, hogy a következő generációkat is formálják. Gratulálok önöknek! Ehhez a rendkívüli teljesítményhez.
0: Az eseményről egy teljes beszámoló olvasható, és a YouTube-on meg is nézhető a Debreceni Egyetem weboldalán a hírek.unideb.hu-n.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. Szerda 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak, mert a szerzők nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe. Tájékoztatta az MTV a sajtó és marketing irodája kedden az MTI-t. Elmondták, hogy ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. A programstruktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormány vállalkozás barát intézkedéseivel kapcsolatban, derül ki a K&H bizalmi index legfrissebb negyedéves kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a kis- és középvállalkozások számára különösen fontos a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. Iskolát és jövőt épít Ugandában a katolikus Karitász, olvasható a szervezet közleményében. Azt írták, tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A katolikus Karitász 20 000 dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek javításához. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábbi 17,5 milliárd forint helyett kevesebb, mint egyharmadából 5 millió forintból lesz lebonyolítva, közölte a belügyminiszter kedden a Facebook oldalán. Pósfai Gábor hangsúlyozta, a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége kedden azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az Obáni öböl feletti légi útvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. Az ügynökség közölte, a hormozi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók elleni ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében. Hazánk időjárásáról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Reggeltől főként a középső ország részben szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Ezek az evangéliumi

0: Rév Lívia játszotta Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 53 numero 20-as Ez-dur negyedik könyvét. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Pió pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a vatikáni apostoli könyvtárban. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász.

Leó pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a vatikáni apostoli könyvtárban. 14. Leó pápa szeptember 14-én hétfőn ellátogat a vatikáni apostoli könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklus első fejezetét, amelynek címe Aqua. A vatikáni apostoli könyvtár július 12-én vasárnap bejelentette, hogy a pápa szeptember 14-én hétfőn délelőtt 11 órakor ellátogat az intézménybe, hogy felavassa az Aqua Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklust. A tárlat a hét kiválasztott napjain szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A Giacomo Cardinali atya, a könyvtár alprefektusa, Simona de Crescenzo, Francesca Giannetto és Delio Proverbio által összeállított kiállításról hamarosan további részleteket is közzétesznek. A tárlat három kortárs személyiség, Gérard, francia művész, Bill Moran, amerikai tipográfus és Fulvio Pierangeli, olasz mesterszakács munkáit egyesíti a pápai könyvtár gyűjteményeivel és tereivel párbeszédben, elmélkedést kínálva a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti gyakorlatán keresztül értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa, Giovanni Cesare Pagazzi prelátus örömét fejezte ki, hogy fogadhatja a Szentatyát. Megjegyezte, hogy a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen, így a kiállítás jelene is otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik, emlékeztetett Pagazzi prelátus. A vatikáni apostoli könyvtár egy ősi intézmény, amely a megőrzésnek és a kutatásnak szenteli magát. A pápa tulajdonában van, és szorosan kapcsolódik a Szentszék kormányzásához és szolgálatához. Hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező képzett tudósok számára, faji, vallási, származási és kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is. A könyvtár történelmi kapcsolatai a pápai Scriniumhoz kötődnek, amelynek létezését már a Krisztus utáni 4. században dokumentálták. Modern története 5. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint 4. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját, az 1475. június 15-i Ad Decorem Militiantis Ecclesiae című bullájával. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. 30 Nobel-díjas, 30 ország képviselői, korábbi állam- és kormányfők, 20 vezető mesterséges intelligencia szakértő, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic, valamint a világ 30 legkiemelkedőbb egyeteme és kutató intézete találkozik ezen a héten a Castel Gandolfo-i Borgo Laudato Si-ben, majd később a Kapitóliumon, ahol várhatóan elfogadják a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A Vatikán a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben rendezi meg a Nobel-díjasok globális gyűlését a mesterséges intelligencia és az atomháború témáról, amelyen a világ több mint 200 leghitelesebb személyisége,
Továbbá a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vesznek részt július 14-e és 16-a között. 14. Leó pápa új, a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelmét célzó Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája által ihletett tanácskozás egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, növekvő instabilitás és egyre összetettebb nukleáris helyzet jellemez. A gyűlés része Leó pápa lefegyverzett és lefegyverző békéről alkotott víziójának. A megbeszélések a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat kidolgozásával zárulnak, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és az autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában. A rendezvény július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán a Kapitóliumon. Három napon keresztül 30 Nobel-díjas, korábbi állam és kormányfő, a világ 20 vezető mesterséges intelligencia szakértője és innovátora, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az Aru és az Anthropic képviselői, valamint a világ 30 legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői konklávé stílusú párbeszédet folytatnak az emberiség előtt álló főbb kihívásokról. A résztvevők kiváltképpen a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról, a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak. A megbeszélések középpontjában az új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát. A tanácskozást a Nobel-díjasok közgyűlése az atomháború megelőzéséért, a Nobel-díjas nők kezdeményezése, a nemzetközi orvosok az atomháború megelőzéséért, a PAGWES tudományos és világügyi konferencia, a UNUS központ, az Amerikai Katolikus Egyetem, a Chicagói Egyetem egzisztenciális kockázat laboratóriuma, a Harvard Orvosi Egyetem, a Brigham és Női Kórház, a Notre Dame Egyetem, a Bulletin of the Atomic Scientists, az atomtudósok bulletinje és a Soka Gakkai International két független szervezet támogatja. A főtitkárság szerepét a Domus Communis alapítvány végzi. A gyűlés zárásaként bemutatják a római nyilatkozatot a lefegyverzett és lefegyverző békéről, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés megszülető modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozóan, előmozdítva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.

Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A Katolikus Karitász 20 ezer dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek a javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Katolikus Caritas Caritas Hungarica új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén a Karamoja régióban. A kezdeményezés középpontjában a Lokitedet településen működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. Az iskola 9 környező falu gyermekeit fogadja, miközben a legközelebbi másik oktatási intézmény mintegy 20 kilométerre található. Egyes tanulók naponta 7 kilométer gyalogolnak az iskoláig, majd a tanítás után ugyanekkora utat tesznek meg hazafelé. A Katolikus Karitász 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges, gyakran erősen szennyezett vizet távoli víznyerő helyekről kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba. A beruházás ugyanakkor nem csupán új épületeket jelent a közösség számára. A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak. Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését. A Katolikus Karitász képviselőinek helyszíni látogatása során Kampalában találkoztak a Karitász Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába Morotóba utaztak, ahol Damiano Guzzetti püspökkel, a Morotói Egyházmegye főpásztorával, valamint a Caritas Morono Service munkatársaival, köztük Alum Luana Oloya igazgatóval találkoztak, majd közösen keresték fel a támogatott Lokitededi iskolát. A vendégeket a szülők, a gyermekek és a helyi közösség tagjai hagyományos énekkel és tánccal fogadták. A tanári szobaként szolgáló fa árnyékában megtartott találkozón jelen voltak a családok képviselői és a település vezetői, az egyházmegye oktatási felelőse, a körzeti hivatal képviselője, továbbá a Caritas Uganda és a Caritas Morotó Service munkatársai. A résztvevők elmondták, az új épület és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne. A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az odavezető út. A több órás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják. A 176 kisdiák közül jelenleg csak 44 lány tanul az iskolában. Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetné részvételüket a képzésben. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta. Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén.
A Loki Tededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el, és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába. 2-7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott, sárgás, szennyezett vízben főz meg. Amikor később azt a víznyerő helyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina. Ezek nem pusztán falak és csapok. A gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik. Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik, mondta el Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. A küldöttség játékokat, Rubik kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönetüket a Magyar Segélyszervezet segítségéért. Az út során háromoldalú projekt megállapodás is született. Ennek értelmében a Katolikus Karitász fejlesztési partnerként, a Karitász Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Karitász Moroto Service pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek emellett megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával. A magyar és az ugandai karitász szervezetek a jövőben is közösen kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. A Katolikus Karitász számára a segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál. A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született. A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre. A támogatás lehetséges módjairól, köztük az online adományozásról és az adományvonalról a Katolikus Karitász oldalán tájékozódhatnak.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Szerda 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak, mert a szerzők nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe. Tájékoztatta az MTV a sajtó és marketing irodája kedden az MTI-t. Elmondták, hogy ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. A programstruktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormány vállalkozásbarát intézkedéseivel kapcsolatban. Derül ki a K&H bizalmi index legfrissebb negyedéves kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a kis- és középvállalkozások számára különösen fontos a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. Iskolát és jövőt épít Ugandában a katolikus Karitász, olvasható a szervezet közleményében. Azt írták, tantermek és higiéniai létesítmények

Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége kedden azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az Obáni öböl feletti légi útvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. Az ügynökség közölte, a hormuzi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók elleni ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében. Hazánk időjárásáról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Reggeltől főként a középső ország részben szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Aaron Copland harmadik szimfóniájának harmadik tétele csendült fel, a New Yorki filharmonikusok játszottak, vezényelt Leonard Bernstein. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A szépnek az igazság a lelke. Aki a szépet nem abban az értelemben fogja fel, hogy az a belső valóság kifejezése és érvényesülése, az a művészetet hitványjátékká fokozza le. Minden valóban nagy alakításban van valami heroikus, mert a belső lényeg minden ellenállás ellenére is helyes kifejezést nyer benne. Jó harcról van itt szó. Egy a legjobb tulajdonságainak tudatában lévő lény kiküszöbölt magából minden idegent, minden rendetlenséget és azokat saját törvényeinek vetette alá. Egy belső valóság tett tanúságot arról, hogy mi volt, mivé kellett lennie, mi a küldetése. És mindez az esztétikus szemében hiú játékká válik. Sőt, tovább megyünk. A szépség hajhászás erkölcstelen. Minden igazi szépség erkölcsös. Ezt a szót azonban nem szabad felszínes értelemben venni. Nem arra vonatkozik, hogy ezt vagy azt meg lehet-e mondani, vagy lehet-e ábrázolni, hanem hogy minden önkitárásnak belső szükségességből kell származnia, amit örökértékű törvények igazolnak, engednek meg, sőt parancsolnak. Ez a megengedés és parancsolás pedig a tartalmi és az igazi szellemi élmény valóságában gyökerezik. Ezzel szemben az olyan önkitárás, amely csak a külső kivetítődésben, a formában és kifejezésben keres létalapot magának, semmit sem ér. Ezek a megfontolások még tovább vezetnek. A legigazibb kifejezésre törekvés, ha mindjárt a legtisztább szellemi igazság teszi és megokoltá, sőt parancsolja azt, visszaretten attól, hogy feltárja magát. Még akkor is, ha telve van minden jóval. Hiszen minden bensőséges emésztő vágya, hogy kitárja magát, mert csak kifejezettségében szabadul meg a némaság nyomasztó terhétől, és mégis visszaretten ettől, fél ugyanis, hogy közben elveszti legnemesebb tulajdonságait. Minden bensőség akkor éri el kiteljesedését, amikor lényegének megfelelő módján tárja fel magát. De mindjárt fájdalmasan érzi, hogy valami megnevezhetetlen értéket veszített el. Ez minden igaz megnyilvánulásnál így van. Éppen úgy, mint amikor elpirulunk egy szívesen kimondott szó miatt, amelyhez sokszor mégis valami megmagyarázhatatlan és eddig még ismeretlen mélységből feltáruló fájdalom járul, mint valami titkos szemrehányás, mintha az ajkunk gyors zárásával a vallomást szeretnénk visszavonni. A lelki mélységekhez értő ember ilyenkor rögtön észreveszi, hogy amögött, ami magát feltárva már formát öltött, még fel nem tárt mélységek, szemérmesen leplezett kincsek rejlenek. Éppen az, hogy valamit napfényre juttat, de még többet rejt magában, a nagy mélységeknek ez a feltörése és visszahúzódása, ez a megnyilvánulásért folytatott küzdelem, ez a győzelmesen újongó előtörés, de egyszer mind szemérmes fájdalmas magába zárkózás, éppen ez a szépség legfinomabb varázsa. A művészi alakításnak azonban ez a zárkózott, bimbószerű megnyilatkozása egészen elvész annak szemében, aki tiszteletlenül és ostobán a kifejezést csak önmagáért, a szépséget csak a szépségért keresi. Aki szép életet akar, az nem törekedhet másra, mint hogy igaz és jó legyen. Ha az élet igaz, akkor ez egyúttal szép is. Éppen úgy, mint amikor felcsap a láng, ugyanakkor széjjel sugárzik a fénye. Ha pedig valaki csak a szépet keresi, az úgy jár, mint Gábler Hedda. Végül mindentől megundorodik. Éppen ezért bármely különösen hangzik is, az alkotó művésznek nem szabad a szépet, mint ilyent keresni. Ha egyébként a szépségen mélységet ért is, és nem csak a külső forma báját és díszét. Inkább minden erejével arra kell törekednie, hogy maga legyen igaz, és helyesen fogja fel s élje át mindazt, ami a külső és belső világot betölti. Ezt azután minden látszathatástól és hiúságtól távol úgy kell megszólaltatnia, amint van, egy árnyalattal sem másként. Ilyen formán, ha valóban művészetről van szó, az alkotása szép is lesz.
Ha azonban meg akarja kerülni az igazságnak ezt az útját, és a formát csupán a forma kedvéért akarja megalkotni, műve csak ócska szemfényvesztés lesz. Annak, aki egy műalkotásnak nem csak a szépségét akarja élvezni, hanem ahhoz belsőleg is hozzá akar férkőzni, annak a mű lelkét kell megfognia. Akkor jár el helyesen, ha a kifejezéssel és formával nem is törődik nagyon, hanem a dolog lényegében rejlő igazságba igyekszik a legmélyebben behatolni. Itt aztán világossá válik előtte, hogy miként ölt a lényeg egészében és részeiben formát, és megéli ennek a ragyogó kivirágzásnak örvendetes csodáját. Ekkor öntudatlanul is élvezheti a szépet, és pedig azért, mert boldogan látja a lét kiteljesedését. Aki a szépet csak magáért, a szépségért keresi, az sohasem fogja megtalálni, sőt, tönkreteszi az életét és alkotását, mivel fölforgatja az értékek természetes rendjét. Ha azonban valaki nem akar más, csak igazságban élni és hirdetni azt, a lelkét pedig minden jó befogadására tárva nyitva hagyja, az keresés nélkül is rátalál a szépre, mint a formává vált tiszta és gazdag élet eredményére.

0: Wolfgang Amadeus Mozart szerzeményét, Bruno Hoffmann játszotta üvegharmonikán. Fuvolán közreműködött Auré Nicolet, oboán Heinz Hollinger, brácsán Karl Schutten.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bújás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. A Tisza képviselői és a miniszterelnök kivonultak az ülésteremből, a házelnök összehívta a házbizottságot. A korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadába kerül majd az augusztus 20-ai rendezvénysorozat. Le kell cserélni Sepsiszentgyörgy kétnyelvű utcanév tábláit, mert a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is szó volt a házbizottság keddi ülésén. Forsthoffer Ágnes házelnök későbbre ígért tájékoztatást. A házbizottság ülését azt követően hívta össze az országgyűlés elnöke, hogy kedden a napirend előtti felszólalásokat követően heves vita alakult ki az ülésteremben, majd Pulcs János felszólalása közben a Tisza képviselői a miniszterelnökkel együtt elhagyták a termet. Az MTI-nek nyilatkozó Vitályos Eszter a házbizottság ülése után azt mondta, az ülésen a helyes képviselői viselkedésről, illetve arról volt szó, melyek azok a tevékenységek, amelyekkel egyes képviselők zavarják a munkát. A Tisza kormány Európában példátlan módon bontja le a magyar demokráciát, korlátozza a demokratikus politikai versenyt és szűkíti a választójogot Magyarországon, írta a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja keddi sajtóközleményében. A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselői felszólították az Európai Bizottságot, hogy egyértelműen mondja ki, összeegyeztethetőnek tartja-e az európai demokratikus normákkal a visszamenőleges hatályú alkotmányozást és a független intézmények vezetőinek politikai alapon történő eltávolítását. A közlemény szerint a bizottság képviselői a meghallgatáson egyetlen feltett kérdésre sem adtak érdemi választ. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormány vállalkozásbarát intézkedéseivel kapcsolatban, derül ki a K&H Bizalmi Index legfrissebb negyedéves kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a kis- és középvállalkozások érzékenyebbek a rövidtávú környezeti változásokra, így különösen fontos számukra a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából bonyolítják le, közölte a belügyminiszter kedden a Facebook oldalán. Pósvai Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a korábbi szerződéseket felmondta és megkezdte az új közbeszerzési eljárás előkészítését. Így az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábbi 17,5 milliárd forint helyett kevesebb, mint egyharmadából 5 millió forintból lesz lebonyolítva. A miniszter hangsúlyozta, a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását. A magyarországi lakáspiacon az első féléves adatok alapján a magas árszint miatt visszaesett a forgalom, és átrendeződött a vevői kör. Közölte friss ingatlanpiaci adatait a Duna House kedden az MTI-vel. A szerkesztő összefoglalóját hallják.
3: A Duna House értékesítési adatai alapján a második negyedévben a főváros budai és pesti oldalán, valamint országosan egyaránt a 40-60 négyzetméter közötti alapterületű ingatlanok voltak a leginkább kelendők. Budán négyzetméterenként 1,2 és 1,6 millió forintért, Pesten kicsit olcsóbban, négyzetméterenként az 1,2 és az 1,4 millió forintos ársávban adták el a legtöbb lakást. Idén a második negyedévben a panellakások átlagos négyzetméter ára az ország kereti részén csak nem 100 000 forinttal, nyugaton 130 ezer forinttal nőtt. A használt téglalakások négyzetméter árában is növekedés volt, igaz, kisebb arányú, mint a panelek esetében. A Dunahaus elemzése arra is kitért, hogy idén júniusban éves összevetésben a fővárosban 19-ről 40%-ra, vidéken 27-ről 37%-ra bővült az első lakásokat vásárló ügyfelek aránya. Az ingatlan keresésnek tehát ez az elsődleges oka. A vásárlói motivációk sorában Budapesten és vidéken is a befektetés áll a második helyen. A harmadik legfőbb vásárlási ok pedig a nagyobb ingatlanba költözés szándéka. Az értékesítés oldaláról nézve a dolgokat, Budapesten és vidéken is a korábbi befektetés eladása volt az értékesítés fő oka. A szakértők szerint a vevői és az eladói oldalt vizsgálva egyértelműnek látszik, hogy a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról. A vételi oldalon visszafogottan, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg, ismertette a Dunahaus elemzése.
0: Iskolát és jövőt épít Ugandában a katolikus Karitász, olvasható a szervezet közleményében. Azt írták, tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A katolikus Karitász 20 ezer dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Boldogasszony iskola nővérek fenntartásában működő Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A 30 éves szakkollégium azoknak az egyetemi talányoknak kínál lakóhelyet, akik keresztény értékrendjük mellé támogató közösséget keresnek, személyes és szakmai életükben egyaránt fejlődni akarnak, valamint elkötelezettek szűkebb és tágabb környezetük tudatos alakítása mellett is. Ebben nyújt segítséget hallgatóinak a szakkollégium összetartó közössége és tanulmányi programja. A felvételi határidő július 28-a. Részletes információk a szakkollégium boldogterézia.hu oldalán olvashatók. A tervek szerint ez év őszén végéhez ér a debreceni Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékesegyház felújítása. A munkálatok befejezéséig a templomban nem tartanak szertartásokat. Tájékoztatott a Hajdúdorogi főegyházmegye július 14-én. A főszékesegyház teljes körű felújítása 2023. októberében kezdődött meg, és az elmúlt hónapokban több fontos esemény történt. Márciusban visszahelyezték a toronykeresztet, áprilisban pedig megérkezett az új oltár is. A munkálatok most olyan szakaszba értek, hogy befejezésükig a főszékesegyház helyett a híveket átmenetileg az érseki hivatal kápolnájába és a parókia közösségi házába várják. Magyar idő szerint kedd este 10 órától az Egyesült Államok ismét blokád alá fogja vonni az iráni kikötőket, valamint 20%-os díjat fog beszedni minden a Hormuzi szoroson keresztül haladó rakomány után. Írja a CNBC, az amerikai üzleti és pénzügyi hírtelevíziós csatorna és digitális hírplatform. A csatorna Donald Trumpot idézi, aki hétfő éjszaka a Sruszorsölön a Hormuzi szoros védelmezőjének nyilvánította az Egyesült Államokat. Kövér Tamás összefoglalóját hallják.
4: Korábban az iráni vezetés is arról beszélt, hogy díjak szedését tervezik a szoroson történő átkelésért, ezt azonban mind a szakértők, mind a Trump adminisztráció a nemzetközi joggal ellentétes lépésnek minősítette. Donald Trump szerint azonban az általuk szedett 20%-os átkelési díj különbözik az irániak által belengetett díjtól. Az Egyesült Államok ezt ugyanis egyfajta védelmi pénzként szedné be, azért, hogy a világ ezen instabil régiójának védelmét biztosító feladat elvégzéséhez fedezni tudja a költségeket, fogalmazott az amerikai elnök. Nem ez lenne az első eset, hogy az Egyesült Államok pénzért kínáljon védelmet a Perzsa-öbölben közlekedő hajóknak. kuvaiti hajók már 1980-ban igénybe vettek ilyen szolgáltatást, akkor is az iráni támadások ellen. Szakértők szerint azonban megkérdőjelezhető, hogy az Egyesült Államok most is tudja-e garantálni a hajók biztonságos átkelését a szoroson. A hétvégén ugyanis sokadjára omlott össze az iráni-amerikai tűzszünet a Hormuzi szorosban, a két ország újra fenyegeti és lövi egymás érdekeltségeit. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter az X-en reagált Trump bejelentésére. Araghchi azt írta, hogy Trumpnak igaza van abban, hogy a szoroson történő biztonságos átkelésért pénzt kell szedni, a Hormuzi szoros azonban nem az Egyesült Államok, hanem Irán fennhatósága alatt áll, így nekik jár ez az összeg, idézte az iráni külügyminisztertől a CNBC. Az ENSZ nemzetközi tengerészeti szervezete, amely a tengeri szállítást szabályozza, kijelentette, hogy határozottan ellenzi a nemzetközi hajózásra használt szorosokon való áthaladás díjainak felszámítását. Nincs jogalap arra, hogy kötelező útdíjat vezessenek be pusztán a szoroson való áthaladásért, mondta mindenről a szervezet a CNBC-nek adott nyilatkozatában.
0: Végleges bírósági döntés kötelezi Sepsiszentgyörgy önkormányzatát arra, hogy lecserélje a város valamennyi kétnyelvű utcanévtábláját, mert a közterület magyar megnevezése nem szerepelhet a románnal egysorban, hanem alatta kell lennie. Gáspár Sándor tudósít.
5: A bírósági indoklás szerint a magyar felirat nem szerepelhet a román nyelvű megnevezéssel egysorban, hanem kizárólag alatta. Ezzel igazat adtak az Auros panasztevőnek, aki alkotmányellenesnek, a román nyelv hivatalos státuszát kétségbevonónak és tiszteletlennek találta, előbb Csíkszereda, majd pedig Sepsiszentgyörgy utcanév tábláit, amelyek közül nem egy 60-70 éve, vagyis még a kommunista idők óta jelölte a hely nevét. Sepsiszentgyörgy önkormányzatának tehát le kell cserélnie a város valamennyi kétnyelvű utcanév tábláját. Antal Árpád polgármester kijelentette, ez újabb példája annak, hogy a román igazságszolgáltatás korlátozza a magyar nyelvhasználatot. De Sepsiszentgyörgy székelyekhez illő, csattanós választ ad erre az ítéletre. A leszerelt kétnyelvű táblákat állandó kiállítás részeként fogják köztéren tartani. Antal Árpád a magyar nyelv elleni szőnyegbombázásnak minősítette az efféle ítéleteket, amelyek a magyar nyelv közterületi használatát korlátozzák, és amelyek az elmúlt években egymást követték. Még a holokauszt áldozatainak emléket állító botlatókövek ügyében is hasonló, magyar nyelvet korlátozó bírósági döntés született. A bíróság egyrészt az alkotmányra hivatkozott, amely Románia hivatalos nyelveként nevezi meg a románt, másrészt arra a törvényre, amely a kétnyelvű helységnévtáblák esetében írja elő, hogy a román felirat felül, a kisebbségi nyelvű pedig alul szerepeljen. A polgármester hangsúlyozta, egyetlen romániai jogszabály sem konkretizálja, hogy az utcanévtáblákon a román nyelvű szöveg felül, a magyar pedig alul jelenjen meg. Ezt a bíróság sajátosan értelmezi eképpen, immár sorozatosan. A volt dohánygyárban ősszel megnyitják a kommunizmus múzeumát. Mellette állandó szabadtéri kiállítást is létrehoznak, amely a főtérről indul és a múzeumig vezet. Bemutatják mindazokat a táblákat és feliratokat, amelyeket az elmúlt 35 évben bírósági döntések vagy hatósági intézkedések nyomán kellett eltávolítani, nem csak Sepsiszentgyörgyön, hanem egész Székelyföldön.
0: Magyar Ifjúsági Központ nyílt Kolozsvárott a Vibe Fesztivál szervezői és több erdélyi magyar ifjúsági szervezet közötti együttműködés révén. A fenntartók keddi sajtótájékoztatójukon közölték, szeretnék, ha a belvárosban található közösségi tér és a Kolozsvárott tanuló magyar diákság találkozó helyévé válna. A református egyháztól bérelt épületben, amely a Bocskai háztő szomszédságában található, most székhelyet kapott az erdélyi városban tanuló magyar egyetemistákat tömörítő Kolozsvári Magyar Diák Szövetség is. Ukrajna hétfő éjjel újabb nagy hatótávolságú dróncsapásokat hajtott végre oroszországi katonai és energetikai célpontok ellen. Nyíri Kata jelenti.
6: Az ukrán különleges műveleti erő közlése szerint az éjszaka dróntámadás érte a baskíriai Gazprom Neftjehim Szalavat olajfinomító és petrolkémiai üzemet. A csaknem 1500 kilométerre fekvő létesítmény Oroszország egyik legnagyobb üzemanyagellátó komplexuma. Az első jelentések szerint pedig találat érte a nyersolaj elsődleges feldolgozó egységet is. Az ukrán hadvezetés azt állítja, ez volt az utolsó jelentős orosz olajfinomító, amelyet idén még nem ért támadás. Az ukrán vezérkar bejelentette, hogy létrehozzák a hosszú hatótávolságú csapásmérő parancsnokságot, amely egyetlen irányítás alá vonja a mélységi drón és rakétacsapásokat végrehajtó egységeket. A hadvezetés szerint az átszervezés célja a nagy távolságú műveletek összehangolása és hatékonyságának növelése. A vezérkar arról is beszámolt, hogy az ukrán erők az elmúlt éjszaka további 11 orosz hajót támadtak meg az Azovi tengeren. Az akcióról videófelvételt is közzétettek, a károk mértékét azonban egyelőre nem részletezték. Diplomáciai fronton az Európai Bizottság bejelentette, hogy Ursula von der Leyen a testület elnöke kedden Kijevbe látogat. Emellett az Európai Unió nyilvánosságra hozta azokat a feltételeket is, amelyek teljesítésével Ukrajna lezárhatja a csatlakozási tárgyalások 6. fejezet csoportját.
0: Közlekedési hírek következnek.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A Szobi vonalon vasárnapig változott a menetrend, mert Rákospalota Újpesten váltót cserélnek és vágányt építenek át a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5 perccel korábban indulnak, valamint napközben több S70-es kimarad a menetrendből. Éjszakánként a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. A Veresegyházi vonalon is hosszabb eljutási idővel kell számolni karbantartás miatt. Vasárnapig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rend szerint. A Siófok-Kaposvár vonalon péntekig MÁV buszok járnak Tab és Karát között karbantartás miatt. Mékút és Baja között is pótlóbuszok közlekednek a Kiskun interrégiók helyett, mert Baja-Kunfehértó vonalszakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A Ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került át, ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis Interrégió biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es és Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek, valamint a Cívis Interrégióknak is. Cegléd-Szolnok között az S225-ös és S50-es vonatok nagy része nem közlekedik, a G43-as vonatok csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. Utazás előtt érdemes előre tájékozódni a mavcsoport.hu/100 weboldalon. A nyár végéig a Szerencs-Nyíregyháza vonalon is dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon is buszokkal biztosított az eljutás. A Toka Intercity-k megosztva, a keleti pályaudvar és Miskolc, valamint a keleti pályaudvar és Nyíregyháza között közlekednek Színva és Nyírség Intercity néven. Miskolc és Debrecen között gyorsjáratú pótlóbuszok is segítik a közlekedést. Részletekről bővebben a MÁV csoport honlapján olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
8: A fővárosban mától napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Móri Zsigmond körtérről a Bikás Park, a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Reggeltől főként a középső ország részben szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A Tisza képviselői és a miniszterelnök kivonultak az ülésteremből, a házelnök összehívta a házbizottságot. A korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadába kerül majd az augusztus 20-ai rendezvénysorozat. Le kell cserélni Sepsiszentgyörgy kétnyelvű utcanév tábláit, mert a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs pedig Bójás János volt. Köszönjük figyelmüket!
9: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
10: 2026. július 15-e van, szerda. Isten éltesse Henrik és Roland nevű hallgatóinkat. A Henrik egy germán eredetű név, jelentése körülkerített birtokán uralkodó, a Roland német eredetű, jelentése vakmerő hős. 1099. július 15-én az első keresztes hadjárat seregei elfoglalták Jeruzsálemet. A hadjáratot második Orbán pápa hirdette meg 1095-ben a Clermonti zsinaton, hogy a keresztények visszaszerezzék a szent helyeket a Közel-Keleten. A több éven át tartó hadjárat végén a keresztesek bevették a várost, majd létrehozták a jeruzsálemi királyságot. Jeruzsálem elfoglalása az első keresztes hadjárat legnagyobb sikere volt, és évszázadokra meghatározta a keresztény és a muszlim világ kapcsolatát. 1513. július 15-én 10. Leó pápa Bakócz Tamás esztergomi érseket pápai legátussá nevezte ki Közép- és Kelet-Európában. Feladata a török elleni keresztes hadjárat megszervezése volt, mivel az Oszmán Birodalom egyre nagyobb fenyegetést jelentett Európára. Bakócz néhány hónappal korábban maga is esélyes jelölt volt a pápai trónra, ám a konklávé végül Giovanni de Medicit választotta meg, aki 10. Leó néven foglalta el a pápai széket. A legátusi megbízatás nyomán meghirdetett keresztes toborzásból Magyarországon végül az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés bontakozott ki. 1514-ben, ugyanezen a napon, összeomlott a Dózsa György vezette parasztfelkelés Temesvár ostrománál. Az eredetileg török ellenes keresztes hadjáratnak indult mozgalom tavasszal fordult a nemesek ellen, és rövid idő alatt az ország jelentős részére kiterjedt. Dózsa serege hetekig ostromolt a Temesvár várát, ahol Bátori István vezetésével a nemesi erők védekeztek. A vár felmentésére érkező Szapolyai János erdélyi vajda július 15-én döntő vereséget mért a felkelőkre. Az ellenállás összeomlott, Dózsa fogságba esett, majd néhány nappal később kegyetlen kivégzés várt rá. A vereséggel ért véget a magyar történelem egyik legnagyobb paraszt felkelése. 1606. július 15-én született Rembrandt, a holland aranykor legnagyobb festője. Az éjjeli őrjárat, az anatómiai lecke és önarcképeinek hosszú sora a nyugati művészet legismertebb alkotásai közé tartozik. A fény és az árnyék mesteri használata miatt a festészet egyik legnagyobb újítójának tartják, művei ma a világ legértékesebb alkotásai közé tartoznak. 1799-ben ezen a napon Napóleon egyiptomi hadjárata során francia katonák megtalálták a Rosetti követ. A fekete gránit töredéken ugyanaz a szöveg három különböző írással, hieroglifákkal, démotikus írással és görög nyelven szerepelt. A lelet kulcs szerepet játszott az ókori egyiptomi írás megfejtésében, amelyet végül Jean-François Champollion ért el 1822-ben. A Rosetti követ az egyiptológia egyik legfontosabb felfedezésének tartják. 1846. július 15-én nyílt meg az első magyarországi vasútvonal Pest és Vác között. A 33 kilométer hosszú pályán gőzmozdony vontatta szerelmények közlekedtek, és az utazás valamivel több mint egy órát vett igénybe. A vasút megnyitása új korszakot jelentett a hazai közlekedésben, és megalapozta Magyarország gyors ütemű vasúthálózat fejlesztését a 19. század második felében. 1904. július 15-én halt meg Anton Pavlovics Csehov, orosz elbeszélő és drámaíró, a modern irodalom egyik legnagyobb alakja. Orvosként végzett, de novelláival és színműveivel vált virághírűvé. Az 1890-es évektől sorra születtek legismertebb drámái, köztük a Sirály, a Ványa bácsi, a Három nővér és a Cseresznyés kert. Műveiben a hétköznapi emberi sorsokat, a beteljesületlen vágyakat és az elmulasztott lehetőségeket ábrázolta különleges érzékenységgel. Színházi újításaival alapvetően megújította a dráma műfaját, és nagy hatást gyakorolt a 20. század színjátszására. 2008. július 15-én a pekingi olimpiai felkészülése közben elhunyt Kolonics György, kétszeres olimpiai bajnok kenus. A magyar sport egyik legeredményesebb versenyzője, pályafutása során 15 világbajnoki címet szerzett és két olimpián is aranyérmet nyert. Halála megrázta az egész magyar sportéletet, hiszen néhány héttel a pekingi játékok előtt edzés közben érte a tragédia.
9: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
11: Édes jó Istenem, új napra virrattunk. Hát őrző szemed, legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk, soha a szemedet. Terjeszd ki fölöttünk, áldó kezeidet. Ámen.

Kedves hallgatóink! Hamarosan szentmisét közvetítünk a budapesti városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gyurkovics István aszódi plébános, a szentbeszédet elmondja Horváth Zoltán diakónus, orgonán közreműködik Csáki Semsej András kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek itt a Város Mari templomban, és akik a rádión keresztül kapcsolódnak be a Szent Liturgiába. Szent Bonaventura püspök és egyház tanító emléknapja van, és a Szent Misénk jó szándékért lesz felajánlva. Keresesvérek, van egy vendégpapunk Indiából, én nem bírtam megjegyezni a nevét, de őt is szeretettel köszöntöm, és fogadjátok ti is nagy szeretettel. Most pedig mindannyian nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

0: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Jaj, Asszíriának, haragom veszélyének! Az ő kezére bíztam fenyítő parancsomat. Elküldtem őt a hűtlen nemzet ellen. Parancsot adtam neki a nép ellen, amelyre haragszom, hogy zsákmányoljon, fosztogasson és eltapossa, mint az út sarát. De Asszíria téved, hogyha elbizakodik, és szíve egyre csak azon gondolkodik, hogy eltiporjon és kiírtson nem kevés nemzetet. Nagy gőgében ugyanis így gondolkodott. Mindez saját erőmből vittem végbe, és mindez bölcsességem műve volt, hogy országok határait tüntettem el, nagy fejedelmek kincseit raboltam el, és trónjaikról letaszítottam királyokat. A népek kincseire, mint valami madárfészekre nyújtottam kezem, és amint összeszednek elhagyott tojásokat, úgy szedtem össze én a földnek kincseit. Nem volt, aki mozdítani merte volna szárnyait, vagy csipogásra merte volna nyitni száját. Így szólt akkor az Úr, a fejsze vajon kérkedik-e azzal szemben, aki vág vele? Vagy nagyzol-e a fűrész azzal szemben, aki húzza azt? Talán bizony a vessző suhogtatja-e azt, aki fölvette, és a bot emeli az ember karját? Ezért az Úr, a seregek ura sorvadással sújtja majd Asszíria hőseit, és emésztő tűzzel hamvasztja el gőgös dicsőségüket. Ez az Isten igéje.
1: Istenre legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, Atyám, ég és földura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
2: Kedves testvérek! Micsoda esztendő volt az egyház történetében az 1274-es év. A pápa ugyanis Lyonba zsinatot hívott össze, és úgy tűnt, hogy a 200 évvel korábban történt keleti egyház szakadást meg lehet gyógyítani. Ennek a teológusa volt Bonaventura, ez a ma ünnepelt szent. A zsinat előkészítője pedig Aquinói Szent Tamás volt. A zsinaton alá is írták a keletiek is, a nyugatiak is az egységnek az okmányát. De a zsinat befejezése előtt meghalt Szent Tamás, és néhány nappal a zsinat bezárása

után meghalt Bonaventura is. Mindketten nagyjából 55-57 évesek voltak. Két külön lelkiséget képviseltek, Tamás a domonkos, az értelem teológusa. Bonaventura a ferences, ő a szív teológusa. És Bonaventura ráhagyta az egyházra a gondolkodó embernek az egyik nagy élményét. Tamás ráhagyta a másikat. Bonaventura szerint az ember gondolkodó lény, keresi az igazságot, de ha az igazság mindenek előtt meg nem teremti az embert, akkor az ember nem gondolkodhat. Ha az igazság nem vonza az embert, eszébe nem juthat, hogy keresni kezdje. És ha az igazság nem szeret előbb, akkor a szívben föl nem lobbanhat az Isten szeretetnek a lángja. Isten megelőz minket, és amit én csinálok, az pusztán a válasz. De tudok válaszolni. Bonaventura, Szent Bonaventura ezt fedezte fel, nagyon szépen megélte, és elkezdte tanítani. Szent Tamás sokkal racionálisabb, ezért kicsit szárazabb is, ugyan ezt élte és tanította. Bonaventura tanított az egyetemen. Rendfőnök volt, mégpedig 14 éven át volt a főnöke a ferences rendnek, tehát Angliától Szicíliáig, Németországtól Franciaországig járta végig a ferences kolostorokat, és közben a lelke nem apadt el. Meg azt a sok-sok problémát látva, amit a renden belül is tapasztalt, nem botránkozott meg. Nem keseredett meg. És hálát adunk érte, akit már a kortársak úgy neveztek el, hogy ő a Szeráfi doktor. Tamást meg úgy nevezték, hogy ő az angyali doktor. Bonaventura a Szeráfi doktor, akiről az egyik tanárának az volt a véleménye, mintha nem is Ádám ivadék volna. Olyan nyílt szívű, tiszta szívű ember, akiben én nem érzek semmifajta álnokságot, rossz szándékot, ez az ember, mintha nem is Ádám ivadéka lenne. Érdemes lenne egy kicsit azon elgondolkodnunk, hogy felfedeztük-e már mi is személy szerint azt, amit Bonaventura tanít, hogy a mi Istenünk mindig megelőz bennünket a szeretetével, a gondoskodásával. És ha hiszek egyet, amit ugye úgy imádkozunk, hogy én hiszek egy Istenben, és hiszem, érdemes egyszer úgy végig elmélkedni, hogy nem csak hiszek az Istenben, hanem remélek is benne, meg szeretem is. Azt az Istent, akiről a hiszek egyet el tudom mondani. De ez csak azért lehetséges, mert ez az Isten kinyilatkoztatta magát, megteremtett, megváltott, és szeret engem. És ebből fakad a remény. Ha az Isten szeretete, jósága, gondviselése, és minden, ami is, aki ő előttünk jár, és megelőz bennünket, akkor nekünk igazában csak engednünk kell, hogy ez az igazság vonzon bennünket, hogy Jézus, a megfeszített Krisztus magához vonzon minket. Ámen.

0: Kérjük testvérem Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme. Ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki ismered tiédet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztes meg nyájadat a pásztorok gondosságával, pásztorokat pedig a rájuk bizutálkek engedelmességével. A kész és uralkodó mindörökkön, örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Kérünk Istenünk, vedd jó szívvel az áldozatot, amelyet Szent Bonaventúra ünnepén oltáradon bemutatunk, hadd, hogy nekünk irgalmat, nevednek pedig dicsőséget szerezzen Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, minden hat örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az anyaszent egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk jóságod mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük.

Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus szent teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek alattig

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa. Ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Ámen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, a kész és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr béké legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köz mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az énre.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. A szent misztériumok által megerősítve áldozatos szívvel kérünk, Urunk Istenünk, hogy Szent Bonaventura példájára valljuk, amit ő hitt, és váltsuk tettekre, amit ő tanított. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Gyurkovics István, aszódi plébános, a szentbeszédet elmondta Horváth Zoltán diakónus, orgonán közreműködött Csáki Semsej András kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, tájékoztatta az MTV a sajtóirodája kedden az MT-t. Elmondták, hogy ismét lesz déli harang szó és éjfélkor himnusz. A program struktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita, a miniszterelnök helyettes, külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban. Közölte a külügyminisztérium kedden az MT-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel, Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormányvállalkozás barát intézkedéseivel kapcsolatban, derül ki a KNTH Bizalmi Index legfrissebb negyedéves kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a kis- és középvállalkozások számára különösen fontos a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. Iskolát és jövőt épít Ugandában a katolikus Caritas, olvasható a szervezet közleményében. Azt írták, tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A katolikus Caritas 20 000 dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek javításához. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábbi 17,5 milliárd forint helyett kevesebb, mint egyharmadából 5 millió forintból lesz lebonyolítva, közölte a belügyminiszter kedden a közösségi oldalán. Posvai Gábor hangsúlyozta, a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége kedden azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. Az ügynökség közölte, a Hormuzi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók elleni ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében. Végül a várható időjárásról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Reggeltől főként a középső ország részben szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 Celsius fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A Szobi vonalon vasárnapig változott a menetrend, mert Rákospalota Újpesten váltót cserélnek és vágányt építenek át a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5-5 perccel korábban indulnak, valamint napközben több S70-es kimarad a menetrendből. Északánként a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. A Veresegyházi vonalon is hosszabb eljutási idővel kell számolni karbantartás miatt. Vasárnapig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rend szerint. A Siófok-Kaposvár vonalon péntekig MÁV buszok járnak Tab és Karát között karbantartás miatt. Mékút és Baja között is pótlóbuszok közlekednek a Kiskun interrégiók helyett, mert Baja-Kunfehértó vonalszakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A Ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került át, ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis interrégió biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es és Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek, valamint a Civis interrégióknak is. Szeglét-Szolnok között az S225-ös és S50-es vonatok nagy része nem közlekedik, a G43-as vonatok csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. Utazás előtt érdemes előre tájékozódni a mavcsoport.hu/100 weboldalon. A nyár végéig a Szerencs-Nyíregyháza vonalon is dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon is buszokkal biztosított az eljutás. A Toka Intercity megosztva, a keleti pályaudvar és Miskolc, valamint a keleti pályaudvar és Nyíregyháza között közlekednek Színva és Nyírség Intercity néven. Miskolc és Debrecen között gyorsjáratú pótlóbuszok is segítik a közlekedést. Részletekről bővebben a MÁV csoport honlapján olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
5: A fővárosban terítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, Újbuda központ pedig a 17-es pótlóbusszal érhető el. Mától a 13. kerületben a Béke utcában, a Tahi utcánál mindkét irányban útszűkületre kell készülni, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. Lecsapott a rendőrség a dugulás elhárító maffiára, amely az interneten hirdetett dugulás elhárítással csalta ki ügyfeleitől a szolgáltatás valós értékénél jóval magasabb összegeket, írta meg az Index. A bűnszervezet, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói számolták fel, a bíróság 3 ember letartóztatását rendelte el. A gyanú szerint a bűnszervezet tagjai a dugulás elhárítást ugyan elvégezték, a végén azonban a szolgáltatás valós értékét, messze meghaladó összegeket számláztak ki az ügyfeleknek. A hónapokon áttartó nyomozás eredményeként a rendőrök Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót, amelynek eredményeként több mint 1,4 millió forintot, 250 eurót, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket, valamint egy autót is lefoglaltak. Megkezdődik a vatikáni apostoli palota folyosó rendszereinek, a Raffaello lodzsáknak a restaurálása, írta meg a Vatikán News. A Raffaello Bibliája nevet viselő leghíresebb lodzsa építészeti és festészeti remek műveinek helyrehozatalán több mint 20 restaurátor fog dolgozni 5 éven át. A freskó ciklust Raffaello és tanítványai 1517 és 1519 között alkották 10. Leó pápa megbízásából. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, amelyek ma is használatosak, hiszen a folyosók a vatikáni államtitkárság belső hivatalaival szomszédosak, és a pápai lakosztályok részét képezik, így ez különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: július 15-e, szerda van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 7 óra 45 perckor kezdődik a reggeli riport, melyben az idei lelkes napokról hallhatnak, amelyet Tied vagyok Jézus mottóval rendeztek meg. Kunszabó Zoltán állandó diakónust, Gájer László teológus professzort és a tábor résztvevőit Tóth Kata kérdezte. 8 óra 8 perckor a Szabadító című dokumentumfilm társalkotójával, Petrik András operatőrrel Gőbel Ágoston beszélget, ebből hallanak most egy rövid részletet.
6: A Gergő kúzilokon vesz részt, Börtön kúzilokon, már évek óta, és ott találkozott Lóli Attilával, aki a film főhőse. Aki nem ismeri a Börtön kúzilokat, csak röviden elmondom, hogy ez körülbelül mit akar. Ez gyakorlatilag egy misszió a börtönben lévő fogvatartottak számára. Különböző felekezetű emberek és lelkészek, papok együtt bemennek, és különböző programokat tartanak nekik. Lelki napot, filmvetítést, egyszerű diskurzusokat. Természetesen van mise, istentisztelet is ezek között a programok között.
0: 8 óra 8 perckor Gőbel Ágoston számít figyelmükre. 8 óra 22 perckor a mai házunk táján ajánlóját hallgathatják meg, ezt követően 8:30-kor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk, majd 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell témáit ismertetjük. Végül pedig 8 óra 45 perckor a Föld sója következik, várja Önöket a szerkesztő Berta Kata. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal és jobbnál jobb zenei felvételekkel várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: 7 óra 45 perc. Következik a reggeli riport. Tied vagyok Jézus mottóval rendezték meg az idei lelkes napokat Vajtán. Egy ilyen találkozó mindig több, mint egy rendezvény. Lehetőség a lelki megújulásra, a hit megerősítésére, a közösség örömének újra felfedezésére. A kegyelem sokszor csendben, észrevétlenül munkálkodik, egy elhangzott gondolatban, tanúságtételben, imádságban vagy éppen egy találkozásban, amely hosszú időre nyomot hagy az ember szívében. A több száz résztvevővel lezajlott lelkes napok ismét tanúságot tett arról, hogy korunk kihívásai között is sokan keresik az evangélium világosságát, a közösség örömét és a lelki megújulás lehetőségét. Először Kunszabó Zoltán állandó diakónust hallják.
1: A lelkes napok a katolikus karizmatikus megújulás országos ifjúsági tábora. Most már ez a nagyon sokadik alkalom, nem is tudom, most már 20. felé közeledünk. A korosztályokat meghívunk 15-25 évesekig, és a mottónk ebben az évben az, hogy tiéd vagyok. 300 táborozó van jelen, illetve a fiatalok körülbelül 250-en vannak, és sok-sok segítő van, sok-sok közösségből, a Coret Lumen Christiből, Emmanuelből, szerzetes nővérek, sok-sok pap, atya, segítő, tehát ez egy igazi csapatmunka, és ezeknek a táboroknak tulajdonképpen mindig ugyanaz a célja, hogy szeretnénk, hogyha a fiatalok személyesen találkoznának Istennel. És ugye ez a megújulásnak az a nagy tapasztalata, hogy lehet Istennel találkozni, sőt, lehet az ő jelenlétében élni, lehet ő belőle táplálkozni napról napra, imádságban, közösségben, a liturgiában, hogy Isten nagyon-nagyon közel van. És azt hiszem, hogy ezt az Isten közelséget élik meg itt a fiatalok, és élték meg ezekben a napokban. Az én személyes tapasztalatom az elmúlt évtizedekben most már, hogy ez egy csodahely. Vajtán vagyunk a Zicsi kastélyban, ami egyrészt egy csodálatos, kivételes környezet, egy kastélyban élünk fő úri életet, de közben valahogyan a Szentlélek által is egy kiválasztott hely, mert ami otthon nehéz, hogy megnyíljanak, hogy átadják a szívüket Jézusnak, hogy időt töltsenek vele, hogy találkozzanak vele, az itt valahogyan nagyon könnyű, és a Szentlélek eljön hozzájuk, megajándékozza a hittelőket, bemutatkozik, megmutatja az ő szeretetét, kis csoportokban megosztanak, ünneplünk, szentmisét ünneplünk, dicsőítünk, és megváltoznak itt az életek. Tehát azt tudom elmondani erre a táborról, hogy ez a Szentléleknek egy ilyen laboratórium, ahol mindent bemutat, amit tulajdonképpen nagyban az egész egyházban is akar, és hát most is ezt a csodát éltük meg. Több száz fiatal a fantasztikus békében és egységben. A délelőtti főelőadásokon kívül délután műhelyek vannak, különböző témában, hogyan ismerhetjük meg Isten akaratát, volt egy a Jézus imáról, különböző imamódokról, a mai szellemi helyzetről, a világ szellemi helyzetéről és az arra adandó keresztény válaszokról, de van sok idő sportolásra és játékra, és egy nagyon jól összerakott programban veszünk részt, az este pedig mindig a dicsőítésé, a közbenjárásé, ebben az évben is így volt, és hát azt kell mondjam, hogy mindig áttörések kísérik ezeket az imákat, nagy lelki áttörések és megtapasztalások.
2: Én Gájer László vagyok, római katolikus pap Budapestről, egyébként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán vagyok teológiai tanár, és most a negyedik éve lelkipásztorként veszek részt a lelkes napokon, a táboron, amit már bő 15 éve megrendez a karizmatikus megújulás, és a tábornak a dinamikája az kicsit minden évben hasonló abban az összefüggésben, vagy abban az értelemben, hogy ez egy kérügmatikus tábor. A kérügma az a keresztény meghirdetett alapüzenet, és így a héten mindig végigmegyünk az alapüzenetnek a legfontosabb mozzanatain, így Isten szeretetéről elmélkedünk, a bűnről, a megváltásról, a megtérés lehetőségéről, a Szentlélek elküldéséről, és ez mindig egy olyan folyamat, amiben látszik, hogy az emberek alakulnak szépen lassan át. És én azért járok vissza lelkipásztorként, mert kicsit magam is részt veszek ebben, hogy a témák, az alapvető témák, mint Isten szeretete, vagy a megváltás, a Szentlélek eljövetele, ezek engem magamat is érintenek. És Tehát érzékelem a résztvevőkön is, hogy napról napra van egy folyamat. Az első napokon még mindenki kicsit zárkózottam, de hogy telnek a napok, azzal együtt, hogy egyre fáradtabbak vagyunk, egyre elevenebbek vagyunk. Egyre jobban tudunk kapcsolódni egymáshoz és Istenhez is. Szóval, hogy történnek mély dolgok, és nyilvánvalóan a tanítások és az imádságok mentén történnek ezek. És az is tanulságot szeretnék tenni, hogy ebben a bő 15 évben, amióta van ez a tábor, generációk nőttek fel, a már felnőttek is, akik be tudnak arról számolni, hogy az első hittapasztalataikat itt szerezték. Hogy az eleven Isten élményt, az Úrral való találkozást, az első ima tapasztalatokat itt szerezték, amire aztán rá tudtak építeni egy termékeny, egy eleven keresztény életet akár családban is, sőt hivatások is születtek a táborban. De ezt biztosan kiemelném, hogy a fiataloknak a nyitottság az ilyen napról napra megmutatkozik, és egész máshogy megyünk mindig haza, mint hogy ide megérkeztünk. Én is tartottam műhelyt, és párhuzamosan több műhely zajlik. A műhelyek leginkább az imádság köré fonódnak, vagy a legtöbb az imára tanít, vagy ima tapasztalatot oszt meg. És nekem két műhelyem van az idei táborban. Az egyik, amit részben ezek atyával csinálunk, ez egy úgynevezett szabad ima műhely. A másik pedig, amit én magam adtam, ez a Jézus ima műhely. A szabad ima műhely ez igazából egy bevezetés a szabad dicsőítésbe, ami egy kicsit ilyen énekléses, hangszeres, tényleg szabad dicsőítés. Ott próbálunk arra figyelni egy órában, hogy mindenki csak figyelje az intuícióit, amiket Isten úgy a szívére ad, és úgy imádkozzon, ahogy Isten úgy vezeti ebben. Tehát tényleg egy ilyen, ha szabad így mondani, egy ilyen freestyle, egy ilyen szabad dicsőítés, a dicsőítésnek az alapműfajába történő bevezetés ez, egy kicsit így hangszerezzenével is segítünk. A másik a Jézus ima műhelyem volt, ami pedig egyszerűen a keleti egyház, illetve a kereszténység ősi Jézus ima gyakorlatába vezet be, hogy hogyan lehet jól csotkiva, Jézus nevét segítségül hívva, akár egész nap imában maradni úgy, ahogy arra Pál apostol meghív az első Timóteus levélben. És hát a többi műhelyek is javarész, vagy nagyrészt az ima köré, itt Lectio Divináról, szemlélődő imádságról, rózsafűzérről tartunk műhelyeket. Tehát, hogy tényleg, hogy fiatalok kezdjenek el megtanulni konkrét imamódokat, és aztán ezekkel utána tovább tudjanak élni. Egy ilyen eleven tapasztalatot próbálunk átadni, de némi gyakorlattal és tudással is. Idei táborban nekem a legelső esti téma, ez az Isten szeretetéről, az Atya szeretetéről szólt, azért, mert az elmúlt hónapok nekem nagyon munkásak volt, tehát nagyon sok problémát meg kellett oldanom. Kicsit úgy értem meg, hogy én csak így tolom magam át ezen erőből, izomból, és megoldom profin, csak valahogy nincs ott Isten. És ahogy végelmélkedtem az előadóval ezt a témát, ezt a teljesen alaptémát, hogy Isten szeret, újra rádöbbentett arra, hogy nekem vele kell megoldanom a problémákat, és az ő szeretetéhez közel, vele, az ő kezét fogva kell tovább mennem, és a dolgomat csinálnom, mert különben minek csinálom. Szóval újra megmutatta azt, hogy szeret, és újra megmutatta azt, hogy vele érdemes. És nem érdemes végig görcsölni dolgokat, hanem vele érdemes menni, és hogy ez lehet. És újra elhívott erre engem, pedig én előadóként, szolgálóként vagyok itt, és mégis újra megtértem.
3: Franko Alicsa vagyok, most már negyed vagy ötödszörre vagyok itt ebben a táborban. Ugye először én is többek hívására, barátaim hívására érkeztem, én is ebbe a táborba. Nagyon sokan tettek akkor is tanúságot, hogy itt lehet tapasztalni az Úrral való mély találkozás, és hát én nekem itt történt 18 évesen a felnőtt megtérésem, nekem nagyon fontos mozzanata is, amikor valóban én is megtapasztaltam az Istennek a személyes megszólítását és a személyes hívását, a személyes közelségét az én saját életemben. És hát mondanom sem kell, hogy ezután én is egészen más, hogy kezdtem el élni az életemet, élni a társaim között az iskolámban, a hétköznapjaimban, és most már, hogy így több egyszerre vagyok itt, szépen lassan kinőttem a résztvevői szerepkörből, és most már szolgálóként vagyok itt, és hihetetlen élmény azt látni, ahogy az Úr mozgatja tényleg ezt a korosztályt, a generációmat. Hihetetlen azt megtapasztalni, hogy ma is élő és eleven ez a találkozás, hogy nem divatja múlt, hogy nem egy meséről beszélünk, hanem katolikus keresztény fiatalként lehet örömtelien, lehet szabadon, és lehet Istent választani a saját életünkben, a hétköznapjainkban. És ez az egész tábor arra épül, hogy nem csak itt, hanem hanem mindenki, mint egy család arra segít, hogy hogyan tudjuk ezt majd a hétköznapjainkba belehelyezni, hogyan tudunk egy imádságos, egy Istennek szentelt életet élni, ami ugye kívülről ijesztőnek hangzik elsőre, de hát ez az, amire igazán meg vagyunk hívva, és itt van a boldogságunk, és ennek a felfedezés, ez mindannyiunk számára egy hihetetlen nagy tapasztalat, hogy ez valóság, és hogy ez ebben a korban az igazi életre való elhívás. Nekem így szolgálóként az egy tényleg egy mindig egy nagyon felemelő élmény látni, ahogy főleg az imaesteken, ahogy naptól napra nyílnak meg a szívek, ahogy életek változnak meg, ahogy döntések születnek Krisztus mellett, ahogy tényleg a 15 évestől a 25 évesig az adott élethelyzetükben, az adott családi hozadékaikkal és mindennel tudnak Jézus mellett elköteleződni, és örömmel igent mondani arra a hívásra, ami éppen az ő aktuális életükre vonatkozik. És nekem most itt ez a legnagyobb élményem az elmúlt hétről, hogy egyszerűen látom a tekinteteknek a megváltozását egy hét alatt, és látom azt, hogy új emberként érhetnek vissza a családjaikba, az iskoláikba, a munkahelyükre az emberek. És hogy ez mind valósággá válik, mind ami papírra van vésve, ami az igében ott van, az ma is élő és eleven bennünk is.
0: A lelkes napokról Kunszabó Zoltán állandó diakónust, Gájer László teológus professzort és a tábor résztvevőit Tóth Kata kérdezte. A fiatalabb 11 és 16 év közötti korosztály számára Ti vagytok a világ világossága mottóval rendeznek lelkes napok tábort augusztus 6-a és 10-e között.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szerdán 0 órától legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, tájékoztatta az MTV a sajtóirodája kedden az MT-it. Elmondták, hogy ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. A program struktúra megváltozik, az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Az egyházi műsorok szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-2 lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Javulnak a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormányvállalkozás barát intézkedéseivel kapcsolatban, derül ki a KNTH Bizalmi Index legfrissebb negyedéves kutatásából. A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40%-kal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre. A közlemény emlékeztet arra, hogy a kis- és középvállalkozások számára különösen fontos a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. Iskolát és jövőt épít Ugandában a katolikus Caritas, olvasható a szervezet közleményében. Azt írták, tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A katolikus Caritas 20 000 dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Konvoni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek javításához. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébániás szolgálatot végző társukkal. A helyszín Veszprémben lesz. A felvételi jelentkezési időszakot követően a sorrend módosítások során is sokan, több mint 100-an döntöttek úgy idén, hogy első helyre teszik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, ami egyértelműen jelzi az intézmény növekvő népszerűségét és a képzéseik iránti bizalmat. A felsőoktatásba jelentkezők körében országosan is erős volt az érdeklődés, a Pázmány pedig továbbra is a legkedveltebb magyar egyetemek közé tartozik. Nem csak megőrizte, hanem növelte is jelentkezőinek számát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzései iránt az idei felvételi eljárásban is több 10 000-en érdeklődtek. Végül a várható időjárásról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, reggeltől főként a középső ország részben szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: A Queen slágere szólt itt a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjében. 8 óra 8 perc van. Következik a reggeli riport. Attila, az egykori drogos, simlis cigánysrác megtért, szakmát tanult és most keresi az útját, miközben missziós munkatársként visszajár a börtönbe. Élete példa arra, hogyan lehetséges a reintegráció összefogással és bizalommal. Lóley Attila történetét nézve hívők és nem hívők is megérthetik, miként válhatunk mindnyájan a jó kiteljesedésének eszközévé tetteink által. Az Attila történetéről forgatott Szabadító című dokumentumfilm bekerült a Filmio online filmtár kínálatába, ahol bárki megtekintheti. A filmet rendező Hajnal Gergely egy börtönben találkozott a főszereplővel, Attilával. A filmről és a börtönben megtért emberekről beszélgetett Gőbel Ágoston a film társalkotójával, az operatőr Petrik Andrással.
1: A Gergők kúzilokon vesz részt, börtönkúzilokon, már évek óta, és ott találkozott Lóley Attilával, aki a film főhőse. Aki nem ismeri a börtönkúzilokat, csak röviden elmondom, hogy ez körülbelül mit akar. Ez gyakorlatilag egy misszió a börtönben lévő fogvatartottak számára. Különböző felekezetű emberek és lelkészek, papok együtt bemennek, és különböző programokat tartanak nekik. Lelki napot, filmvetítést, egyszerű diskurzusokat, természetesen van mise, istentisztelet is ezek között a programok között. A legfontosabb az, hogy ezeket általában főleg civilek viszik a vállukon, csatlakozik hozzájuk egy-egy pap vagy lelkész. Amiken én részt vettem, ott volt egy református lelkész, illetve egy katolikus pap, és felváltó volt Holmi Sor istentisztelet, tehát ez

0: ilyen organikusan megvalósult a ökumenia börtönfalai között, és legkevésbé okozott problémát. Igazából itt a legfontosabb az odafordulás a fogvatartottak felé, hogy ők érezzék, hogy velük törődnek, hogy próbálják megoldani az ő múltbeli és jelenbeli problémáikat, és kivezetni egy olyan életbe, amit hát a bűn nélkül is lehet majd élni.
1: És mi volt az a pont, ahol megtaláltátok Attilát, vagy úgy tűnt, hogy ő egy alkalmas személy lehet arra, hogy film készüljön a történetéből?
0: Hát Attila több szempontból is izgalmas személyiség, izgalmas életút. Mondhatni, hogy többszörösen terhelt életútja van, ami hát filmes szempontból izgalmas egy embernek, aki ezt megéri, nyilván teljesen más a hozzáállása. Filmesként azért volt izgalmas az Attila életútja, mert egy személyiségen, egy életúton keresztül több mindenről tudunk beszélni, és ezáltal különböző problémákat tudunk felvillantani. Tehát Attila egy roma családba született, Pesten. A szülei, hát az anya gyakorlatilag gyerek volt, amikor ő megszületett, 13 évesen szülte Attilát, mint első gyermekét. Szülei, hát már a születésétől fogva drog- és alkoholfüggőek voltak, és így is nőtt föl. A gyerekek úgy szocializálódtak, hogy őket elküldték az utcára, hogy szerezzenek anyagot, vagy pénzt, vagy lopjanak. Tehát, hogy egy ilyen közegben nőtt föl Attila, amit ő hát feltár, és teljesen nyíltan beszél erről, tehát ezeket nem mi kutattuk ki, vagy feltételezzük, hanem ezek azok, amiket Attila elmesél a saját életéről. Tehát ez volt a kiinduló pont. És amikor Gergő találkozott vele, akkor ő éppen jött ki a börtönből, és azt látta, hogy a bencések, a panohami bencések a hónal lenyúlnak, megfogják a kezét, és az egyébként már a börtönben megtért fiút elviszik egy albérletbe Panohamára, és ott mutatnak neki egy új utat, amit el tud kezdeni az életben.
1: Izgalmas kérdés, hogy egy ilyen filmnél van-e forgatókönyv? Hiszen a forgatókönyv feltételez egyfajta előzetes rendezői, alkotói szándékot. A filmet nézve viszont az a benyomásunk támad, hogy a kamera a film kísér, jelen van, mintha ez nem is lenne megírva előre, ami történik. Egy nagyon spontán hatást kelt az egész. Hogy van ez?
0: Nagyon jó, hogyha spontán hatást kelt, mert ez volt a célunk. De aki filmmel behatóbban foglalkozik, tudja, hogy még akár a úgynevezett cinema verité is valamennyire rendezett. Igazából az ember, ha egy kamera előtt van, mert mobiltelefon előtt sem úgy viselkedik, mint normálisan. Tehát, hogy ha úgy vesszük, minden rendezett, vagy mindent befolyásol a kamera jelenléte. Az viszont tény, hogy egy dokumentumfilmnél nagyon nagy különbségek vannak a irányítottság és a rendezettség tekintetében, és ezek bizony komoly stíluselemek, és ezek alapján lehet különböző stílusokat a dokumentumfilmeken belül megkülönböztetni.
1: Azt hogyan sikerül ilyenkor elérni, hogy az operatőr, hogy a kamera mindegy társként legyen jelen ezen az úton, és úgy mutassa meg?
0: Gergővel úgy alakítottuk ki az előkészítés során a filmet, hogy hónapokig csak terveztük, hogy az Attilának milyen kapcsolatrendszere van, kikkel találkozik, milyen aktivitása van, kiket kéne megszólítani a filmben, akik fontosak számára, hol kéne megjelenjen, tehát itt felmerült ugye a börtön, a panohami apátság, sőt a bakonybéli apátság is, amilyen szinte megjelenik a filmben. És ezek persze természetesen változtak, mert azért mégis az élet közbeszólt, az első az a Covid volt, ami közbeszólt. Ezt most nem is akarom részletezni, a lényeg az, hogy a film a tervezett fél éves forgatásra 2 évre nyúlt.
1: Volt-e olyan, hogy úgy éreztétek, hogy a kamera jelenléte kifejezetten zavaró, vagy hamiskás lesz a végeredmény?
0: Ez egy nagyon nagy felelősség dokumentumfilmesként egy intim szituációt létrehozni, és abban az intim szituációban aztán a kamerával együtt mozogni, együtt létezni. Ugyan megbeszéljük a szereplővel, hogy mi ott leszünk, hiszen tudja, hogy ott vagyunk, látja, előtte egyeztetjük, hiszen másképp nem is lehetséges egy felvétel, de amikor létrejön egy találkozás mondjuk egy rég nem látott rokonnal, vagy baráttal, akkor igyekszünk úgy jelen lenni, hogy legkevésbé sem zavarunk, vagy szakítjuk meg a szituációt. Ez néha egyébként a technikai és a képi minőség, hát azt nem mondom, hogy rovására, de kompromisszumokra készteti az embert. Én azt a nézetet képviselem, hogy nem is árt, ha egy dokumentumfilm nem tökéletes technikailag. Ha túl tökéletes, néha kérdőjelek merülnek fel bennem, hogy mennyire hiteles. Tehát néha az pont erősíti a hitelességét, hanem tökéletes technikailag. Így vannak benne olyan helyzetek, amikor jobban mozog a kamera, remeg a kép. Ezt bevállaltuk tudatosan. Lett volna egyébként egy-két helyzetben más technikai megoldás, de az lassított volna minket. És inkább úgy döntöttünk, hogy inkább bevállaljuk azt, hogy nem lesz mindig tökéletes, de nagyon gyorsan tudjunk reagálni. És azért nagyon sokszor kézbe volt a kamera, ami sokszor azt jelentett, hogy kilométereken keresztül követtük Attilát különböző helyszíneken, az erdőben, a városban, és ennek megfelelően nyilván nem volt mindig tökéletes minden képkocka, de olyan helyzeteket sikerült így megfogni, amit nem terveztünk, és nagyon fontosak lettek aztán a filmben.
1: Mi a film útja most? Merre tovább? Meg lehet-e hívni például a filmet? Börtönpasztorációs vetítések például vannak-e? Vagy olyanok számára, akik lelki gondozással foglalkoznak, elérhető-e erről? Mit lehet elmondani?
0: A Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság kifejezetten kérte a filmet a premiér után. Sőt, a börtönben dolgozóknak, tiszteknek, nevelőknek továbbképzésen többször levetítették már, tehát ők maguk a büntetésvégrehajtásban dolgozók is egyfajta tanulmánynak tekintik, és maguk a, hát akik látták eddig, nagyon pozitívan jeleztek vissza, akik nyilván a civil életből ezzel szembesültek, hiszen azért az ember nagyon ritkán lát a falak mögé, mi magunk is azért ritkán látunk ilyen mélységbe bele, hiszen mi ott töltöttünk napközben, hát nem is ott aludtunk, de ott töltöttünk napokat a börtön falai között a fogvatartottakkal, és nyilván az ember azt azért másképp éli meg, mint hogyha csak a képeket lát, vagy egy interjút, vagy akár csak egy órát töltött, tehát hogy annak más az atmoszférája, és azt hiszem, hogy ezt jól sikerült átadnunk a jelenetekkel, képekkel.
1: Ki a szabadító? Ugye ez a film címe, Szabadító. Itt most Attila szabadítja meg saját magát azáltal, hogy elkezd dolgozni nagyon komolyan az életén, a börtön élet után, Pannonhalmi Bencések, akik segítik ezen az úton, vagy valaki egészen más, a szabadító hallatlan érdekes értelmezési lehetőségeket is felvet a film.
0: Hát igen, ez az, amiben most nem mennék bele, mert azt gondolom, hogy ezért érdemes megnézni a filmet, mert szándékosan ilyen áthallásos a cím, és azt gondolom, hogy ez jelenetről jelenetre változik. Sőt, néha jelentem belül is, hogy mit gondolunk szabadítónak, hogy kit gondolunk szabadítónak. A legfontosabb azt gondolom, hogy az út, amit Attila bejárt, annak az átadása. És nyilvánvaló, hogy a film nem egy kész recept, nem egy lezárt életutat mutat be. Anélkül, hogy bármit elmondanánk a sztorinak a végkifejletéről, vagy egyáltalán az ívéről, az a fontos, hogy mit jár be és hogyan éli át ezeket az állomásokat.

0: A Vaya con Dios felvétele szólt. 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, műsorajánlóval folytatjuk. A hírek után kezdődő házunk tájánban az 1914. július 17-én született Tolnai Klári szülőházába látogatunk. A Mohorai Parasztház szobáiban a Kossuth Díjas színésznő tárgyai között idézünk fel néhányat Tolnai Klári ezer arcából. A műsor első felében a fiatalon elhunyt Pifkó Dániel botanikussal készült beszélgetést hallhatják. Albániai és libanoni gyűjtőútjairól, a terepkutatás részleteiről Szabó Csilla kérdezi.
1: Libanon volt növénytani szempontból is egy ilyen legtávolabbi pont. Azért mentem el egy kollégának segíteni, hogy az ottani megmaradt cédrus erdőket tanulmányozzuk. Egy 15 ezres maronita közösség látott minket vendégül, egy keleti katolikus közösség, tehát a katolikus vallásnak egy olyan ága, ami az időszámításunk után 600 környékén alakult ki, és ott a Szentföld környékén több százezer ember, de lehet, hogy milliós nagyságrendű az, aki maronita vallású, és egy ilyen hegyi közösség látott minket vendégül egy kis városban, és ez az a közösség, ami az elmúlt évezredben sikeresen őrzött meg egy olyan cédrus erdőt, amelyeknek a nagy részét már kipusztították, ahol 1000 éves cédrusok vannak, vagy akár 2000 éves cédrusok is, és ez az az erdő, ahol Csontvári Koszkati vadar is járt, és ezek azok a fák, amiket én ott megnézhettem, és tanulmányozhattuk az alatta élő növényvilágot, amelyek megihlették Csontvári festményeit is. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes út volt, és egy nagyon szeretetreméltó közösséggel ismerkedtünk ott meg, akik azt tűzték ki céljuknak, hogy újra telepítik a nagyjából az ókori időszakba kivágott cédrus erdőket.
0: A teljes beszélgetést 9 órakor a hírek után kezdődő házunk tájánban hallhatják.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébániás szolgálatot végző társukkal. A jelentkezési határidő augusztus 15-e, a helyszín Veszprémben lesz. A felvételi jelentkezési időszakot követően a sorrendmódosítások során is sokan, több mint 100-an döntöttek úgy idén, hogy első helyre teszik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, ami egyértelműen jelzi az intézmény növekvő népszerűségét és a képzéseik iránti bizalmat. A felsőoktatásban jelentkezők körében országosan is erős volt az érdeklődés, a Pázmány pedig továbbra is a legkedveltebb magyar egyetemek közé tartozik, nem csak megőrizte, hanem növelte is jelentkezőinek számát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzései iránt az idei felvételi eljárásban is több tízezren érdeklődtek. Végül a várható időjárásról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban lassú a haladása a Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalújza térig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél és az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli úttól az Árpád híd felé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Akadozik az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától és a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt ajánljuk. A második kerületben a Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva a jelzőlámpás irányítás mellett halad, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. Lecsapott a rendőrség a dugulás elhárító maffiára, amely az interneten hirdetett dugulás elhárítással csalta ki ügyfeleitől a szolgáltatás valós értékénél jóval magasabb összegeket, írta meg az Index. A bűnszervezet, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói számolták fel, a bíróság 3 ember letartóztatását rendelte el. A gyanú szerint a bűnszervezet tagjai a dugulás elhárítást ugyan elvégezték, a végén azonban a szolgáltatás valós értékét, messze meghaladó összegeket számláztak ki az ügyfeleknek. A hónapokon áttartó nyomozás eredményeként a rendőrök Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót, amelynek eredményeként több mint 1,4 millió forintot, 250 eurót, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket, valamint egy autót is lefoglaltak. Megkezdődik a vatikáni apostoli palota folyosó rendszereinek, a Raffaello lodzsáknak a restaurálása, írta meg a Vatikán News. A Raffaello bibliája nevet viselő leghíresebb lodzsa építészeti és festészeti remek műveinek helyrehozatalán több mint 20 restaurátor fog dolgozni 5 éven át. A freskó ciklust Raffaello és tanítványai 1517 és 1519 között alkották 10. Leó pápa megbízásából. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, amelyek ma is használatosak, hiszen a folyosók a vatikáni államtitkárság belső hivatalaival szomszédosak, és a pápai lakosztályok részét képezik, így ez különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Perc. Kedves hallgatóink, most a ma 15:04-kor kezdődő Aquarell című kulturális palettát ajánljuk szíves figyelmükbe. Műsorunkban először Göttinger Pál rendezővel Tóth Zsófia beszélget kultkikötő Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című előadásáról. Majd a Herend Porcelán Manufaktúra kamara kiállításán járunk Fazekas Gyöngyvérrel a Magyar Állami Operaházban. Simon Attilával, a Manufaktúra vezérigazgatójával beszélgetnek a bicentenáriumát ünneplő Hungarikumról. Most ebből a beszélgetésből hallanak egy rövid részletet.
4: Ha valaki belép a Manufaktúra aulájába, ott egy utcanévtáblával találkozhat. Az utcanévtáblán föl van írva, hogy Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, és alatta két házszám szerepel. Egyik házszámunk 1826, a Manufaktúra alapítás éve, ezt egy nyíl követi, majd a nyíl másik oldalán ott van a másik házszámunk, ez pedig a végtelen. És mi a mai kor emberei nem vagyunk mások, mint nyílon ülő emberek, az a dolgunk, hogy többet hagyjunk az utókorra, mint amennyit az elődeinktől kaptunk. A Herendi Porcelán Manufaktúra egy nagyon kiforrott önképpel, öndefinícióval rendelkezik. Mi azt mondjuk magunkról, hogy a Herendi Porcelán Manufaktúra az egy kultúra és értékteremtő közösség, amelynek feladata, hogy megőrizze és átörökítse évszázados értékeit, ahol a szépség, az egyediség és a kiváló minőség a mindennapok része, és ahol a közösség számára egyértelműen kijelölt út van, mindig figyelni a tradíciókra és azt megőrizni, mindig a kézműves porcelánkészítés útját választani, folyamatosan megújulni, stílusteremtő munkában mások előtt járva meglepni a világot. És mindezzel pedig feladatunk, hogy biztosítsuk a Herendi Porcelán Manufaktúra közel 700 munkavállalójának megélhetését és mindennapi munkáját. Mi tehát Herenden több vagyunk, mint egy cégbíróságon bejegyzett gazdasági társaság, mi egy kulturális és szociális közösség is vagyunk a gazdasági közösség mellett, és ebből a társadalmi felelősségvállalásból kiindulva járjuk kiállító termeket, és mutatjuk be a Herendi Porcelán hordozta művészeti értékeket. És mivel egy bicentenáriumi évet ülünk, ezért különösen nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális missziónk gyakorlására, és ebből kiindulva már ebben az évben több mint 10 kulturális kiállítást nyitottunk idehaza és külföldön, bemutatva azt az értéket, azt a kézműves értéket, azt a kézzel készített porcelánhordozta értéket, amellyel ma Herend rendelkezik. 16 000 fehér formával és 4 000 festett mintával, 64 millió különböző alkotással rendelkezünk, és emellett pedig évente mintegy 300-400 új alkotás születik a manufaktúra falai között. Ez egyben azt is mutatja, hogy a tradíció mellett mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az innovációra. Herend ma annyival jár előbbre versenytársaihoz, hogy mi nem csak a múltunkat akarjuk apró pénzre váltani, hanem mi folyamatosan keresünk az újat, keresünk a jövőt.
0: Simon Attilával, a Herent Porcelán Manufaktúra vezérigazgatójával a bicentenáriumát ünneplő Hungarikumról tovább beszélgetünk a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettánkban. Várja majd Önöket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, valamint a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Marty Balin felvétele után a Föld sójával folytatjuk. 8 óra 45 perc. Már az augusztusi ünnepségekre készülődik a Székesfehérvár városa. Elkezdődött a Királyok a belvárosban című sorozat, ami évről évre a felvezető, beharangozó programja a székesfehérvári királyi napoknak. Ilyenkor történelmi hangulat költözik a város szívébe. A felvonuló óriásbábok látványos menetét hagyományőrző csoportok és régi zenészek kísérik a Vörösmarty Színháztól a Városház térig. A belvárosban megelevenedik a középkor az életre keltett Fehérváron koronázott magyar királyokkal. A Föld sójában a népszerű fehérvári nyári programokra Evszegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője hívja az érdeklődőket.
1: Hogyan alakul az idei nyár Fehérváron? Milyen kuriózumokra és milyen hagyományos programokra várják a városlátogatóit?
2: Nagyon nehéz lesz erre röviden válaszolni, de azért megpróbálom valahogy összefoglalni mindazt a rengeteg élményt, ami Fehérváron várhat ránk nyáron is, és ezen a nyáron különösképpen. Valóban nagyon sok hagyományos, éveken át megszokott programra számíthatunk július-augusztus folyamán. Mint tudjuk, augusztus Székesfehérvár életében kiemelt hónap, ilyenkor tartjuk a kiemelt rendezvényünket, a Székesfehérvár királyi napokat, amely talán azt mondhatjuk városunk életében minden évben a legfontosabb 10 nap, Szent István király ünnepe köré szervezett 10 napos összművészeti eseménysorozat, amelyre már egyébként július folyamán elkezdünk hangolni. Olyan egyedülálló és csak Székesfehérváron elérhető, megtapasztalható és látható élmények és látvány elemek várják a családokat, amit kár lenne kihagyni. Ennek a rendezvénynek vannak emblematikus szereplői, ezek a bizonyos királyi óriásbábok, az Árpátás család 23,5 méter magas figurái, művészi megformálásban egyébként, akik már szombat délutánokon megjelennek a fehérvári belvárosban. A Királyok a belvárosban rendezvénysorozatként találjuk meg a neten ezt a programot. Kis színes és valóban ráhangolódó programokat biztosítanak ilyenkor az óriásbábok.
3: A Királyok a belvárosban sorozat évek óta népszerű nyári program Székesfehérváron.
2: Az Árpádházi királyi óriásbáb gyűjtemény Székesfehérváron, ők ezek a közel 5 méter magas királyi óriásbábok és csodálatos művészi kivitelben megalkotott ruhával és ékszerekkel ellátott királyi óriásbábok járnak-kelnek Székesfehérvár utcáin. A koronázás ünnepi játékok napjai alatt a történelmi belváros különböző pontjain kapnak helyet, időnként aztán sétálnak egyet, időnként összetalálkoznak, az ide látogató családok legnagyobb örömére lehet őket követni, lehet velük játszani, mindenféle interaktív programba vonják be a látogatókat, úgyhogy ez már önmagában is egy olyan különleges látvány, ami ide vonzhat bárkit. A belváros több pontján, ahogy említettem, a királyi óriásbábok is elhelyezkednek. Őket különböző családi foglalkozások, interaktív bevonó programok veszik körbe, körbejátsszák őket a színészek is, lehet a gyerekeknek alkotni, mindenféle izgalmas programban részt venni, akár kirakózásban, festésben, alkotásban. Hát fel se tudnám sorolni, hogy mennyiféle aktivitást lehet itt elvégezni. Ezek az óriásbábok aztán az ő posztjukról elindulnak egy nap többször, és aztán végigvonulnak a főutcán, majd pedig egy kis látványos zenés táncos produkcióval jutalmazzák, akik követik őket. Úgyhogy ez történik, ez zajlik Székesfehérvár belvárosában nappal. Igen ám, de aztán este folytatódik az élet, és újabb izgalmak következnek.
3: És a Turinform iroda szervezésében számos felejthetetlen élményt adó programot kínálnak.
2: Ugyancsak megszokott program, péntek estéken fáklyás idegenvezetésre indulhatnak a látogatók a Turinform irodával, egyébként a helyieknek is mindegyik program nagy-nagy kedvence. Ezek este sötétedéskor indulnak, a történelmi belvárosban járnak a csoportok, izgalmas helyszíneken, bemegyünk a nemzeti emlékhelyre is, és hát a környező óvárosi kis utcákon és tereken is megfordul a csoport. Nagyon-nagyon közkedvelt programunk ez is. Mindezekre a programokra a Turinform Székesfehérvár Facebook oldalán, a visitszékesfehérvár.hu oldalon lehet majd jelentkezni, illetve informálódni a részvételi lehetőségekről, illetve részvételi díjakról.
3: És aztán augusztus pedig javában a királyi napokról szól.
2: Itt ugye az elmondott igen-igen fontos 10 nap, augusztus 20-a a csúcspontja minden évben ennek a rendezvénysorozatnak, hiszen Szent István ünnepe, Székesfehérvár egyik legfontosabb napja valóban, és a legméltóbb helyszín talán arra, hogy erre a napra megemlékezzünk. A megnyitó után indulnak a megszokott programok, amelyek között lesznek a Zicsi Ligetben felállított színpadon nagy koncertek is, de azért még itt közben néhány zenei program is vár ránk. Augusztus elején az Alba Régia Jazz Fest, ez a jazz fesztivál pedig egy kis gasztroélményt is hoz magával minden évben, hiszen a környékbeli borászok kitelepüléseivel élvezhetjük a környék borait és hát finom falatokat. Bár felvezető programként mindenképpen meg kell említenünk még a fehérvári mézünnepet is, valamint, nehogy kimaradjon, a nagyon-nagyon kedvelt katonazenekari fesztivált, amely nagyon közkedvelt programja a székesfehérvári királyi napoknak. A Nemzetközi Néptánc Fesztivál 16-ig tart. Ennek a programsorozatnak a szintén kulcs fontosságú része, ez pedig a koronázási ünnepi játékok. Ez az a 3 nap, amikor valóban beköltözik a középkor Székesfehérvár belvárosába. Egy egész díszletváros épül fel évről évre ilyenkor a Városháztér, középkori ruhába öltözött árusokkal találkozhatunk a középkori vásárban. A amatőr színészeink szinte életre keltik a középkori város mindennapjait. Mindenki, aki hagyományőrzésben, akár a helyi csapatok közül, akár országosan ismertők, itt vannak velünk. Úgyhogy nagyon-nagyon élményteli és élménygazdag, igazi jó családi programot kínálnak ezek a napok, és mind a 10 nap során pedig a királyi óriás bábok jelen vannak a rendezvényen, különböző helyszíneken várják a látogatókat, többnyire valamilyen játék, interaktív program kötődik hozzájuk, amelyek végig vezetik őket az Árpádházi királyok történetét. Én is. Nagyon sokat lehet ilyenkor tanulni is ám, mert ér tanulni is egy kicsit azért szünetben. A gyerekek nagyon-nagyon végtelenül élvezik a királyi ágbogozót, a kikinek a fia, lánya, anyja, apja ágrajzot összerakni, megismerni a királyainkat. Úgyhogy ez tényleg a szórakoztatva tanulásra egy kifejezetten jó lehetőség nálunk.

0: Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntőnk végén Csák Lőb felvételével búcsúzunk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint technikai munkatársam Fülöp Csaba nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Két 1940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszula került elő a csíksomlyói kegytemplom jobboldali tornyának gömbjéből. Az egyikben talált levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a kegytemplom felújításának támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít. Olvasható a romkat.ro cikkében. Az egyik levél egyelőre csak részben olvasható, annyi azonban már megállapítható, hogy 1940-ben keltezték, és Pészőcs Dénes, akkori csíksomlyói házfőnök neve is szerepel benne. A másik, 1941. november 24-én keltezett levél szövegét Albert Leander, a csíksomlyói házfőnök olvasta fel. Az időkapszulákból előkerült dokumentumokat a Gyulafehérvári főegyházmegyei levéltár csíksomlyói restaurátor műhelyében restaurálják, majd várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják. A felvételi jelentkezési időszakot követően a sorrendmódosítások során is sokan több mint 100-an döntöttek úgy, hogy első helyre teszik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, ami egyértelműen jelzi az intézmény növekvő népszerűségét és a képzéseik iránti bizalmat. A felsőoktatásban jelentkezők körében országosan is erős volt az érdeklődés, a Pázmány pedig továbbra is a legkedveltebb magyar egyetemek közé tartozik, nem csak megőrizte, hanem növelte is jelentkezőinek számát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzései iránt az idei felvételi eljárásban is több tízezren érdeklődtek. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A képzés célja, melyre várhatóan a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is várják, hogy a résztvevők jobban megismerjék a szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyház megye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni, mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébániás szolgálatot végző társukkal. A jelentkezési határidő augusztus 15-e, a helyszín Veszprémben lesz. Negyedik alkalommal szervezett alkotótábort a Váci Egyház művészeti gyűjtemény, amelynek ezúttal is Marosi Eszter építész volt a szakmai vezetője, adta hírül a Váci Egyház megye. Az ötnapos tábor, amelyen 25 gyerek vett részt Vácról és környékéről, valamint Budapestről, július 3-án mini kiállítással zárult, hogy a szülők is megcsodálhassák a gyerekek alkotásait. Az idei tábor témája a fény volt. Számtalan olyan bibliai történetet elevenedett meg a napi feladatok során, amelyben a fénynek fontos szerep jutott. A világ teremtésétől kezdve Noé szivárványán át az égő csipkebokron, vagy éppen a pusztaságon átvezető fényoszlopon át eljutva az új szövetségben az angyali üdvözletig, majd a napkeleti bölcsek hódolatáig nagyon sok téma felvetődött a kézműves munka közben. Végül a várható időjárásról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

ismert szakértőjévé vált. Érdeklődése kiterjedt a tudománytörténet területeire is, különösen a dualizmuskori Magyarország botanikai életének kutatása foglalkoztatta. A Magyar Természettudományi Múzeum főmúzeológusával 2019-ben készült beszélgetés kutatói munkájából ad ízelítőt. A zene után a terepmunka kihívásairól hallhatják Pifkó Dánielt.

0: közel egy évet töltöttem én az Albánhegyekbe, és ott olyan eredményt sikerült elérni, ami európai szinten értékes eredmény. Új állatfajokat is gyűjtöttünk, tehát például rólam is van kaszáspók, meg csiga elnevezve, amit a kollégák írtak le. Úgyhogy az albán dolgok mindenképpen a legnagyobb élmény volt. Ezzel kapcsolatban mesélek legszívesebben, de természetesen a saját kutatási területem, tehát a botanika történet és az anótok, azok még ennél is közelebb állnak a szívemhez.
1: Albánia és Libanon. Két ország, ahol Pifko Dániel zanótok után kutatott. A botanikus először arra kértem, magyarázza meg, mit jelent szűkebb szakterülete.
0: Zanótokkal foglalkozom, ami szerintem magyarul sem ismerősebb, mint latinul. Annak ellenére, hogy ez egy Magyarországon nagyon gyakori növénycsoport, mert elsősorban erdősztyep, illetve száraz tölgyes élőhelyeket kedvel, úgyhogy Magyarország szinte minden táján megtalálhatóak. Egy pillangós növényről van szó. Pillangós növények, amit mindenki ismer, az például a borsó és a bab. Ebbe a családba tartozik, de ez egy nagy család. Maga ez a zanót nemzetség, ez egy térdmagasságú cserje a legtöbb faja.
2: Vajon mennyire van bezárva botanikusként, botanika történészként itt a Magyar Természettudományi Múzeumban ezekbe a témákba, ezekbe a kutatásokba?
0: Ilyen téren talán nem panaszkodhatunk, mert ugye azért mi is elég sok helyen jártunk a világba. Én ugye eljutottam a Kaszpi-tengerig, vagy Libanonba a cédrusokig. Másrészt a nemzetközi kapcsolataink nekünk is meglehetősen erősek. A Természettudományi Múzeumnak szerencsére annyira értékes és fontos gyűjteménye van, hogy szinte naponta keresnek föl minket, vagy hazai kollégák az ország minden részéből, vagy pedig külföldről is szép számmal érkeznek hozzánk, akik vagy a Kárpát-medence növényvilága iránt érdeklődnek, vagy pedig a Balkán növényvilága iránt érdeklődnek, de hát vannak más anyagaink is. Tehát azt lehet mondani, hogy Közép-Európa, a Balkán botanikusaival szinte napi kapcsolatban vagyunk.
2: A Kárpát-medence területén sokat gyűjtött, és Albániában is, Oroszországban is járt, meg még hol mindenhol.
0: Oroszországban kevesebbet voltam, Ukrajnában egy kicsit többet, legalább 10 alkalommal jártam ott. Mondjuk.
2: Albániában 30-szor, vagy több mint 30-szor?
0: Igen, Albániában több mint 30-szor. Ott 2004-ben kollégámmal, Barina Zoltánnal elkezdtünk egy hosszabb távú kutatást az albán flórával kapcsolatban, és az tulajdonképpen azóta is folyik. 2017-18-ban jelent meg két nagyobb munka ebben a témában. Az egyik az az Albániában előforduló fajoknak az elterjedési térképeit tartalmaz, ez több mint 3000 faj, a másik pedig ezeknek a fajoknak egyfajta listája, amely jelzi azt, hogy melyik fajnak mennyi irodalmi, illetve herbáriumi adata található meg.
2: Albániában a botanikusok nem kutatnak, vagy nem jól kutatnak. Miért kell egy

0: magyar botanikusnak Albániában ilyen nagy rendszerező munkát végezni?
1: Egyrészt nagy hagyományai vannak az albán kutatásnak, tehát az első botanikusok, akik Albániába mentek, ha nem is a magyarok voltak, de már az elsők között megjelentünk. Az első világháború idején a Magyar Tudományos Akadémia, amikor az osztrák-magyar monarchia elfoglalta Észak-Albániát, akkor botanikusokat is és zoológusokat is küldött Észak-Albánia területére, akik már akkor egy jelentős anyagot gyűjtöttek Albánia területén. Később ugye az 50-es években, amikor Albániában egy kommunista diktatúra volt, akkor nem is igen engedtek be más botanikust, mint a keleti blokkból magyarokat, németeket, illetve lengyeleket, de azok közül is legszívesebben a magyarokat, mert hogy nekünk már egy komoly tapasztalatunk volt. Tehát ilyen előzmények után indultunk, meg vágtunk neki Albánia kutatásának, úgyhogy úgy éreztük, hogy az elődeinknek a munkáját folytatjuk.
0: Megvárjuk ezt a színénázó autót, jó?
1: Ilyen előzmények után 2004-ben Csigász kollégákkal közösen voltunk először Albániában, és arra jöttünk rá, hogy a terület még mindig nagyon kikutatlan, és majdnem 200-300 új növényfajt mutattunk ki, amiket korábban nem jeleztek Albánia területéről. Aztán, ahogy egyre komolyodtak a kutatásaink, úgy a helyi botanikusokkal is felvettük a kapcsolatot, tehát azt lehet mondani, hogy velük együtt közösen sikerült ezeket a kutatásokat félig meddig lezárni az elmúlt években.
0: Milyen volt Albániában kutatni? Tehát, hogyha magának az országnak a nevét kiejtem a számon, és arra gondolok, hogy az albán hegyek között kell kutatni valakinek sok-sok hónapon keresztül, akkor azért valamilyen zord, cudar körülményeket képzelek el. Tehát, hogy szinte ilyen pioníros érzésem van, még hogyha nem is olyan sátorban lakik, mint a régi kutatók, hanem egy fél pillanat alatt kinyitható sátorban. De akkor is az az érzésem, hogy azért ott nem volt annyira könnyű az élet.
1: Hát nem. Mi is úgy éreztük, hogy az egy pionír jellegű kutatás. Abban az időben még nem igen voltak aszfaltutak. A két nagyváros, Kodra és Tirana között is majd félnapos kocsi úttal lehetett csak elmenni. A hegyekbe szinte csak gyalogosan lehetett feljutni. Úgyhogy hát gyakran előfordult az, hogy vettük a hátizsákot, a 30 kilós hátizsákot, és 4-5 napra elindultunk egy hegységbe, ahol begyűjtöttük az ott élő növényeket. Olyan emberekkel találkoztunk, olyan pásztorokkal, akik például nekiálltak lövöldözni, de mint kiderült, csak azért, hogy álljunk meg, mert még nem láttak turistát, és szerettek volna megtudni rólunk valamit, vagy csak jól megnézni közelről.
0: Tud albánul kell, hogy tudjon ezek után valamennyire?
1: Hát én a bolti bevásárlások szintjén tudok albánul, de a kollégám Barina Zoltán, aki szervezte ezeket az utakat, és a kutatást is összefogta, ő elég jól beszél albánul, tehát róla többször hitték, hogy esetleg macedón albán lehet, mert azt nem értették, hogy valaki beszél albánul, de nem albán, és akkor gondolták, hogy biztos valamelyik másik országban élő albán. Úgyhogy ő elég jól megtanult az évek alatt albánul, és pásztorokkal, emberekkel, akikkel találkoztunk, akár egy órát is eldiskurált.
0: Kíváncsi lennék, hogy mi kerül a 30 kilós hátizsákba egy ilyen úton. Tehát ennek nagy része mondjuk konzerv, hogy tudjanak valamit tenni, vagy minimális ételt visznek, majd valami lesz, csak ott legyen a csákány, amivel fejtenek, vagy nem tudom, mit kell vinni.
1: Nem, az élelmiszer az nagyon fontos, hogy az embernek legyen ereje menni, tehát kell, hogy legyen, és az évek alatt ki is alakul, hogy mi az, amit az ember szívesen fogyaszt egy ilyen szélsőséges fizikai terhelés mellett.
0: De mi a kedvenc, ami biztos, hogy bekerül a hátizsákba?
1: Hát az aszad gyümölcs az most már biztos bekerül, mert abból nagyon gyorsan lehet energiát szerezni, de a paradicsomos húsgombóc az esti vacsoránál az egy nagyon kedvelt számomra legalábbis. De elsősorban szalámikat szoktunk vinni, mert az tartós, viszonylag jó íze van, és a konzervvel szemben nem is foglal plusz helyet, mint amit megeszik az ember.
0: És mi minden kell a gyűjtő munkához? Ugye említette, hogy annak ellenére, hogy botanikus, azért ilyenkor mást is kell gyűjteni. Hát gondolom, hogy még akár itt Budapesten, vagy Albániában a többi kutató, aki meghallja, hogy oda megy, akkor szól, hogy figyelj, nekem még hiányzik ez a pokom, vagy nem tudom milyen állatom, és akkor azt is légy szíves.
1: Igen, zoológus kollégákkal így egyezkedtünk, tehát olyanok, akik a Balkánon dolgoztak, és egy-egy állatcsoportot onnan jól ismertek, vagy kutattak, azok elmagyarázták nekünk, hogy hol és mit érdemes gyűjteni, és a zoológusok szívesebben mennek kocsival, és az autóút közeli dolgokat gyűjtik meg elsősorban. Nekünk ugye nincs más választásunk, a növények nem fognak lejönni az autóútra, nekünk muszáj fölmászni a hegyekbe. Úgyhogy például csigákat számos olyan helyről hoztunk, ami nehezen elérhető autóval, mi gyalog ezeket a területeket elértük, és onnan például egy nagyon szép csigaanyagot gyűjtöttük, de ugyanígy a hegyi patakokból vízirovarokat nagy számban gyűjtöttünk. Erre megvolt az a specialista, aki el tudta nekünk mondani, hogy az jó, amit csináltunk, vagy nem jó, amit csináltunk, mit csináljunk máshogy, és így volt értelme a gyűjtésnek. Tehát ugyanúgy, ahogy a növényeket is ésszel érdemes gyűjteni, ugyanúgy praktikus, hogyha egy bizonyos zoológiai ismerettel rendelkezik az ember, mikor fogja magát és elkezd állatokat gyűjteni.

0: Még egy kicsit azt feszegetem, hogy mi minden került ebbe a hátizsákba, mert ugye növénygyűjtés, állatgyűjtés is a feladata volt, és nem tudom, üvegeket kell, törékeny üvegeket szállítani, vagy hát nem tudom, hogy őriz meg csigákat, vagy rovarokat úgy, hogy amire hazaér, addigra még épségben legyen.
1: Igen, hát mi azért az állatgyűjtéshöz olyan nagyon nagy apparátust nem vittünk, hogyha egy lepkész elindul gyűjteni, ő visz egy akkumulátort, hogy tudjon éjszakai gyűjtéseket csinálni, lámpás gyűjtéseket. Mi egy kicsit könnyebb oldaláról fogtuk meg ezt a dolgot, egy nagy csomó alkoholos fiolát vittünk, és akkor ezekbe az alkoholos fiolákba raktuk el azokat az állatokat, amiket a kollégák kértek. Mi olyan állatok begyűjtésére nem vállalkoztunk, amit hosszasabban preparálni kell, mert arra se időnk, se kapacitásunk nem volt, hogy ezeket gyűjtsük. Tehát lepkéket például nem gyűjtöttünk, vagy bogarakat, hanem olyan állatokat, amik egyszerű alkoholos fiolába elrakhatóak voltak. A növényekkel más a helyzet, általában kéthetes túrákra mentünk ki. 2-3-4 napig eltarthatóak a növények nejlonzacskóba, viszonylag jó állapotban. De hogyha az ember 2 hétre elindul, akkor szükséges az, hogy menet közben lepréselje a növényeket. Tehát ez úgy nézett ki, hogy napközben végig a hegyeket jártunk, és akkor este leültünk, és még 1-2 órát, amíg be nem sötétedett, a növényanyagot préseltük, illetve a korábban lepréselt növények között cserélni kellett folyamatosan a papírt is. Tehát egy ilyen út során meglehetősen nagy mennyiségű újságpapírt, illetve itatós papírt kell magunkkal vinni. Ezért azért mi is legalább 3-4 naponta visszatértünk a kocsihoz, hogy sikerüljön ehhez az infrastruktúrához hozzájutni.
0: A gyűjtő munkája az nagyrészt szerencse kérdése? Tehát amikor például Albániában elindultak, akkor nem tudták, feltételezem, hogy lesz-e egyetlen bármi eredménye annak a napnak, annak a nem tudom hány kilométernek, amit megtesznek.
1: Hát a felfedezés az mindig egy kicsit szerencse eredménye, másrészt viszont nagyon nagy szerepe van a gondos előkészítésnek. Megint csak azt kell mondani, hogy Barina Zoltán kollégám, miután már rendelkeztünk helyismerettel, megszereztük a geológiai térképeket, sokkal inkább ki tudtuk azokat a helyeket választani, ahol nagyobb eséllyel van valami különleges. Tehát a növények, állatok se véletlenszerűen fordulnak elő, hogyha van egy speciális élőhely, egy speciális mikroklíma vagy kőzet, akkor ott nyilvánvalóan speciális élőlények is lesznek. Tehát, hogyha az ember elég gondosan készít elő egy ilyen utat, akkor sokkal nagyobb eséllyel találja meg ezeket az érdekesebb, meg különlegesebb élőlényeket egy helyen, de nyilván azért a szerencsének is van szerepe, de a gondos előkészítés legalább olyan fontos, hanem fontosabb.
0: Mi volt az albániai útja során a legmegdöbbentőbb felfedezése? És akkor itt gondolok szakmai dologra is, meg nem szakmaira, tehát akár a hétköznapi élet bármely területén, találkozások területén milyen meglepetések érték?
1: Hát nehéz erre válaszolni, mert egy év alatt körülbelül annyit töltöttem kint, rengeteg élmény ért minket. Az biztos, hogy azt megtapasztalni, hogy sokszor középkori, vagy legalábbis a globalizáció előtti világgal találkozni, az ottani emberekkel, az ottani gazdasági struktúrával, az nekem, mint történelemszakosnak is nagyon érdekes volt, és tulajdonképpen ehhez az élményhez kapcsolódik rengeteg olyan találkozás, ami teljesen speciális volt Albániában. Hogy csak említsem, ugye mikor elkezdtünk oda járni, akkor 700 ezer géppuska állás volt szerte az országban, ezek az úgynevezett bunkerek, ezek lényegében a szőlő végébe, a hegyeken, a tengerpartokon borították Albánia egy részét. Ezeket ugye még Enver Hoxha idején építették föl. Ezek mára eltűntek, mert az elbaszani vasművek visszaveszi a fém hulladékot, és ezért szétverték az összeset, és begyűjtötték a vasat. De ez például egy olyan élmény volt, ami talán jellemzi azt, hogy Albánia egy egészen más világ, mint Európa akármelyik része. Legyen az a Balkánon egy ország, Albánia egy egészen speciális hangulatú és életmódú terület.
0: És a tudományos meglepetések?
1: Tudományos meglepetésekről is nehéz beszélni, mert közel 300 Albániára új növényfajt találtunk. Nyilván nekem mi a leginkább közel áll a szívemhez az, hogy sikerült két új fajt leírni az anótok közül albán területről.
0: Említette ugye, hogy például Libanonig is eljutott. Ez volt a legtávolabbi pont?
1: Igen, valószínű ez volt. Asztrahányban is voltam, de Libanon volt mindenképpen növénytani szempontból is egy ilyen legtávolabbi pont. És ott azért mentem el egy kollégának segíteni, hogy az ottani megmaradt cédrus erdőket tanulmányozzuk, és hát az egy nagyon nagy kulturális és botanikai élmény volt. Ott egy 15 ezres maronita közösség látott minket vendégül.
0: Ez mit jelent, hogy maronita?
1: Az egy keleti katolikus közösség, tehát a katolikus vallásnak egy olyan ága, ami az időszámításunk után 600 környékén alakult ki, tehát a 7. században, és ott a Szentföld környékén több százezer ember, de lehet, hogy milliós nagyságrendű az, aki maronita vallású, és egy ilyen hegyi közösség látott minket vendégül egy kis városban, és ez az a közösség, ami az elmúlt évezredben sikeresen őrzött meg egy olyan cédrus erdőt, amelyeknek a nagy részét már kipusztították, ahol 1000 éves cédrusok vannak, vagy akár 2000 éves cédrusok is, és ez az az erdő, ahol Csontvári Koszkati vadar is járt, és ezek azok a fák, amiket én ott megnézhettem, és tanulmányozhattuk az alatta élő növényvilágot, amelyek megihlették Csontvári festményeit is. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes út volt, és egy nagyon szeretetreméltó közösséggel ismerkedtünk ott meg, akik azt tűzték ki céljuknak, hogy újra telepítik a nagyjából az ókori időszakba kivágott cédrus erdőket.
0: És vajon a maronitákról mit tudott még meg ezen kívül? Mi más mondjuk egy maronita közösségben, mint egy magyarországi keresztény közösségben?
1: Nehezen tudok válaszolni, liturgikus dolgokban nem vagyok annyira járatos, meg nem is voltunk olyan eseményen, de az biztos, hogy például nagyon nagy kultusza van Szent Charbelnek, aki a 19. században élt ott, és a libanoni Pió atyaként is emlegetik, mert hogy számos gyógyítás kapcsolódik az ő nevéhez, számos csoda, és hát a mi házigazdánkat is Charbelnek hívták, és a fiúgyerekeknek egy jelentős része Charbel. Illetve ami még nagyon meghatározó az, hogy egészen régi templomok is vannak, tehát a 11-12. Századi templomokat is lehet találni, és hát ezek különösen érdekesek.
0: Amikor egy botanikus utazik, és akár Libanonba jár, akár Albániába, akkor hétköznapi turistaként is láthatja ezeket az országokat? Tehát van arra ideje, lehetősége, hogy történelmi, művészettörténeti emlékeket nézzen meg, vagy például gasztronómiai élményeket is szerezzen?
1: Hát Albániában erre kevés lehetőségünk volt, ott általában nagyon feszes kutatóprogramot valósítottunk meg, tehát reggel 5-kor elindultunk valami hegyen, és egész nap mentünk, vagy valami folyóparton aludtunk, és onnan indultunk el reggel. Úgyhogy Albániában viszonylag keveset tudtunk ilyen helyeket megnézni, de természetesen annyi időt töltöttünk ott, meg azért előfordult, hogy városokba aludtunk, hogy ennek ellenére azért ismerem az albán városokat jó részt, de az, hogy műemlékjellegű helyeket nézzünk meg, arra nem igen volt lehetőség, mert hogyha egy városba tudtunk is tájékozódni, az mindig csak az esti program volt, tehát miután bejártuk a hegyeket, visszatértünk, lepréseltük az anyagot, és ha még volt lelki erőnk, akkor el tudtunk menni a városba. De például az albán, főleg kisvárosokat jellemzi, hogy nyáron az egész település kint van az utcán hajnal 1-2-ig. Tehát például ezeknek a korzóknak az egészen fantasztikus hangulatát, ami mondjuk Magyarországon már szintén nem jellemző, hogy egy egész kisváros ücsörögjön a kávézókba és beszélgessen és mászkáljon, ezt sikerült megtapasztalnunk, és ez nagyon izgalmas volt.
2: Pivko Dániel botanikus muzeológus 2023-ban, 47 éves korában egy szerbiai kutatóúton hunyt el. Az elhangzott beszélgetés 2019-ben készült.

0: Tolnai Klári, Tolnai Rozália néven született 1914. július 17-én. A kétszeres Kossuth-díjas magyar színésznő mohorai szülőházában Balla István teremtett emlékező kiállítást. A Kossuth utcai parasztház hűvös szobácskáiban sétálva újságcikkek, fényképek és személyes tárgyak segítségével idézhetünk fel néhányat Tolnai Klári ezer arcából. Mindehhez a művésznő is segítséget nyújt, a Tolnai Klári egyes szám első szemében című életrajzból idézzük a tárgyakhoz, szerepekhez kötődő emlékeit, melyeket Tóth Zsófia tolmácsol.
1: A Tolnai család Dunaszentgyörgyről származik, több helyen volt birtoka, Mohorán nagy kúriájuk volt, és több üzemmel rendelkeztek, és egy nagyon nagy gazdaság volt az ő nagyszülei idejében Mohorán. Sajnos az édesapja nem értett ehhez, amikor átvette a birtokot, és tönkrementek, úgyhogy el kellett adni a házat is, meg a birtokokat, és így kerültek Debrecenbe, Nyíregyházára, ahol Tolnai Klári a tanulmányait is végezte. Gyógyító apáca szeretett volna lenni, és tanulmányai alatt felfigyeltek rá a testvérek, hogy hát, hogy valami mocorog benne, és hogy ő belőle ugyan nem lesz apáca, és mondták is neki. És valóban így is lett, hogy egy budapesti kirándulás, egy rokonlátogatás, a Bókai családdal rokonságban voltak, és meghívták őt Budapestre egy bálba, és akkor bemutatták Budapest szépségeit, és színházakba vitték. És beleszeretett ebbe a millióba, és akkor jött neki az ötlet, hogy színésznő lesz.
2: Fölkereste azokat a színigazgatókat, színészeket, akikről úgy hírlett, hogy szeretik pártfogolni az ifjú színészeket, az ifjú tehetségeket.
1: Próbálkozott több helyen, és nem találták őt elsőre olyan kiváló tehetségnek, mert nem is tudott még egy verset se előadni.
3: Kimentem a Hunnia filmgyárba, és jelentkeztem statisztának. Székely István Lila Akác című filmjében tűntem föl egy pillanatra, a ligeti karikadobálók egyike voltam. A filmiskolások közül egy szép napon valaki újságolta, a Víg Színház felvételt hirdet. Leány szerepre keresnek valakit, állítólag már végigkutatták a főiskolát, de nem találtak megfelelő lányt. Azt is mondták, a sikeres pályázó ösztöndíjat kap. A lánysereg végül is magával sodort a Vígbe. Az ügyelő egyenként szólított be minket, a nézőtér félhomályában valamelyik széksorban. Ott ült a nagy tekintélyű Jobb Dániel. Az ügyelő belökött a színpadra. Lentről megszólalt egy türelmetlen hang. Na gyerünk már, mire vársz? Mit csináljak, kérem szépen? Hogy mit csinálj? Hát add elő! Mit, kérem szépen? Csak készültél valamivel. Semmivel. Mit végeztél? Kereskedelmit. Tudok gyorsírni, gépelni. Jót kacagott ezen Jobb Dániel. Egy nótát csak tudsz. Hova való vagy? Nógrádi, feleltem palócosan. Jobb ekkor már a hasát fogta. Parasztnótát tudsz-e? Azt tudok, mondtam és rákezdtem. Meguntam az életemet, fölmegyek Budapestre. 20-an érkeztünk, 3-an maradtunk. Jobb Dániel a meghallgatás után fölhívott az irodába és elbeszélgetett velem. Mocorog benned valami. Csinos vagy. Szeretem, ha a színpadunkon szép nők vannak. Ide veszünk havi 60 pengőért, ösztöndíjas kvázi tagnak. Jó, hogy nem jártál színiiskolába, mert ha van tehetséged, akkor még nem rontottak el. Egy kikötésem van, minden nap 10 órakor bent ülsz a nézőtéren, és figyeled a nagyokat, hogyan próbálnak. Ez lesz a te iskolád, mondta. Naponta ellenőrizte, hogy a nézőtéren ülök-e.
4: Kisbabák se tudnak rögtön járni, olvasni egy kisgyerek se tud. Azért kell az iskolába járni, ott tanuljuk meg az ít meg út.

0: sikerült neki elindulni ezen a úton, és egyből egy olyan fantasztikus főszerepbe találta magát, mint a Francia szobalány, ahol olyan óriási kimagasló sikert ért el, hogy utána már töretlen volt neki a karrierje.
1: A film is felfedezte magának közben. Egy film forgatásáról hívták el egy távirattal, hogy játssz el a Francia szobalányt.
2: A Francia szobalány Hegedűs Tibor rendezése volt. Jobb mindig arra vállalkozott, hogy bizonyos rejtett töbleteket préseljen ki a színészeiből. A főpróbán az első felvonás után az öltözőmbe lépett és megragadta a vállamat, hangja a fülemben. Tévedtem. Nem lesz belőled igazi színésznő. Ide vezetett az örökös filmezés. Megmondtam neked, a film tönkreteszi a színészt. Nincs egy őszinte mozdulatod. Se magyarul, se palócosan nem beszélsz már. Nem érted a darab nyelvi humorát. Ez egy förgeteges vígjáték, kedvesem. Megszólalt az ügyelő. Művésznő, kérem a színpadra, megkezdjük a második felvonást. Szedlacsek néni, az öltöztetőm hangja is visszatért erre. Tudod, gyöngyöm, hogy kereken 20 percig rázott ez az istentelen direktor? Csak 20 percig? Nekem többnek tűnt. A szükségest, az éppen most fontost kirázta belőlem. Ez volt az ő módszere. Pszichológiai képessége rendkívüli volt. Tudta, kit hogyan kell kezelni, hogy kihozza belőle a maximumot. Engem szídni, rázni kellett.
3: Deval a Francia szobalány című vígjátéka után a következő írások jelentek meg a lapokban. A bemutató hőse, akinek a siker legfőképpen köszönhető, Tolnai Klári. Minden eddigi szereplését felülmúlja. Kedves, bájos üde, brilliánsan beszél rosszul, szíve van, esze van, minden mozdulata elragadó, pillanatok alatt hatja meg, majd kacagtatja a nézőket. Fenntartás nélkül tapsolunk neki. A főszerep módot ad Tolnai Klárinak, hogy megmutassa színész lényének minden báját és elmészségét, és így végleg bejusson az elsőrendű színésznők gárdájába. Ő viszi a darabot olyan könnyűséggel, amely a játékot igazi játéknak érezteti, s ő belőle árad a jókedv a színpadon. Rendkívül hálás szerep ez, valódi főszerep, a többi színész mind szekundál neki.
1: Ezekről a cikkekről a szemünk az rögtön egy vitrénre siklik.
0: Látható a kézlenyomata őréves korában, az első kis cipő. Ezt nekem ajándékozta, egy csontgombos, sejemmasnis részegekkel kivert kis emlék, és az első darab a kiállításban, ami azóta is főhelyen szerepel.
1: A vitrin mellett a filmfalat találjuk, de a film szerepeiből válogattak össze újságcikkeket is, és fényképeket is. És talán itt nagyon fontos megemlíteni, hogy sokkal jobban szerette a színházat.
0: Konfliktus is volt Rátonyi Ákossal, az első férjével. Ő egy nagyon híres filmrendező volt, aki Amerikába tanult, és ő azt próbálta sugallni, hogy a film micsoda fantasztikus világ. De Tolnai Klári valóban a színpadon tudott igazán kiteljesülni, és ott érezte jól magát. Kezdetben, mint amit itt látunk a filmfalon, a Tisza virágba, vagy az Én lányom nem olyan, naivákat játszott, illetve fruskákat. Aztán a későbbi filmszerepeibe beérett, és sikerült neki nagyot is alakítani.
1: A következő szobában szembe találjuk magukat Katyi jelmezével.
0: Elérkeztünk az életútnak a feléhez. Itt egy fantasztikus fotó fogadja a látogatókat, ahol Tolnai Klári egy nagyon fiatal kori képe előtt áll a Katyi szerepében, aminek a ruháját is kiállítottuk. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kosztüm, ezt az ő saját ruhatárából kaptuk. Ez az eredeti palóc viselet, amit még most is hordanak a helybéli asszonyok, innen gyűjtötte a faluból, és a nótákkal együtt vitte Budapestre. A 40-es, 50-es években az Állami Operaházba egy jótékonysági est alkalmával fellépett, mint Katyi, egy nógrádi parasztlány, palócnótákat énekelt, és fantasztikus sikere volt ennek az előadásnak.

0: 1944. márciusától a németek bejövetele után nem léptem fel színházban. Filmszerepet sem vállaltam. Színészi tevékenységem arra szorítkozott, hogy felléptem néhány katonakórházban, parasztnótákat énekeltem. Megrendítő élmény volt, amikor egy félkarú és vak katona hétköznapi derűvel megszólított. Művésznő maga nagyon szomorú, hallom a hangjából. Tudja, amióta vak vagyok, mindent jobban, élesebben hallok. Mi baja van, művésznő, miért olyan szomorú? Az észrevétel megdöbbentett. Vidám palócnótákat énekeltem, főleg azokat, amelyeket a Katyi című filmből az egész ország ismert. Ha azt mondom ennek a jobb sorsra érdemes katonának, hogy megcsonkított emberek között a múzsa is félszárnyú, igazat mondok, de illetlenül fellengősen hat a fájdalomtól sóhajtozó férfiak között. Inkább azt feleltem. Tudja, jártam a városban, és láttam, hogy egy bomba a körúton leszakította a szelecki-szörényi tolnai transzparenseket. Emlékszem ezekre az óriási vászonplakátokra, láttam őket annak idején a mozik felett, mondta a katona. Lebombázták a sztárokat is. Hát nem szomorú? De igen. Felelte mély meggyőződéssel a beszélgetőtársam, mintha ebben a pillanatban valóban ez lett volna a világ legnagyobb szomorúsága.
1: Ebbe a kis vitrínbe ezeket a kis apró személyes tárgyakat gyűjtöttük össze, az órája is megtekinthető, a tolla, a szemüvegei, nagyítója is, hát az elmaradhatatlan passziánsz kártya. És hogyha belenézünk, akkor még itt láthatjuk a munkakönyvét, vezetői engedélyt, és egy szintén egy kincset, egy márai kötetet, amit Márai Sándor neki dedikált, a Varázs című kötetét küldte Tolnai Klárinak bocsánatkérő sorokkal.
0: 1945 kora őszén személyesen is megismerkedtem Márai Sándorral, akinek írásait, vasárnapi tárcáit szorgalmasan olvasgattam. A Pesti Színháznak ajánlotta fel bemutatásra legújabb darabját, a Varást. A színműben kis médiumot játszottam, Ajtai volt a varázsló. Félmeztelenül cirkuszi ruhácskában játszottam szerepemet. Pesten nem volt szén, nem fűtötték a színházakat, a decemberi hidegben bundában, nagy kabátban ültek a nézők. Márai bejárt a próbákra. Rengeteget beszélgettünk. Gyakran meghívott ebédre, s ilyenkor megcsodálhattam nagy műveltségét, választékos stílusát. Szavait szerelmesen ittam, felnéztem rá. Sok mindent megtanultam tőle. Logikus gondolkodást, választékos stílust, beszédkészséget. Márai, mint kitűnő előadó, állandóan láttatta a dolgokat. Történetei szemléletesek voltak. Politikáról sohasem beszélt, de látva a nyugtalan és bizonytalan világot, többször is elismételte. A művész dolga, hogy műhelyében és műve közelében maradjon, mikor zeng a világ. Azt is mondta, hogy a művész dolga, hogy a veszély és a válság pillanatában az emberek lelki ismerete legyen. Mester és tanítvány szerelme volt ez, amely egy ponton kínossá vált, és abba maradt.
2: Már megint egy sztárfotó, ezt tőle idéztem, ugyanis még az is érdekessége a kiállításnak, hogy a képek aláírásai azok mind tőle származnak.
1: Hogy készült ez a kiállítás, mielőtt bekereteztem volna, egy-egy képet mindig felvittem a lakására, és akkor beszélgettünk, és visszaemlékezett azokra az időkre, amikor a fényképet készítették, és akkor ami eszébe jutott, rögzítette.
0: Darvas Ivánnal 1946-ban találkoztam Várkonyi Zoltán művész színházában. Várkonyi Anuil Euridikéjét vette elő. Majdnem teljes volt a szereposztás, kivéve Orfeuszt, rá nem talált megfelelő színészt. Rátkai Marci bácsi buzgón ajánlgatta egyik tanítványát, akit valamiért kirúgtak a főiskoláról, és most tolmácskodik valahol. A hívás, hogy Várkonyi várja, olyan mélyen hatott rá, hogy némi mentegetőzés után otthagyott csapott papot, és rohant a színházba. A meghallgatás kissé komikusan zajlott le, de annyi érzelem és érzés árad belőle, hogy tele lett vele a színpad. Én ilyen embert még nem láttam. A színháziak tudják, minden darab nagy kerítő. Sőt, kegyetlen kerítő, mert általában olyan, mint a nyaralási szerelmek. Aztán írjál. Persze, soha többé nem látják egymást. Közöttünk már a harmadik próbán kitört a szerelem. Szerencsére nem egy szezonig tartott, hanem majdnem 13 évig. A szép emlékű előadás után még évekig mondogattuk a darab varázs szavait. Mi nagyon erősek vagyunk. Mi ketten mindennél erősebbek vagyunk.

0: Semerét. Fényképek között megtalálhatjuk őt Júlia szerepében is.
1: Fantasztikus szereplőgárdával, és hát ugye 40 éves fejjel eljátszhatta ezt a szerepet, és Dajka Margitról itt úgy nyilatkozik a képen, hogy soha senki a Dadát úgy nem fogja többé eljátszani, mint akkor Dajka Margit.
2: Az 50-es évek közepén megkaptam a Rómeó és Júlia női főszerepét. Ebben az időben éltem át életem első és egyetlen súlyos magándrámáját. Egy színésznő, aki szerette volna, hogy az ő Júliája sikerüljön jobban, sajátos módszert eszelt ki, ivára vetette a szemét. Ekkor kaptam egy idegzsábát, alig tudtam a premiért eljátszani. Pártos Géza rendezte a darabot, a színészeket felhozta a lakásomra, ott folytak a próbák. A súlyos ideggyulladás miatt az ágyból csak 4 kézláb tudtam kimászni. Ladányi Feri volt akkor a Rómeóm. Sok Rómeóm volt később, Iván, Várdi Gyuri, Gábor Miklós is.
0: A kiállításban kosztümöket is láthatunk a fotók mellett.
1: Itt az 50-es évekből tudtunk leginkább visszakeresni még, mint például Nórának a kosztümét.
0: A kosztüm mögött itt látható a színdarabnak a plakátja. Megtalálhatjuk itt azt a jelmezt, amelyet a Vágy villamosának előadásán viselt.
1: Igen, ez is az 50-es évekből származik ez a pongyolat. Hát itt a bolond, őrült lányt alakította, és ezt a kosztümöt még sikerült megmenekíteni.
2: A Nórát első házasságom emlékei is éltették. A Rátonyi Ákos teremtette babaház, a villa, a szobalány, a szakácsnő, a sofőr, a színésznői bűbájoskodás. Blanche-ban benne volt Márika is, akit még gyermekkoromban láttam Mohorán. Márika kissé gyenge elméjű volt, de ugyanakkor végtelenül gyengéd, figyelmes és segítőkész. Hajzuhataga a derekát csapdosta, egy szál barhent ruhában járt télen-nyáron. A kamaszok állandóan csúfolták, és a sihederlegények pénzt ígértek neki, ha fellibbenti a ruháját. Márika ilyenkor titokzatosan mosolygott, távoli pontokat kémlelt, és mezei virágból szemrevaló koszorúkat font a kislányoknak. Márika szerette a szépet. Révedező mosolya mélyen beleszövődött emlékképeimbe. Valaha megfordultam a nagykállói ideg- és elmekórházban is. Ott találkoztam egy halk szavú lánnyal, aki homlokába hulló haját és fürtjeit ideges mozdulattal simította hátra. Azt a lágy, hülye Blanche-ot csak én játszhattam el úgy, amilyen lehetett. Ehhez a Blanche-hoz sokáig kell élni a pályán.
3: Sötét van itt.
4: Nagyon szeretem a sötétet, a sötét megnyugtató.
3: Én azt hiszem, hogy még nem is láttam magát. Világosban van. Igen, maga sohasem akart mozdulni. Délután
4: maga gyárban van, kedves.
3: De vasárnap én nem vagyok a gyárban, és maga akkor sem akar kimozdulni 6 óra előtt, és mindig csak olyan helyre, ahol nincs jó világítás. Még soha nem nézhettem meg jól magát, Blanche. Hát gyújtsunk világosságot.
4: Világosságot? Minek? Milyen világosságot?
3: Ezt a lámpát. Ez a vacak van!
4: Miért tette ezt?
3: Miért? Hogy egyszer jól is igazán megnézhessem.
4: Remélem nem akar csak ugyan megsérteni.
3: Nem! Csak a valóságot akarom látni.
4: De nekem nem kell a valóság. Én varázslatot akarom. Igen, igen. Varázslatot. Én ezt akarom adni az embereknek. Én megváltoztatom számukra dolgokat. Én nem az igazat mondom, hanem azt, aminek igaznak kellene lennie. És ha ez bűn, hát kározdan elérte. De ne gyújtsd a világosságot!
1: Ebben a vitrínben pedig láthatóak a kitüntetései. A 2 Kossuth díj középen az érdemes és kiváló művész kitüntetése, Shakespeare medál és a Magyar Örökség díja, amit ő kapott meg először.
2: Házassági kudarcaimat úgy dolgoztam fel magamban, a férfinő terület valójában tilos terep számomra. Egy felsőbb sors, nevezzük Istennek, úgy rendelkezett, a színpad az én üdvösségem. Valójában a szerelmi boldogság nem szenvedi a művészetet, a boldogság önző, de a művészet még önzőbb. Teljes színészi képességem csak akkor bontakozott ki igazán, amikor magamra maradtam. Amikor rádöbbentem, nekem sem a férj-feleség kapcsolat, sem az édesanya-gyermek viszony egyszerűen nem jár, még nagyobb energiával szolgáltam a színpadot.
0: Ha belépünk az utolsó szobába, akkor egy színpaddal találjuk magunkat szemben, és általában az egész kiállításra el lehet mondani, hogy a lila szín az uralkodó benne, lila függönyöket látunk, lila jelmezeket itt is például. Ez tudatos választás volt?
1: Nagyon szerette a lila színt, magánéletbe is hordta, és a jelmeztervezők is figyeltek arra, hogy neki nagyon jól áll a lila, és hát ezért gondoltuk, hogy ha őt meg akarjuk személyisíteni, akkor ez a szín az, ami előtt jobban tudjuk ábrázolni.
0: Két nagyon fontos öltözék is ki van állítva, az egyik szintén lila.
1: Igen, a Gobbi Hilda születésnapján ebbe lépett fel a művésznő, a másik pedig, amibe elhagyta a színpadot a Társasjáték New Yorkban.
2: Hálás vagyok, hogy megadatott nekem ez a pálya. A színházban kiélhettem, megvalósíthattam álmaimat, vágyaimat. Elégtételt vehettem a sérelmeimért. Színpadi alakításaimba sűríthettem tapasztalataimat, élményeimet. Ahogy öregszem, úgy hullik le rólam minden felesleges, mindaz, amit korábban fontosnak, lényegesnek hittem. Olyan vagyok, mint a léghajós márai naplójában, aki egyre magasabbra és magasabbra emelkedik, de ehhez a kosárból egyre több dolgot kell kidobálnia. Először a homokzsákokat, majd a személyes holmiait, végül még a fogkeféjét is. Egyre feljebb és feljebb emelkedem, de közben tudom, közel az út vége. Kicsit már befejeztem.

lassan megölte magában rég sok semmiért. Nem kell szerezni, csak szeretni kell.

Tolnai Klári emlékház kiállítását mutattuk be Balla István segítségével. Tolnai Klári egyes szám első szemében című életrajzi írásából Tóth Zsófia olvasott fel részleteket. Elhangzott Tennessee Williams Vágyvillamosa című drámájának részlete, melyben Tolnai Klári partnere Pécsi Sándor volt. A zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince és technikai munkatársunk Bixa Levente nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szabó Csilla.

hamis egy nő, amíg csak eleven. Miért lenne más így jó? Nem fog ez változni már sohasem. Mire is volna jó? Régóta ismerem már magamat,

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 2940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszula került elő a csíksomlyói kegytemplom jobboldali tornyának gömbjéből. Az egyikben talált levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a kegytemplom felújításának támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít. Olvasható a romkat.ro cikkében. Az egyik levél egyelőre csak részben olvasható, annyi azonban már megállapítható, hogy 1940-ben keltezték, és Pészőcs Dénes, akkori csíksomlyói házfőnök neve is szerepel benne. A másik, 1941. november 24-én keltezett levél szövegét Albert Leander, a csíksomlyói házfőnök olvasta fel. Az időkapszulákból előkerült dokumentumokat a gyulafehérvári főegyházmegyei levéltár csíksomlyói restaurátor műhelyében restaurálják, majd várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják. Magyar diákok mutatták be szolidaritási akcióikat, ukrajnai menekültek pedig újrakezdésük történetét a Together for Change országos találkozóján. Adta hírül a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya július 2-án. A program arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ők is lépéseket tegyenek, és aktívan részt vegyenek egy együttműködő, egymást felkaroló társadalom felépítésében. Az országos találkozón, amelyen túlnyomó részt iskolások, valamint menekültekkel foglalkozó szervezetek képviselői vettek részt, interaktív feladatokon keresztül foglalkoztak a migráció és a menekült helyzet alapjaival, időről időre izgalmas megszólalásokkal. A felvételi jelentkezési időszakot követően a sorrendmódosítások során is sokan, több mint 100-an döntöttek úgy idén, hogy első helyre teszik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, ami egyértelműen jelzi az intézmény növekvő népszerűségét és a képzéseik iránti bizalmat. A felsőoktatásba jelentkezők körében országosan is erős volt az érdeklődés, a Pázmány pedig továbbra is a legkedveltebb magyar egyetemek közé tartozik. Nem csak megőrizte, hanem növelte is jelentkezőinek számát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzései iránt az idei felvételi eljárásban is több tízezren érdeklődtek. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára, ima életük elmélyítéséhez és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni, mind a lelki pásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A helyszín Veszprémben lesz. Végül a várható időjárásról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: 10 óra 8 perc. Református presbiteri csendes napot szerveztek Nagyberegen. A beregi egyházmegye által összehívott alkalmon 200 kárpátaljai egyházközségi vezető gyűlt össze, hogy a háborús mindennapok és a bezártság okozta nehézségek közepette egymás hite által épüljenek. Nyíri Kata összeállítása.
1: A jelenlegi nehéz kárpátaljai élethelyzetben a bezártság és a folyamatos bizonytalanság idején a presbiterek találkozása, egymás bíztatása és erősítése még inkább felértékelődik, hangsúlyozza Gyurkó Miklós, a Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség elnöke.
2: Ez egy nagyon fontos állomás egy-egy ilyen alkalom Isten hívő népének, Isten vezetésének, Isten feladattal megbízott népének, akik együtt gondolkodnak és együtt keresik a kérdésekre a válaszokat. És ugye a mai alkalommal az együtt való szolgálat nehézségéről, könnyedségéről van szó, és ez egy nagyon fontos eleme annak, hogy ne hallgasson a Jézusról szóló bizonyságtétel, hogy mind erőteljesebben jelenjen meg a hétköznapokban, és ha valahol fel lehet emelni Isten botját, Isten jelenlétéről bizonyságot lehet tenni, akkor az itt és most Kárpátalján, ezek között a nehézségek között. Én hálás vagyok azért, hogy sokan komolyan veszik ezt, és sokan azok közül, akiknek lehetőség adott ott eljönni, eljöttek, és örülök annak is, hogy együtt tudunk imádkozni azokért, akik otthon vannak, akik nehéz helyzetben vannak a bezártság miatt, a szabadságnak az érzése sajnos nincs jelen az életükben, és együtt tudunk azért imádkozni, hogy ez minél hamarabb bekövetkezhessen náluk is, és együtt tudjuk majd imádni az Istent, és neki dicsőséget adni, szolgálni neki.
1: Tóth László beregi református esperes kiemelte, a kárpátaljai református gyülekezetek életében a presbiterek kulcsfontosságú szolgálatot végeznek a háború idején abban, hogy a közösségek megmaradjanak és megerősödjenek.
3: Minden évben van egy olyan vasárnap, amit a Magyar Református Egyházban, illetve a Kárpát-medencei Református Egyházban, mint presbiterek vasárnapját ünneplünk, hogy a presbitereket hozzuk ilyenkor egy kicsit a gyülekezet előterébe és figyelmébe, és ehhez szoktunk mi is igazodni, és ilyenkor egy csendes napot szervezünk a presbitereknek, ahol lelki feltöltekezésre is van lehetőség, találkozásra van lehetőség, délután egy kicsit szabadabban beszélgetésre, a közös étkezésre, néhány sportfoglalkozásra is. Ez azért van, hogy egyrészt lelkileg is legyen egy alapja annak a szolgálatnak, amit végeznek. Legyen egy lelki élményünk arról, hogy Isten szolgálatában együtt vagyunk, még akkor is, hogyha most egy kicsit szétszóródva, vagy nem mindenki tudott jelen lenni, de örülünk annak, hogy a gyülekezetek képviseltetik magukat, a presbitériumok jelen vannak, és ez a mai nap így áldásos lehet a számunkra.
1: Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a presbitériumoknak éppen a háborús időkben kell a legszilárdabb lelki és szervezeti hátteret biztosítaniuk az ige hirdetéséhez Kárpátalján.
4: Amikor Jézus összefoglalja a parancsolatokat, akkor azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, erődből, elmédből, akaratodból,

0: teljes lényeddel, és azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát az egyház nem magánügy, a hit nem magánügy, hanem közösség, és a hit is közösségben megélhető, és a lelkipásztorok, az ige hirdetők a presbiterekkel karöltve töltik be küldetésüket, és a presbitériumok azt a hátteret, azt a közösséget biztosítják, ahol az Isten igéjét hirdetik és megélik. A presbiterek csendes napja Nagyberegen bárcsak mindenkit érinthetne, de csak azok tudtak eljönni, akik koruknál, családi állapotuknál, vagy a katonai behívó kérdésében védettséget élveznek. Ezért mondhatom azt, hogy talán csak vagy 200-an vagyunk. Fontos egymás hite által épülni, fontos egymást megerősíteni. Fontos ebben, ezekben az időszakokban, amiben élünk, három fontos dolog: közösségben, Istennel, egymással, és fontos, hogy meg is tudjuk osztani a tapasztalatainkat. Azt mondták a volt Jugoszláviában élő református testvéreink, hogy őket abban az időben a hitközösség, az asztalközösség és a humor tartotta meg. Megtapasztaljuk a hitünket egymásban, a szeretetünket, a törődésünket, hogy tovább tudjunk menni. Mi nem azért vagyunk itt, mert itt mi valamit be akarunk fejezni, mi mindig újra kezdünk, és tovább megyünk, hirdetjük az Isten igéjét, és szeretnénk építeni az Isten országát. Itt Kárpátalján, Ukrajnában, ahová csak az Úr küld bennünket.
1: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: Ötvös Gábor felvételei szóltak. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a ma 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. Most a műsorból hallanak egy rövid részletet.
1: A sportpolitikáról, tágabb összetevőiről beszélgetünk a Kerengőben Huber Sebastian politikai elemzővel.
2: Ahogy szokták mondani, minden sportpolitika, mert a sport, mint ami rengeteg embert megmozgat, az mindig érdekes lesz a politika számára. Ráadásul nem csak azért, mert rengeteg embert mozgat meg, hanem a modern sport az elképzelhetetlen állami háttér nélkül, hisz a felkészülésnek már olyan dimenziói vannak, amihez szükséges az államnak a támogatása, főleg az ilyen olimpiai sportágak esetében, amik azoknál beszélünk nyilván elsősorban, hogy nem látványsportágak, tehát önmagában nem tudnak hatalmas bevételt termelni, de az országnak fontos, hogy egyrészt, hogy sokan sportoljanak, kettő meg, hogy eredményeket érjenek el. Ugye Magyarországon a nemzeti öntudatnak ez része, hogy mi sportban erősek vagyunk, nem annyira a tömegsport a része, mint az, hogy hát milyen jól teljesítünk az olimpiákon, és ez való igaz, tehát ez nem egy légből kapott dolog, hiszen ha megnézzük, hogy az olimpiákon a aranyérmek számában, amit eddig 130 év alatt nyertünk, akkor hát tényleg ilyen óriási nemzetek között tündöklünk, tehát egyfőre jutó olimpiai aranyérmek számában ott dobogós Magyarország, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez indokolja azt, hogy egy különleges szerepe van a sportnak Magyarországon. Egy kicsit ez arról is szól, hogy a Trianon után, amikor Magyarország legalábbis érzetében egy kis állam lett, a sport volt az egyik terület, ahol meg lehetett mutatni, hogy hát azért mi ennél nagyobbak vagyunk, mint amit a jelenlegi határaink tükröznek.
1: A sportért felelős államtitkára 24.hu-nak kijelentette az interjújában, a sport nem politikai terület, magamra is, tehát saját magára is leginkább szakmai emberként tekint, és ezt a szakmaiságot tartja elsődleges feladatnak.
2: Ez is egy megközelítés, tehát nyilvánvalóan a sportnak az a része, ahol szakemberek hoznak döntést, de ahogy mondtam, a finanszírozási hátteret, ugye nem véletlen, hogy ő is ugye kormánytag lett államtitkár, tehát valahol meg kell teremteni, meg kell teremteni azt, hogy mik azok a programok, amit nyilván szakemberek állítanak össze, de amihez politikai támogatást és ezáltal anyagi támogatást is adnak. Ugye eddig az elmúlt 16 évben a sport kiemelt terület volt. Az azt megelőző, tehát a rendszerváltás után, de már igazából a 80-as években is a sport egyre inkább háttérbe szorult. Aztán ugye a politikai változásoknak egyik nagy vesztese lett a sport, nagyon sok pályát, sportlétesítményt eladtak üzleti célokkal, megszűnt az a szocialista nagyvállalati háttér, ami a futball, de a többi sportágat is életben tartotta, és nagyon lassan alakultak ki ehelyett más finanszírozási hátterek.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben hallgathatják meg.

0: a Deep Purple felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Lewis Carroll. Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. Harmadik rész. Gyíkocska.

0: A nyuszi riadtan nézett jobbra-balra, mintha elveszített volna valamit. Alice hallotta, mint magában ez dünnyögte.
1: Jaj, a hercegnő, a hercegnő! Jaj, szegény talpacskáim, jaj, szegény bundám, jaj, szegény bajuszom! Annyi szent, hogy kivégeztet! Jaj, hol is hagyhattam el?
0: Alice tüstént rájött, hogy a nyuszi a legyezőt meg a fehér glasszékesztyűt keresi, s ő is keresgélni kezdte, mert megsajnálta a nyuszit. Sehol se lelte. Valahová letette. Amióta kiúszott a tócsából, úgy látszik, minden megváltozott körülötte, s a nagy csarnoknak, meg az üvegasztalkának, meg a parányi ajtónak nem volt se híre, se hamva. A nyuszi hamarosan észrevette Alice-t, amint ide-oda szaladgált.
1: – Hát te mit csinálsz itt, Mary? – kiáltott rá. – Azonnal rohanj haza, s hozz egy pár kesztyűt, meg egy legyezőt. Egy-kettő, szedd a lábad!
0: Alice úgy megrettent, hogy esze nélkül rohant oda, ahová a nyuszi mondta, s meg se próbálta megmagyarázni, micsoda tévedésről van szó.
1: – Ez azt hiszi, hogy én vagyok a szobalánya!
0: – szólt Alice, s közben csak futott.
1: Bezzeg fog csodálkozni, ha megtudja, ki vagyok.
0: Azért elhozom neki a legyezőjét meg a kesztyűjét, csak megtaláljam. Alig, hogy ezt kimondta, egy takaros kis ház elé érkezett. A kapuján fényes rézlemezre ez volt kiírva. Dr. Nyuszi Alajos. Kopogtatás nélkül bement, fölrohant a lépcsőn. Nagyon félt, hogy majd találkozni fog az igazi Mérivel, s az kipenderíti. Minek előtte megtalálná a legyezőt meg a kesztyűt. De furcsa, gondolta Alice. Most egy nyuszi szalasztott el engem. Legközelebb majd Dina is parancsolgat nekem. Alice elképzelte, hogy mint lesz ez.
1: Alice, siess, sétálni megyünk,
0: szól majd a dadája.
1: Mindjárt, dadus,
0: feleli majd ő.
1: Csak hogy nekem őriznem kell az egérjukat, amíg Dina vissza nem tér, hogy az egér ki ne szaladjon.
0: De alig ha hiszem, hogy megtűrnék Dinát, ha így parancsolgatna. Benyitott egy csinos szobácskába. Az ablaknál asztalka állott, az asztalkán pedig, ahogy remélte, egy legyező hevert meg két-három icipici bőrkesztyű. Fölkapta a legyezőt meg a kesztyűt, s már éppen indulni készült, amikor megpillantott egy kis palackot a tükör mellett. Ezen ugyan nem volt semmiféle fölírás, hogy így áll meg, de azért ő mégis kihúzta a dugóját, s a palackot a szájához emelte. Ahányszor eszem vagy iszom valamit, mindig történik velem valami érdekes, gondolta. Nézzük, mi történik most! Remélem, ismét megnövök tőle, mert már roppant bosszant, hogy ilyen icurka-picurka vagyok.

0: Csak ugyan megnőtt tőle Alice. Mégpedig sokkal hamarabb, mint várta. Még a felét se itta meg annak, ami a palackban volt, s azt érezte, hogy a feje a mennyezetbe ütődik, s meg kell hajolnia, hogy el ne törjön a nyakcsigolyája. Gyorsan letette a palackot, s így tűnődött. Na, most már elég. Remélem, nem növök tovább. Úgy se férek ki már az ajtón. Jaj, csak ne ittam volna annyit. Csak hogy ezzel a kívánságával már elkésett. Alice egyre nőtt, növekedett, és nem sokára le kellett térdelnie a padlóra. Néhány pillanat múlva már nem fért el a szobában sem. Úgy próbált elhelyezkedni, hogy az ajtóhoz könyökölt, lefeküdt a földre, másik karját pedig a tarkója alá dugta. De még egyre nőtt, növekedett. Végül, mert másképp már nem segíthetett magán, kidugta egyik karját az ablakon, s egyik lábát a kályhajukba. Így beszélt magában. No, most aztán egyebet nem tehetek, bármi történjék is. Jaj, mi lesz belőlem? Szerencséjére a varázsital hatása megszűnt, s ő nem nőtt tovább. Így is roppant kényelmetlen helyzetben volt. Képtelenségnek tetszett, hogy valaha is kijuthat ebből a szobából. Nem csoda, ha szegénykének elfacsarodott a szíve.
1: Mennyivel jobb volt otthon,
0: gondolta szegény Alice. Ott nem nőttem, és nem törpültem egyik percről a másikra. Ott nem futtattak ide-oda az egerek meg a nyulak.
1: Bárcsak ne bújtam volna be a nyuszi barlangjába. De azért mégis érdekes az ilyen élet. Hogy is történhetett meg ez velem? Ha azelőtt meséket olvastam, azt képzeltem, hogy ilyesmi sohasem is történhet meg, most meg itt vagyok Csodaország kellős közepében. Könyvet kellene írni rólam. Igen, írok is egyet, ha majd nagy leszek. No, most éppen elég nagy vagyok, tette hozzá búsan. Már ebben a szobában se férek el. Csak hogy akkor, gondolta Alice, idősebb se leszek már. Ez jó, mert soha se leszek öreg asszony, de rossz, mert örökké tanulnom kell. Hát ez szörnyű lenne. Jaj, te csacsi, Alice, fenyegette önmagát. Hát hogy tanulhatnál itt? Hiszen magad se férsz el a szobában. Hogy férnének el még az iskolás könyveid is? Így társalgott önmagával Alice, meghányva vetve a lehetőségeket. Néhány perc múlva azonban hangokat hallott künn. Erre abba hagyta a társalgást, és fülelni kezdett. Méri! Méri! Kiáltott valaki künn. Azonnal hozd a kesztyűmet! Aztán apró lábak tipegése hallatszott a lépcsőn. Alice tudta, hogy a nyuszi jön megnézni, hol marad, és úgy reszketett, hogy összerázkódott tőle a ház. Egészen elfelejtette, hogy most ezerszerte akkora, mint a nyuszi, és semmi oka sincs, hogy féljen tőle. A nyuszi az ajtóhoz ért, próbálta kinyitni, de mivel az ajtó befelé nyílt, Alice pedig erősen nyomta a könyökével, a nyuszi hoppon maradt. Alice hallotta, amint a nyuszi ezt mormogta magában. Akkor körülmegyek, és az ablakon mászom be. No, ebből nem eszel, gondolta Alice. Várt egy darabig, aztán amikor hallotta, hogy a nyuszi már az ablak alá ért, kilógó kezével hirtelen a levegőbe kapott. Semmit sem markolt meg, de egy kis ijet sikolyt hallott, majd egy zuhanást, üvegek csörömpölését. Ebből azt következtette, hogy a nyuszi nyilván valami üvegházba, vagy ilyesfélébe pottyanhatott. Nem sokára a nyuszi dühös hangját hallotta. Hé, Pet! Hol a csudába vagy, Pet? Aztán egy hang, melyet eddig nem hallott, így válaszolt. Itt vagyok szolgálatjára, burgonyát szedek! Burgonyát szedsz? No lám! ismételte ingerülten a nyuszi. Gyere ide gyorsan, és segíts ki innen! Újabb üvegcsörömpölés hallatszott. Mondd csak, Pet! Mi az ott az ablakban?
2: Hát, az egy tenyír.
1: Így mondta. Tenyír.
2: Egy tenyér? Te butaliba! Ki az ördög látott valaha ekkora tenyeret? Hiszen elfödi az egész ablakot.
3: Hát igen, de azért mégiscsak egy tenyér az.
2: No jó, annak a tenyérnek ott semmi keresnivalója nincs. Távolítsd el onnan!
1: Nagy csönd következett. Alice hallotta, hogy ilyesmiket suttognak.
4: Sehogy se tetszik nekem ez a tenyér.
2: Tedd, amit mondok, te gyáva!
1: Alice ismét a levegőbe kapott. Erre ketten sikoltottak föl, s még jobban csörömpöltek az üvegdarabok. Micsoda roppant üvegház lehet ez, gondolta Alice. Szeretném tudni, mi a tervük. Ha kihúznának az ablakon át, annak még örülnék is, mert továbbra is itt maradni igazán nincs kedvem. Várt egy darabig, de semmit se hallott. Aztán egy kis talicska kereke nyikorgott, és ismeretlen hangok beszéltek össze-vissza, ilyesmiket.
2: Hol a másik létra? Én bizony csak egyet hoztam. Billnél van a másik? Hozd ide, Bill, ide a sarokra! Nem, előbb kötözd össze a kettőt. Még a ház feléig sem ér. Dehogy is nem, ne okoskodj. Ide, Bill, tartsd a kötelet. Bírja a tető? Ügyelj, a cserép meglazul, már is potyog. Vigyázz a fejedre!
1: Most hangos ropogás hallatszott.
2: Ki csinálta ezt? Hát persze, hogy Bill. Ki mászik be a kéményen?
5: Én ugyan nem, majd te.
2: Nem én, majd Bill. Hé, Bill, az úr azt mondja, hogy le kell másznod a kéményen.
1: Szóval úgy látszik, Billnek kell lemásznia a kéményen, állapította meg Alice. Mindent az ő nyakába varnak. Nem szeretnék szegény Billnek a bőrében lenni.
4: Ez a kéményük ugyan elég szűk, de egy kis rúgásra hagy helyet.
1: Alice amennyire csak tudta, összehúzta a lábát, beledugta a kéményükbe, és várt. Egyszer csak azt hallotta, hogy valamilyen állatka, nem láthatta, hogy miféle, kaparászik és mászik a kéményben, éppen a lába fölött. Ez lesz Bill, mondta magában, és egy nagyot rúgott, aztán leste, mi fog történni. Hát csak hallja, mint mindnyájan azt kiáltják.
2: Itt jön Bill!
1: Aztán a nyuszi hangját hallotta.
2: Kapjátok el ti, ott a sövénynél!
1: Majd csönd támadt, és ismét össze-vissza ordítoztak.
2: Emeld a fejét, pálinkát ölts belé, megfullad! Hogy vagy, édes pajtás? Mi történt veled? Beszéld el, hogy volt!
1: Végül valaki halkan nyöszörgött. Ez biztosan Bill, gondolta Alice.
4: Magam se tudom. Köszönöm, elég volt. Már jobban vagyok. Még mindig csillagot szór a szemem. Csak azt tudom, hogy valaki egyszerre nekem pattant, mint a Krampusz, amikor kiugrik a dobozból, s én röpülni kezdtem fölfelé, mint valami rakéta.
2: Bizony, röpültél, pajtás, mondták a többiek. Gyújtsuk rá a házat, dühösködött a nyuszi.
1: Alice torka szakadtából kiáltotta kifelé.
2: Ha megmeritek tenni, rátok úszítom Dinát!
1: Halálos csönd támadt. Alice ezt gondolta. Vajon mit fognak most csinálni? Ha van egy kis sütnivalójuk, lebontják a háztetőt. Egy-két perc múlva megint sürgölődni kezdtek. Alice hallotta, hogy a nyuszi intézkedik.
2: Egyelőre elég lesz egy talicskával.
1: Mi lesz elég egy talicskával? Töprengett Alice. De nem sokáig maradt kétségben, mert a következő pillanatban kavicszápor röpült be az ablakon. Néhány kavics az arcába is csapódott.
3: Ez mégiscsak sok,
1: gondolta Alice, és kikiáltott.
2: Hagyjátok abba az árgyélusát!
1: Megint halálos csönd lett. Alice pedig ámulva látta, hogy a földre hulló kavics mind apró süteménnyé változik. Remek ötlete támadt. Ha eszem ebből a süteményből, gondolta, bizonyára megváltozik a termetem. Minthogy pedig nagyobbra már nemigen nőhetek, valószínűleg kisebb leszek tőle. Hát be is kapott egy süteményt, s roppant boldog volt, mert tüstént törpülni kezdett. Mihelyt akkorára törpült, hogy kifért az ajtón, kiszaladt a házból.

odakünnek csomó apró állatka és madár várakozott. A szegény kis gyíkocskát, Billt, a közepén két tengeri malac támogatta, s itatta valami palackból. Ahogy megpillantották Alice-t, valamennyien feléje rontottak. Alice azonban elrohant, mint a szélvész, s hamarosan egy sűrű erdőbe ért, ahol már senki se bánthatta. Most, mondotta magában Alice, amikor már az erdőben bolyongott, mindenek előtt vissza kell szereznem rendes magasságomat, aztán meg kell találnom az utat abba a gyönyörű kertbe. Azt hiszem, ez nem rossz terv. Tervnek nem is volt rossz. Világosan és egyszerűen gondolta ki. Csak az volt a bökkenő, hogy fogalma se volt, miképpen hajtsa végre. Amíg félve kukucskált a fák közé, egyszerre hangos ugatást hallott, éppen a feje felett. Riadtan pillantott fel. Egy óriási kutyakölyök bámult rá nagy kerek szemekkel, és az egyik kinyújtott lábával megpróbált hozzáérni. Drága kis kutyuska, becézgette Alice, és igyekezett füttyengetni is, de nagyon félt, hát ha éhes a kutya. Akkor pedig irgalmatlanul fölfalja, hiába kedveskedik neki. Azt sem igen tudta, mit cselekszik. Fölkapott egy ágacskát, s a kutyus felé tartotta. Erre a kutyus boldog csaholással mind a négy lábával a levegőbe ugrott, egyenesen neki az ágacskának. Alice, hogy föl ne lökje, egy nagy bogáncskóró mögé bújt. Aztán, mikor a bogáncskóró másik oldalán kikukkantott, a kutyus újra nekirontott az ágnak, hogy elkaparincsa, de fölborult, és bukfencet vetett. Alice úgy érezte, hogy valami igáslóval játszadozik. Folyton attól remegett, hogy eltiporja a kutyus, ezért ismét a bogáncskóró mögé lapult. Később a kutyus újabb rohamokat intézett az ág ellen. Előre szaladt, visszaszaladt, s rekedten ugatott. Végre aztán egy kissé távolabb leült, lihegve, lógó nyelvvel, nagy kerek szemét félig lehunyva. Alice alkalmasnak látta a pillanatot, hogy kereket oldjon. Egyszerre futni kezdett, s futott, futott mindaddig, amíg csak bírta, s el nem pillett. Akkor megállt. Már csak a kutyus távolba vesző ugatását hallotta. Pedig milyen aranyos egy kutyus volt, mondotta Alice, s egy boglárkához dőlt. Annak egyik levelével legyezgette magát, és pihent. Milyen jó lett volna betanítani mindenfélére, ha akkora volnék, mint szoktam lenni. Ja, Istenkém, majd elfelejtettem, hogy megint meg kell nőnöm. Várjunk csak, hogy is csináljuk ezt? Ennem vagy innom kellene valamit? Csak az a kérdés, hogy mit? Valóban az volt a kérdés, hogy mit kell ennie. Alice nézelődött a virágok és a fűszálak között. De semmi olyasmit nem talált, ami ebben az esetben ehetőnek vagy ihatónak lett volna mondható. Közelében egy jókora gomba nőtt. Körülbelül akkora, mint ő maga. Alice jól megnézte alul, hátul, jobb és bal oldalt is, és akkor jutott eszébe, hogy megnézi a tetejét is. Lábujjhegyre ágaskodott, fölkukucskált a gomba tetejére, s rögtön észrevett egy hatalmas kék hernyót, amelyik a gomba tetején összefont karral ült, nyugodtan pöfékelt egy hosszú szárú tajtékpipából, s nem törődött se Alice-szel, se senkivel kereke világon.

Lewis Carroll, Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Elek Judit Sára, rendező E. Román Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizenegy óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Magyar diákok mutatták be szolidaritási akcióikat, ukrajnai menekültek pedig újrakezdésük történetét a Together for Change országos találkozóján. Adta hírül a Jézus Társasága Magyarország iránt tartománya július 2-án. A program arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ők is lépéseket tegyenek és aktívan részt vegyenek egy együttműködő, egymást felkaroló társadalom felépítésében. Az országos találkozón, amelyen túlnyomó részt iskolások, valamint menekültekkel foglalkozó szervezetek képviselői vettek részt, interaktív feladatokon keresztül foglalkoztak a migráció és a menekült helyzet alapjaival, időről időre izgalmas megszólalásokkal. Negyedik alkalommal szervezett alkotótábort a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény, amelynek ezúttal is Marosi Eszter építész volt a szakmai vezetője, adta hírül a Váci Egyházmegye. Az ötnapos tábor, amelyen 25 gyerek vett részt Vácról és környékéről, valamint Budapestről, július 3-án mini kiállítással zárult, hogy a szülők is megcsodálhassák a gyerekek alkotásait. Az idei tábor témája a fény volt. Számtalan olyan bibliai történet elevenedett meg a napi feladatok során, amelyben a fénynek fontos szerepe jutott. A felvételi jelentkezési időszakot követően a sorrendmódosítások során is sokan, több mint 100-an döntöttek úgy idén, hogy első helyre teszik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, ami egyértelműen jelzi az intézmény növekvő népszerűségét és a képzéseik iránti bizalmat. A felsőoktatásban jelentkezők körében országosan is erős volt az érdeklődés, a Pázmány pedig továbbra is a legkedveltebb magyar egyetemek közé tartozik, nem csak megőrizte, hanem növelte is jelentkezőinek számát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzései iránt az idei felvételi eljárásban is több tízezren érdeklődtek. Elindult a jelentkezés a Slagta Margit Kollégium 2026-27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nem csak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. Keresztény értékrend, inspiráló szakmai közösség, modern lakókörnyezet várja a budapesti felsőoktatásban tanuló hallgatókat. A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A kollégiumban egy és két ágyas, saját fürdőszobás szobák, könyvtár, tanulószobák, kápolna, előadóterem, közösségi terek, konditerem, valamint teljesen felszerelt konyhák állnak a lakók rendelkezésére. A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum 2 perces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slakta.hu e-mail címre várják. A jelentkezési határidő augusztus 1-e. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. Végül a várható időjárásról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Következik a hangoló. Ma ünnepli születésnapját Medvecki Ádám Kossuth díjas karmester. Hallgassák meg Dvorzsák 9. Újvilág szimfóniáját a Budapesti Filharmónia Társaság zenekarának előadásában. Vezényel Medvecki Ádám.

0: Csajkovszki anyaginjéből Tatjana levél jelenetét Sas Szilvia énekelte. A Magyar Rádió zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. Elhangzott a hangoló.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. Az MTA Lendület program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, amely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja szerdán az MTI-t. Az egyházmegyei levéltárosok és muzeológusok háromnapos találkozójának idén hosszabb kihagyás után ismét a Váci Egyházmegye adott otthont július 6-a és 8-a között. Az eseményt a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára és a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény közösen szervezte. A Vácon tartott szakmai programhoz tanulmányi kirándulás is kapcsolódott, a résztvevők a Váci Egyházmegye szakrális építészeti kincseit ismerhették meg. Koncz Kinga, a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény igazgatója kiemelte, a konferencia és a kerekasztal beszélgetések a szakmai fejlődést segítik, illetve lehetőséget teremtenek arra, hogy az esetlegesen felmerülő problémákra közösen megoldást találhassanak a szakemberek. A felvételi jelentkezési időszakot követően a sorrend módosítások során is sokan, több mint 100-an döntöttek úgy idén, hogy első helyre teszik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, ami egyértelműen jelzi az intézmény növekvő népszerűségét és a képzéseik iránti bizalmat. A felsőoktatásba jelentkezők körében országosan is erős volt az érdeklődés, a Pázmány pedig továbbra is a legkedveltebb magyar egyetemek közé tartozik. Nem csak megőrizte, hanem növelte is jelentkezőinek számát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzései iránt az idei felvételi eljárásban is több tízezren érdeklődtek. Elindult a jelentkezés a Slagta Margit Kollégium 2026-27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nem csak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. Keresztény értékrend, inspiráló szakmai közösség, modern lakókörnyezet várja a budapesti felsőoktatásban tanuló hallgatókat. A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum 2 perces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slakta.hu e-mail címre várják. A jelentkezési határidő augusztus 1-e. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. Végül a várható időjárásról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 25-től a 27. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa a szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a vatikáni apostoli könyvtárban. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász.

Leó pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. 14. Leó pápa szeptember 14-én hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklus első fejezetét, amelynek címe Aqua. A Vatikáni Apostoli Könyvtár július 12-én vasárnap bejelentette, hogy a pápa szeptember 14-én hétfőn délelőtt 11 órakor ellátogat az intézménybe, hogy felavassa az Aqua Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklust. A tárlat a hét kiválasztott napjain szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A Giacomo Cardinali atya, a könyvtár alprefektusa, Simona de Crescenzo, Francesca Giannetto és Delio Proverbio által összeállított kiállításról hamarosan további részleteket is közzétesznek. A tárlat három kortárs személyiség, Jr. francia művész, Bill Moran amerikai tipográfus és Fulvio Pierangeli olasz mesterszakács munkáit egyesíti a pápai könyvtár gyűjteményeivel és tereivel párbeszédben, elmélkedést kínálva a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti gyakorlatán keresztül értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa Giovanni Cesare Pagazzi

Prelátus örömét fejezte ki, hogy fogadhatja a Szentatyát. Megjegyezte, hogy a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen, így a kiállítás jelene is otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik, emlékeztetett Pagazzi prelátus. A Vatikáni Apostoli Könyvtár egy ősi intézmény, amely a megőrzésnek és a kutatásnak szenteli magát. A pápa tulajdonában van, és szorosan kapcsolódik a Szentszék kormányzásához és szolgálatához. Hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező képzett tudósok számára, faji, vallási, származási és kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is. A könyvtár történelmi kapcsolatai a pápai Scriniumhoz kötődnek, amelynek létezését már a Krisztus utáni 4. században dokumentálták. Modern története 5. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint 4. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját, az 1475. június 15-i Ad Decorem Militiantis Ecclesiae című bullájával. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. 30 Nobel-díjas, 30 ország képviselői, korábbi állam- és kormányfők, 20 vezető mesterséges intelligencia szakértő, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic, valamint a világ 30 legkiemelkedőbb egyeteme és kutató intézete találkozik ezen a héten a Castel Gandolfo-i Borgo Laudato Si-ben, majd később a Kapitóliumon, ahol várhatóan elfogadják a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A Vatikán a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben rendezi meg a Nobel-díjasok globális gyűlését a mesterséges intelligencia és az atomháború témáról, amelyen a világ több mint 200 leghitelesebb személyisége, továbbá a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vesznek részt július 14-e és 16-a között. 14. Leó pápa új, a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelmét célzó Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája által ihletett tanácskozás egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, növekvő instabilitás és egyre összetettebb nukleáris helyzet jellemez. A gyűlés része Leó pápa lefegyverzett és lefegyverző békéről alkotott víziójának. A megbeszélések a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat kidolgozásával zárulnak, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és az autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában. A rendezvény július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán a Kapitóliumon. 3 napon keresztül 30 Nobel-díjas, korábbi állam- és kormányfő, a világ 20 vezető mesterséges intelligencia szakértője és innovátora, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic képviselői, valamint a világ 30 legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői konklávé stílusú párbeszédet folytatnak az emberiség előtt álló főbb kihívásokról. A résztvevők kiváltképpen a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról,
a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak. A megbeszélések középpontjában az új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát. A tanácskozást a Nobel-díjasok közgyűlése az atomháború megelőzéséért, a Nobel-díjas nők kezdeményezése, a nemzetközi orvosok az atomháború megelőzéséért, a PAGWESH tudományos és világügyi konferencia, a UNUS központ, az Amerikai Katolikus Egyetem, a Chicagói Egyetem egzisztenciális kockázat laboratóriuma, a Harvard Orvosi Egyetem, a Brigham és Női Kórház, a Notre Dame Egyetem, a Bulletin of the Atomic Scientists, az atomtudósok bulletinje és a Soka Gakkai International két független szervezet támogatja. A főtitkárság szerepét a Domus Communis alapítvány végzi. A gyűlés zárásaként bemutatják a római nyilatkozatot a lefegyverzett és lefegyverző békéről, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés megszülető modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozóan, előmozdítva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.

Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A Katolikus Karitász 20 ezer dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek a javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Katolikus Karitász Caritas Hungarica új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén a Karamoja régióban. A kezdeményezés középpontjában a Lokitedet településen működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. Az iskola 9 környező falu gyermekeit fogadja, miközben a legközelebbi másik oktatási intézmény mintegy 20 kilométerre található. Egyes tanulók naponta 7 kilométer gyalogolnak az iskoláig, majd a tanítás után ugyanekkora utat tesznek meg hazafelé. A Katolikus Karitász 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges, gyakran erősen szennyezett vizet távoli víznyerő helyekről kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba. A beruházás ugyanakkor nem csupán új épületeket jelent a közösség számára. A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak. Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését. A Katolikus Karitász képviselőinek helyszíni látogatása során Kampalában találkoztak a Karitász Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába Morotóba utaztak, ahol Damiano Guzzetti püspökkel, a Morotói Egyházmegye főpásztorával, valamint a Caritas Morono Service munkatársaival, köztük Alum Luana Oloya igazgatóval találkoztak, majd közösen keresték fel a támogatott Lokitededi iskolát. A vendégeket a szülők, a gyermekek és a helyi közösség tagjai hagyományos énekkel és tánccal fogadták. A tanári szobaként szolgáló fa árnyékában megtartott találkozón jelen voltak a családok képviselői és a település vezetői, az egyházmegye oktatási felelőse, a körzeti hivatal képviselője, továbbá a Caritas Uganda és a Caritas Morotó Service munkatársai. A résztvevők elmondták, az új épület és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne. A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az odavezető út. A több órás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják. A 176 kisdiák közül jelenleg csak 44 lány tanul az iskolában. Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetné részvételüket a képzésben. Zagyvari Hárda, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta. Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén.
A Lokitededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el, és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába. 2-7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott, sárgás, szennyezett vízben főz meg. Amikor később azt a víznyerő helyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina. Ezek nem pusztán falak és csapok. A gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik. Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik, mondta el Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. A küldöttség játékokat, Rubik kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönetüket a Magyar Segélyszervezet segítségéért. Az út során háromoldalú projekt megállapodás is született. Ennek értelmében a Katolikus Karitász fejlesztési partnerként, a Karitász Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Caritas Moroto Service pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek emellett megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával. A magyar és az ugandai Caritas szervezetek a jövőben is közösen kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. A Katolikus Karitász számára a segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál. A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született. A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre. A támogatás lehetséges módjairól, köztük az online adományozásról és az adományvonalról a Katolikus Karitász oldalán tájékozódhatnak.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban az Üsztürű zenekar felvételei szólnak.

0: Mai guzsajosunkban az Üsztürű zenekar felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút, hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási ünnepségen a Nyugati pályaudvaron. A jubileumi ünnepségen Vitézi Dávid elmondta, a Magyar Vasút fejlesztése az egész magyar társadalom, a magyar nemzetgazdaság, a magyar közlekedés politika kiemelt jelentőségű ügye. Elmondta, a magyar és az európai vasúti közlekedés előtt óriási jövő áll. A vasútra a jövő közlekedési eszközeként lehet tekinteni. Szavai szerint remélhetően érdemi fordulatot sikerül elérni a Magyar Vasút fejlesztésében, a vasúti infrastruktúra és járműpark megújításában. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai. Derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő portál mikromobilitási eszközökre fejlesztett kalkulátorának adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13.800 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. Az MTA Lendület program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membrán lipid terápiát fejleszt, amely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja szerdán az MTI-t. A felvételi jelentkezési időszakot követően a sorrend módosítások során is sokan, több mint 100-an döntöttek úgy idén, hogy első helyre teszik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, ami egyértelműen jelzi az intézmény növekvő népszerűségét és a képzései iránti bizalmat. A felsőoktatásba jelentkezők körében országosan is erős volt az érdeklődés, a Pázmány pedig továbbra is a legkedveltebb magyar egyetemek közé tartozik, nem csak megőrizte, hanem növelte is jelentkezőinek számát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzései iránt az idei felvételi eljárásban is több tízezren érdeklődtek. Elindult a jelentkezés a Slakta Margit Kollégium 2026-27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nem csak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum 2 perces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slakta.hu e-mail címre várják. A jelentkezési határidő augusztus 1-e. Végül a várható időjárásról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván Önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Kisgyőrbe megyünk a 33. családi kézműves táborba, ahol családok alkotnak együtt. Elsőként a csűrben dolgozó hölgyeket szólaltattam meg.
1: Mikulják Beáta vagyok.
0: És a többiek pedig?
1: Izabella, Zsuzsa, Kamilla és Katalin.
0: A helyiség ugyanaz, mint tavaly volt, nagyjából, ez a hölgy szakasz.
1: Igen, ez így van.
0: Hát láttam, hogy sok mindent készítgetnek. Van, aki hallgat, mert nem akar beleszólni, pedig nyugodtan bele lehet. Mik lesznek itt?
1: Igen, próbáljuk hasznosan eltölteni az időt, ilyen melegbe behúzódtunk ide a csűrbe, és horgolunk, szövünk, mindenki megtalálja kedvére, ízlésére való feladatot, és ezzel töltjük a napot, amíg a férjeink faragják a...
0: Embert.
1: Embert is például, igen.
0: Csűrbe, hát igazából a csűr az régebben...
1: Ezt csűrnek hívják itt a faluban, ez egy új, onnan épült, vagy nem olyan nagyon régi csűr, de annak a mintájára épült, kisgyőri csűr mintájára.
0: Szalmát nem látok a csűrbe, nem tudom, hogy mi van még itt, de szalma özvegyek sincsenek.
1: Itt is a szalma helyét elfoglalták a faragott szobrok.
0: Igen, mert tavaly is itt voltak, vártak.
2: Ez az ország Betleheme.
0: Azt is tudom, mert a sugás is volt az ország Betleheme, ami úgy volt már valahol ott a legfőbb helyen, ami nem tudom, hogy mikor a legfőbb, de nekünk a legfőbb helyünk. És akkor belekezdtünk volna, hogy mit csinálnak közben, ez mi lesz ebből?
1: Táskát horgolom.
0: Tehát nem fogpiszkáló.
1: Nem fogpiszkáló, ez táska lesz.
0: Tudom.
1: Horgolt táska lesz.
0: Horgolt táska. Most megmondom őszintén, nem tudom, hogy melyik a igazából nehezebb dolog, fából faragni.
1: Ez sokkal nehezebb.
0: Mert én biztos, hogy fából tudtam szipkát faragni, amikor kicsi voltam valamennyire, hogy csináltunk, hogy lihópa levélből szivattuk a cigit, azóta én nem cigizek, de ez gyönyörű.
1: Köszönjük szépen.
0: Jó van. Mire lehet ezt használni?
1: Hát, mint bármelyik más táskát, benne van a pénztárca, szemüveg, kulcsok,
3: és
1: telefon, van füle, fogjuk, arra vesszük, és mehetünk.
2: És hát a legértékesebb, hogy mi készítjük.
1: Jó, igen, hát egyedi, mi készítettük.
0: Ugye, amikor tavaly előtt itt voltam, egy csomó helyről jöttek, hát most a férjeik után jöttek, vagy legalábbis a társaik igen. után, hogy együtt legyenek itt Kisgyőrben. Hát azért ez nem egy, úgy mondom, egy olyan település, ahova nem érdemes eljönni, ugye?
1: Hát jót kérdezik.

0: képesek. Most kis szövőszékből állt fel a kislány?
1: Igen, igen.
0: Ez egy szövőszék, akkor mi van még?
1: Két szövőszék van itt, ja. Felállítva. Szőnyeget szőnek, a többiek pedig most horgolnak.
0: Látom, csak éppen én nem értek hozzá. Nem baj, bár a feleségem biztosan tudja, hogy mit jelent a horgolás, tehát itt össze-vissza húzogatják azokat
1: nem,
0: a csírnákat.
1: Nem, össze-vissza, itt komoly logikai rendje van mindennek. Sorja rendje van, egyáltalán nem lehet össze-vissza csinálni, nem. Mert akkor nem lesz belőle semmi.
0: Tehát a logikai rend, akkor
1: hát a szövésnél is nem is beszélve róla.
0: Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen akkor tudományos fokozatot is elnyerhetünk itt ezzel, nem?
2: Nem. Már van tudományos
0: fokozata. Jó, majd akkor bemutatja.
1: A tudomány az nem csak fokozatban mérhető, hanem a asszonyok tudománya az volt, hogy megcsinálták maguknak, amire szükségük volt. Szépítették az otthonukat, nem pedig boltból készen vásároltak meg.
0: Van már olyan, amit otthon úgy megcsinálnak, elkészítenek az emberek.
1: Hogyne lenne? Mi itt a táborba szőtünk szőnyeget, kosarat fontunk, úgyhogy azt mi mind használjuk otthon. A táskát is most, amit horgolunk, ez nem dísz lesz, vagy nem rongy, hanem ezt is használjuk a mindennapokba.
0: Hát sajnos én mindig azt mondtam, még a hímzésekre is, a matyóknál való a hímzésre, hogy rongy, nem igaz, persze, hogy tisztelem, de ebbe kereshetek hibát?
1: Persze.
0: Hol?
1: Hát nézze meg. Tökéletesség nincs. Hogy ne lenne benne hiba, de én csináltam az enyém, szeretem, használom.
0: A fordítottját szokták megnézni, az is ugyanolyan.
1: Tessék.
0: Hát akkor...
1: A hímzésnek szokták a fordítottját, igen. Hogy hátul a szálak hogy mennek. Ez horgolás, de ezt is meg lehet nézni, ez ugyanolyan.
0: Hát jó, speciál. Az én szemem nem a legjobb, milyen már. Hál' Istennek mondják a hölgyek, hogy már ilyenkor nem a legjobb a szeme az embernek, de azért gyönyörű. Van ehhez az embernek türelme? Hát mert tudom, én elkezdek ott faragni, fűtfát mondani, leparagok.
1: Van, én azért szeretem csinálni, mert a munkám is olyan, hogy nem kézzel fogható, a főzők egy óra múlva már nincs, és azért szeretem ezt a tábort meg itt kézműveskedni, mert amit itt készül, az megvan egy hét múlva, kettő, jövőre is. Úgyhogy nekünk ezért is jó, fontos.
0: Én a főzök valamit, lehet, hogy nem biztos, hogy egy óra múlva nincs, mert valószínű, hogy ketten ott már a gyerekek nincsenek otthon, akkor ott még marad egy darabig. Tulajdonképpen akkor mi örömet ad ez?
1: Az alkotás örömét.
0: Igen, de azon kívül, hogy
1: amikor
0: hordjuk
1: és megszólítanak az utcán, például a másik táskámon van egy nemes tulipán, amit itt készítettünk a táborba, és a múltkor a cipőboltba megszólított az eladó hölgy, hogy milyen szép virág is honnan van, és hogy egész más mutat a táska, attól a kis nemes tulipántól más lesz, nem olyan, mint a többi. Ez öröm nekünk.
0: Mindenkinek itt, aki hasonlókat művel. A közfelkiáltásra győzelem van. Hát azt hiszem, hogy annyi mindent próbálnék kérdezni, de meleg van, elfáradtam.
1: Köszönöm szépen.
3: Elhangzott riportunkban dr. Mikuják Beátát és társait hallották munka közben a Kisgyőri táborban.

0: Következőkben a fafaragókkal beszélgetünk.
1: Simon Attila vagyok, úgyhogy asztalos szakmában, de fafaragóként is ugye szoktam dolgozni, és Dédestapolcsányban lakom. Heves megyei Népművészeti Egyesület tagja vagyok, elnökünk Kis István, ő általa kerültem ide Kisgyőrbe is, úgyhogy minden évben vissza szoktunk járni, nagyon jól érezzük magunkat itt a társaságban.
0: Fűrész vagy kézi?
1: Ez stílfűrészekkel, meg láncfűrészekkel nagyolódik ki az első részletbe, és utána már a végét, már a főszerepet már a kézivéső kapja. Úgyhogy én legalábbis úgy döntöttem, hogy a végén az utolsó simításról kézivésője lesz, és akkor végig fel lesz faragva az egész. Úgy faragott szobor lesz, úgyhogy kézzel faragott lesz az egész. De a nagyját ugye lehetne kézzel is az egészet, csak akkor az a baj, hogy hónapokig itt lenne az ember akkor. Úgyhogy itt még egy hetünk van rá, hogy elkészítsük, és hát végül is próbálkozunk minden jót kihozni belőle, amit tudunk. Ugye szűkös időn belül, meg ilyen jó forróságban is.
0: Most már így látom, nem egy kulacs, meg nem egy üst van a kezébe, meg semmi más. Az, hogy a faragó valami.
1: Igen, egy bunkó, egy fabunkó lesz a kezébe. A bal kezébe egy véső lesz, ami még most készül el.
0: Még az nincs, igen, az még bele lesz tolva.
1: Igen, az bele lesz tolva, úgyhogy a fanyéllel ellátott, de még a, ugye a két anyagból fog, külön anyagból fog készülni a véső, és a faragó ember előtt pedig egy faragott szobor lesz szintén kiállítva majd, amit mintha faragó faragná a bolt előtt.
0: Na, de most gyerebje van, aki eltakarítja a forgácsot, nem úgy néz ki ugyanabban a kötényben, kalapba, szapkába, illetve hát nem is tudom még milyen. Hát ez egy valószínűleg 16. század beli ember paparagónak a, úgymond a mintája?
1: Hát körülbelül ilyen 18-19. Században, igen. Kötény nekem is van, de az a kocsiba van, ugye persze föl szoktam venni, meg ugye föl szoktuk, hogy ne kenjük össze annyira magunkat, de most már annyira meleg van, hogy már lekerül lassan róla, mint a póló is, úgyhogy nem csak a kötény.
0: Csizma az, ami van, az azért, igen, hogy ne menjen cipőbe bele.
1: A bakancsnak még hozzá kell nyúlni persze, úgyhogy még bakancs lesz a lábán, olyan forma lesz, hogy bakancs, magas szárú bakancs, és végül is, igen, hogy ne menjen a fűrészport forgács a lábába.
0: Na de a kezeket nézve szinte hasonlít az önéhez is,
1: igen,
0: tehát azért, aki fát farag, embert faragott, tehát kell hozzá, igen, erő is.
1: Persze kell hozzá, úgyhogy meg legtöbbször a saját testünk a mérvadó, meg a sablon, úgyhogy elég sokszor magunkra meg kell nézni, hogy hogy néz ki az a kéz, pedig alapvető dolog, rajtunk van, tükörbe nézünk, és mégse látjuk a részleteket. És ez a lényeg, hogy, hogy benne legyen az, hogy ne csak egy gics legyen, hanem valahogy nagyjából élethű is legyen ez a figura.
0: Ugye még nincs készen, de azért nagyjából a ráncok, mindenfajta olyan dolog, ami a piramitást még elviseli, azok ott vannak, de ez jelenti majd, hogy a későbbiekben azért úgy rá kell még kiszolgatni?
1: Igen, persze, hogy ne, ugye természetesen. Mondom, én a ruhát az úgy lesz rajta, hogy a kötény az ki lesz csiszolva, a bakancsa az ki lesz csiszolva, és akkor a ruhája pedig vésőzve lesz, úgyhogy vésőnyomos lesz, hogy igazi faragott figurának tűnjön.
0: Az arcot ő akarja még tovább finomítani?
1: Persze, hogy ne, úgyhogy még a szemhez hozzá lesz nyúlva, az archoz még lesz finomítás. Csak azt már az utoljára hagyom, hogy amikor minden készen van, akkor legyen, amikor már tényleg csak apróság, és akkor utolsó ráncokat, simításokat meg lehessen csinálni rajta, hogy élethűbb legyen.
0: Ezt elrontani nem szabad. Nem lehet visszavinni.
1: El lehet rontani nagyon könnyen, úgyhogy vannak itt idősebb szakemberek is, és én is sokszor ugye kérdezgetni kell tőlük, mert biztos, ami biztos alapon. Na, aki már jobban benne van, meg tényleg komolyabban csinál, többet csinált, az ugye a részletekre jobban oda tud figyelni, úgyhogy lehet, hogy egy vágás, egy rossz vágás, és utána már vissza lehet, mert vannak olyan ragasztók, hogy vissza lehet ragasztani, de már az nem olyan. Az már nem olyan, úgyhogy én is inkább tanulom az idősebbektől, hogy van mit.
0: Hát ez nem úgy néz ki, mint a tanulás lenne, hanem nekem már tökéletesen kész ez.
1: De úgy előre el kell gondolni, hogy mit szeretne az ember, hogy szeretne, azért szokott rajz is készülni róla, vagy tényleg egy fotó, és akkor abban már benne van méretek, ugye arányosítani kell róla, hogy ugye van ilyen aranymetszés, amikor megvannak ezek a pontos méretek, hogy a válszélesség, akkor a magassága arányába hogy jöjjön ki, hogy arányos legyen, ne egy torzalak legyen. De hát ezek apróságok tényleg, és akkor próbál az ember úgy alakítani, hogy élethűnek tűnjön.
0: Hát olyanokat mond, amiket ugye az ember, aki valamit tanult még művészettörténetből, meg mindenből, az tudja, hogy mit jelent ez, tehát ez az egyensúlynak a dolgait, de hogy lehet azt megvalósítani, hogy úgy tűnjön, mint ami mozog. Ez most jelenleg olyan, mint ami mozgásban lenne. Ez nem csak az aranymetszés miatt, hanem itt a fejben dőlt el.
1: Igen. Vannak az idősebb szakik tényleg, akit emlegettem az előbb is, és én is eleinte olyanokat, ahogy az emberi alakot, azt hinné az ember, könnyű, de nem könnyű, nehéz. A női arcot meg főleg nehéz megcsinálni, hogy azokat a szép női vonásokat, hogy az nőnek tűnjön, elkészíteni. De az idősebb emberek is mondják nekem is, hogy mindig arra kell törekedni, amikor én is az elsőket próbálgattam, örültem, hogy el tudtam úgy készíteni, hogy egyenesen álljon, és az valahogy emberre hasonlítson. De közben olyan volt, mint a katonatiszt. És akkor mindig mondják az idősebbek, hogy legyen benne egy mozdulat.
0: Mobilitás.
1: Igen, hogy vagy a fejét elforgatni, vagy bólincson, vagy az egyik lába mindig legyen előre, keze. Ne legyen ez a katonatiszt vigyázálású menete, hanem egy mozdulat legyen benne. És akkor így élethűbbnek tűnik.
0: Ez most az, mint hogyha mozognak.
1: Igen.
0: Ez a mozgás, ez valószínű, hogy fejbe dől el, akkor nem a rajzban, mert persze. Rajzolni valószínű lehet, az könnyebb, nekem nem könnyebb semmi, de tehát ez nem a rajzban, hanem abba dőlt el, hogy hogyan képzelte el ezt a mozgást, mikor érzi azt, amikor úgymond azt mondja, hogy ez már az enyém.
1: Ez sose lesz szerintem, mert mindig lehet, ennek bele fog az ember készíteni, és amikor készen van, amikor azt mondom, hogy jó, legyen kész, és amikor készen van, lefestődik az ember, felületkezeli, utána jönnek elő megint azok a logikus ember nem fogja észrevenni, de aki szakember, meg ugye benne van jobban több év óta, az látja ugye, hogy, és én is látom, hogy még ezt kellett volna, még azt kellett volna, és akkor szokták is mondani, hogy egy szobor sose lesz kész. Nem vagyunk szobrászok, úgyhogy mi csak ilyen hobbi szinten műveljük, úgyhogy faragók vagyunk, aznak valljuk magunkat, de egy szobor sose lesz kész, mert tényleg hónapokig, évekig lehetne dolgozni, hogy az tényleg olyan legyen, hogy az megszólalásig hasonlítson.
0: Hát azért én szeretném, hogyha az én nyakam úgy állna, sose áll ugyanúgy, úgyhogy nagyon-nagyon, nem tudom, ez ügyesség is, meg hát a szem, meg önmagának a követelése, a követelménye, hogy még tökéletesebb legyen. De hát igen, tökéletesebb persze. Azt mondja, hogy nem lesz. A tökéletes az, ami készen van.
1: Igen, igen, persze, hogy nem. Úgyhogy nekem is asztalos a szakma, úgyhogy ebből kifolyólag ugye a fa szeretetéből ez, nem is tudom, hogy egy ilyen kihívás volt, hogy én ezt megpróbálom. Benne ragadtam, belevágtak ugye a mélyvízbe, benne is ragadtam, de ilyen kihívásnak érzem, és kikapcsolódás munka után, ugye asztalos munka mellett, és akkor az ember ahogy fejlődik, úgy, ahogy tanul, úgy fejlődik, minél többet készít, annál jobban tudja a technikákat, akkor hogy mire kell figyelni legközelebb, hogyha esetleg van egy kis hiba rajta, akkor mit kell kijavítani legközelebb.
0: Elkezdte előbb a nagyolás, utána pedig elkezdődött a többi, az a prajának a levétele, ugye nem felpakolása, hanem levétele a szoborról. Ez mennyi idő? Körülbelül 3-4 nap?
1: Nekünk mondjuk egy hét van most erre adva. Ha otthon lennék, akkor körülbelül azt mondom, hogy 3 hét alatt lenne kész, úgy, ahogy kész. De annyi, hogy itt egy hét van ráadva, kevés az idő különben, de azért egy ilyen másfél-két nap alatt ki lehet nagyolni, és utána a finomítás. De láncfűrészekkel tényleg csak azért, hogy a lapok meglegyenek, az élek, hogy a nagyja, a tényleg a nagyja jöjjön le, azért gyorsabb, de utána már vannak ilyen tárcsamarók, ilyen flexre felszerelhető, vagy sarokcsiszolóra felszerelhető tárcsamarók, különböző tárcsákkal, késekkel, azzal megint gyorsítunk, és akkor a fölösleget szedjük lefelé. A vége meg már kézivésű.
0: Tulajdonképpen akkor gép nélkül nem is dolgozik már? Tehát ugyan kézi, nagyoló gépekkel?
1: Gép nélkül, hát ha ilyen szűkös a határidő, akkor nem, de hogyha van rá idő, akkor az az igazi, úgyhogy mondjuk ha egy ilyen képet farag az ember, vagy otthon nyugodtan van idő rá, akkor csak véső. Volt olyan munkám is, meg van is különben, hogy csak kézi vésővel. Ugye semmiféle gépszerszám más, nem csak a kézi munka volt benne.
0: Milyen örömet ad ez, amikor úgy nagyjából a, úgy mondom, a vége felé tart?
1: Igen. Már a vége felé nagyon jó, amikor már kialakul a szobor, kialakul az a dolog, amit elkészít az ember, és jól is sikerül. Meg egy kikapcsolódás, egy táborba részvétel, ugye ismerkedés, kapcsolatok kiépítése, meg az utókor számára az tényleg felemelő érzés, hogy egy maradandót alkotott az ember. És igen, később, ha gyerekek, unokák majd lesznek, akkor legalább megemlegetik az embert róla, hogy ezt apukám vagy nagyapám készítette még, mert szerintem állni fog még addig biztos, úgyhogy még az ember öltő túléli.
0: Tehát egy 50-60 évet biztosan elél egy ilyen fa, pláne attól függ, hogy milyenek a kezelés módok. De hát megmondom, nem vagyok nagy szeretője a szobrászatnak, de elfogadnám otthonra,
1: igen,
0: hogy nézegessem, köszönni neki reggelente.
1: Persze, otthon van? Vannak, igen, úgyhogy van. Ismerősnek is nagyon jó barát. Egyszer készítettem egy turulmadarat, megtetszett neki, segített sokat rajtam, meglepetésképpen kapott egy turulmadarat ő is, a kertjében mai napig megvan itt Miskolcon, de annyi, hogy 2,80 m volt a szárnyának a fesztávolság, úgyhogy a kiskertet beteríti rendesen neki. Sose fogja elfelejteni, azt mondtam neki, ha tönkre megy, majd csinálunk másikat, de azt mondja, az nem úgy van, és hát nagy öröm szerintem úgy, hogy ajándékozni. A múltkor Tardonára, a szomszéd faluba, ugye ott egy jókai szobor került átadásra, az is felajánlásból, ugye jó viszonyban vagyunk ott a falusiakkal, és akkor ugye Tardonán jókai mór ott bújdosott fiatal korában, és úgy kellett elkészíteni, hogy nem a megszokott, ahogy ismerjük ugye a képről, hogy ugye öreg korában, hanem fiatal korában is egy festmény volt a mérvadó, és ahogy áruhába bújdosott meg szaká, bajusszal, úgyhogy vadászruhába, úgy kellett elkészíteni egy egész alakos. Az mai napig ugye megtalálható Tardonán a jókai háznál, az emlékháznál. Megbecsülve van meg, különben tényleg egy tetőt tettek fölé, a feje fölé, úgyhogy szerintem 100 évtől biztos többet ki fog bírni, meg úgyhogy felületkezelik is.
0: Simon Attila fafaragót hallották, aki a fafaragók szobrát készítette el a múlt héten Kisgyőrben.

0: Life's got come on the hands.
1: A következőben a 83. éves Szondi Sándorral beszélgetünk. Jó pihenést ebéd után.
2: Köszönjük szépen. Hát a pihenést egészen más körülmények között tudnám elképzelni, de most ebbe a 850 fokos hőségbe ez szenvedés, nem pihenés, szenvedés, de talpon vagyunk.
1: Látom, készül az emlékoszlop.
2: Igen.
1: Ugye ez a fafaragók emlékére. Sok fafaragó van azért a világban, vagy Magyarországon, vagy Kisgyőrben, meg a környéken.
2: Az az igazság, hogy a kérdés majdnem jó volt, mert a ország különböző helyeiről jöttünk össze, és jövünk össze év mint év, és mindig hagyunk itt valami faragott emléket a falunak, úgyhogy sokan vagyunk, igen.
1: Mióta?
2: Én már több mint 10 éve ide járok, de ez 31 néhány éves ez a családi alkotótábor.
1: Igen, a hölgyek a gyerekekkel.
2: Ja, igen, ők meg a csűrbe, ott dolgoznak.
1: És itt pedig jó melegen itt azért.
2: Igen.
1: Hajnalban nem jobb lenne egyébként, vagy akkor még hát, fáradt az ember?
2: Igen, csak van olyan, hogy fény. Hát ugye, ha az ember finom munkát csinál, akkor oda azért a nappali fény kell.
1: Tehát értem, a mesterséges fény az megmásítja ugye a szint hatást.
2: Hát igen. Azt mindig úgy kell, hát nagy felületeket dolgozunk, nagy darabokat, és oda mindig hordani a helyi világítást, mondjuk az azért körülményes, igen.
1: Egyébként úgy elkészül ide helybe, most ezzel másfelé szoktak alkotni? Hogy máshová kerüljön ki.
2: Nem, az a helyzet, hogy a Kisgyőrnek volt már emlékoszlopa, csak ugye az idejét múlta, mert ugye elkorhat, az most ki lett véve a helyéről, és lesz ez az új emlékoszlop, az elhunyt faragók emlékére.
1: De egyébként, ugye kezelni kell, már mondták, mert tapasztalt vagyok, most az előbb hallottam riportban, hogy kezelni kell azt a fát, úgyhogy nem mindent tudok. Tulajdonképpen azért örök is lehetne, ugye? Ez az emlékoszlop.
2: Hát a mi életünket már egész biztos, hogy kiszolgálja, de nyilván, mint hogy tudjuk, hogy a fa az egy romlandó, bizonyos ideig tartó emlék, vagy kültéri dolog. Kezelni kell nyilván, akkor kap egy kicsi hosszabbítást élettartamát tekintve, de hát a fa az a szabad ég alatt, az ugye romlandó.
1: Akkor nem most kezdte már magas a faparagást, hogy vannak különböző címek, ugye?
2: Hát igen. Én már 55 éve faragok. Hát igen, megvannak azok az elismerések, ami ebbe a korba lehet azt mondani, hogy már illik, hogy meglegyen. De ez mindig a munkától, tevékenységtől függ. Tehát ez nem időfüggő.
1: Meg az embertől is, hogy itt törekszik, ugye?
2: Igen.
1: Kell haver, minden, sok minden kell hozzá, hogy valaki gyorsabban lépjen előre. Na de hát gondolom 55 év alatt nem kellett futni, versenyt futni azzal, hogy kinek tudja udvarolni.
2: Nem, én esküszöm, hogy amikor megkaptam a népművészet mestere címet, én csak azt se tudtam, hogy kiterjesztett fel. Hát én nem az a típus vagyok, aki nagyon oda van ezekért a dolgokért, de hál' Istennek mindig megkaptam ugye a Király Zsiga díjat, népművészetmestere díjat, sőt, a városomban a Kondor Béla képzőművészeti díjat, Préma díjat. Szóval ebbe az időbe sok minden belefért, és hát persze azon kevesek közé tartozom, akinek saját galériája van az életmű dolgaiban.
1: De hol van?
2: Ez abban a házban van, ahol én lakom, Miskolcon nyilván.
1: Hát akkor gyakran láthatjuk, hogyha a galériát nem lehet bevenni?
2: Nem, mert ez a családi házamnak az emeletén van, tehát ez nem nyilvános.
1: Olyan kár pedig.
2: Hát ez a várostól függ, hogy akar-e ilyet vagy nem, én kész vagyok rá.
1: Tulajdonképpen így nem is tudom, hogy mik vannak, kisebb alkotások, nagyobbak?
2: Kisebbek, nagyobbak. Én gyakorlatilag a népművészeten belül szinte mindenféle területen, mindenféle technikai dolgot csináltam. Ékszereket, hangszereket, bútorokat, táblaképeket, használati tárgyat, szarumunkát, kürtöt. Óriási a repertoár.
1: Szondi Sándort, a népművészet mesterét hallották a kisgyőri fafaragó táborból.

0: Folytatjuk a tábori riportunkat.
1: Kis István vagyok, fafaragó, népi iparművész, egyébként egri lakos.
2: Nehéz jó. Ez a beszenevet.
0: Véletlenül hozzányúltam.
1: Nyugodtan.
0: Nem ártottam
1: neked. Nem billen föl.
0: Ja, nem úgy, nem zsíroztam ezt.
1: Nem, egyáltalán nem számít.
0: Ugye beszéltük, hogy most nem találkoztunk Zércen, de itt találkoztunk, mert más helyen volt, és ez egy királyszobor, ugye?
1: Így igaz. Most itt vagyunk Kisgyőrben, és a kisgyőri faragó táborban én a királysétány királyait folytatom. Ugye mindenkinek megvan a maga feladata, én most ezt folytatom. Ez a 10. király lesz a királysétányon, és ő most éppen 4. László, Kun László szobra lesz.
0: Mi a különlegesség Kun Lászlóban? Mi az, ami az anyjától, az Erzsébettől, illetve a kunoktól úgy származik az arca, illetve hát maga a fejforma?
1: Maga az arca egy kicsit kunos, kicsit igen. Pici ferde szemmel, kun süvege van, a süvegen egy rátett korona van, ami jelöli a királyságát, kaftánban van, egy kun kaftánban van, egy tarsoly van az oldalán, és a jogarja pedig egy kun buzogányt fog majd formázni.
0: Mindjárt megnézzük.
1: Elő van készítve, csak nincsen felragasztva.
0: Tehát, de az már ki van munkálva.
1: Ki van munkálva, elő van készítve. Ugye én tudtam, hogy mit fogok csinálni, mikor ide jöttünk, én ezeket előkészítettem, és előre otthon megesztergáltam. De hát kezében országalma lesz, és hát egy hegyesorú kun csizmában lesz. Tehát, vagy ha úgy nézzük, akkor egy honfoglalókori csizmába, hiszen alig kerülhető el a két népnek a rokonsága, mint ívfeszítő népnek mindenképpen közös a sorsuk, és nagyon sok közös volt a ruházatukban és a viselkedésükben is.
0: Tulajdonképpen jászok, kunok, besenyők, meg akik betelepültek, azok mind mi vagyunk, az avaroktól kezdve.
1: Így igaz. Én hiszek a hun-avar-magyar folytonosságban, és én úgy gondolom, hogy alig van különbség a két nép között, hiszen egymásra települve folyamatosan éltünk ugyanezen a vidéken.
0: Tehát ez a vidék, hogy mondjam, a világ közepe, mondhatjuk úgy, Kárpát-medence.
1: Kárpát-medence a világ közepe. Hát nekünk mindenképpen.
0: Nekünk igen, a magyaroknak, kunoknak, jászoknak, hunoknak, avaroknak soroljam még az összes népet, amiből mi úgy összeálltunk magyarként. Ugye nem mondhatja senki magáról, hogy én csak magyar vagyok. Én ennek az országnak vagyok a szülötte, és ezek az emberek ilyeneket alkotnak, ilyeneket, akik a múltat is tiszteletben tartják, mint mondjuk ön is.
1: Valóban, tehát én az összes munkámban szinte kivétel nélkül a magyar történelemnek, és ezen belül mondjuk így röviden az ívfeszítő népek történelmének a megörökítését tűztem ki, azon túlmenően, hogy egyébként pedig a vallásnak a jeleneteit is sűrűn faragom, tehát én magam is hithű keresztény, én úgy gondolom, hogy azt is meg kell örökítenünk, de most ebben a pillanatban a magyar történelmek a figuráit készítem.
0: Ugye azért Kisgyőrben ezek a szobrok helyet kaptak. Olyan helyet, amelyek, hát nem azt mondom, hogy évszázadokig, de száz évekre itt maradnak, mert hát ezek a fák azért itt teremtek 50-60-100 évvel ezelőtt, és most pedig ott lesznek kiállítva, kitéve arra a helyre, ahol igazából mindenki megnézheti. És amikor erre jön, ön látja azokat a szobrokat, nem csak a sajátját, mert sokan vannak itt, sok még tanítványa is van, akik itt vannak. Érzi azt, hogy milyen fontos az, hogy a történelmünket valamilyen módon megőrizzük?
1: Hát, hogy ne? Hát azért vagyok itt.
0: Tehát, jó van.
1: Tehát alapvetően,
0: akkor utát kérdeztem.
1: Tehát alapvetően az, hogy a Szent Korona kilátóhoz vezet egy út, amin a magyar királyok állnak, ez önmagában is egy nagyon nagy dolog. Egy községtől, aki felvállalja az identitásának ezt a részét, és ráadásul külön történettel is hivatkozik rá, hogy negyedik Béla menekülése közben itt pihent, meg van egy Királyszéke nevű hegycsúcsuk, ahol ő megpihent, egy csatára is emlékeznek a tatárjárás idejéből. De hát az, hogy egyáltalán a Szent Korona kilátót elkészítették, vagy készítettük annak idején, ez önmagában egy nagy dolog. És hogy most a hozzávezető úton az Árpád-házi királyok állnak, de mondjuk inkább, hogy a magyar királyok, mert Hunyadi Mátyást is odafaragtuk.
0: Köze van nekik is az Árpád-házhoz.
1: Tehát mindenképpen ugye magyar királyok állnak az úton végig, hál' Istennek kitáblázták. Tehát a kevésbé járatos emberek azok el tudják olvasni azt, hogy most éppen melyik király előtt állnak meg, hol tehetik tiszteletüket ki előtt. És úgy egyáltalán van egy falu, ebben az esetben ugye Faragott falu, a Faragott falu, mindenképpen üzen a világnak, hogy van egy hely, ahol megőrzik, még mindig őrzik az identitást, a magyarság tudatot.
0: Nem akarom a napi politikát belevinni, de ez örök. Az, ami ma van a politikában, az múlandó. Az öné megkopogtatom, hogy ez szabad, ez örök, legalábbis, hogyha lepotózom, az még tovább is maradhat, de büszke vagyok én arra, hogy vannak olyan emberek, akik tudják azt, hogy mi az, hogy magyar.
1: Hogyne, hát nekünk nagyon fontos ez. Itt, ha megnézzük, nem történik más, mint a magyar történet, a magyar népéletet faragják. Hát, hogyha az előbb megálltak a fafaragó szobránál, amit egy fafaragó készített, és lesz előtte egy faszobor, amit egyébként egy másik fafaragó készített majd el, tehát lesz egy faragó szobor, ami megmutatja azt, hogy hogyan készülnek ezek a szobrok. Önmagában az egy nagyon szép dolog. Arról nem is beszélve, hogy egy falu otthont ad azoknak a mestereknek, azoknak a tenni akaró embereknek, akik hajlandók arra, hogy önzetlenül dolgozzanak egy közös cél érdekében, ha úgy tetszik, a magyarság értékének a megőrzésében.
0: Körbenézek, körülbelül legalább 20 évre való fa anyag van itt, úgyhogy legalább 20 évig biztosan lesz lehetőség arra, hogy a Jóisten megengedi, hogy faragjanak az emberek, és hát lesz még Magyarország.
1: Ha Isten megengedi, akkor mi még 20 év múlva is faragunk, bár nem hiszem, hogy 20 év múlva én már fel tudom majd emelni a kezemet, de adja az Isten, hogy úgy legyen.
0: Segít.
1: De az biztos, hogy az a község, amelyik ennyit tesz a magyarságért, az biztos meg fog maradni. Ezek a művek örökké nem fognak tartani, hiszen fából készülnek, de gondos ápolással, úgy, ahogy itt jógazda módjára a község ezeket kezeli, ezek bennünket simán túlélnek, tehát egy 100 év biztos benne van az élettartamukban, és abban bízunk, hogy majd 100 év múlva lesznek olyan mesterek, akik ezeket újra faragják, újra gondolják, és akkor minden marad a régiben, hiszen a folytonosság meg lesz.
0: Porból lett a fa is, mész és porrá lesz, ebbe az anyaföldben fog újra termelődni, teremni, mint az ön eszméje is, meg a miénk is. Hála a Jóistennek, hogy azért kapunk ilyen indítatást.
1: Ja, hála a Jóistennek, valóban így van. Úgy mondják, hogy és ezt a kopjafára mondják, amit most éppen itt nem készül egy darab se, de a kopjafa a földben elsüllyed 50-60 év alatt. Ennyi idő alatt az ember emlékezete is elvész. Tehát egy fejfa, hogyha eltűnik 60 év alatt, a földben elsüllyedve, elkorhadva, akkor kitöltötte a szolgálatát, és őrizte annak a 2-3 nemzedéknek az emlékezési lehetőségét, hogy megemlékezzen az ősökre. Ezek tovább fognak tartani, hiszen már nem a földbe kerülnek, hanem kiemelve, nem kapnak vizet. Nem az örökké valóságnak szólnak, hiszen a bronzszobrok sem szólnak az örökké valóságnak, még a márvány szobrok sem, de hosszú-hosszú időn keresztül ezt fog hirdetni fogja, hogy itt magyarok élnek és magyarul gondolkodnak.
0: Elhangzott riportunkban Kis István népi iparművészt hallották.

0: Végezetül Kékedi László polgármester, népi iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja beszél.
1: Hát jó idő van, de még mindig jobb, mint hogyha szakadna az eső. Hát ez az időpont, ez mindig így van, hogy június utolsó hete, ez a Faragó tábor, meg most már a népi szobrásztábor időpontja.
0: Kisgyőr most már mondhatjuk bátran, hogy a fafaragásoknak a hazája.
1: Igen, tehát 36 évre tehető vissza, hogy az első tábor csináltuk. Akkor voltunk 12-en, egy családi kézműves tábor. Indult abból, hogy ugyebár mi jártuk a világot össze-vissza faragni, és hát az asszonyok azok összesúgtak, hogy most már ebből így szerintük elég, és az ötletgazdák tulajdonképpen ők voltak, hogy legyen Kisgyőrben egy családi kézműves tábor. A nagy dolog benne az, hogy jelen pillanatban 3 generáció van most már a táborban. Tehát a legidősebb Szondi Sanyi bácsi, a népművészetmester, aki 83 éves, a legfiatalabb gyerek pedig 3 éves a táborban. Ez a 12 fő mostanra odáig bővült, hogy jelen pillanatban több helyszínen dolgozunk, 62 fő.
0: Ez nagy szám, még akár, hogy nézem egy 1500 fős körüli településnél. Nem tudom követni, mert mindig változik, de hát azért nagyjából a 2000 körüli településről van szó. Ide csábítani ennyi embert, ennyi fafaragót, hát nem azt mondom, hogy mindenki művésznek tartja magát, de azt mondom, az alkotások szerint itt már komoly alkotások születtek, és még születni is fognak, hiszen azért itt van az ország Betlehemétől kezdve akkora alkotási dolog, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy van-e még ilyen település, ami a fáról lett nevezetes.
1: Nem hiszem, hogy van. Valamikor a 80-as években nagyon sok helyen volt az országban faragótábor, tehát ha vesszük az Ánkát, itt a Csillebércit, a Gébát, itt a Zalaegerszegit, a Sárospataki tábort, a Tokait, vagy kiöregedtek a mesterek, és nem tudtak fiatalítani, de az országban most már 3-4 tábortól nem lett. A legnagyobb létszámú az biztos, hogy a miénk, meg a legtöbb alkotást mi csináljuk. Ráadásul szerintem azért jó a Kisgyőri tábor, meg azért szeretnek idejönni az emberek, meg megtiszteltetésnek veszik, hogyha meghívjuk őket, mert egy közösségi munka van. Tehát nem az, hogy egyénenként valaki csinál valamit, hanem a közösségi munkát. Ez jellemző Kisgyőrre amúgy, hogy a közösségi munkában még részt vennek. Tehát nem tudták belőlünk kiüldözni azt, hogy együtt dolgozzunk a lákába. Ez megmaradt ebbe a közösségbe. Hát ha csak most szétnézünk a táborba, akkor helyek közel 12-13 Kisgyőri van, és komplett a képviselőtestületem. Aki nem fafaragó, de jött segíteni, mert ebben is szépítjük a falut, meg rendezettébbé tesszük, meg jó idejönni, jó hazajönni is, meg az ide látogatónak is idejönni. Ráadásul most is olyan alkotások születnek, hogy van egy beruházásunk, egy top pluszos pályázat, ami egy népművészeti bolt, helyi termék, teázó, kávézó, tehát oda a feliratokat készítjük, ami a projekt nek nem része, de feliratokat elkészítjük, a kapuját elkészítjük, szobrok készülnek, ami mutatja, hogy merre van a kávézó. Kerül a népművészeti bolt elé, mi kerülne, ha Kisgyőrben nem egy faragó ember, aki épp farag egy szobrot. Végre lesz egy ilyenünk is, akkor negyedik László királyunknak a szobra kerül még oda a domboldalra. Azon kívül egy másik projektünk, egy zarándok szálláshely, ami indult, az is a befejezés vége felé van, oda is elkészül a kapuja a zarándok szálláshelynek, itt is a feliratok, persze a feliratok mellett még plusz kiegészítőként bükkajai tulipános minták, egy gyűjtés alapján, amit Szabó Ida néprajzkutató gyűjtött 1931-ben Kisgyőrbe, és azokat a mintákat, amit ő gyűjtött, azokat dolgozzuk föl folyamatosan, hogy visszajöjjenek azok a minták. Hogy milyen hatása van ez, ennek nem csak az, hogy turisztikai meg művészeti hatása van. Valamelyik évben, amikor csináltuk a Kisgyőr feliratot, akkor a Kisgyőr feliraton bükkajai tulipános minták vannak kifaragva. Felállítottuk rá 2 hétre a gyerekek a faluház előtt aszfaltrajzokat készítettek, akkor mentem épp az étkezdébe, és mit rajzoltak? Ugyanazt a tulipános mintát, ami 1 kilométerre onnan van, de a kicsi fejükben ott maradt ez, tehát tulajdonképpen ez a vizuális nevelés, és nem Mikki Egeret meg Donát Kacsát rajzolt a gyerek, hanem Bükkajai tulipános mintát, meg a királynak, negyedik Béla királyunk hátán lévő cifra szűrről a mintát. Na, de szerintem ez a csoda. Tehát itt kezdődik ez az egész nevelés.
0: Mondjuk meg nem tudok igazából szólalni, mert azért elég szép az a rész, ahol bejövünk Kisgyőrbe, bejövünk, akkor utána még nagyobb csodát látunk, ugye azokat a szobrokat, és mellette azt a rendezettséget, meg azt a nyugalmat. Hát nem tudom, aki itt lakik, biztos nem vágyik innen el, meg hát lehet, hogy sokan jönnének ide, de hát tulajdonképpen azért ennek a településnek a nyugalmát az őrzi meg, hogy nektek van egy tartásotok, olyan tartás, ami mutatja, hogy Kisgyőr nem egy nagy győr, hanem Kisgyőr, ami nagyjá lett.
1: Jó, hát mindig azonosítanak bennünket, ha valahol egy előadást kell tartani, akkor Nagy Győrhöz azonosítják. Kisgyőrt én direkt úgy szoktam kezdeni az előadásokat, hogy én Borsod megyébe jöttem. Tehát a negatív előítélet az megvan Borsodról. De az előadás végén azért elcsodálkoznak, hogy bármelyik dunántúli településsel felvesszük a versenyt, tehát nem szégyenkezhetünk. Rendezett a település, minden közintézményünk rendben van. Ráadásul nem egy öregedő település, mert hogyha nézem, hogy 60 gyerek van a full létszámon megyen a óvodánk, akkor nincs baj tulajdonképpen, hogy a beköltözöttek, pedig aki beköltözött, az általában 80%-ban ugyanúgy beilleszkedett a falu közösségébe. Tehát nem csak az van, van egy 20%, aki hazajár és itt alszik és lenyírja a füvet, de 80% belépett a Kisgyőrért Egyesületbe, és akkor így sorolhatnánk valahogy a falu életébe. Egyébként azért is maradt meg ez a közösség, mert zsákfalu vagyunk. Tehát, hogy egymásnak segítenek az emberek. Mögöttünk már csak Mocsolyás van, Mocsolyás közigazgatásilag Kisgyőrhöz tartozik, Kisgyőrnek egy utcája. Ezért a Szent Korona kilátót, mikor építettük, a 87 ember jött Kisgyőri segíteni, hogy kész legyünk vele. És volt, akire azt tudtuk bízni, hogy a bográcsot kavargassa, de az is ugyanolyan munka, mint aki tudta faragni épp a szobrokat. Tehát ez az összefogás szerintem az áloga az egésznek.
0: Mocsolyást említetted, óriási értéketek, hogy azért a település részének vallja magát Mocsolyás is. Ugye templomot kapott, segítséget természetesen, külső segítséggel is, de hát a kisgyőriek Mocsolyást úgy tekintik, mint ahogy mondtad, hogy egy utcája Kisgyőrnek.
1: Igen, de a Mocsolyási az Mocsolyásinak érzi magát, a Kisgyőri meg Kisgyőrinek, de így van.
0: Hagytátok.
1: De ez így van rendjén egyébként. Így van rendjén. Tehát ezért van nekünk mindenből kettő, tehát hogyha csináltunk egy 48-as emlékművet Kisgyőrbe, akkor Mocsolyásra is csináltunk. Ha csináltunk egy 56-ost, akkor Mocsolyásra első világháborús, oda is került. Közösségi házunk Kisgyőrbe is van, Mocsolyáson is van. Viccesen azt szoktam mondani, hogy a normatívánk viszont nem dupla, de megoldjuk.
0: Hát köszönöm, azért pihenned is kell, azt mondtad, abba kellett hagynod a faragást, mert dolgozol, faragsz többiekkel együtt, és hát elvárják, hogy ott legyél köztük, ugye?
1: Tehát van egy elképzelés, tehát amikor megvan álmodva ez a dolog, hogy az idei évben mit csinálunk, én ezeket megtervezem. De mindig van kérdés, és mindig valaki hozzá akarja tenni a tudását, meg a szeretetét. Egyébként így jön ki egy közösségi munka jóvá. Van egy alapgondolat, és az alapgondolatra építkezünk. És például az első nap hétfőn, hazamentem, hogy már nagyon fáj a lábom, este 7 óra, 8 óra. Ránéztem az órámra, és akkor láttam, hogy 37 ezer lépést mentem, tehát nem csodálom, hogy fájt, mert mindenütt annyi kérdés volt, hogy több helyszínre rohangált az ember. De a végeredmény, amikor egy nagy fáradtság a hét végére, de a végeredmény, amikor majd hétfőn végigmegyek, és ezek már a helyikre kerülnek, akkor meg egy nagy boldogság. De szerintem nem csak nekem, hanem mindenkinek, a távollakóknak, vagy az itt lakóknak is.
0: Még egyszer köszönöm, Isten éltesse őket is egészségben, meg téged is.
1: Köszönjük szépen, és örülök, hogy ellátogattál hozzánk.
0: Kékedi Lászlót, Kisgyőr polgármesterét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Ella Béla művét a Rambling Orchestra szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: Tizennégy óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A kormány július 20-21-ére rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte. A képviselők egyebek mellett a közlekedési reformokról, a 2026-os költségvetés módosításáról és több más törvényjavaslatról tárgyalhatnak. A kabinet szerint a javaslatok mielőbbi elfogadásához kiemelt közérdek fűződik, írja az MTI. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülő állomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Keddi hatállyal felmentette a MÁV éléről Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A miniszter közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik. A miniszter úgy fogalmazott, az új igazgatóság kinevezéséről a közlekedési és beruházási minisztérium rövidesen intézkedik. Vitézi Dávid májusban mentette fel pozíciójából Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV ZRT gazdasági vezérigazgató helyettesét. A vállalat gazdasági területét Bakos Krisztina ellenőrző főigazgató vette át, posztja megtartása mellett. A tárcavezető június elején Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának, aki Bada Jánost váltotta a poszton. Titkos szavazáson szenvedett váratlan vereséget Giorgia Meloni kormánya az olasz parlamentben, miután saját koalíciójából is többen elfordultak a választási reform kulcsfontosságú módosító indítványától. A voksolás után káosz tört ki a római képviselőházban, az ellenzék a kormányfő lemondását és előrehozott választásokat követelt, miközben a koalíción belül már megkezdődött a belső átszavazók felkutatása, jelezte az Index.hu. A Magyar Ökölvívók Szövetsége arról tájékoztatta az Indexet, hogy 82 éves korában, hosszú betegség után meghalt minden idők egyik legsikeresebb magyar ökölvívó edzője, Szántó Imre, az ország öcsibácsia. Szántó Imre edzői pályafutása alatt világra szóló sikerekhez segítette tanítványait. Az ő keze alatt vált kiváló bonyossá Kovács Kokó István, Erdei Zsolt, K.T. Gyula, Mizsei György, Kótai Mihály, Bedák Zsolt, Bedák Pál és Harcsa Zoltán. 1992 és 2004 között szövetségi kapitányként tevékenykedett szeretett sportágában. Szántó Imre több olimpián is részt vett edzőként, munkássága révén kiérdemelte a Papp László Budapest Sportdíjat 2021-ben. Isten nyugosztalja! Hazánk időjárásáról. Szerdán folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 Celsius fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
4: Következik a Hangárium. Zenei félóránkban Jimmy Winchester és Rutka Robert, a Honey Beast, Dés László, valamint Patocska Oliver felvételeiből válogat a szerkesztő Csúd Judit.
5: A Balaton északi partjának egyik legkedvesebb falujában, Paloznakon 2012 óta kerül megrendezésre a paloznaki jazz piknik, melyhez az alapötletet a jó borok és a jó zene kapcsolata adta, és természetesen az sem véletlen, hogy az alapítók Valde Orsolya és Homola Szabolcs több szálon is kötődnek a pikniknek otthont adó településhez. Egy olyan színvonalas rendezvényt álmodtak meg, amely a tömegfesztiválokon túl egy alternatívát kínál a balatoni régióban. A rendezvény egy kis tájházudvari dzsemboriból vált több napos, több színpados fesztivállá, 2015-től pedig a Nagyon Balaton rendezvény sorozat oszlopos tagjává. Az utóbbi években már olyan nemzetközi sztárok léptek színpadra, mint például Rick Astley, Lisa Stansfield, Emily Sandé, a Soul to Soul, a Kool & the Gang, Mario Biondi, Candy Dulfer, az Incognito és a Mezzoforte. A hazai előadók közül megfordult itt többek között Fábián Juli, a Jabe, a Bingyip, a Mrs. Kalambó, Herzku Ágnes, Csemerbogit és a Barabás Lőrinc Kvartett. A népszerű hazai és nemzetközi előadók koncertjei mellett játszóházzal és változatos workshopokkal készülnek a gyerekek számára, de más kísérő programok is akadnak. Komoly hangsúlyt fektetnek a minőségi helyi termelők jelenlétére és a fenntarthatóságra való odafigyelésre is. A Balatontól egy kőhajításnyira található paloznaki szőlőhegynek pedig minden adottsága megvan ahhoz, hogy ez az esemény valóban egy igazi piknik hangulatát idézze meg, napközben a plédeken ejtőzve, este pedig a füvön táncolva a csillagok alatt szólnak a nagy koncertek. Az 500 lakosú falu ilyenkor három napra a Jazz Balatoni fővárosa lesz, négy színpad zenei kínálatából lehet választani. Idén, augusztus 6-a és 8-a között várják az érdeklődőket. A részletes programot a piknik weboldalán és közösségi oldalain böngészhetik át. A Hangárium hátralévő részében a pénteki, vagyis az augusztus 7-i nap két fellépőjének felvételeiből válogatunk. Az Infusion Trio a 2000-es évek legismertebb elektronikus klubslágereit hozza el élő koncertformában, DJ-k helyett hangszerekkel. Elektromos hegedű, elektromos cselló és elektronikus dobok segítségével alakítják át a jól ismert dallamokat. A produkció minden eleme élőben épül fel looper technikával, ami egy maradandó fesztivál élményt ad a közönségnek. Ripoff Raskolnikovot kezdetben az európai népzene vonzotta, majd az amerikai folklórból merítő dalszerzői stílus vált meghatározóvá számára, amely olyan zenészeket is inspirált, mint Bob Dylan vagy Tom Waits. Ripoff magyarországi debütálása 1987. novemberében történt, és azóta számtalan koncertet adott itthon, ahol mára otthonra is talált. Következzen tehát az Infusion Trio és Ripoff Raskolnikov néhány szerzeménye. Maradjanak velünk!

0: Elhangzott a Hangárium. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, a szerkesztő Csút Judit volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc, a rádiós regénytár következik.
3: Móricz Zsigmond, Szegény emberek, harmadik rész.

0: A katona gyorsan elkushatt a ház mögé, s mélyen lehajtott felsőtesttel vetette be magát a sűrűbe. Az árkon olyan gyorsan átjutott, hogy észre sem vette. Aztán a sötét úton visszament a templom felé. Ahogy a kerítés mellett elment, valaki rákiáltott. Hé, öcsém! Fakó arccal nézett oda az ismerős hangra. Akkor ráeszmélt, hogy István bácsi az ásásból kiált. No, gyere ásni má! Már kerestek! Már nem megyek délig. Megyek, veszek egy ásót, mert avval nem lehet ásni. Hum veszel? Átmegyek a vásárba, István bácsi. Hány óra is volt, még dolgoztam? 10, ugye? Az öreg nevetett. A katona nem merte firtatni a kérdést. Hallottam, mikor ütött. Avval tovább ment, de valahogy az a gyanú vett erőt rajta, hogy az öregnek órája van. Mintha azután nyúlt volna a zsebébe. De visszanézni nem mert többet. A falu másik részébe ment, a sár közbe. Ott bement ahhoz az úrhoz, akinek a felesége adós volt 50 forinttal. Meghoztam, amit tudtam, tekintetes úr, mondta a szikár kis öregnek.
1: Jól van.
0: Nem tudok többet adni, csak 20 pengőt. Az öreg elvette a pénzt.
1: Jól van. Hun szerzett maga reggel óta? Magának még reggel nem volt pénze. Most meg már van.
0: A katona sötéten nézett az öreg, kopott úrra, aki cinikusan járt, s kegyetlen szókkal leplezte, hogy mégiscsak sajnálja a szegény embereket.
1: Maguk, barátom, azt hiszik, hogy elég kölcsön kikunyorálni a pénzt, aztán majd megadja a nagy harang. Ismerem én jól az ilyenféle urakat. Meg kell egy kicsit szorongatni a gégéjüket. Akkor eszükbe jut, hogy kötelesség is van a világon.
0: S nagyot nevetett kurta, döcögős hangján.
1: Mint a huszár a kozáknak,
0: fecsegett tovább, s egy háborús anekdota jutott eszébe.
1: Magával nem történt valami ilyen história?
0: A katona már el akart menni, de nem akarta megsérteni az urat azzal, hogy végig sem hallgatja a beszédét.
1: A kórágyon feküdt két sebesült baka. Az egyik a szerb csatatérről került oda, a másik az északiról. Na, azt kérdezi az, amelyik a szerb csatatéren sebesült meg, mondja csak, cimbora, csak ugyanolyan borzasztók azok a kozákok. Igaz, hogy torzomborz, nagy szakálluk van, a fejükön olyan nagy medvebőr kucsma, s rettentő húj-húj kiáltással törnek előre.
0: A katona úgy állott a mozgékony kis ember előtt, mint egy iskolás gyerek. Nehezen lélegzett, s csüggett, szomorú arcán borzasztó unalom volt, míg az öreg úr ugrálását nézte, és oktató, leckésztető hangját hallgatta. De az öreg, akinek a keze nagyon mocskos volt, mert éppen műtrágya oldatot csinált, s a munkát hagyta abba a katona kedvéért, fás hangján tovább mondta az adomát.
1: Hát, azt mondja az, aki az északi harctérről jött, hogy tudod, testvér,
0: így mondja, amikor először gyűt ránk, s hangsúlyozta népiesen, hogy gyűt,
1: vagy 1000 darab muszka, hát egy kicsit szorongtunk, de azután eltaláltuk a fortéjukat.
0: No, hogy-hogy?
1: kérdi a másik sebesült, a szerb harctérről való, mert az még nem látott muszkát.
0: Hát örült, hogy na, most meg fogja tudni a fortéjukat. Hát tudod, azt mondja az orosz földön jártas kőttes katona, mármint az ilyen okos emberek szokták elárulni a tudományukat, azt mondja, hogy hát tudod, mikor gyunakozák, akkor az nagyot ordít, de mikor az ember beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Nagyot kacagott hozzá. Ahogy egészséges emberek, akik sose voltak a harctérnek felé sem, nagyot tudnak nevetni azoknak a harctéri adomáknak, amelyektől, ha komolyan veszi az ember, egy kicsit a hátába áll a hideglelés. Ja, de hát ezek a mai idők, teszi hozzá. Azért mondom, barátom, hogy ez a magyar ember. Ilyen huncut kutyavér van a magyar emberbe a háborúba. Másféle ember, francia vagy angol megijedne, aztán sokat beszélne, hogy hű, az borzasztó, amilyen a kozák. Nagy süvege van, meg borzasztóan ordít, mikor támad. Így mondaná el egy tót, vagy olá, vagy egy sváb. A magyar meg azt mondja rá, kitanultuk a fortéjukat. Mikor az ember úgy beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Azt meghiszem, az ebatta. Akkor elcsendesedik. Na, jól van, kedves barátom. Csak azt az egyet tanulja meg, hogy adós sose legyen. Soha adósságot. Soha. Minden bűnnek az a meleg ágya. Az adósság. Inkább koplalni, nélkülözni, dolgozni, csak adósság ne legyen. Hát, sóvágó úr, ha én itthon lettem volna, akkor nem is gyűlt volna az az adósság. Jó, csak azért mondom, motyogta kicsit megsértődve az öreg úr, hogy nem tekintetes úrnak szólította, s megveregette a vállát a nagy fekete embernek. Aztán mit sem törődve vele, sietve neki látott a munkájának.

0: A katona kiment az udvarról azzal az érzéssel, hogy a pénzével együtt annyi ennek az úrnak, mint egy légy. Mi köze hozzá? Mit törődik az ő vele? Érdemes volt azért, hogy ennek visszaadjon 20 forintot? Csámpásan, kedvetlenül ballagott most hazafelé. S hát igazán olyan nagy valami az az adósság. Ennek annyi a pénze, hogy ez soha, míg él, nem fogja elkölteni azt a 20 forintot. Akkor mire neki? Akkor miért követeli annyira, hogy még a húsából is kész volna kivágni? Mikor ő maga is tudja, hogy az asszonynak kellett, míg ő oda volt 26 hónapig. Hogy éljen meg 3 gyerekkel, míg ő odaharcol, meg kórházakban fekszik, meg újra odaharcol? A katona sapkáját a fejébe húzza, s busa szemmel, véreres szemmel néz körül. Minek éljen az ember, ha csak arra él? 26 hónapig oda ki lenni, olyan időkbe, hogy se foglyot, se sebesültet, csak halottakat csinálni. Ez a haszna, ez a vége. Benyitott a kis kapunak is udvarra. Egy kicsi házba lakott a felesége a 3 gyerekkel. A gyerekek az udvaron játszottak a kis kocsival. Kert nem volt a házhoz, csak olyan kis zsellérház volt az, putriféle. Hát te, minek jöttél haza? Kérdezte csodálkozva az asszony. Az ember megállott, és csöndesen nézett rá. Ne beszélj sokat, hanem gyere. Hová? Majd megtudod. S elfordította a fejét, úgy mondta. A vásárba. A vásárba? Oda. Nem szólt többet. Az asszony gondolkozva nézte, ahogy bement a házba. Mit akarsz venni? Kérdezte, s utána ment. Ásót akarok venni, mert avval nem lehet ásni. Nem való az az ásó ilyen kemény fődbe, mormogta. Homokra való ásónak megjárja, de ilyen fődbe nem. Az asszony nem szólt, gondolta, valahol kért vagy 1 forintot ásóra. Restelte is magát, mert eladta az ura új ásóját 20 krajcárért. A legnagyobb gyerek beszaladt, s az apja térde közé futott. Édesapám! No, fiam! S megtörölte az ujjával a gyerek orrát. De a kisfiúnak kerekre nyílt a szeme. Mi van a kezén? Kérdezte. Mi? Piros.
1: Piros?
0: Megvágta, szólt a gyerek. Az asszony is oda nézett. Nem én vágtam meg, fiam, hanem te. Te vágtad meg a kezed, nem én. Én? S a gyerek csodálkozva nézegette a saját kezét. Az apja nem hagyta, hogy soká nézze, a nagy erős markába fogta a gyerek kicsi fekete kezét. Várjál, bekötöm. A gyerek zsebébe volt egy kendő, azt kihúzta, s gondosan bekötötte vele a gyerek kezét. Ez csodálkozva nézte, mit csinál az apja, de nem szólt ellene, mint gyerek nem szokta az apja tettét bírálni. Elfogadta, hogy annak úgy kell lenni. 1 perc múlva már otthagyta az apját, s újra kiszaladt.

Az ember sokáig csöndesen ült. Nézte, hogy a felesége szó nélkül, mintha valamit nem értene, de csöndesen, engedelmesen készülődik. Persze, a vásárra, most jutott eszébe. Ott ült a rozoga asztalnál, a kezét ott fektette maga előtt. Szelíden nézte a feleségét, ahogy csöndesen mozgott a szobában. Szomorúan nézte. Reggel, mikor mentem a munkába, az úton találkoztam a vén sóvágóval. Az asszony még lejjebb hajtotta a fejét. Kérte a pénzt? Mondta gyorsan. Kérte. Mit mondtál? Hogy délig megadom. Az asszony ilyetten nézett fel. Délig? Délig. Mindjárt dél. Már megadtam. A szók lassan pattogtak el, közben csönd volt, és valami rettentő feszültség. Megadtad, mondta az asszony elfulladva. Meg, szólt lehajtva a fejét az ember. Nagy bánat volt a szívében, és nagy szomorúság, de alig állotta, hogy ne mosolyogjon, ha a felesége arcát nézte. Most mit fog szólani, ha az egészet megtudja? Csak úgy tett, mintha szomorú volna, és megtörött. Nem az egészet, mondta később, s az asszony lassan kötözte a szoknyája madzagát. Csak 20 forintot. 20 forintot? Ismételte az asszony. 20-at. Hol vetted? Hát, Vargáéktól. Az asszony gondolkodva nézett rá. Vargáék? Mondta csodálkozva, sőt, titkos ijegységgel. Azok elmentek a vásárra. Az ember intett, s nem nézett rá. Nem mert ránézni. Nem érzett semmi ijegységet és sajnálkozást, sem meghatottságot. Szerette a feleségét, de mulatott rajta, de semmibe se vette, mert csak asszony. Szerette a feleségét, érettetette, s most félt, hogy el ne mosolyodjon, mint a temetésen a koporsó mellett, mert nem illendő nevetni a nehéz, komoly dolgokon. Akkor hogy adtak neked pénzt? Az ember nem szólott. Kissé elmeredve nézett, aztán felemelte a fejét. Hallod, kiraboltam őket. Az asszony nem szólott. Úgy maradt, ahogy volt, s fekete szemeit ráfüggesztette az urára. Csak nézte, nézte, s nem szólott. Mikor tegnap ott voltam a napszámér, előttem vették ki a pénzt a sifonból. Már akkor gondoltam, az éjszaka is azt gondoltam. Az asszony szeme fölvilágított. Megértette, mi baja volt az urának az éjszaka, hogy nem tudott aludni. Pedig máskor úgy alszik, hogy szinte szégyen. Ha a gyerek fölébred, észre se veszi. De azért nem gondoltam, hogy meg kell csinálni. Csak hogy lehetne.
Reggel aztán, hogy az öreg sóvágó olyan sokat beszélt, hogy az adósság így úgy, akkor már tudtam, hogy meg lesz. Az asszony sóhajtott nehezet, kínosat, hanem otthon hagyták a gyerekeket, meg a Szabó András jányát velük, hogy játsszon velük. Az asszony csak nézett, s a szája lassan kinyílt. Az ember lassan, minden szót ritkán bakkantva ki, mondta. Azokat muszáj volt megölni. Az asszony még mindig nem szólott, csak állott. Te erről senkinek se szólj. A szegénység vitt rá, szólt az ember a példabeszéd bibliai egyszerűségével. Avval felállott.

Móricz Zsigmond, Szegény emberek. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Joseph Haydn G-dur vonós négyesének harmadik tételét a tátrai vonós négyes játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A kormány július 20-21-ére rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte. A képviselők egyebek mellett a közlekedési reformokról, a 2026-os költségvetés módosításáról és több más törvényjavaslatról tárgyalhatnak. A kabinet szerint a javaslatok mielőbbi elfogadásához kiemelt közérdek fűződik, írja az MTI. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Az olasz püspöki konferencia elnöke, Matteo Maria Zuppi bíboros, bolognai érsek ismét a háborútól szenvedő kelet-európai országba látogatott. Mielőtt a fővárosba utazott volna, július 14-én Ukrajna apostoli nunciasa, Visvaldas Kulbokász kíséretében felkereste a Lviv, azaz Lemberg régióban található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek, jelezte a Magyar Kurír. Zuppi bíboros mindannyiuknak ajándékot vitt, valamint átadta 14. Leó pápa együttérző üzenetét. A pápa imádkozik értetek. Egy kulcstartót adott, mert, mint mondta, bízom benne, hogy hamarosan ráteszitek a saját házatok kulcsait, hogy kinyissátok az otthonotok ajtaját, és megölelhessétek szeretteiteket. Emellett a Salus Populi Romani, a római nép megmentője Mária kegykép másolatát, amely a keresztények számára az édesanya képe, de mindenki másnak is a remény szimbóluma. Végül pedig a pápa fényképét, aki azért küldött ide, hogy elmondjam, imádkozik a békéért és a háború végéért, mondta mindenről a bíboros. Példátlan jogi káosz jöhet, ha súlyok nem írja alá az őt eltávolító alaptörvénymódosítást, írta a Hír 24, kifejtve három út áll a köztársasági elnök előtt. Egy a jogi senki földjére vezethet. Minthogy az országgyűlés hétfőn elfogadta, Forsthoffer Ágnes házelnök pedig még aznap elküldte aláírásra Súlyog Tamás köztársasági elnöknek az alaptörvény 17. módosítását. Onnantól számítva az államfőnek 5 napja van, hogy aláírja a jogszabályt, vele a saját közjogi halálos ítéletét, hiszen az alapján a hatályba lépést követő napon megszűnik a megbízatása. Súlyok előtt 3 út áll, ám az általánosságra szorítkozó reakciójából egyelőre nem tudni, melyiket választja. Aláírja az alaptörvény módosítást. Tiltakozásul lemond, vagy az alkotmánybírósághoz fordul. Az első 2 megoldás egyértelmű helyzetet teremtene, a jogszabály hatályba lépésével és Súlyok lemondásakor is átmenetileg Forsthoffer Ágnes venni át az államfői teendőket, a parlamentnek pedig 30 napja lenne új köztársasági elnököt választani. A harmadik megoldás viszont olyan közjogi káoszhoz vezethet, amilyet a rendszerváltás óta nem tapasztalt Magyarország, állapította meg a portál. Hazánk időjárásáról. Folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. 15 óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben elsőként egy színházi előadás világában merülünk el, majd egy különleges kamara kiállításra invitáljuk Önöket, végül a következő napok eseményeiből válogatunk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Szepes Mária Pöttyös Panni történetei emlékezetes, kedves mesék generációk számára. Ebbe a világba kalauzolja a kis nézőket a Kultkikötő új, saját előadása, amely az Összpróba produkcióval közösen valósul meg. A bemutató július 22-én lesz Balatonföldváron. Göttinger Pál rendezővel Tóth Zsófia beszélgetett a Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című előadásról. Elsőként az került szóba, a rendező számára mi volt a legmegkapóbb Pöttyös Panni meséinek világában.
1: Az is adja magát, hogy gyerekmeséről van szó, és az ember keresgél méltó anyagok között is egyszer csak rátalál. Ami nekem személyesen kötődést jelent hozzá, az az, hogy a Színházasdiban van egy ilyen rém alak, ami integet az ember felé, ez a didaxis. Tehát, hogyha valami nagyon szájbarágos, vagy nagyon úttanító jellegű, hogy bizony-bizony gyerekek. És annyira üdítőnek találom ebben az anyagban, hogy ugye a Szepes Máriának a tanítómesterség nem volt idegen a személyiségétől eleve, és ebben a mesében, vagy mese folyamban is van egy Mimi nevű nagymama, akinek van egy ilyen tanítómester szerepe, és ezért ezekben a mesékben igenis vannak leckék, vagy tanulnivalók az életre, amit egy világgal ismerkedő kisgyereknek tanulnia kell, de mégis kalandos és felfedezős az egésznek a környezete. Tehát, hogy nem az van, hogy intelnek, sorakoznak egymás után, nincs benne intrikus, nincs benne senki, aki fegyelmez, nincs benne semmi olyasmi, amitől a gyerek azt gondolja, hogy az életben leckéket venni, az valami rossz dolog.
2: Hogy kapcsolódik Göttinger Pál munkássága egyébként a gyermek előadásokhoz?
1: Foglalkoztam már ilyesmivel korábban, hát ritkában úgy adódott, nem elhatározásból, hanem hát nekem ez a foglalkozásom, ami feladat szembe jön, az a feladat. De például van Líra és Epika című színdarab, Varró Dani és Szabó Borbála közösen írt színdarabja, ugye ez egy két ország közötti vetélkedésről szól, az egyikben csak prózában beszélnek, a másikban csak versben. Ugye ők ketten írták ezt a darabot együtt, egyikük a verses országot, másik a prózai országot, azt például én ős bemutattam annak idején.
2: Tehát akkor nem idegen ez a terület?
1: Nem, egyáltalán nem. Szakértőjének se találom magam, de közben a bennem rejlő gyerek játékkedve meg abban merek bízni, hogy azért életbe maradt.
2: Mennyiben más egyébként egy gyermek előadást rendezni, mint egy felnőtt darabot? Nagy a különbség, vagy a színház a színház?
1: A színház a színház, de azért van különbség, részint könnyebb, részint nehezebb. Könnyebb azért, mert maga az ember egyszer ezt a formanyelvet érti, mert volt gyerek, és nagyon magától értetődő egy gyerek számára az, ami felnőtt korban már mindenféle bonyolult gondolatokkal körül van ölelve, és ezért értelmezésre szorul. Az egy gyereknek egyáltalán nem feladvány. A közhiedelemmel ellentétben a gyereknek nem absztraktabb a színház, mint bármilyen más játékforma. Az felnőtt fejjel van, hogy a színház elkezd bonyolult lenni, vagy izgalmas, vagy szellemileg nagy kihívást jelentő, vagy tebbesítő, vagy nem tudom, mindenféle ilyen jelzőket szokás ráagasztani, de a gyerek, tehát például én operával foglalkoztam nagyon sokat, és az opera sem absztraktabb a gyereknek, mint bármilyen más forma. Nekem vannak 4 és 7 éves unokaöcseim, és ők például hallgatnak operát is. Az később van, amikor az ember messzebb kerül ettől, és ez az emlék azért a színházasokban, akiknek a feladata mégis egy játék, vagy a foglalkozása mégis egy játék, ott van a mindennapjaikban eleve, és ezért ez mozgósítható ilyenkor. Másrészt viszont nehezebb, mert valamit túlagyalni, vagy túlkomplikálni, vagy sok furcsa jelentésszinteggel felruházni, az a könnyebb lecsapós módon. Tehát felnőttként egy, mit tudom én, házassági válságról szóló színdarabnak a részleteiben elmerülni, az a könnyebb, mint valamit kristálytisztán, vagy hogy fogalmazzak, áttetszően elmesélni, az igényel nagyobb fegyelmet, vagy tisztább szerkesztést, vagy egyenesebb vonalvezetést.
2: És ha már szerkesztés is vonalvezetés,

0: velük, és ettől ez elrepül ez az iskoláik hátra lévő 6 nap. Tehát tulajdonképpen ez az egésznek a kerete, és akkor szerepel benne ez a bizonyos nagymama, szerepel a Panninak ez a jó barátja, a Kockás Peti, aki lejön hozzá oda a Balatonra, és akkor együtt tudnak felfedezéseket tenni. Valahogy ezt az, amivel kezdtük is az egészet, hogy annyira ügyesen van ez kitalálva, hogy mindenféle kalandokban vesztek részt, és ebből aztán leckéket kapnak az életről, de ezek a leckék nincsenek explicite benne. Tehát nincs benne, ma is tanultam valamit jellegű lezárás, nagy kis lezárások kalandonként, hanem egyetlen összefüggő sodról történetmesélés, úgy, ahogy egy gyereknek a nyaralása elsuhannak.
1: Az is érdekessége az előadásnak, hogy napló részletekként látjuk a gyerekek élményeit, amit egyébként pedig rajzolnak, hiszen még nem tudnak írni, mivel most fognak iskolába kerülni.
0: Így van, Szalai József és Hatfani Mónika, Kaposvári Színház munkatársai készítették a díszletet, és van egy ilyen gyerekrajzos millió az egésznek, tehát ennek a varázskönyvnek, mert a Milinek ez az ötlete, hogy egy varázsházikó van, aminek az ablakait kell kinyitogatni, hogy elteljen az a 6 nap, minden nap egy ablakot. Tulajdonképpen egy ilyen adventi naptárszerű várakozás segítő eszköz, és akkor ez megelevenedvén az ablakokon át belépünk az adott történetrészletbe, és ezért egy nagyméretű rajzos díszlet van, ami nyílik, csukódik, lehet benne bolyongani, elveszni, kicsit bábszínház paraván, kicsit miniatűr színház oldaltakarásokkal, meg erőfüggönnyel, meg minden ilyesmivel. Szóval van benne egy ilyen színház a színházban játék is.
1: Az, hogy bábszínházas elemeket is alkalmaznak, ez kimondottan ugye a gyerek előadás mi voltának köszönhető?
0: Amikor erről beszéltem korábban, hogy a gyereknek mi absztrakt, vagy mi nem, hogy egy kisgyereknek nincsen problémája azzal, hogy a gyufás katujája az egy tűzoltó autó. Tehát ez nem egy elvonatkoztatás. Színházban egy ilyen megoldást választani, akkor azt mondanánk, hogy stilizált. De a gyerek számára ez nem stilizált, hanem magától értetődő. És ezért az, hogy a kezébe kerülő tárgyak, azok személyiségjegyeket vegyenek föl, és abban a minőségben aztán egymással konfliktusokba keveredjenek, ez egy gyerek számára magától értetődő. Ezért aztán ez nem is bábszínházasnak nevezném ezt, hanem tárgyanimációsnak. Meg van valamiféle, én nem vagyok elmélyülve a dolognak a történelmi vonatkozásaiban, de ennek van köze ahhoz, hogy ezek a mesék az 50-es évek örökösei, amikor ugye szegénység volt, ugye ott a háború utáni évtizedben, és ez része ennek a mesemondás fajtának, hogy a körülöttünk lévő használati tárgyakból nagyon egyszerű, nagyon eszköztelen, vagy nagyon kézreálló hétköznapi tárgyakból kell varázsvilágot varázsolni. Meg az is érdekes egyébként történelmileg, hogy ugye a nők ekkor kezdtek munkahelyeken, vagy nagy iparban, vagy vállalatoknál dolgozni, és ezért ilyen nagy üzemi óvodákba tereltettek össze a gyerekek. Ez is egy ilyen 50-es évek jelenség. És a közösségbe illeszkedést, vagy a tulajdonképpen idegen gyerekekkel való együttjátszásnak a képességét, vagy nehézségeit, vagy örömeit, azt is tárgyalja ez a mese folyam, és ezt is látjuk.
1: Az megragadható, hogy mi teszi időtlenné Szepes Mária történeteit, vagy mi teszi aktuálissá 2026-ban is?
0: Hát én nem vállalkoznék arra, hogy ezt megragadjam, ezt az univerzalitást, mert a gyerek játszik, az ember játszik, és ennek sem különösebb aktualitását nem tudjuk keresni, sem következtetéseket levonni belőle arra nézést, hogy a világ merre tart, tehát ebből az értelemben árad ezekből a mesékből egy ilyen ősiség, hogy ez egy alaptulajdonság. Szinte minden élmény életre szóló élmény tud lenni, ami nem képernyő előtt történik, hanem itt a valóságban. Ezt látom a körülöttem lévő kisgyerekem. Nincsen gyerekem, de sok gyerek vesz körül, tehát látom, hogy borapokra vagy évekre emlegetett emlékek válnak egy szabad ég alatt töltött délutánból is. Ennek a szülők felé van valami intelem jellege, de persze szelíten, szóval nem iskolázunk senkit, meg nem akarunk szájba rángni senkinek, hogy mit kell csinálni, inkább ráirányítjuk a figyelmet ennek az örömére.
1: Igen, hogyha meg akarnánk találni a legfőbb üzenetét ennek az előadásnak, akkor lehet, hogy éppen ez lenne az?
0: Igazából én azt látom a fő játékszabálynak, amit itt jó betartani, hogy a gyerekek nagyon nehezen unatkoznak. Tudnak persze unatkozni, de az is egy nagyon termékeny állapot. Tehát abban a pillanatban, hogy néhány másodperc vagy percre

0: teendő nélkül maradnak, már találják is fel a teendőt, és boldogan, és szétáradva, és csobogóan, és fantáziadúsan minden óra, minden percén fel tudnak tölteni tartalommal. Ez iriglésre méltó egyébként felnőtt fejjel is, és az, hogy olyasmi dolgok történjenek velünk, amit mi magunk csinálunk, és nem olyasmi, amit készen ránk öntenek, az egy gyerek néző számára is inspiráló, ebben biztos vagyok.
1: Az előadás zenei világáról is talán érdemes lenne egy-két szót beszélni.
0: Igen, én már hosszú évek óta dolgozom együtt Nyitrai László zeneszerzővel, és hát nem csak én, mert ő egy nagyon foglalkoztatott színházi zeneszerző, könnyűkezű, alkalmazott zeneszerző, tehát gyorsan tud igazodni minden stílushoz, és itt is vette gyorsan a lapot. Ütőhangszerek és zongora van csak benne, tehát egy nagyon minimális felállás, mert azt szerettem volna, hogyha a zenében is egy ilyen markás szakkörszerű játékosság áll, hogyha az előadást az összes gyerek által elképzelt fantázia bugyborgás állítja össze, vagy az hozza össze az előadást, hogy amilyen tárgyat megfognak, abból rögtön valami mese figura keletkezik. Így aztán a zenében is ezt a hatást szerettem volna elérni, mint hogyha be lett volna ott ültetve, hozzát egy zenész, aki csapkod, ütver mindent, ami a keze közé akad. Tehát ez az egésznek a milliója, alatta pedig egy nagyon felkészült és okos és megbízható stílusérzékű muzsikusnak a konstrukciója látszik.
2: A Kultkikötő Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című július 22-i bemutatójáról Göttinger Pál rendezővel Tóth Zsófia beszélgetett.

0: Hungarikum a Páholyban. Két évszázad herendi ritmusa. Ezzel a címmel nyílt egy kamarakiállítás a Magyar Állami Operaházban. A különleges tárlat a magyar kézműves hagyományok kiemelkedő értékeit mutatja be egy ikonikus kulturális térben. A kiállítás a generációkon átívelő szaktudást és a Hungarikummá nyilvánított herendi porcelán páratlan eleganciáját, valamint a több mint 200 éves manufakturális hagyományokat ünnepli. A megnyitón Mozart különleges dallamai mellett Simon Attila, a herendi porcelán manufaktúra vezérigazgatója tartott tárlatvezetést. Ezután szólította meg Fazekas Gyöngyvér.
1: Szép születésnapi eseménysorozatnak az egyik fordulópontján állunk, Magyar Állami Operaházban, és a Magyar Állami Operaházban a herendi porcelán manufaktúrának a 200 éves születésnapja alkalmából tulajdonképpen szinte minden héten, vagy legalábbis minden hónapban több helyszínen is találkozunk herenddel. És nekem herendről mindig az jut eszembe, hogy ez egy olyan hely, ami ezer szállal kötődik a helyi közösséghez, de ezer szállal kötődik Magyarországhoz, sőt tulajdonképpen a világnak is nagyon fontos szereplője, a legfontosabb olyan porcelán manufaktúra, amely valóban manufaktúra, tehát kézzel készül minden folyamat. És erre azt hiszem, hogy büszke lehet herend is, de büszke lehet minden ember, aki csak hallott róla, és persze büszke Magyarország is. Egy ilyen születésnapot megünnepelni úgy, hogy, és akkor most egy kicsit személyesebbé tenném a hangot, úgy, hogy már ön is több mint 30 éve dolgozik herenden, és több mint 20 éve már vezeti is ezt a manufaktúrát, azért szerintem ez egy nagy feladat is, de nagy öröm is. Milyen herendi törzs tagként megélni ezt a születésnapot?
2: Valóban a herendi porcelán manufaktúra ebben az évben ünnepli alapításának két évszázados évfordulóját, és mi a mai kor emberei nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt megélhetjük. Ez nem csak egy öröm, de egy komoly felelősség is a mai közösség számára, hiszen mi herenden rendkívül fontosnak tartjuk, hogy többet adjunk át az utókornak, mint amennyit az elődeinktől kaptunk. Ha valaki belép a manufaktúra aulájába, ott egy utcanévtáblával találkozhat. Az utcanévtáblán föl van írva, hogy Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, és alatta két házszám szerepel. Egyik házszámunk 1826, a manufaktúra alapítás éve, ezt egy nyíl követi, majd a nyíl másik oldalán ott van a másik házszámunk, ez pedig a végtelen. És mi a mai kor emberei nem vagyunk mások, mint nyilon ülő emberek, az a dolgunk, hogy többet hagyjunk az utókorra, mint amennyit az elődeinktől kaptunk. A herendi porcelán manufaktúra egy nagyon kiforrott önképpel, öndefinícióval rendelkezik. Mi azt mondjuk magunkról, hogy a herendi porcelán manufaktúra az egy kultúra és értékteremtő közösség, amelynek feladata, hogy megőrizze és átörökítse évszázados értékeit, ahol a szépség, az egyediség és a kiváló minőség a mindennapok része, és ahol a közösség számára egyértelműen kijelölt út van, mindig figyelni a tradíciókra és azt megőrizni, mindig a kézműves porcelánkészítés útját választani, folyamatosan megújulni, stílusteremtő munkában mások előtt járva meglepni a világot. És mindezzel pedig feladatunk, hogy biztosítsuk a herendi porcelán manufaktúra közel 700 munkavállalójának megélhetését és mindennapi munkáját. Mi tehát herenden több vagyunk, mint egy cégbíróságon bejegyzett gazdasági társaság, mi egy kulturális és szociális közösség is vagyunk a gazdasági közösség mellett, és ebből a társadalmi felelősségvállalásból kiindulva járjuk kiállító termeket, és mutatjuk be a herendi porcelán hordozta művészeti értékeket. És mivel egy bicentenáriumi évet ülünk, ezért különösen nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális missziónk gyakorlására, és ebből kiindulva már ebben az évben több mint 10 kulturális kiállítást nyitottunk idehaza és külföldön, bemutatva azt az értéket, azt a kézműves értéket, azt a kézzel készített porcelánhordozta értéket, amellyel ma herend rendelkezik. 16 ezer fehér formával és 4 ezer festett mintával, 64 millió különböző alkotással rendelkezünk, és emellett pedig évente mintegy 300-400 új alkotás születik a manufaktúra falai között. Ez egyben azt is mutatja, hogy a tradíció mellett mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az innovációra. Herend ma annyival jár előbbre versenytársaihoz, hogy mi nem csak a múltunkat akarjuk apró pénzre váltani, hanem mi folyamatosan keressük az újat, keressük a jövőt. És amikor innovációról beszélünk, akkor nem csak termék innovációt értünk ez alatt, de nálunk az innováció az vállalatvezetési, vállalatszervezési, technológiai, PR marketing, jogi innovációt egyaránt magában hordoz. Nagyon fontosak a tradíciók, de emellett folyamatosan a jövő felé kell fordulnunk, és a Herendi közösségnek ez egy meghatározó célja. Szoktam azt is mondani, hogy olyanok vagyunk, mint egy gyönyörű, szép, idős tölgyfa, amelynek a gyökerei a tradíciókban találhatók, de emellett a friss hajtások minden évben a leveleken és a friss gajakon megtalálható. Herend volt, van és lesz, és nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy mi a mai kor emberei épp ezt a bicentenáriumi évfordulót közösen ünnepelhetjük.
1: Nagyon jó dolog az, hogy mi is fölülhetünk erre a bizonyos nyilacskára látogatóként, megfigyelhetjük ezeket a csodálatos alkotásokat, amiket létrehoznak, akár úgy is, hogy például eljön valaki a Magyar Állami Operaházba, és megnézi ezt a nem hatalmas kiállítást, hiszen mondjuk, ha valaki ellát Herendre, akkor ennél bőségesen sokkal több szépséget láthat meg. Viszont nagyon különleges abból a szempontból, hogy nagyon jól megragadja azokat a magyar történelem szempontjából izgalmas eseményeket, személyeket, pillanatokat, amelyek sokat jelentenek nekünk, és akkor megnevezhetünk olyan családokat is, akikről mintákat neveztek el, mint első megrendelőkről, vagy akár olyan személyeket, vagy olyan történelmi pillanatokat, amelyeknek az évfordulójára készültek nagyon szép, nagyon különleges műves darabok, és akár a középpontban kiállított legkülönlegesebb darabról is beszélhetünk, ugye, ami a Magyar Szent Koronának egy porcelán másolata, amelyik úgy készült el, hogy az alkotók kezükbe se vehették a koronát, csak megszemlélték, és mégis fantasztikusan gyönyörű ez a másolat, és nagyon is pontos, és ráadásul egyedi abból a szempontból is, hogy kizárólag porcelánból készült.
2: Ebben a pillanatban is több monumentális Herend kiállítás járja maga útját. A legnagyobb kiállításunk a budapesti Vigadó épületében látható, amely egy 2 évszázadot felölelő Herendi porcelán kiállítást hordoz. Emellett pedig a Herendi Porcelán Múzeumunkban ugyancsak egy életmű kiállítás látható, az egyébként ott berendezett állandó kiállításunk mellett is. Nem messze innen a Magyar Állami Operaháztól az Andrássy úton egy plakátkiállítás is fogadja az ide látogató turistákat, amelyen keresztül megismerhetik azt a történetet és azt a gazdag értéktárat, amelyet ma Herend képvisel. Itt a Magyar Állami Operaházban egy stúdiókiállítást alakítottunk ki, ahol kifejezetten az volt a célunk, hogy az épülethez illő történelmi elemeket hordozó herendi porcelánokat állítsunk ki. Itt van a Szent Korona hiteles herendi porcelánból elkészített másolata, amely minden egyes elemében porcelánt hordoz, és azt gondolom, hogy jól közvetíti azt a hatalmas szakmai tudást, amelyet ma a herendi mesterek tudnak képviselni. Emellett korábbi évek pályázati anyagaiból, belső manufaktúrán belül meghirdetett pályázatokból állítottunk ki történelmi eseményekhez köthető herendi porcelán tárgyakat, és itt vannak azok a tradicionális mintáink hordozta porcelánok is, amelyeket nagy történelmi személyiségek vásároltak, amelyet például Ferenc József császár vásárolt folyamatosan feleségének, Sziszinek, itt van a Battyányi mintánk, itt van az Aponyi mintánk, amelyet Aponyi Albert vásárolt először, ezek mind hordozzák azokat a nagy történelmi eseményeket, amelyeket a herendi porcelán manufaktúra megélt. Csak gondoljunk bele, hogy ebbe a 2 évszázadban mi minden történt a világban és Magyarországban. Felfedezték a gőzgépet, a távirót, megkerülték először a földet külföldi orosz és amerikai űrhajósok. Az Apollo 11 leszállt a Holdra. Ford híres T-modellje legördült a futószalagról. Felfedezték a telefont és a számítógépet, a telefaxot, amely azóta már meghaladottá vált, és már az e-mail és mesterséges intelligencia korát éljük. Megélte a magyar szabadságharcot, az 1956-os forradalmat, a herendi porcelán manufaktúra ugyancsak megélhette a rendszerváltoztatást 1989-ben. Mindez azt mutatja, hogy vannak értékek, amelyek alá merülnek a történelemben, de mindig megmaradnak, mert az értéknek mindig meg kell maradnia. És egy 2 évszázados történelmen áthúzódó herendi porcelán hordozta érték meg tudja mutatni Magyarországot is, nem csak idehaza, hanem külföldön is. Amikor mi külföldi kiállítást rendezünk, akkor valójában az országimázs építésében is meghatározó szerepet töltünk, és mi bátran fel is vállaljuk ezt a szerepet, hogy művészeti, kulturális kiállításainkkal mi egy szelet Magyarországot viszünk magunkkal, és mutatjuk meg a nagyvilágnak, és büszkén valljuk, hogy itt Európa közepén, Európa legnagyobb tavának, a Balatonnak és a festő szépségű Bakony-hegység erdőségének a találkozásánál van egy gyönyörű település, Herend, és ennek a gyönyörű településnek van egy gyönyörű manufaktúrája, amely a világ minden pontján ismert és elismert, a luxust, az eleganciát és a kényeztetést és a kézművességet hordozza.
1: És nem csak azt, hanem ugye a múlt mellett a jövendőt is. Ugye a múlt, ami akár a barokk rokokó korszakban elinduló porcelán manufaktúrák történelmét jelenti, akár azt különböző mindákat, amelyek az évszázadok során megjelentek, de akár az újfajta, egészen különleges új darabokat is, amelyek nem feltétlenül annyira ismerősek, mint egy Eszterházi, vagy egy Aponyi, vagy egy Batthyány minta, hanem rengeteg kísérletezéssel jönnek létre. Akár magának a porcelánnak az anyagát színezve, például egészen különleges, mondhatnánk így is, hogy designer darabok is készülhetnek herendi porcelánból, amit a legtöbb ember nem gondolná, mert mindenki a nagymama teás készletére gondol, ami gyönyörű, és egyébként nagyon nekem is a szívem csücske, de egészen különleges dolog meglátni a másik végét a porcelánkészítésnek, hogy ez nem egy, hogy mondjam, múltba révedés, amit csak az öreg nénik a vitrínben tárolt teás csészével képviselnek, hanem mai darabok és mai nagyon különleges alkotások is létrejöhetnek ezzel. Szóval, hogy aki herendit vásárol, az valóban a múltat is vásárolja, de a jövendőt is vásárolja.
2: Minden évben rendkívül erőteljes trendelemzéseket végzünk, és igazítjuk porcelánjainkat a mai kor elvárásaihoz. Ahogy említettem, évente 300-400 új alkotás születik a manufaktúra falai között. Ha ezt munkanapokra lebontjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy minden nap egy új herendi alkotás megjelenik. Bátran állíthatom, hogy nincs olyan korosztály és nincs olyan lakásbelső, akihez illő porcelánt ne tudnánk kínálni. Minden évben februárban mutatjuk be az egy éves munkánk eredményeképpen előálló újdonság kollekciónkat, és ezek már rég nem a régmúlt dekorjait hordozzák, hanem annak egy redizájnolt új változatát. De természetesen a tradicionális mintáink azok örökké valóságnak is megjelennek. Én azt gondolom, hogy a Victoria és a Rothschild és az Aponyi mintánk, ezek olyan örök slágerek, amelyeket korábbi és új generációk egyaránt vásárolnak. Rendkívül fontos szerepe van a nagymamáknak, a régi nagymamáknak, ugyanis a régi nagymamák hordozta porcelán iránti szeretet, az átháramlik a következő generációkra, és aki a nagymamájától a herendi porcelán iránti tiszteletet látta és hallotta, ő felnövekvő korában, amikor már megteheti, herendi porcelán vásároló lesz, és amikor egy gyönyörű műalkotást a kezébe vesz Herendről, akkor nem csak az az érték fog eszébe jutni, amelyek ezek az alkotások képviselnek, de az a nagymama is, aki megtanította őt a porcelán iránti szeretetére. Úgyhogy nagyon szeretjük a nagymamákat, innen is Isten éltesse minden nagymamát, de emellett az új generációk számára is nyitott a manufaktúra a különböző szimpózionainkkal, különböző meghirdetett pályázatainkkal. Azt gondolom, hogy a mai korhoz illő és jövőben mutató herendi porcelánt is tudunk kínálni.
1: És biztos vagyok benne, hogy ahogy a régi porcelánból is egészen más íze van a kávénak és a teának, úgy az újakból is, ugyanígy ez elmondható.
2: Herend volt, van és lesz, és biztatok mindenkit arra, hogy használja is a herendi porcelánt, kényeztesse magát, és ahogyan is említettem, a reggeli kávénknak, tánknak az íze sokkal ízletesebb és finomabb, hogyha azt herendiből fogyasztjuk.
1: Ezek örök darabok, még 200, sőt azon túl is 200x200 évet kívánunk, boldog születésnapot a herendi porcelán manufaktúrának. Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: A Hungarikum a Páholyban 2 évszázad herendi ritmusa címmel nyílt exkluzív porcelán kiállítás a Magyar Állami Operaházban látogatható augusztus végéig. A tárlat megnyitóján Simon Attilával, a herendi porcelán manufaktúra vezérigazgatójával beszélgetett Fazekas Gyöngyvér.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat a figyelmükbe.
1: Július 16-án 15 órakor a Magyar Zeneházában épületsétára várják a felnőtteket. Zene az üvegen túl címmel. Tekintsék meg a Magyar Zeneháza belső tereit egy szakavatott zenepedagógus vezetésével. Az épületsét a sajátossága az, hogy nem csupán az építészetről szól tehát majd, hanem a térbe álmodott és itt elhangzó zenékről is. Miért? Kinek? Hogyan? Ezek a központi kérdések, és minden téma a ház körül forog, azaz a házban. Miközben megismerkedhetnek Suo Fujimoto fantasztikus épületével, egy kis zenei ismeretre is szert tehetnek. Interaktív és szórakoztató program ez tehát a felnőtteknek, hiszen a sétát Tápai Dóra vezeti, aki egyrészt énekzenetanár és karvezető, másrészt viszont a Magyar Zeneházának zenepedagógusa és előadója. A Zene az üvegen túl című épületsétára a Magyar Zeneházában július 16-án 15 órára várják az érdeklődőket. Július 18-án 10 óra 30 perctől egy másik sétán vehetünk részt. Ez viszont Debrecenben a Móricz Zsigmond út 6 szám alatti Agóra Tudományos Élményközpontban veszi kezdetét, és a botanikus kert titkait fedi majd fel. Miköze a Jegenye nyárnak az olaszországi Lombardiához? Hogy néznek ki a mocsárciprus légző gyökerei? Miért lehet veszélyes papír eperfára mászni? A botanikus kerti túra alatt megcsodálhatják az érdeklődők az éppen nyíló virágokat, bebarangolhatják azokat az ösvényeket, amelyek nagy részét még a 20. század első felében Só Rezső botanikus vezetése alatt alakítottak ki. Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel szobrát érintve pedig kiderül, hányféle új növénynév köszönhető a Magyar Fűvészkönyv szerzőinek. A körülbelül 45 perces programhoz, erdei sétához megfelelő öltözetet javasolnak a szervezők, és bizony eső esetén a program el is maradhat. A botanikus kerti túrán az Agórába szóló belépőjeggyel vehetnek tehát részt az Agóra Tudományos Élményközpontban, július 18-án 10 óra 30 perckor, Debrecenben, a Móricz Zsigmond út 6 szám alatt. Ugyancsak július 18-án, de már délután és az ország nyugati felében, Győrött, 16 órakor a Bécsi kaputér közelében indul majd el a második lampionos hajós felvonulás. Tavaly, 50 év után ismét életre keltették a hagyományt, és idén még nagyobb élményekkel tér majd vissza a hajós lampionos felvonulás. Elképzelhetjük, ahogy a nap lassan eltűnik a horizont mögött, a víztükrén megjelennek az első fények, majd sorra feltűnnek a lampionokkal és fényekkel feldíszített hajók. A parton családok, barátok, mosolygó gyerekek, a levegőben pedig az a különleges nyári hangulat, amit egész évben vár az ember. Az idei programok között lesz jótékonysági gumikacsa úsztatás, adrenalintól túlfűtött freestyle jet ski bemutató, feldíszített kishajók és látványos lézersó is. És hogy mi lesz még, kérdezik a szervezők. Egyelőre maradjon meglepetés, válaszolják ugyan ők. Annyit azért elárulnak, hogy készülnek még néhány különlegességgel, amely még emlékezetesebbé teszi majd az estét. Győrben a lampionos hajós felvonulás természetesen este lesz majd igazán izgalmas, de már 16 órától elkezdődik július 18-án. És végül ismét csak július 18-án, de este 21 órakor Veszprémben, ott is a História kertben a Veszprém Fest 2026 egyik koncertjét hallgathatják meg, a fellépő nem más, mint a Pink Martini együttes. A több világslágert jegyző Pink Martini több nemzetiségű együttes, Dalaikat 25 nyelven adják elő. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította 1994-ben azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus, jazz, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve. A debütáló kislemezük a Sympathique Je ne veux pas travailler 1997-ben jelent meg, és azonnal bomba siker lett. Koncert turnéikkal bejárták az egész világot. Játszottak a Walt Disney koncertterem megnyitóján, a felújított New York-i Modern Művészetek Múzeumának megnyitó ünnepségén, a Kennedy Centerben és a 80. Oscar-díjátadón is. 2014-ben a Hollywood Bowl hírességek csarnokában és az Oregon Music Hall of Fame-ben is beválasztották őket. Beth Harthoz hasonlóan a Pink Martin is 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja most 2026-ban. A Veszprém Fest 2026 következő izgalmas, valószínűleg igencsak nagyon várt koncertje tehát a História kertben július 18-án 21 órakor kezdődik.
0: Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánlóműsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!

0: A Pink Martini felvételeit hallották. 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: A sportpolitikáról, tágabb összetevőiről beszélgetünk a Kerengőben Huber Sebastian politikai elemzővel.
2: Ahogy szokták mondani, minden sportpolitika, mert a sport, mint ami rengeteg embert megmozgat, az mindig érdekes lesz a politika számára. Ráadásul nem csak azért, mert rengeteg embert mozgat meg, hanem a modern sport az elképzelhetetlen állami háttér nélkül, hisz a felkészülésnek már olyan dimenziói vannak, amihez szükséges az államnak a támogatása, főleg az ilyen olimpiai sportágak esetében, amik azoknál beszélünk nyilván elsősorban, amik nem látvány sportágak, tehát önmagában nem tudnak hatalmas bevételt termelni, de az országnak fontos, hogy egyrészt, hogy sokan sportoljanak, kettő, meg hogy eredményeket érjenek el. Ugye Magyarországon a nemzeti öntudatnak ez része, hogy mi sportban erősek vagyunk, nem annyira a tömegsport a része, mint az, hogy hát milyen jól teljesítünk az olimpiákon, és ez való igaz, tehát ez nem egy légből kapott dolog, hiszen ha megnézzük, hogy az olimpiákon a aranyérmek számában, amit eddig 130 év alatt nyertünk, akkor hát tényleg ilyen óriási nemzetek között tündöklünk, tehát egyfőre jutó olimpiai aranyérmek számában ott dobogós Magyarország, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez indokolja azt, hogy egy különleges szerepe van a sportnak Magyarországon. Egy kicsit ez arról is szól, hogy a Trianon után, amikor Magyarország legalábbis érzetében egy kis állam lett, a sport volt az egyik terület, ahol meg lehetett mutatni, hogy hát azért mi ennél nagyobbak vagyunk, mint amit a jelenlegi határaink tükröznek.
1: A sportért felelős államtitkár a 24.hu-nak kijelentette az interjújában, a sport nem politikai terület, magamra is, tehát saját magára is leginkább szakmai emberként tekint, és ezt a szakmaiságot tartja elsődleges feladatnak.
2: Ez is egy megközelítés, tehát nyilvánvalóan a sportnak az a része, ahol szakemberek hoznak döntést, de ahogy mondtam, a finanszírozási hátteret, ugye nem véletlen, hogy ő is ugye kormánytag lett államtitkár, tehát valahol meg kell teremteni, meg kell teremteni azt, hogy mik azok a programok, amit nyilván szakemberek állítanak össze, de amihez politikai támogatást és ezáltal anyagi támogatást is adnak. Ugye eddig az elmúlt 16 évben a sport kiemelt terület volt. Az azt megelőző, tehát a rendszerváltás után, de már igazából a 80-as években is a sport egyre inkább háttérbe szorult. Aztán ugye a politikai változásoknak egyik nagy vesztese lett a sport. Nagyon sok pályát, sportlétesítményt eladtak üzleti célokkal. Megszűnt az a szocialista nagyvállalati háttér, ami a futball, de a többi sportágat is életben tartotta, és nagyon lassan alakultak ki ehelyett más finanszírozási hátterek.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben hallgathatják meg.

0: Pálinkás Gergely gitározott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolognai érsek ismét a háborútól szenvedő kelet-európai országba látogatott. Mielőtt a fővárosba utazott volna, július 14-én Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldas Kulbokas kíséretében felkereste a Lviv, azaz Lemberg régióban található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat űriznek, jelezte a Magyar Kurír. Zuppi bíboros mindannyiuknak ajándékot vitt, valamint átadta 14. Leópápa együttérző üzenetét. A pápa imádkozik értetek. Egy kulcstartót adott, mert, mint mondta, bízom benne, hogy hamarosan ráteszitek a saját házatok kulcsait, hogy kinyissátok az otthonotok ajtaját és megölelhessétek szeretteiteket. Emellett a Salus Populi Romani, a római nép megmentője Mária kegykép másolatát, amely a keresztények számára az édesanya képe és mindenki másnak is a remény szimbóluma. Végül pedig a pápa fényképét, aki azért küldött ide, hogy elmondjam, imádkozik a békéért és a háború végéért, mondta mindenről a bíboros. Magyar diákok mutatták be szolidaritási akcióikat, ukrajnai menekültek pedig újrakezdésük történetét a Together for Change országos találkozóján. Adta hírül a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya július 2-án. A program arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ők is lépéseket tegyenek, és aktívan részt vegyenek egy együttműködő, egymást felkaroló társadalom felépítésében. Az országos találkozón, amelyen túlnyomó részt iskolások, valamint menekültekkel foglalkozó szervezetek képviselői vettek részt, interaktív feladatokon keresztül foglalkoztak a migráció és a menekült helyzet alapjaival, időről időre izgalmas megszólalásokkal. Az egyházmegyei levéltárosok és muzeológusok háromnapos találkozójának idén hosszabb kihagyás után ismét a Váci egyházmegye adott otthont, július 6-a és 8-a között. Az eseményt a Piarista Rend Magyar Tartománya központi levéltára és a Váci Egyház Művészeti Gyűjtemény közösen szervezte. A Vácon tartott szakmai programhoz tanulmányi kirándulás is kapcsolódott. A résztvevők a Váci Egyházmegye szakrális építészeti kincseit ismerhették meg. Koncz Kinga, a Váci Egyház Művészeti Gyűjtemény igazgatója kiemelte, a konferencia és a kerekasztal beszélgetések a szakmai fejlődést segítik, illetve lehetőséget teremtenek arra, hogy az esetlegesen felmerülő problémákra közösen megoldást találhassanak a szakemberek. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. Az MTA Lendület program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, amely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja szerdán az MTI-t. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd budai felhajtóján a buszsávban, a második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát. Mától napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kávin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Mától a 13. kerületben a Béke utcában a Tahi utcánál mindkét irányban útszűkületre kell készülni, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Végül hazánk időjárásáról. Folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Tizenhat óra öt perc. Kedves hallgatóink, következik a művészbejáró. Megismételjük 2025-ös műsorunkat, amelyben Olt Tamással beszélgettünk a Fedák Sári ügy, avagy Minden jegy el kell című darabjáról, amit ősszel mutattak be a Magyar Színházban. A Zenés Tragikomédia 2026. augusztus 5-én szerdán 19 órakor látható a Város Majori Szabadtéri Színpadon.

Kedves hallgatóink, nagy sikerrel mutatta be 2025. októberében a Magyar Színház a Fedáksári ügy, avagy Minden jeggyel kelt című előadását, amelyet szerzőként és rendezőként is Olt Tamás jegyez. A felkavaró, több helyen megrázó produkcióban az alkotók arra tesznek kísérletet, hogy a II. Világháború után koncepciós perben elítélt színésznőnek a társadalmi rehabilitációját elősegítsék, hiszen sokan nem is tudják azt, milyen méltatlanul állították félre az addig ünnepelt dívát, aki a 20. század első felének talán legnagyobb színpadi sztárja volt. Olt Tamás a darabban főszerepet játszó Kubik Anna inspirációjára évekig kutatta Fedáksári életének minden mozzanatát, és ebből született meg ez a színpadi verzió. A művészbejáróban ma Olt Tamással beszélgetünk, a darab megszületéséről, az adaptáció műhelytitkairól, és végül a Karinthy Színházról is, hiszen a színész szerző rendező nem mellesleg a Budai Kis Teátrum igazgatója is. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk a következő egy órában.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Olt Tamás íróval, rendezővel beszélgetünk a Magyar Színházban bemutatott a Fedák Sári ügy, avagy Minden jeggyel kelt című előadásáról. Ugye nem olyan régen mutattátok be a Fedák Sári ügy című darabot, amit hát íróként és rendezőként is jegyzel. Nagyon izgalmas a Fedák Sári ügy abból a szempontból, hogy egy olyan oldalát mutatja meg a fedák életének, amit igazából szerintem nagyon kevesen ismernek. Hogyan indult ennek a története? Ugye azért ott említettél valami sok évre visszanyúló gondolatot a Kubik Annával közösen.
1: Akkor tájt jelent meg talán Fedák saját életrajzi írása, ez a Te most csak aludjál, Lilium című kötet, amikor mi együtt voltunk Debrecenben, együtt játszottunk Kubik Annával, és teljesen belegyönyörködött, és igazság szerint én sem tudtam Fedák Sáriról azokat, amelyek végül az előadás gerincét is képzik. És akkor az Anna mondta, hogy azért itt volna miről beszélni, mert hihetetlenül aktuális témákat pendítgetne meg ez az anyag, és itt ugye nem. Fedákról, akinek még eszébe jut Fedákról bármi, de talán még a nevet tudják, az a díva, az első nagy igazi sztár vagy csillag, aki filmekbe játszott, végigjátszotta a nyugati partot, itthon mindent, tehát hogy mindenhol mindenkivel irdatlanul nexusban volt, ugye államvezetőkkel volt olyan helyzetben, hogy például az első világháború alkalmával erről vannak feljegyzések, hogy személyesen ugye a saját villáiban rendezett be hadikórházat, ő maga súrolta a padlóról, kaparta a műtőben a vért, asszisztált sebeket, varsat. Tehát ő megtehette azt, hogy rárúgja az ajtót a hadügyminiszter, és azt mondja, hogy most azonnal kérek 10 000 lepedőt, vagy maguk elveszítik ezt a háborút, mert nem tudnak visszamenni harcolni a sérültek, mert ott fertőződnek el. Ugye ezt így nem. És azóta igen kevés olyan volumen, vagy olyan formátumú művész, vagy ember született szerintem, aki így befolyással is bír, aki a jó ügy érdekében akár ezt is megteheti, de hát nyilván egy hihetetlen népszerűségnek örvendett. És talán ez az oldal, amit ismernek, amit tudnak, Fedák Sári nevét ezzel azonosítják, ez az operettcsillag, a vidám műfajnak egy úttörője, aki már férfi szerepeket játszott akkoriban, ugye János Vitéznek írták, a Bob Herceget effektíve neki írták, amikor még azért ez nagyon nem volt divat. És a legendárium egy részét ismerik, meg hallottak róla, az Ulti nevű kártyajátékban a Fedák Sári, az a mindent vívő ütés, ugye az a legteteje, de

0: cikkeket, amik, hogyha említik Fedákot, odaírják, hogy amúgy ne felejtsük el, hogy hát ő náci barát volt, mert elítélték.
1: Tehát, hogy hát azért a darabból is kiderül, hogy ez nem egészen így volt. Hát
0: nagyon nem így volt, és ugye amikor annak idején annak kezébe akadt ez a kötet, akkor beszélgettünk róla, hogy hát muszáj lenne rehabilitálni a Fedákot, és hogy nagyon szívesen el is játszaná, és én bár úgy emlékszem, hogy az annak ért meg, hogy írjam meg neki, de ő múltkor elmesélte még azt is, hogy az én hajam hogy állt aznap, amikor ez a beszélgetés történt, úgyhogy hiszek neki, hogy én magam felajánlottam, hogy hát én megírom neki, hát az ember merész felvilágosultságában, nem tudom, 20 évvel és 20 kilóval ezelőtt még ilyeneket mondott, ó, megírom én neked, hát mi az? És amikor még a, hogy is mondjam, az érett bölcsesség még hiányzik az emberből, de az oroszlánt mindenképpen ide nekem is korszakról beszélünk. De hát ez úgy zajlott, hogy én elkezdtem kutatni ez ügyben. És azért több mint egy éves kutatást végeztem. Levéltárakba, könyvtárakba, múzeumokba, de az állambiztonsági szolgálatok titkosított levéltárától elkezdve mindenhol, ahol csak anyagot találtam, jártam. És maga ez a kutatás is egy nagyon izgalmas thrillerbe illő élmény volt. Tehát nagyon gazdag anyag maradt meg, és dokumentáció. Már az alapján teljesen egyértelmű, hogy az egész egy koholmány. Ugye, amit szintén nem említenek ezek a tájékozott újságírók, akik leírják a mai napig, hogy hát egyébként náci barát volt, hogy azért ezt az ítéletet, ezt a legfelsőbb bíróság már ugye rendszerváltozás után újra vizsgálta, és kimondta, hogy semmilyen vádpontban nem bűnös, semmit nem követett el, amit a számlájára írtak, és minden vádpontba felmentette, leírják azt is, hogy méltatlan volt az egész eljárás, és minden, és valóban ennek a dokumentációjából ez egyértelműen kiderül. És azért is érzem ezt fontosnak, ezt az előadást, mert nem csak, hogy rehabilitálni kell Fedák Sárit a köztudatban is, hiszen ahogy elhangzik az előadás végén, nem is bírtam ki, hogy azért ezt nem mondjuk, Betán Rancsó Dezsőt kértem meg, hogy mondja el ezt a mondatot, hogy a valódi társadalmi rehabilitáció ez a mai napig nem történt meg. Erre teszünk kísérletet ezzel az előadással, de természetesen lényegesen többről szól, ez azért a szakmánkról szól, ez a felelősségvállalásról szól, ez arról szól, amit akkoriban még nehezebb volt elérni, bár a koncepciós perek idején az a hirtelen könnyebb lett ugye elérni, ez a karaktergyilkosság, ez az, hogy nem kell, hogy legyen ügy igazából, elég egy jól elcsípett fotó, vagy egy pillantás, vagy bármi, csak egy ötlet, ami alapján valakit le lehet járatni, ami alapján valakit meg lehet ölni, ki lehet vonni a forgalomból.
1: Hát ma már ez nagyipari méretekben
0: ma már,
1: zajlik,
0: hát
1: az internetes
0: közösségi média, hát az mekkora nagy segítség ebben. Hát tényleg, hát elég ahogy írtam a monológot a Hontinak, akivel a darab indul, hogy elég csupán elvetni azt az icipici magot, és ebből szép hatalmas tölgyfa nő, és terebélyesedik, és előbb-utóbb akkora árnyékot borít az illetőre, hogy a napfény már nem is lesz ismerős a számára. És ez megtörtént még Fedák Sárival is. A nagy Fedák Sárival, aki azért nem lehetett egy akármilyen, nem is, hogy asszony, hanem ember vagy művész, ez mindegyben. Hogy abban az időben azért ő rajta átvonult a magyar történelem szépen, tehát ő még a monarchiába született, és utána első világháború keresztül ment rajta, a tanácsköztársaság, a második világháború, ez minden. Gyakorlatilag az elmúlt századunknak a legnagyobb, hogy is mondjam, csak sors csapásait ő végig csinálta, és amint az első, ugye a második világháborúban is front színházazat, tehát irdatlan társadalmi felelősséget vállalt, rengeteget tett, mind a mellett, hogy egy olyan korszakos művészről beszélünk, akinek a nevét a mai napig ismerjük, és hál' Istennek egyre több dolgot nevezünk el róla. De mindenképpen nem csak emlékállítás ez, hanem a kicsit az ő életén, az ő sorsán keresztül beszélünk a mai valóságunkról, és a jövőnkről is egy kicsit.
1: Azért nyilván színészként is gondolom, hogy belegondoltál abba a szituációba, hogy milyen lehetett az, hogy valakit olyan szinten félreállítanak, mint ahogy Fedák Sárit félreállították, és hát azért ez egy picit gondolom ütköztette is, hogy ez a kutató munka, illetve ennek a darabnak a megírásának a folyamata egy picit ütköztette is gondolom benned azt, hogy igen, mi van akkor, hogyha színész életébe, vagy a művész ember életébe, hát fogalmazunk így, hogy beleköp a történet.
0: Hát igen,

0: Ugye itt a mindenkori, a művészet mindenkori ellensége és pártolója és darásfészke az a politika, a mindenkori politika. Ez most sincs másképp, soha nem volt másként. Tehát Jászai Mari nemzetárulónak tartja Jókai Mórt, és Jászai Mari nemzetárulónak tartotta Feszti Árpádot, mert hogy állami megbízásból festette a körképet. Tehát akkor hogy is van ez, kérdezem én, csak azért, mert ottan éppen Jászai Mari nagyon-nagyon nem volt kibékülve a monarchiával, és ugye nagyszerű, csodálatos művészekről beszélünk. Történelmünk nagyjairól beszélünk, akiknek ugye ezt az oldalát, hogy egymást hogy szerették, vagy hogy nem, azt valami kevéssé emlékszünk rá, de akkor nekik milyen lehetett kb. Olyan, mint most szerintem nekünk alkotni. Tehát a Radnóti azt mondja ugye a naplójában, hogy egyszerűen alkotni kell magyarul, becsületesen, és akkor azok magyar művek lesznek. És ez nem zsidó mű lesz, meg nem jobboldali mű lesz, meg baloldali mű lesz, meg ilyen olyan, hanem magyar művek lesznek. És hogyha az ember alkot becsülettel, és igyekszik, hogy is mondjam, jól reagálni a körülötte zajló történésekre, akkor talán tud olyan maradandó dolgot alkotni, amit ha a jelenben nem is tudja kivédeni, hogy ide vagy oda sorolják, ide vagy oda bélyegezzék, mert fogják. Mert az ember ilyen. Valahogy muszáj beazonosítsa valakit, és az meg pláne ma már, ugye, ahogy beszéltük, ebben a nagyon könnyen tájékoztatható világban. Az a cikk, ami leírja az egyik nap erről ezt, a másik lap leírja ugyanarról a szöges ellenkezőjét. Tehát nekünk ezt tudnunk kell, ezt nem szabad magunkra venni, nekünk alkotnunk kell. És majd talán a történelem igazol, hogy sikerült-e alkotnunk valami maradandó. De hát ez egy folyamatos, tehát ez minden kor gyermeke és minden kor művésze szerintem ezt megéli. És a visszasírja az aranykort, amikor még nem volt ilyen, vagy retteg attól, jaj, mi lesz a jövő generációjával, de az a tapasztalás, hogy ez minden korban megvan. És mindenkorban ott van. Ahogy a mikorunkban is nagyon éresen ott van, pláne ugye lassan jönnek a választások, tehát egyre inkább ott lesz, tehát én arra bíztatnám a művésztársadalmat és a kollégákat, hogy ők alkossanak, azzal foglalkozunk, amihez értünk. És attól még lehet véleményünk, meg lelkünkben, elveinkben akárhová is tartozhatunk, az nem a mi dolgunk, adjuk meg a politikusoknak a politikát.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Olt Tamás íróval, rendezővel beszélgettünk a Magyar Színházban bemutatott A Fedák Sári ügy, avagy Minden jegyel kelt című előadásáról.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Olt Tamás íróval, rendezővel beszélgetünk a Magyar Színházban bemutatott a Fedák Sári ügy, avagy Minden jeggyel kelt című előadásáról. Számodra mi volt egyébként a legfontosabb tanulsága, vagy melyek voltak a legfontosabb tanulságai ennek a folyamatnak? Tehát az, hogy ahogyan foglalkoztál a Fedák életével, illetve ahogyan színre került ez a darab, ez az előadás?
1: Igyekeztem, amikor írtam ezt az anyagot, akkor nyilván túlírtam. De nyilván, amikor ír egy színész ember ír, én azért mindig lesütöm a szemem, ha valaki engem azzal vádol meg, hogy én író vagyok. Mert van ugyan nem tudom 22-3 darabom, amit hál' Istennek játszottak, és kapok új és új felkéréseket, de attól én még egy színész vagyok, aki ír. Meg ugyanez vonatkozik, én nem rendezők, én színész vagyok, aki rendez. De ezért, amikor írok, akkor nyilván én színész szemszögéből írok, tehát igyekszem olyan helyzeteket írni, olyan szövegeket, replikákat, riposztokat írni, amit játszani jó vagy jó lehet, vagy amit én élveznék játszani. És természetesen, vagy hát nem természetesen, nem tudom, de részemről természetes, hogy túlírom az anyagot előre. Mert abból még mindig lehet faragni és lehet alakítani, mint sem, hogy valami nagyon sovány dolog legyen, és ne lehessen hozzányúlni. Olyan próbafolyamat is van, de egy teljesen más jellegű próbafolyamat, de itt nem ez volt, tehát szerintem az én általam leírt eredeti szövegnek szerintem ugye a 20-30% az kihullott ebből, ami egy teljesen egészséges folyamat a próbafolyamat során. És ugye ennek az ősbemutatója még Győrött volt a Győri Nemzeti Színházban, tehát 4 évvel ezelőtt. Ott már formálódott a szöveg, azóta is formálódott a szöveg, és a mostani próbafolyamatnál is formálódott a szöveg. Nyilván, ha valami, nem is tudom, Csankó Zolinak jobban állt, mint ahogy a Maszlai Pistának Győrbe, akkor azt máshogy mondja a Csankó Zoli, és más, kicsit más karakterek is jelentek meg. Nagyon érdekes, hogy például az Ávós szerepe, az ott egy érett középkorú férfi játszotta, ugye Fejszés Ati, itt pedig itt a pályakezdő, ugye Csikós Máté, egy nagyszerű, üstökös, tehetségű fiatal ember, aki most végzős még az egyetemen. Tehát nyilván nem játszhatja ugyanúgy. Egy teljesen új karaktert kellett rá felépíteni, ehhez az új karakterhez kellett igazítani az ő szövegeit, de még a cselekvéseit is. Arra emlékszem, hogy ez számomra egy borzasztó boldog pillanat volt, amikor megkérdeztem, hogy ő szereti a csirkelábat. És bevallotta, hogy ő, mint Salgó Tarjáni gyerek, ő imádja a csirkelábat, és hogy valahogy direkt kéri az édesanyját, hogy neki főzzön abba a levesbe 2-3 csirkelábat. És ennek én nagyon-nagyon megörültem, mert van egy jelenet, ahol ő megeszi az ő ebédjüket, ez a csirke paprikásukat, és egészen más minőségű egy beszélgetés, ha valaki közben egy csirkeláb ujjacskáiról szopogatja le az inakat, mint hogyha csak úgy enne kultúráltam. És ez egy egészen új hangnemet adott a jelenetnek, ami borzasztóan blaszfémikus, hiszen közben éppen a Fedák a pályának, nem is az ívéről, hanem a pálya ajándékáról beszél. A színészi pályának a csodájáról beszél, és közben ez a fiatal, most ávós vagy nem ávós abba jött, de ez éppen mellékes, ez meg ott élvezettel cuppogtatja ezt a csirkelábat. Amivel nyilván nincs könnyű helyzetbe hozva Kubik Anna, aki csodálatosan, és sem Soltész Bőzse, aki szintén fantasztikus partnere itt az Annának végig. De hát ez a Máténak se jött rosszul, hiszen az ember kicsit úgy sírva nevet ezen a rémes helyzetem, amiközben ugye nagyon mulatságos. Ettől talán még élesebb, mint a generációs különbség, amit ma már aztán én is a bőrömön érzek. Mert sajnos már egy ideje nem úgy szoktak felkonfolni, hogy az XY vagy X színház fiatal művésze, hanem csak úgy a művésze. Észrevettem magam is, hogy egy jó pár éve elmaradt a fiatal jelző, de hát ez így van rendjén. De hogy már én is nagyon durván érzem a bőrömön ezt a generációs különbséget. És erre is hatalmas lehetőség. Ez az új szereposztás arra, hogy egy csomó olyan rétegét tudjuk kibontani magának az előadás, vagy a szövegnek, a színdarabnak, ami korábban nem vagy nem így volt benne.
0: Kicsit érintsük azt is, amit általában szoktak az ilyen valós szereplőket fölvonultató, hát mindegy, hogy milyen irodalmi művek vagy darabok kapcsán, Tehát az, hogy mi volt ebben, aminek ténylegesen utána lehetett menni, és mondjuk valóságszerű, ugyanakkor döbbenetes, mert mondjuk a valóság az tudjuk, hogy mindig felülmúlja az embereknek a képzeletét. Igen. Illetve hát mit tudtatok ti hozzátenni az előadással, vagy te személyesen, mint aki írta a darabot? Tehát milyen arányban volt jelen ebben a fikció és a valószerűség? Mert hát ugye az a jelenet, most ezt azért is kérdezem, ugye ami ott a második felében van, ahol a magának ennek a koncepciós pernek a tárgyalása zajlik, hát az egészen hátborzongató. Gondolom ezek dokumentumok alapján hogyne kerültek.
1: Hogyne. Ugye azért is döntöttem úgy, hogy ez lesz az előadás struktúrája, ugye három idősíkon zajlik maga az előadás, és ide-oda ugrálunk pont, mint az emlékezet az idősíkok közt, és az a nézőnek a remélem örömteli feladata, hogy összerakja magába, hogy mikor, hol jár. De azért döntöttem úgy, hogy szinte a teljes második felvonás magával a perrel foglalkozik, mert ezt nem lehetett belesűríteni egy műfajba, és nem lehetett belesűríteni egy egyszerű lineáris idővonalba. Tehát a második felvonás vagyok be, hogy az egy bírósági thriller. Tehát nem szerettem volna csupán egy bírósági thrillert készíteni Fedáksáról, mert ennél magasztosabb is tud lenni ez az anyag, vagy kell lennie. És ugye az első felvonás az szinte mindegy korkép, mindegy jellemkép, mint egy szellemidézés, egy kicsit repítése a nézőnek ezekbe a korokba, mert nem is egy korban vagyunk. Miközben a jelent egyre erősebben húzzuk alá, ami ugye Nyáregyházán Fedák utolsó napja. És azok a részvételt, az effektíve, hogy ő hozzá járogattak ávósok így beszélgetgetni, olyan is volt, aki, tehát ez több ávóssal folytatott beszélgetéseiből nem is ollózva van, mert nyilván az sűrítve, a része drámailag sűrítve van, erősen dramatizálva van, és ez nem pont, és nem pont így történt, és pont akkor, tehát hogy nyilván az a része inkább egy fiktív dolog, de hát az, úgy voltam vele, hogy nem dokumentumdrámát szeretnék csinálni, hanem egy szép színházi előadást. És akkor megvan engedve az embernek tán az a művészi szabadság, hogy egy kicsit a hatást fokozhassa ezzel és azzal az eszközzel. Maga a tárgyalás, abból csak húztam. Tehát nyilván picit dramatizáltam, de ezek a vallomások elhangzottak. Lehet, hogy terjengősebben, lehet, hogy szűkebben, lehet, hogy kevésbé volt látványos egy kirohanás, vagy nem tudom, ahhoz képest, hogy mit csináljuk, de hát nyilván mi színházat csinálunk, nem dokumentumfilmet. De az igencsak valós, tehát például az nekem az egy döbbenetes élmény volt, amikor ez a bizonyos Lovik Károly, aki belekerült az előadásba, és aki a Donauzendernél volt kollégája a bécsi Magyar Rádióban Fedáknak. A Lovik Károly végül, ő nem volt jelen a tárgyaláson. De azért írtam bele, mert a Fedák akta alatt megtaláltam a Lovik aktát, miközben kutattam. Én nem tudtam még, hogy mi az összefüggés, de elkezdtem, tehát nem csak a Fedák anyagait olvastam el, hanem mindent, ami vele kapcsolódott. Mm-hmm. És Lovik Károly adatai vagy anyagából az derült ki, hogy többször kihallgatják, beviszik külön, mindig egy másik tiszt hallgatja ki, és azt próbálják elérni, hogy ő valljon majd a tárgyaláson Fedák ellen. És ő mindegyik tisztnek változatlanul azt mondja, hogy nem, ilyet nem csinált, soha nem úszított, szó sincs róla, Ady Endrét meg Petőfi János vitézét szavalta. Nem. És 2-3 kihallgatási jegyzőkönyv van, ahol mind próbálják a szájába adni, és az is le van írva, hogy ugye, hogy ezt csinálta a Fedák, ugye, hogy így úszított, ugye, hogy... És azt mondja, nem, ilyen nem volt, ilyen nem történt, amiről beszélnek az elvtársak. És Lovik Károly gyorsított eljárással elítélték, még mielőtt a Fedák pere elkezdődött volna, nyilván, hogy ne tudjon elmenni tanúskodni. És ahogy ezt az ember olvassa, és nézegeti a dátumokat, akkor így összeáll a kép. És azért mondom, hogy maga a kutatás is olyan volt, mint egy ilyen...
0: Mint egy nyomozás,
1: mint egy nyomozás, és mint egy thriller, komolyan mondom. Tehát, hogy az ember libabőrös volt, hogy olvasgatta az aktákat, és ezeket szedte szét. Tehát ilyen téren viszonylag kevés a fikció benne. A szereplők mind valósak, de nyilván olyanok dramatizálásra kerültek, hogy ez egy 7-tagú népbírósági ülnökség volt, nálunk csak 2 vannak, nyilván egyszerűsíteni, meg nincs ennyi színész a világon, mint ahányan oda beültek azért, hogy mindenki bólogasson, úgyis csak 3 beszélt főleg. A nevüket is tudjuk, mindent tudunk róluk. A Básti kapcsán is elképesztő volt, ahogy egy kicsit utána olvastam, hogy az ő munkaszázadát, aki vezette Tiszt, ő milyen szép kort élt meg, és ő még levele is megvan ennek a Tisztnek, ahogy a Básti századában verték agyon azt az olimpiai bajnok vívót, akiről végül a napfény íze szól a Szabó István filmje. És a levelezése megvan, ahogy írkálja, hogy hát ez a kis olimpikon, ez még nagyon büszke, de majd szépen kezdi elveszíteni már ő is a büszkeségét. És ezek az emberek utána még egy karriereket futhattak be szépen. Itthon maradtak, megvót, és 80-as évek végén, 90-es években vesztették életüket, szép kort megélve. És addig bejártak dolgozni. És ezek vérlázító dolgok, tehát hogy azért igyekeztem, amit csak lehet névleg is, és mindenhogyan, hogy hangozik az előadásban.
0: Kicsit szembesítsen is.
1: Egy Hangyányit azért szembesítsen. Tehát például a Hontinak azért abban szép szerepe volt, hogy a Fedák nem jöhetett vissza. Meg még jó néhányaknak szép szerepe volt benne, de minden esetre a kérdésedre a válasz az az, hogy a szereplők, akik szerepelnek benne, valós szereplők, nem biztos, hogy pont így, és pont akkor, és pont ezt tették. A tárgyalás ungefer valódi, tehát, hogy nagyon-nagyon sokat használtam, nyilván dramatizáltam, és egyszerűsítettem sok ponton, és a lényeget emeltem ki, mert hogyha már Jászai Mari, ő ugye azt mondja, hogy a színház az nem az élet mása, hanem az élet java. A jóból és a rosszból a java, tehát én igyekeztem a javát beletenni. Ugye Molnár Ferenc is felbukkan az előadásban többször is, ugye akivel Fedáknak a legnagyobb és legviharosabb szerelmélete volt. Ott is van Hangyányi ferdítés, hiszen ők kb. Egy korosztály voltak. Nálam a Molnár egy kicsit idősebb. Már megvolt a Lilium, amikor ő a Fedákkal összejött nálam. A Fedák inspirálja a Lilium történetet. Tehát egy ilyen icipici dramaturgiai változtatások vannak. De mondom még egyszer, nem dokumentumdráma, de talán igen hiteles, úgy gondolom. Tehát olyan fikció, amely bárkit alaptalanul vádolna, vagy számon kérne, vagy bárkit magasztalna, alaptalanul nincs benne.
0: Hát meg ami még feltűnő, hogy nagyon sok humorral dolgozol, ez azért részben jellemző is, tudom jól, tehát a munkáidra is, hogy szereted a humort, illetve a humort használni, de mondjuk talán a könnyebb emészthetőséget is szolgálja az, hogy főleg az előadásnak az első felében azért elég sok humoros epizód van.
1: Igen, és igazság szerint akármennyire is ijesztő a koncepciós perbe például a Csankó Zorinak szinte az összes megszólalása az humorra van írva. És nyilván ijesztő, de közben humoros, de és attól ijesztő. Épp ettől a szarkazmustól, épp ettől a cinizmustól, amit az egész rendszer elbírt és elbírt viselni. Nyilván én úgy gondolom, hogy semmi nem fekete vagy fehér. Teljesen. Tehát én szerettem a műfajokat folyamatosan egy kicsit egybe mosni. De most volt pénteken a Furcsa pár bemutatója a Karintiba, abban viszonylag kevés, hogy is mondjam, nagyon lehúzós pillanat van, vagy nagyon-nagyon elszomorító pillanat, azért abban is van, hiszen legyen értelme, ugye a komédia az a tragédia, ami mással történik, tehát a tragédiát meg kell csinálni, de hál' Istennek egy vígjátékban ott kicsit kevesebb helye van, csak igazsága kell, hogy legyen, de abban is van minden, abban is, nem tudom, a Félix Anger, amikor a lelke megindul, és úgy érzi, ugye a Furcsa pár egyik tagja, hogy most majd az ő élete tényleg helyén is megváltozik, egyszer csak dalra fakad, és elénekli Luxádia Nessun Dormát. Tehát, hogy ott is egy picit mosom a műfajokat, én ezt szeretem. Szeretem egy kicsit azt, amikor mindenből van valamiben, de én megmondom őszintén így, hogy négy szem közt vagyunk. Elárulok én egy ilyen műhely titkot. És hogy miért ez a darab szerkezete, és miért így van. Semmi nem könnyíti fel jobban a lelket, mint a nevetés. Hogyha én rögtön elkezdek meghatni, rögtön akarok a vesédhez akarok szólni, egészen a májadig a szíved közepére akarok döfni, ha rögtön fel akarlak rázni valamiből, és a legfontosabb üzenetet már az elején én oda akarom neked erőszakolni a kezedbe, az leesik rólad, eltörik a földön. De ha én felkönnyítelek, hogyha én a barátommá teszlek azáltal, hogy nevetsz azáltal, hogy jól érzed magad, otthon érzed magad, befogadsz a bizalmadba, kinyílik az ember lelke a nevetéstől, és akkor már a lélekkel egy kicsit könnyebb bánni, amikor kinyílt. És hogyha kinyílt, akkor kapja meg az üzenetet, akkor könnyebben megy át, és mélyebbre hat, és tovább marad ott. Szóval szóval ezért kell mindenképpen, de amúgy is az élethez is nagyon sok humor kell, pedig hát ami igazán nem vígjáték, az az élet.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Olt Tamás íróval, rendezővel beszélgettünk a Magyar Színházban bemutatott A Fedák Sári ügy, avagy Minden jegyel kelt című előadásáról.

0: Önök a művészbejárót hallgatják a Magyar Katolikus Rádióban, amelyben ma Olt Tamással beszélgetünk. A beszélgetésben eddig a Fedák Sári ügy, avagy Minden jegy elkelt című Magyar Színházban bemutatott előadásáról volt szó. A következő percekben az általa vezetett Karinti Színházról is kérdezzük a sokoldalú színházi alkotót. Ha már a Karintit is említetted, akkor egy kicsit átérnék a karintis dolgokra, hiszen nem is tudom hány éve, 2-3 mióta.
1: Kicsit már több mint három és fél éve.
0: Igazgatod a Karinti Színházat. Egy picit akkor erről egy kis számvetést csináljunk, hogy amikor átvetted, ugye arra emlékszem, hogy beszéltél is a koncepciódról, de hogy ahhoz képest hova jutottál ezzel a kis színházzal, ami hát ugye kis színház, de hát igen, remek előadásokat vonultat föl, sőt, nagyon sok kezdeményezésed volt azért az elmúlt években, amivel egy picikét valahogy más módon megközelítve próbálod a Karintit, hát hogy is mondjam, csak palettára tenni, mint ahogy megszokták.
1: Igen, köszönöm, örülök, hogyha ezt így látod meg, ha ez látszik. Én is azt érzem amúgy, hogy ez látszik. Ugye az volt az alapvető koncepcióm, hogy mindemellett, hogy az értékeit és maga Karinti Marci örökségét, a jó értelembe vett polgári színházat megőrizzük, mindamellett valami olyan színházi frissességet tudjon a Karinti, amit ám legkevésbé volt sajátja. És ezért minden évadot úgy terveztem, vagy terveztünk, mert ő végül partnerem lett ebben, ugye Bocsárnikhoz barátom, a leszármazású színházi rendező, tanár és színész egyben, hogy elhozzunk minden évadban valami olyan különlegeset, amit tényleg máshol nem láthatnak a nézők. És hogy valahogy hogy egymás mellé tudjon beülni az, aki csak az önfeled szórakozásra vágyik, vagy arra a jól bevált karinti receptre, hogy ott biztos, hogy hátra tud dőlni, és jókat fog kacagni. És aki vágyik valami különleges, valami újszerű, valami friss, valami igazi színházra, és hogy ez a kettő ne zárja ki egymást, hogy folyassuk át egy kicsit ezt a kettőt. Ezért nem csak a lehető legfrissebb anyagokat, szövegeket keressük és hozzuk el évről évre a Karintiba, hanem ehhez ugyanilyen fiatal, nemzetközileg is jó helyen szereplő alkotókat is megszólítunk. Ugye ezért minden évadban vannak ősbemutatóink, aki nem tudja, hogy ez azt jelenti, hogy először az egész országban mi mutatjuk be, de valójában is, ami egészszerűen Kelet-Európába, vagy Európába, vagy a Kárpát-medencébe. Tehát minden évben igyekeztünk hozni, tehát vannak olyan előadásaink, mint a Lemons, vagy a Kísértett Ház, amelyek láthatóak a londoni West Enden és a Karinti Színházban. Van olyan, ami látható a New Yorki Broadway-n és a Karinti Színházban, és máshol nem. Tehát ezek igazán friss, Florian Zeller csodás trilógiájának már két feldolgozás is elérhető lesz nálunk januártól. Ugye elsőként mutattuk be az Anya című egészen fantasztikus drámát, amit nem tudunk csak színházként átnyújtani, hanem foglalkozásokat is kínálunk hozzá, mert egy nagyon, és ugye nem a gyerekekről beszélek, tehát felnőtt nézőkkel is kell foglalkozni, igénylik is, és nagyon-nagyon jó beszélgetések szoktak lenni utána. De hát az például Váradi Szabolcssal ketten fordítottuk, az egy teljesen új anyag, ugye Florian Zeller, egy fantasztikus kortárs francia szerző. Most a Fiú készül a Kőszegi Várszínháza koprodukcióba. De a szórakoztató jellegű előadásokat tekintve tavaly mutattuk be, nem tudom, a Kísértett Házat, ami szintén a tavalyi évben debütált a West Enden az én fordításomba, ami az izraeli származású Alexej Zolotovickit hívtuk segítségül, mint rendező, tehát nagyon sok ilyen kis csemegénk van, mind a mellett, hogy a Marci emlékét továbbra is ápoljuk, tehát továbbra is műsorom van a Szent Péter esernyője, a bűvös szék, amit amikor érkeztem, akkor készítettem direkt, hogy Karinti, és az ő emlékezete is szépen éljen. De hát rengeteg olyan változás történt, aminek szerintem mind nagyon örülne a Marci is, ilyen például az, ami egy friss hír, hogyha jól tudom, akkor nem tudom mennyire publikus még, de hát már kaptam róla üzenetet, tehát akkor gondolom ez már publikus, hogy a közgyűlés megszavazta, hogy állíthatunk ősszel a Marcinak egy szép domborműszobrot a Karinti falára, de ilyen az a sikerünk, hogy sikerült átnevezni a megállónkat Karinti Színház megállóra, a villamos és is busz, meg az egész BKV térkép, vagy BKK térképen már ott van a Karinthy Színház, hiszen ott áll meg a ház előtt. Önálló társulatot alapítottunk, ami a Karinthy fennállása óta még soha nem volt. Nyilván 88 színész játszik nálunk, ebből 8 a tagunk. 8 az alaptag, de hát rengetegen ugyanúgy. Tehát ezt is őrizzük, hogy folyamatosan hívunk vendégeket, folyamatosan jönnek nálunk, mindenki kicsit otthon lehet, hiszen az egész színház egy kis otthonos színház, de alapítottunk még egy játszóhelyet, a Karinthy stúdió színpadot, ami ott van a Halmi utcán, a Karinthy Színház mögött, egy kis 50 férőhelyes, egy tüneményes kis hely, ahol a Balázs Andi Margarida asszonyon álló este, vagy hát előadását játsszuk, Karácsony Gergely 152 lépés Auschwitz felé című katartikus előadását játsszuk, és most is készül oda egyébként Rátóti Zoltán rendezésében, Pataki Szilvia alakításában, Lengyel Ferenci műve, Blahalőző és a Piros Bugyel Lár is most is zajlanak éppen a próbák, ami oda, tehát rengeteg, hogy is mondjam, csak úgymond fejlesztés vagy előrelépés tudott történni az elmúlt 3 évben. Úgy gondolom, hogy egy kicsit művészileg is sikerült annyira újra pozícionálni a színházat, hogy nagyon sok új nézőnk van, nagyon sok olyan levelet kapunk, hogy hát ő még nem járt itt, de most már fog hozzánk járni. Nagyon jó leső dolgok ezek, mint az is, hogy ugye nekünk 200 fős nézőterünk van, az nem egy nagy nézőtér. De 30 ezer ember látogatja ezt évadonta. Ami viszont már egy nagy szám, pláne a 200 főhöz képest, úgyhogy ezek mind azt sugallják, hogy tán jó az irány, amit felvettünk, és tán jó, ugye idén elindult nem régen a keltető, a Karinthy keltető programunk, ami nem egy tanoda, ami a kiskamaszoknak készül, azzal a színházi nevelési struktúrával, mint amivel egy drámajátékos szakkör vagy egy színjátszókör rendelkezik, de a célja nem az, hogy színészeket képezzen, nem az, hogy nyilván majd csinálunk előadást is a végén, lesz majd tábor is belőle, hanem az,
0: gondolom, hogy inkább, hogy értsék a színházat.
1: Hanem, hogy értsék, és hogy ezeket a kiskamaszokat, akik ugye a legnagyobb viharba vannak, akiknek éppen minden idegen és mindenki ellenük van, hogy őket egy kicsit közösségként a színházzal egy picit könnyítsük az ő életüket, az ő felnőtté válásukat, az ő nagy kamaszkorba való áttérésüket a színház nyelvével. Váradi Szabolcs kollégám, írótársam és barátom vezeti a keltetőt, de a színházunk művészei is folyamatosan részt vesznek benne, mint Kovács Vecei Fanni, és sokan jelezték már, hogy szívesen nyilván, aki ahogy ráér. Tehát úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy kicsi-pici családi színház vagyunk, és egy-egy ember 6 ember munkáját végzi, vannak ezek az ügyek, amiket mindenki szívvel és lélekkel tud vállalni, és hogyha egy kicsit még több lesz ettől a meló, hát akkor annak a néhány embernek, aki ebben benne van, és erre érzi a késztetést, hát még több lesz, és ez boldogsággal tölti előtt.
0: Ahogy a beszélgetésből is kiderült, de hát ugye nyilván én tudom is rólad, hogy bár azt mondod, hogy színész vagy, aki ír, de hát azért ugye ezek mégiscsak sokrétű tevékenységek, tehát hogy írsz is, rendezel is, játszol is, mert ugye aktívan játszol is, és közben egy színházat igazgatsz, nem csekély stratégiai elképzelésekkel. Szóval, hogy oldod meg? Hogy van nálad ez egységben, ez a sok irányú történet? Mindig is ilyen multitasking üzemmódban voltál, vagy hogy működik ez a dolog?
1: Jó a kérdés. Nem tudom, így érzem jól magam. Szerintem, hogyha csak egyfélét csinálnék, akkor hamar ráunnék. Tehát ettől van, de nem tudom. De ez nagyon... Igazság szerint ez mind ugyanaz a nyelv, ez a színház csinálás, és annak területe. Hajdan még voltam olyan arrogáns, hogy még zenéket is szereztem néhány előadáshoz, aztán volt egy pici balesetem, ami miatt ez háttérbe szorult, és sajnos a zenét azt így el is kellett, tehát engednem, tehát maradt a tábor tűz meg otthon, de nem bánom, ugye, ami még egy kicsit kiegészíti az életemet, az, hogy van egy osztályom az egyetemen, adjunktus vagyok, ők másodévesek. De, hogy is van, édesanyám mondta kb. Egy olyan 10 éve, hogy de hát kisfiam, te már nem tudsz többet dolgozni, ne vállalj többet. És teljesen egyetértettem vele, én is úgy éreztem, nem tudom, 10-15 éve, én tényleg nem tudok többet dolgozni. Azóta csak többet és többet dolgozom, és még mindig nem érzem úgy, hogy hát én már nem tudok többet. Valahogy hatalmas feltöltődés az embernek a családja, a két szép gyermeke és a csodálatos felesége az embernek, és itt az ember az én volnék ebben az esetben, akik, hogy is mondjam, olyan, mint egy elemcsere, hogyha egészen puritánul akarom ezt megfogalmazni, ez az ember hazamegy egy viszonylag sűrű napja után, és azelőtt, amíg nem volt család, nem voltak gyerekek, elájulva az ember próbálta összekaparni magát, ahogy majd holnap valahogy újra mehessen. De itt bizony egy 4 és 1 8 éves gyerek az nem kérdezi meg, hogy mennyire fáradt az ember, hanem akkor játszunk, akkor lovacskázunk, focizzunk, másszunk fára, de matekozzunk, de ezt csináljuk. És akkor valahogy az ember azonnal elfelejti, hogy ő fáradt, és hogy neki vannak ilyen gyarló, egyszerű, buta érzései, mint a fáradtság, vagy kimerültség. Teljesen más jellegű motorokat indítanak be, és egy folyamatos olyan földfeletti állapotba tartanak, hogy én mindig csak azt várom, hogy velük lehessek. És amikor valahol máshol dolgozom éppen, akkor nagyon jó, mert akkor ez meg teljesen kizökkent ebből, szóval majd pihenünk, hát majd egyszer csak pihenünk. Vagy nem tudom, de nem érzem ezt úgy soknak még, vagy épp elégnek érzem. Mindig azt érzem épp elégnek, ami éppen van.
0: Egy picit a tervekről is azért ejtsünk szót, hiszen még mondjuk nincs vége az évadnak bőven. Milyen tervek vannak? Akár a Karintiban, vagy akár személyesen vannak-e olyan terveid, amik mondjuk nem a Karintihoz kapcsolódnak? Miken dolgozol most?
1: Nemrég lettem kész. 3 a Magyar Művészeti Akadémián elnyertem egy írói ösztöndíjat, ahol 3 ifjúsági színmű megírását vállaltam, mert hogy úgy gondolom, hogy az ifjúsági dráma irodalmunk, amit ténylegesen játszanak, az igen csekély. Általában korlátozódik arra a 6-7 címre, és akkor ezt minden színház 3 évente elővesz, és akkor ilyen vetésforgóban mindenhol ez a 3-4, van nem is 6-7, inkább 3-4 cím megy. És ezért úgy döntöttem, hogy más-más generációknak átírok, vagy hát adaptálok nagy regényeket, mint a Csukás István Nyáraszigeten, amivel már kész vagyok. Most készül a Koppányi Aga testamentuma, az is szép előre haladott állapotban van, nagyon élvezem a munkát, és még kilátásban helyeztem a nagyenyedi 2 fűcfát, ami még teljes egészében vissza van. Ezen kívül Dobra Marának, aki egyébként a színházunk tagja, édesanyjának, aki pedig szólóénekes, régi dédelgetett álma volt, hogy egy közös darabban szerepeljenek, ez nem lesz más, mint egy kortárs kamara opera. Tehát megint csak egy ős bemutatóra is készülünk, ott van a Karintiban, amit ha minden igaz, akkor én fogok színpadra állítani. Nagyon izgalmas, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz maga az alapvetés is egy nagyon jó téma. Ez vár még ránk, jön hozzánk Keresztes Attila Liliumot rendezni, ahol néhány éves kampánymunkával az Ilja és néhány színházunk munkatársai, akik igen közeliek, meggyőztek vagy rávettek, hogy vállaljak szerepet. És ez egy olyan szerep, ez a Molnár Ferencnek ez a Liliomja, ami nekem eddig nem jött el, bár 3-szor is majdnem. 3 különböző színházban 3-szor is felkértek erre a szerepre, és mindig valamiért nem sikerült, nem úgy lett, mégse az lett, vagy nem is mutatták be darabot, vagy nem játszottam, mert nem voltam egyeztethető, mindig elment. És hát sajnos...
0: De hát lehet, hogy most.
1: Hát igen, gyarlóságom miatt belementem most, hogy eljátszok egy szerepet az anyaszínházamban, pedig nem, eddig a Karintiban nem játszottam még semmit. Nem is akartam, és most sem nagyon akartam, de valahogy ezzel úgy megfogtak. Még egy picit úgy könnyebb is, hogy nagyon most másra nem is tudnám kiosztani, de az egész csapatnak van benne hely, és mindenkinek nagyon jó kis szerepe lesz, ezt is nagyon várom, de kicsit félve várom. A jó leső félelem ez, nem is a szerep nagyságától félek, hanem magától az alapvetéstől, hogy
0: a helyzet, hogy
1: mesztelen lesz ott az ember lelkes, tültes, testű mindenhogyan a barátai, kollégái előtt, akik még ebben a szerepben ott a színházban nem látták már, mint színész szerepben. De nagyon várom is. Meg hát vannak felkérések rendezésekre, közben próbálom írni a doktori disszertációmat, és hát közben ott van a család.
0: Szóval van feladat.
1: Van.
2: Kedves hallgatóink, a művészbejáróban ma Olt Tamás színésszel, rendezővel, íróval, a Karinthy Színház igazgatójával hallottak beszélgetést. Ezzel a műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Most a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Ungvári Juditot hallották. Viszont hallásra!

Kedves hallgatóink, elhangzott a művész bejáró. Megismételtük 2025-ös műsorunkat, amelyben Old Tamással beszélgettünk a Fedáksári ügy, avagy Minden jegy elkelt című darabjáról, amit ősszel mutattak be a Magyar Színházban. A Zenés tragikomédia 2026. augusztus 5-én szerdán 19 órakor látható a Városmajori szabadtéri színpadon. Most Astrud Gilberto felvételeiből válogatunk.

0: Astro Gilberto felvételeiből hangzott elválogatás.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhét óra van, jó napot kívánok, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallják. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovasversenyek, íjászprogramok, a magyar hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok, kézműves foglalkozások és vásár, gyerekprogramok, valamint ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket az augusztus 14-e és 16-a között Bugacon rendezendő Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlésen. Közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Kiemelt esemény lesz a Kurultáj Nyílzápor, a lovasnomád harci viadal, a csikós és lovas solymász bemutatók, valamint a kazak, kirgiz, ujgur, türkmén és azerbajdzsáni zenei és táncos előadások. A rendezvény kiállításai közül kiemelkedik az Attila sátra, Ordosztól az őrségig, a hunok, türkök, magyarok kincsei címmel régészeti antropológiai tárlat nyílik. A helyszínen hagyományos jurta tábor épül. A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj valamennyi programja ingyenesen látogatható. A Művészetek Völgye történetének kezdeteit bemutató programsorozat július 24-e és augusztus 2-a között várja az érdeklődőket Kapolcson. A szervezők MTI-hez elküldött közleménye szerint a fesztivál 35. évfordulójához kapcsolódó eseményeket Márta István fesztivál alapító állította össze. A Petőfi utcai egykori ősportán mutatják be Márta István 40 éves Kapolcs riadó Támad a szél című lemezét, egykori videókkal és fényképekkel kísérve. Az esemény vendége lesznek Gőz László és Rácz Zoltán zenészek. Megemlékeznek Cseh Tamás 1991-ben rögzített Új dalok című albumáról is, Cseh András, Bereményi Géza és Bárt János közreműködésével. Fellép Grélos Vilmos és Grélos Dániel is, akik az első kapolcsi művészeti napok résztvevői közé tartoztak. A katolikus templomban ismét koncertet ad a Mandel Quartet, amely 45 évvel ezelőtt az első komoly zenei hangversenyt játszotta a fesztiválon. Az együttes az akkori műsort szólaltatta meg az eredeti felállásban fiatal muzsikusok közreműködésével. A Szerencsejáték ZRT-nél az igazgatóság tagjává és elnökévé választotta Olajos Marcelt Kármán András pénzügyminiszter. A személyi változás szerdai hatállyal lép életbe. A pénzügyminiszter közösségi oldalán tett bejelentés szerint a tárcavezető visszahívta az igazgatóságból Rédei Krisztinát, Ágostházi Szabolcs Imrét, Bordás Gábort és Illés Puka Zsófiát. Poltné Palásti Mária Gabriella lemondott igazgatósági tagságáról, és a bejelentés szerint az igazgatóság új tagja lett Horváth Zoltán. Kármán András közölte, hogy valamennyi személyi változás július 15-én lép hatályba, és hangsúlyozta, hogy a társaság törvényes működése a jelenlegi formájában biztosított. A Szerencsejáték ZRT-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen, írta. Kármán András az állami vállalat elnök vezérigazgatóját, Guller Zoltánt június végén mentette fel posztjáról. Az Útinform híreivel folytatjuk. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Tata előtt a 72-es kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban, mögötte több kilométeres torlódás alakult ki. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt korábban, a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat, a főváros felé a belső sávot zárták le. A 84-es főúton Sárvár elkerülő szakaszán két személyautó ütközött össze, a 62-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. A 132-es főúton Komárom átkelési szakaszán baleseteztek, a 2-es kilométernél is megállították a forgalmat. Hazánk időjárásáról. Folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 18 órakor hallhatják. Kerengő. Közéleti beszélgetések.

0: A sportpolitikáról, tágabb összetevőiről beszélgetünk a Kerengőben Huber Sebastian politikai elemzővel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kezdjük ott, konkrétan mit jelent a sportpolitika?
1: Ahogy szokták mondani, minden sportpolitika, mert a sport, mint ami rengeteg embert megmozgat, az mindig érdekes lesz a politika számára. Ráadásul nem csak azért, mert rengeteg embert mozgat meg, hanem a modern sport az elképzelhetetlen állami háttér nélkül, hisz a felkészülésnek már olyan dimenziói vannak, amihez szükséges az államnak a támogatása, főleg az ilyen olimpiai sportágak esetében, amik azoknál beszélünk nyilván elsősorban, hogy nem látványsportágok, tehát önmagában nem tudnak hatalmas bevételt termelni, de az országnak fontos, hogy egyrészt, hogy sokan sportoljanak, kettő meg, hogy eredményeket érjenek el. Ugye Magyarországon a nemzeti öntudatnak ez része, hogy mi sportban erősek vagyunk, nem annyira a tömegsport a része, mint az, hogy hát milyen jól teljesítünk az olimpiákon, és ez való igaz, tehát ez nem egy légből kapott dolog, hiszen ha megnézzük, hogy az olimpiákon a aranyérmek számában, amit eddig 130 év alatt nyertünk, akkor hát tényleg ilyen óriási nemzetek között tündöklünk, tehát egyfőre jutó olimpiai aranyérmek számában ott dobogós Magyarország, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez indokolja azt, hogy egy különleges szerepe van a sportnak Magyarországon. Egy kicsit ez arról is szól, hogy a Trianon után, amikor Magyarország legalábbis érzetében egy kis állam lett, a sport volt az egyik terület, ahol meg lehetett mutatni, hogy hát azért mi ennél nagyobbak vagyunk, mint amit a jelenlegi határaink tükröznek.
0: A sportért felelős államtitkára 24.hu-nak kijelentette az interjújában, a sport nem politikai terület, magamra is, tehát saját magára is leginkább szakmai emberként tekint, és ezt a szakmaiságot tartja elsődleges feladatnak.
1: Ez is egy megközelítés, tehát nyilvánvalóan a sportnak az a része, ahol szakemberek hoznak döntést, de ahogy mondtam, a finanszírozási hátteret, ugye nem véletlen, hogy ő is ugye kormánytag lett államtitkár, tehát valahol meg kell teremteni, meg kell teremteni azt, hogy mik azok a programok, amit nyilván szakemberek állítanak össze, de amihez politikai támogatást és ezáltal anyagi támogatást is adnak. Ugye eddig az elmúlt 16 évben a sport kiemelt terület volt. Az azt megelőző, tehát a rendszerváltás után, de már igazából a 80-as években is a sport egyre inkább háttérbe szorult, aztán ugye a politikai változásoknak egyik nagy vesztese lett a sport, nagyon sok pályát, sportlétesítményt eladtak üzleti célokkal, megszűnt az a szocialista nagyvállalati háttér, ami a futball, de a többi sportágat is életben tartotta, és nagyon lassan alakultak ki ehelyett más finanszírozási hátterek. Ami még szintén megemlíthető és szomorú, hogy Magyarországon kevéssé van jelen a mecenatúra, és ez a kultúra más területein is így van, tehát ha a sportot vagy a művészeteket nézzük, valahogy, és ez egész a rendszerváltoztatás óta így van, valahogy a meggazdagodott vagy gazdaggá váló üzletemberek Magyarországon kevésbé érezték az kötelességüknek, hogy akár a művészetre, akár a sportra, akár a kultúra más ágazataira költsenek. Tisztelet a kivételnek, nyilván van ilyen is, de azért ez is egy hiányt mutat, és hát itt jön, többek között itt jön elő az államnak a szerepe. Ha a Kánoki kis Attiláról beszélünk, azért nyilván az ő helyzete azért speciális, egyrészt mert ugye korábban újságíró is volt, tehát azért sokat foglalkozott sportpolitikával, illetve a sportnak a financiális kérdéseivel, de azt megelőzően ugye öttusázó volt, és azért a közigazgatás se ismeretlen neki, hisz az édesapja az pont a rendszerváltás idejében, a szocialista érában, illetve aztán az azt követő demokratikus érában is betöltött közigazgatási, magas közigazgatási funkciót, tehát én azt gondolom, hogy azért ő ezt a fajta világot is valamennyire ismeri, van tapasztalata, úgyhogy ilyen szempontból mind a két oldalról felvértezett tapasztalata alapján érkezett ebbe a pozícióba, és az első interjú alapján próbál is egy visszafogott, mértéktartó megfogalmazást használni. Ugye itt, ami azért különösen fontos, mert azért itt a sporton belül azért okozott egyfajta riadalmat, hogy mi lesz itt a kormányváltással, hisz ahogy említettem, az előző kormány az kiemelten kezelte a sport ügyét, és most ezért sokakban aggodalom van, hogy mi lesz ezután. Nyilván szükség van egy természetes korrekcióra.
0: Bocsánat, hogy közbevágok. Ugyanakkor kijelentette az imént idézett interjúban, hogy folyamatban lesz, vagy folyamatban van az átvilágítás a magyar sportban.
1: Én azt gondolom, hogy voltak olyan jelenségek, amik nem voltak helyesek, meg kell vizsgálni, hogy a pénzeket föl lehet használni hatékonyabban, de itt az a fontos, hogy az a fajta támogatási rendszer, ha megreformálva is, és hogyha javítva, az különösen jó, de hogy az a fajta anyagi rész az rendelkezésre álljon ezután is. Ugye azt látjuk, hogy bár ez Magyarországon kevésbé kap hangsúlyt, vagy talán a nyilatkozatokból kevésbé kerül elő, de úgymond a művészetek területén az állam az uniós országokhoz képest is egy kifejezetten magas arányban támogatja a művészeteket. Én azt gondolom, hogy a sport is megérdemli ezt a kiemelt figyelmet ezután is.
0: Az idézett interjúban az is szerepel, hogy a magyar emberek durván 20%-a él aktív életet.

0: Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban itt nem a sport létesítmények vagy sport lehetőségek hiányoztak. Én nagyon sok olyan helyi önkormányzatot is tudok, amelyik biztosít akár ingyenes támogatást is ahhoz, vagy ingyenes lehetőséget ahhoz, hogy valaki sportoljon. Itt az elszállás, ami hiányzik, ezt kell valahol ilyen programokkal ösztönözni.
1: Olyanra gondolsz, mint például a Nemzeti Úszóprogram?
0: Ugye van, ami a fiatalok, tehát van az, hogy gyerekek ugye a mindennapos testneveléssel, vagy az úszóprogrammal, szóval, de ami inkább a felnőtteket eléri egyfajta ilyen reklámkampány, vagy marketingkampánya a mozgás érdekében, de sokszor azért ez kétséges, hogy mennyire tud eredményes lenni, az embereket nehéz rávenni, hogy a szokásaikon változtassanak. Talán a mindennapos testnevelés, illetve ez az úszás lehetőségeknek a radikális növekedése azt tudja eredményezni, hogy talán felnőtt korban is jobban, akik most ebbe becsatlakoznak, felnőtt korban is jobban éljenek ezzel.
1: Valójában léteznek pályázatok, például sporttevékenységek támogatására, sportrendezvények támogatására. Ezt akár a civil szféra is igénybe veheti, vagy megpályázhatja.
0: Hát és rengeteg ilyen lehetőség is van, ezért mondom, hogy igazából az elmúlt időszakban nagyon sok hasonló lehetőség volt, tehát én nem gondolom, hogy itt az okoz most jelenleg problémát, hogy valaki nem találna helyet, ahol sportolhat, itt az elszállás az, ami sok esetben hiányzik.
1: Valójában a lakosság egészségi állapotát kellene javítani.
0: Hát ezzel lehetne javítani, és ezzel lehetne ösztönözni őket, hogy többet sportoljanak, de nem nagyon látjuk, hogy mondjuk ennek olyan különösebb foganatja lenne, de én remélem, hogyha tényleg kitalálnak valami olyan ösztönzőket, vagy olyan marketing eszközöket, amikkel ezt lehet, akkor az tudja növelni az aktivitást. De szerintem az a fajta állítás, amikor korábban szembeállította a versenysportot és a tömegsportot, az ma már nem állja meg a helyét, tehát én nem gondolom azt, hogy tényleg rengeteg játszóteret, rengeteg mindent felújítottak, tehát igazából aki akar sportolni, az most tud sportolni. Itt nem erről van szó, itt a szándék az, ami hiányzik.
1: Mi lesz a futball támogatással? Sokakban felvetődik ez a kérdés.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert...
1: Ez a leglátványosabb.
0: Hát és ez érdekli a legtöbb embert. Ugye mindig szoktak itt számokkal dobálózni, hogy mennyien vannak egy sport eseményen, vagy mennyien nincsenek. Egy-egy eseményen persze összegyűlnek sokan, de a futball az, amelyik rendszeresen magas nézettséget tud produkálni. Részben a pályákon, részben pedig azon kívül. Ugye itt is felmerül például a tévé közvetítése kapcsán, hogy átlagban 1 milliárd forintba került a tévé közvetítés az államnak egy-egy foci csapatot, a NB1-es foci csapatot veszünk, ugye 12 NB1-es foci csapat van. Hát átlagban 1 milliárd forintba kerül egy évben egy színház is az államnak, tehát az ilyen nagyobb vidéki színházaknak az átlagos támogatása az 1 milliárd forint, a budapestieké meg még nagyobb. És hát azért valljuk be, a futball az jóval több embert érdekel, mint a színházak, tehát hogy ott van egy nézőszám, de ugye a tévés közvetítéseknek a nézettsége az nagyon alacsony, a futballi azért az több százezer embert vonz, tehát ez is egy vita kérdés, hogy mondjuk akkor igazságos-e az, hogyha ezt egy kalap alá vesszük, vagy nem igazságos, de hát az kétségtelen, hogy az embereket ez érdekli, tehát meg lehet teremteni a támogatást. Igazából itt a felhasználás az, ami sok esetben nem volt hatékony az elmúlt években is, tehát nem alakult ki sok helyen olyan utánpótlásképzés, ami eredményes lett volna, vagy pedig nem találták meg azokat a csatornákat, ahonnan még több fiatalt, akár mint szurkoló, akár mint sportoló be lehet húzni ezekhez a klubokhoz. Meg hát nem voltak olyan nemzetközi sikerek, ugye itt egyedül a Ferencváros az, amelyik nemzetközi sikereket tudott elérni, tehát ahol azt lehet mondani, hogy ebből szempontból is jól hasznosult a befektetett összeg. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért ebben azért van mit javítani, meglátjuk, hogy ez hogy fog tudni változni. Azért azt sem szabad elfelejteni, és itt is sokszor elhangoznak ilyen egyoldalú kritikák a sportra fordított pénzre, hogy a futballban is az volt, hogy 1990 után az állam nem csak hogy kivonult a futballból, de rengeteg pályát eladtak, felszámoltak, ugye bevásárlóközpontok lettek a helyén, tehát hogy kifejezetten elvettek, nem csak az volt, hogy kivonultak, de elvettek a sporttól, a focitól, miközben egyébként hát sokszor a politikai befolyás az továbbra is megmaradt. Tehát azért nagyon nehéz ezt így működtetni, és azért ennek kapcsán vannak félreértések, vagy szándékos torzítások. Az más országokban sem ritka, hogy állami szerepvállalás van a futballban, tehát elsősorban az utánpótlás nevelésben, de akár a

0: a szponzorációban is, hogy államok, ugye elsősorban akár az arab államok megjelennek Nyugat-Európában is, de azért mondjuk akár a Real Madrid vagy a Barcelona mögött is mindig azért látszik, hogy valami fajta állami támogatás van, de akár a portugál élcsapatoknál is ez látszik. Állami cégek szponzorként föllépnek, Ausztriába is, önkormányzati cégek, tehát hogy azért ez nem teljesen úgy van, mint ahogy itt sokszor le van festve, hogy nyugati kluboknál ez elképzelhetetlen, hogy állami pénzek legyenek benne. Bizony állami önkormányzati pénzek ott is megjelennek, a stadion rekonstrukcióba is, tehát hogy árnyalt a kép, és hát ugye Kelet-Európában pedig különösen jellemző ez. Azt hozzá kell tenni, hogy itt is megjelenik az, mint ami a művészeteknél, hogy a mecenatúra az sok szempontból hiányzik, tehát hogy azok a cégek, amik egy adott országban sikeresek, azért azoktól elvárható lenne, hogy a sportot vagy a kultúra más területét valamilyen szinten a magukénak érezzék, és ez azért sokszor kevéssé jelenik meg.
1: A sportban mennyire fontos a nemzetközi kapcsolatok jelenléte?
0: Hát a mai sportvilágában ez már elengedhetetlen. Talán egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy háttérbe szorult. Tehát elsősorban az ilyen sportlétesítmények megépülése után az fontos, hogy megkapjanak ilyen nemzetközi, nagy nemzetközi versenyeket. Ugye Magyarország ebben nagyon jól teljesített, ugye most volt itt BL döntő, de volt úszó VB, tehát hogy azért itt nagyon komoly atlétikai versenyek voltak. Tehát hogy ebben az elmúlt időszakban nagyon jól teljesített Magyarország. De az a fajta sportdiplomácia, ami régen volt, ami a bíráskodást jobban befolyásolta, az azért most már háttérbe szorult. Tehát azért én azt gondolom, hogy bár vannak érdekes döntések, és ezek nagy viart kavarnak, mert ugye most már az egész világ tudja ezeket nyomon követni tévén, vagy elektronikus eszközökön, tehát interneten gyorsan fölkerül. Azért az a fajta, hát erősen részlehajló ítélkezés, ami nagyon sok helyen megjelent egy pár évtizeddel ezelőtt, és nagyon nagy szerepe volt annak, hogy ki kivel van jóba, ez azért némileg háttérbe szorult.
1: Szóba került az NB1-es labdarúgásnak a közvetítés jogai. Napjainkban is ezért komoly piaci harc zajlik.
0: Igen, ugye itt elindult egy nagyon erős kampány, ami próbált eztnek az értékét lehúzni. Itt el kell mondjam, hogy itt az MLS egy jó döntést hozott, hogy ott az RTL Klub nagyon hamar próbált nagyon nyomott áron ajánlatot tenni. Ezt elutasította az MLS, és végül ugye ugyanúgy az M4 Sport közvetíti vélhetőleg egy magasabb áron. Itt meg kell határozni, hogy mi az, ami reális. Én azért azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban is voltak olyan kimutatások, hogy mondjuk az NBA nézettsége, tehát hogyha fajlagosan nézzük, hogy egy nézőt hány forintért érnek el, tehát a közvetítések joga mennyibe kerül egy NBA vagy egy bajnokok ligája esetén, akkor még a NBA-ben még mindig kedvezőbb volt a helyzet, tehát kevesebbe került egy néző elérése. Tehát azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy itt azért annyira irreális pénzeket fizettek volna, valamennyire véletlenül a piaci ár fölött, és valamennyire ez támogatás is volt, de ahogy utaltam rá, hogy mondjuk egy színháznál nem kérdőjelezzük meg, hogy kell támogatásot, akkor itt sem kell feltétlenül megkérdőjelezni, vagy meg kell határozni, hogy mi az a szeg, amit még elfogadhatónak tartunk. Érdekes megnézni a szerencsejáték ZRT vagy azt megelőző időszakoknak a tevékenység. Ugye volt olyan időszak, amikor a szerencsejáték ZRT semmi pénzt nem adott a magyar sportnak, miközben részben belőle élt, tehát a magyar sportra érkező fogadásokból profitált, tehát hogy azért volt egy ilyen kilengés is, aztán utána nyilván az elmúlt időszakban a szerencsejáték ZRT az megjelent a csapatok mögött, de hát alapvetően joggal, hiszen nagyon sok fogadás az NB1-es meccsekre, vagy más sport, magyarok által érintett sporteseményre történik.
1: Hogyan látod a TAO támogatás helyzetét?
0: Itt ugye a TAO-val kapcsolatban rengeteg félreértés van, ugye alapvetően az utánpótlást támogatja a TAO. Sokan kritizálják ezt, sokan azt mondják, hogy pont a normális szponzorációt szorítja a háttérbe. Ugyanakkor kialakult egy olyan rendszer, amivel azért a gyerekeknek a sportoltatása sokkal könnyebbé vált, mint régen, tehát a megfelelő infrastruktúra nagyon sok helyen megszületett, vannak tornák, akár a fociban, ahova el lehet vinni a gyereket, meg elviszik őket ilyen, akár még kisebb csapatok is. Itt is lehet javítani, itt is hall az ember rémtörténeteket, hogy nem arra ment el a pénz, meg nem úgy ment el a pénz. Ezeket nyilván vizsgálni kell, vagy ha úgy van, akkor szigorítani a szabályon, de azért alapvetően a TAO támogatás az működik. És azért azt is érdemes megnézni, hogy a magyar sport egy sokkal nehezebb helyzetben van, mint a korábbi évtizedekben. Ugye a korábbi évtizedekben voltak olyan sportágok, például a kajakkenu, ahol néhány országban volt csak jelentős kajakkenu élet, és persze hoztuk az eredményeket, örültünk is neki és joggal, hiszen akkor is nehéz volt nyerni, de most olyan országokban vannak arany éremre esélyes versenyzők, amik korábban nem is játszottak szerepet akár mondjuk a kajakkenuba. Tehát én azt gondolom, hogy azért egy sokkal nagyobb verseny van, a sport az felértékelődött a világban, nem csak a futball BB, amit látunk, hogy az egész világ nézi, hanem az egyéb sportágokban is sokkal több ország próbál odaérni, úgyhogy már ahhoz nagyon komoly pénzügyi befektetés kell, hogy a jelenlegi szintet valahogy megőrizzük.
1: A TAO támogatást valójában lehet munkahelyteremtő támogatásnak is nevezni, hiszen rengeteg ember él a sportból.
2: Sokan dolgoznak benne.
0: Ez így van, és a sportnak rengeteg összetevője van. Nyilván aki sportol, ugye szoktak ilyen kimutatásokat közölni, hogy nyilván az egészségügyi költsége akkor kisebb lesz, kevesebb teher árul az államra. Aki ebben dolgozik, annak egyfajta bevételt jelent, de például azt is láttuk, hogy a Fradi, amelyik ugye mondták, hogy állami támogatásokat kap, de valójában nettó befizetője a költségvetésnek, hiszen annyi adót fizet be, vagy aki mondjuk kimegy egy meccsre, az megvesz egy meccsjegyet, azon is van egy áfa. Ott azért megiszik egy pohár sört, vagy egy üdítőt, teszik egy szendvicset, ezeken is van forgalmi adó. Aki ott őt kiszolgálja, annak van munkája, az is befizeti utána az adót. És akkor már arról is beszélünk, hogy mondjuk a nemzetközi bevételek után is bizony elég komoly összegek kerülnek adó formájába az állami költségvetésbe. Vagy láttuk itt a Bajnokok Ligája döntőt, hogy mekkora bevételt hozott mondjuk a budapesti szálloda vagy lakáskiadó vállalkozásoknak. Azért van ennek egy ilyen oldala is, nyilván azért itt is nem jó az, hogyha csak azt hangsúlyozzuk, hogy mennyit költ az állam a sportra, hanem látni kell azt, hogy ez milyen bevételeket és milyen egyéb társadalmi hasznokat hoz.
1: Kedves hallgatóink, Huber Sebastian politikai elemzővel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Agócs Gergely néprajzkutatót, népzenészt, a Fonózenekar zenekar vezetőjét, a Magyarságkutató Intézet tudományos főmunkatársát. Örülök, hogy interjút készíthetek Gergellyel, hiszen a közelmúltban jelent meg a Magyarságkutató Intézet Magyar Őstörténeti Műhely Beszélgetés című kiadványában egy izgalmas tanulmánya, amelyben összefoglalja az észak-kaukázusi türk népek zenefolkrójának magyar őstörténeti vonatkozásait. Honnan kezdődött ez a kutatómunka, és miért tartotta fontosnak, hogy Kodály Zoltán, Vikár László, Berecki Gábor kutatásai nyomán elinduljon, és hatalmas munkát végezzen?
2: Az ezredforduló éveiben több olyan forrás munkát kiadtak újból magyar nyelven, amelyek a középkor különféle olyan forrásaiból emeltek át részleteket, amely források a magyar honfoglalásra, avagy az azt megelőző eseményekre vonatkozóan szolgáltatnak számunkra információkat. Ezek a források ugye leginkább latin, görög nyelven íródtak, de különféle nyugati krónikák, avagy a mi magyar krónikásaink, nyilván a középkorban latin nyelven értekező magyar krónikásaink feljegyzéseit olvashatjuk ezek között. Nekem feltűnt, hogy a magyar néprajzkutatás, a magyar népzenekutatás, egyáltalán a magyar társadalomtudomány pont csak azokra a régiókra nem terjeszti ki az érdeklődését, amely régiókba egybehangzóan lokalizálják ezek a források a honfoglalás kiinduló pontját, illetve a honfoglalás előtti tartózkodási területét a Magyar Törzsszövetségnek. Ugye Anonymus Dentű Mogyert emleget, ami, hát a Den, mi az a Den? A Mogyert azt érteni. Nos, a Kaukázus északi előterében élő türk népek nyelvén így nevezik a Don folyót, Den vagy Ten a neve. Dentű, az pedig Doni, tehát Don melléki szállás területről értekezik. Anonymus Kézai Simon a meotiszi ingoványokat emlegeti a Gesta Hunnorum et Hungarorum című latin nyelvű művében, a magyarok cselekedeteiben, ugye 1282-83 években keletkezhetett ez a mű, és ő a meotiszi ingoványokra helyezi azt a, hát ilyen kicsit mitikus történetet, hogy Hunor és Mogor, Mogorként van írva, amit ma magyarként értelmezünk. A két testvér, amikor szarvasünőre vadászik, és akkor elrabolják Dulának, az alánok fejedelmének lányait, azokkal egybekelének, elsokasodának, és majd a meotiszi ingoványok nem tudják már elbírni az népnek az nagy sokaságát, és ezért elindulnak új hazát keresni maguknak. Hol van ez a meotisz? Mi a Meotis? Hát nagyon egyszerű, ugye a Fekete-tenger görög neve az a Pontus, és van az az észak-keleti, ma Azovi öbölnek nevezzük, ez a része a tengernek, ennek a görög neve a Meotis, és a bele torkolló Don, illetve Kubány folyók torkolatvidékét övező mélyföldeket nevezhette a Kézai Simon a meotiszi ingoványoknak. Mai napig búja vegetációval jellemezhető ez a régió, és ott van a 940-es évtized utolsó éveiben keletkezett követi jelentés, és ott van egy sokkal korábbi forrás, amely gyakorlatilag a honfoglalásban, a gyerekkorukban talán résztvevő szereplőktől származik. Ugye a 940-es évtized utolsó éveiben követségben járt a bizánci császárnál két magyar vezér, Kál fia Bulcsú és Tevel fia Tormás, és az ő követségükről egy jegyzőkönyv készült, egy ilyen jelentésnek tekinthetjük, és ez fennmaradt a császár művében, de Administrando Imperio, tehát a birodalom kormányzásáról címmel vált ismerté, aztán a legújabb kor történetírása számára. Ezek a magyar vezérek a császárnak gyakorlatilag tolba mondták a honfoglalás történetét, azt írják, hogy a kazárokkal álltak szövetségben, a kazárok mellett éltek, velük együtt harcoltak. Nos, hát ha megnézzük, hol helyezkedett el abban az időben, vagy hát a honfoglalás évtizedeiben a kazár kaganátus, akkor megint csak a Kaukázus északi előterében találjuk ezt az államalakulatot, a két tenger, a hegység, a Kaukázus, illetve a Fekete-tengerbe torkolló Don és a Kaspi-tengerbe ömlő Volga folyamok képezték a természetes határait a kazár kaganatusnak, hol kiterjedt messzebbre is a kazárok befolyási övezete, hol összépszűkült. Lényeg az, hogy ismét a Kaukázustól északra elterülő vidékeket jelölik meg a honfoglalás kiinduló pontjaként. Nem beszélve arról, hogy ugye ez egy eredetileg görög nyelvű forrás, és ott, amit Etel köznek fordítanak, hát az Attil Kai Özau. Így jelenik meg a görög nyelvű forrásban, a Kai az ógörögben ést jelent, tehát hogy az Attil, ami a Volgát jelenti, és semmilyen más folyót nem jelent a ismert nyelvekben, és az Özau, az pedig Vagyadnyeper lehet, mert azt mai napig Özau-nak nevezik, ezek az ott élő türk népek, vagy pedig lehet, hogy már az Azov öbölre vonatkozik, tehát magára Meotiszra. Nem tudjuk. Lényeg az, hogy a Volga és a Dnyeper, vagy a Volga és a Meotisz közötti térségeket jelölik meg a korábbi szállásterületekként. Úgyhogy az meg megint csak ott van. És nekem nagyon furcsa volt, hogy pont csak ezekre a vidékekre vonatkozóan nem épített ki a magyar társadalom tudomány kutatásokat, pont csak ide nem szerveztek expedíciókat, hanem mind csak ennek a kétségkívül létező nyelvészeti kapcsolatnak, a finnugor nyelvek irányába létező összefüggés rendszernek értelmében a különféle finnugor népekhez, vagy ha türkökhöz, akkor elment Bartók Béla ugye Törökországba, az Adana vidéki jürükökhöz, vagy pedig elmentek valahova belső Ázsiába kutatni, gondoljunk csak Vámbéri Ármin utazásaira. Tehát pont csak oda nem mentek, ahova a konkrét középkori forrásaink helyezik a honfoglalás előtti eseményeket. Hát én ezért indultam el, 2000-ben szerveztem az első expedíciót ebbe a térségbe, akkor a Karacsályok és a Balkárok település területére utaztunk, vittem magammal Sipos János kollégát, és ott hát eléggé sok, több mint 300 dallamot sikerült dokumentálnunk, és ezt követte még több mint 25 következő kiutazás, amelyek során aztán a kutatást kiterjesztettük egyrészt szomszédos népterületekre is, ilyen volt a Kaukázus déli lejtőin élő szvánok falvaiba szervezett expedíció, Grúzia tartományába, ilyen volt a dagesztáni darginok egyes falvaiban történő adatfelvétel, de aztán elindultunk mi is Közép-Ázsia irányába, de nem vakon, hanem a nogajoktól kapott információk alapján, akik elmondták, hogy hát neki közeli rokonaik a karakalpakok, akik ma Özbegisztán nyugati részén élnek, egy külön tagköztársasága az Özbeg Államszövetségnek Karakalpakstan, és valamikor a 16. század során volt egy nogai kazah háború, akkor váltak le a Nogai Törzsszövetség keleti törzsei, és ők a mai karakalpakok ősei. Tehát a karakalpakokhoz is elmentünk, majd a karakalpakok mondták, hogy vannak nekik rokonaik még keletebbre. Az Amudarját, ha követjük, akkor egyszer csak Szurhandarja tartományban találkozhatunk a kongratokkal, akik szintén kipcsak dialektust beszélnek. Nos, mi a kipcsak? Ugye Magyarországon ez egy ismert fogalom, ugyanis valószínűsíthető, hogy a Magyarországra érkező Kunyász szövetség vezetői, az elit, azok a kipcsak törzsből származhattak. És ezért lehetett a magyarországi kunok ön elnevezése a kipcsak, hiszen ez egy gyakori megoldás, hogy valamelyik vezérről, vagy annak törzséről nevezi magát el egy a későbbiek során megerősödő etnikum. Nincs kizárhatja, magyarokkal is ez történt, hiszen azért szembeötlő a megyer törzs és a magyar népnév hasonlósága. De ezt most ne bontsuk ki, hanem térjünk vissza a kipcsak ághoz, a türk nyelvcsalád kipcsak ágának nyelveihez, hiszen feltűnő, hogy nekünk a kutatásaink során a legnagyobb hasonlóságot, a magyar népzene legerősebb rokonságát éppen a türk nyelvcsalád, ugye az altáji nyelvközösség türk nyelvcsaládjának, kipcsak ágának nyelveit beszélő etnikumok népzenéjében sikerült feltárni.
1: A kutatás több mint 2 évtizedig tartott. Hallatlanul izgalmas az egész kutatás, és itt a kedves rádióhallgatóknak el kell, hogy mondjam, Gergely nem csak tanulmányt írt, hanem naplót is vezetett erről. Mik ezek a jelek, amik itt láthatunk az ön naplójában, amely akár az önök családjáig visszavezethető?
2: Ezek a jelek a nogajoknál és a karacsályoknál, a balkároknál, illetve a karakalpakoknál is léteznek. Ezek ilyen nemzetségjelek. Ők tamgának nevezik. Ezek ilyen ábrák, amelyek hát különféle irányokból származhatnak. Egyike másika megfejtéséhez még akár a magyar rovás írást is segítségül vehetjük, mert például a Balkár föld egyik ismert nemzetsége a Mecsijev, ugye ez az Ev-Ov, ezt válasszuk le, mert ez egy ilyen orosz toldalékrag, amit hozzá illesztenek az eredeti nevekhez, tehát aki Mécsnek neveztetik, akár Magyarországon is, azoknak itt a rádió hullámaink keresztül is üzenem, hogy vannak rokonaik a Kaukázusban, tehát a Mécs nemzetség ott is létezik, és hogyha megnézzük a tamgájukat, gyönyörű szépen kiolvasható belőlük, egy ilyen ligatúrába összerendezve a magyar rovásírás M, E és C betűje. Ezek a tamgák többféle funkciót láttak el, egyrészt a harcban, ugye látszott, hogy melyik nemzetség hol helyezkedik el, hiszen a zászlókra, magasan hordott zászlókra ezeket a tamgákat ráhímezték. Másrészt az állattartásban volt fontos szerepe, hiszen az egyes nemzetségek a saját állományuk állatainak oldalára, hátára, sütővasakkal ráégették ezeket a tamgákat. Érdekes módon a jószág billogok, mert mi így neveztük őket, ők úgy hívják, hogy bilge, ezt a sütővasat. A jószág billogok Magyarországon is fennmaradtak, és hát a 20. század óta rovás jelek valójában ezekben a jószág billogokban élték meg, tehát egyik másik régi rovás jelet az egyik másik alföldi család jószág billogában felismerhetjük. És nálunk is megmaradt egy ilyen. Maga a sütővas elveszett, de egyszer kaptam gyűjtés közben egy pár használaton kívüli csizmát, kemény szárú csizmát. És nagyapám csizmadiának volt kitanulva, persze, hogy kiment a csizma divatból, egyre inkább csak suszterek voltak. És azt mondja, hogy mutasd már ide, fiam, azt a csizmát. És itt a sarka fölötte, ahogy össze volt várva, ott volt egy ilyen érdekes jel. Hé, ezt még apa csinálta. Mármint, hogy az én dédapám. Ha mondom, azt honnan tudja nagyapa? Hát ott rajta van a jelünk. És hát ilyen két felfele mutató, mintha nyílnak, csak ez a íve lenne ott, volt a várrás mellé. És én azt hittem, hogy ez két ilyen stilizált A betű, hogy Agócsi és Agócsi. Azt mondom, nem, ez egy ilyen sütővas volt. A háború után még megvolt, de aztán elveszett. Ezt sütötték a jószág oldalára, ami a miénk volt. Ilyen madarat formáz. És hogyha belegondolunk, hogy az Agócs név, az a Ákos, Akócs, Jakus nevekkel a rokonságban, akkor ha megnézzük, hogy honnan származhat, tehát mi lehet ennek a kifejezésnek az etimológiája, akkor nem lehet kizárni azt se, hogy a türk ak, kus, az fehér, valamilyen madár a kus. A baskirok a hattyút nevezik akkusnak. Az anatóliai török népmesékben a griff madár neve az akkus. A karacsályok, ha azt mondjuk, hogy akkus, akkor ez a fehér sas. De van olyan nyelv, ahol sólymot jelent. Nekünk ezt tetszik a legjobban, hogy fehér sólyom, ezt mondjuk a gyerekeinknek. A lényeg az, hogy még a kifejezés is alátámasztja azt, hogy egy ilyen madárformájú jószág, billog vagy nemzetség jel lehetett valamikor a múltban az agócsoknak a szimbóluma, és egyszer a Berec Andris barátommal egy vitába keveredtem, azt mondja, hogy abból nem lehet G, a K-ból. Mondom, Andriskám, még megmondom, hogy nem csak a szó közepén, még a szó végén is lehet egy K-ból G a magyar nyelvben, mert van nekem egy bizonyítékom erre, hogy az akkus, ugye agócs, hogy fordított szórendben is létezik a magyar nyelvben, amikor azt mondjuk, hogy kócs ag, az pedig egy nagy fehér madár, úgyhogy szerintem ennyi véletlen már nem lehet véletlen, úgyhogy valami lesz benne, hogy ez a nemzetségjel nem véletlenül alakult ki.
1: A dallamvilágot tekintve számomra emlékezetes maradt az a hangversenyük, aztán később előadást is hallhattunk Gergelytől ezzel kapcsolatban. Szóval az az előadás, amit a művészetek palotájában tartottak, ahol egyértelműen hallhattuk a magyar népdalok és a Gergely által gyűjtött Nogály vagy Karacsály népdalok hasonlóságát.
2: Amikor a Fonó zenekar fennállásának 20. évfordulóját ünnepeltük, akkor egy kettős koncerttel tettük ezt meg, mert ugye Kodály úgy fogalmaz, 1939-ben egy Magyarság a zenében című tanulmány jelent meg a tollából, és abban úgy fogalmaz, hogy egyik kezünket Bach és Palestrina fogja, a másikat pedig a Cseremisz, a Votyák és a Nogály Tatár. Képesek leszünk-e nem ide-oda hánykódó komp lenni e két világ között, hanem híd esetleg szárazföld, így fogalmaz, feladatnak elég lenne következő 1000 évre, hogy egy szárazföldöt hozzunk létre a két világ között. Ezt a nyugati kapcsolatot mi felmutattuk a Vadbarokk című lemezünkkel, és hát a lemezek sajnos kimentek a divatból, ma nem vesznek emberek lemezt. Talán nincs elég türelem, hogy végighallgassanak egyben egy 70-72 perces zenei anyagot, legalábbis otthon, mert koncertekre még az eljárnak. És arra gondoltunk, hogy ennek a másik keleti kapcsolatrendszerünknek is felmutatjuk a konkrétumait, és ezért létrehoztuk az Atyai Ág című produkciót. Ebben a produkcióban pedig úgy gondoltuk, hogy nem mi fogjuk elmuzsikálni ezeket a keleti dallamokat, hanem az lesz a hiteles, hogyha a keleti gyűjtéseink adatközlőit elhozzuk Magyarországra, és hát 2014 óta ezeket a gyűjtéseimet már egy nagyon kiváló kollégával, Sonfej Kara Dáviddal együtt végezzük, az összes türk nyelvet beszéli, tehát az ő nyelvtudása hozzá segített engem ahhoz, hogy ne csak a kapuk, hanem a legbelső ajtók is megnyíljanak. Ezáltal nem csak adatközlői, tehát hogy a gyűjtő és adatközlő, vagy a kutató és alany közötti viszony alakuljon ki, hanem jó barátságok szövődtek ezeknek a népeknek a különféle képviselői között és közöttünk. Ezért aztán nem ütköztünk nagy nehézségbe, hogy meggyőzzük őket, hogy jöjjenek el Magyarországra, és hát sok esetben a pásztort a hegyről kellett lehozni, és az volt a gond, hogy hogyan szervezünk helyettest a produkció vendégművészei helyett otthon a nyáj mellé. Úgyhogy tényleg falusi parasztasszonyok, pásztoremberek jöttek. Persze volt ilyen, ha már a Nogályokat említette, volt zeneileg képzett kolléga is közöttük, hiszen Aslanbek Sultanbekov barátunk, annak ellenére, hogy szülőfalujának dalait adta elő a Nogályok nemzeti hangszerén, a dombrán kísérve, annak ellenére ő konzervatóriumot végzett, és annak idején ilyen könnyű zenei pályán indult el, és aztán fiatal felnőttként rádöbbent, hogy a népének az értékeit a népzene segítségével tudja leginkább terjeszteni a világban, úgyhogy visszakanyarodott úgymond, letette a gitárt, felvette a dombrát, és elment ő maga is gyűjteni a családja kisöregjeihez, és Arslanbek ezeket a dalokat adta elő, illetve tisztelegve a már említett Vikár László és Berecki Gábor hatalmas teljesítménye előtt, ők a 50-es évek végétől 1979-ig bezárólag 12 expedíciót szerveztek, de kicsit északabbra a Volga-Káma vidékére, még Kodály irányította őket oda, hiszen őt az érdekelte, hogy a finnugor vagy a türk oldalon van több párhuzam, és hát ugye ott érintkeznek délről a türk népek, északról a finnugor népekkel, úgyhogy ők ott végeztek hihetetlen nagy munkát, több mint 5000 dallamot sikerült nekik is rögzíteniük, ezért aztán arról a vidékről is hívtunk erre az Atyai Ág című produkciónkra egy vendégpárost, Henife néni és fia Azat, ők baskírok, Baskortosztánból érkeztek, és Azat a baskírok nemzeti hangszerén, az ő hosszú furuglájukon, a kurajon muzsikált, Henife néni énekelt, illetve dorombon játszott. Hát ott is megmutattuk, hogy bizony van a baskírok irányába is párhuzam, viszont azt tudjuk mondani, hogy a nogajok, kumukok, karakalpakok viszonylatában ez a párhuzam nem csak egyes magyar dallamcsoportokra korlátozódik, hanem gyakorlatilag a magyar népzene dallamcsoportjainak mintázatát is megtaláljuk, tehát hogy minden korábban történeti rétegnek gondolt magyar népzenei dallamcsoporthoz tudunk mutatni párhuzamot ezeknek a népeknek a hagyományos zenei kultúrájából.
1: Lesz a folytatás. A Magyar Őstörténeti Műhely Beszélgetés című kiadvány egy lezárás, vagy a Kodály által javasolt hídszerep tovább épülhet.
2: van folytatás, hiszen ennek a tanulmánynak a folytatásaként a Magyar Sakkutató Intézet évkönyvének egyik későbbi kötetében megjelentettem a Karakalpak népzene irányában fennálló párhuzamokat is, tehát Dunának, Amudarjának egy a hangja, a magyar népzene dallam típusainak változatai a Karakalpak zenefolklórban. Ezt a címet adtam ennek a tanulmánynak, illetve most fog megjelenni a következő évkönyvben a Bínöger hős énekének a magyar párhuzamait felsorakoztató tanulmányom, hiszen a Karacsály-Balkár folklórban megtaláltuk a magyar csodaszarvas monda párhuzamát, illetve hát nekünk a monda valójában nincs is meg. Ilyen töredékek maradtak fenn, egyrészt a középkori krónikáinkban, másrészt pedig a folklórban jelesül a regős énekeinkben. Van az a jelenet, amikor Szent István király üldözi a csodaszarvast, és aztán a szarvas megáll, és vitába száll üldözőjével. Ugyanezt a jelenetet megtalálhatjuk Bínöger hős énekében. Ott nagyjából az Elbrust, ha elképzelik arra, hogy a rádióban nem tudunk térképet mutatni, de hogyha a Kaukázus körülbelüli közepén elképzeljük Európa legmagasabb hegycsúcsát, az Elbrust, 5642 méteres hegyről beszélünk, annak az észak-keleti lejtőin élnek a balkárok, észak-nyugati lejtőin pedig a karacsályok, és hát ők egy nyelvet beszélnek, gyakorlatilag egy nép, csak az orosz adminisztráció választotta külön őket, és sorolta be őket két külön kaukázusi tagköztársaságba, úgyhogy ennek a népnek a folklórjában megtaláltuk egy érdekes ilyen hősének formájában a mi csodaszarvas mondánknak az összes ismert motivumát.
1: Engedje meg végül egy személyes kérdést, hogy hogyan hat saját zenei munkásságára a kutatás eredménye.
2: Az az érdekes, hogy mint ahogy a magyar népzenében a sokat emlegetett pentatónián kívül nagyon sok minden egyéb is megtalálható, ezt a nagyon sok minden egyebet is megtaláltuk ezeknek a népeknek a zenei hagyományaiban. Csak mondjak egy nagyon egyszerűt,

0: tulajdonképpen ez egy balkár rítusének volt. Az első, a magyar szövegű, az egy zoborai lakodalmi rítusének, a másik pedig egy balkár rítusének, amelyet a Tepena nevű istenséghez énekelnek. Ez volt az ősvallásukban a termékenység istensége, és amikor elindulnak aratni, aratás előtt ezt éneklik, a Tepenát. Hát én remélem, hogy a laikus rádióhallgatók fülének is két hasonló dallam hangzott el. Tehát ezeket természetesen azóta tudatosan beépítjük a saját koncertjeink műsorába. Megjelenítünk ilyen hangszereket is, például Navratil Andrea énekesnőnk agacskomusz kísérettel, ami a dagesztáni kumukok egyik hangszere, szokta énekelni azt a dalt, az Amandosun dalát, amelynek aztán a moldvai magyar párhuzamát szoktuk előadni a színpadon, de vannak somogyi, zoborvidéki, szatmári párhuzamok, tehát gyakorlatilag az egész magyar nyelvterületről tudunk mutatni olyan dallamokat, amelyek a valamelyik kipcsak-türk etnikum népzenéjéhez gyakorlatilag olyan közelségben illeszkednek, minthogyha nem is Nogai vagy Karakalpak dallamról beszélnénk, hanem egy másik izgalmas, nagyon közeli változatról, egy szomszéd faluból, egy szomszédos magyar faluból, és nem 3-4 ezer kilométerre elhelyezkedő területekről.
1: Kedves hallgatóink, dr. Agócs Gergely néprajzkutató névzenésszel, a Magyarság Kutató Intézet tudományos főmunkatársával, az észak-kaukázusi türk népek zenefolklóriának magyar őstörténeti vonatkozásairól beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Lánc.
1: A Fonó zenekar muzsikált.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Véget ér Szijjártó Péter parlamenti munkája. A politikus bejelentette, hogy lemond országgyűlési mandátumáról, miután vezetői állást kapott a kínai BYD-nál. Szerdától a világ egyik legnagyobb elektromos autógyártójának külső kapcsolataiért és új üzletágainak fejlesztéséért felel majd. A BYD az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. A BYD Magyarország az MTI-vel közölte, hogy Szijjártó Péter nem a magyarországi vállalatvezetésben kap szerepet, hanem egy globális nemzetközi pozíciót tölt be, amelynek nincs köze a cég hazai működéséhez. A Fidesz frakció reakciójában kiemelte, Szijjártó Péter ezzel a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető lesz a világon, hiszen ilyen méretű és a nemzetközi gazdasági térben ekkora súlyú vállalatban egyetlen magyar ember sem tölt be ilyen magas tisztséget. Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e Szijjártó Péter lemondásáról, Havasi Bertalan azt mondta, Szijjártó Péter és Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Magyar Péter szerint Szijjártó Péter BYD-hoz igazolása utólag is bizonyítja, hogy külügyminiszterként nem a magyar, hanem külföldi érdekeket szolgált. A Tisza párt miniszterelnöke a volt külügyminiszter távozását a Fidesz teljes szétesésének újabb bizonyítékaként értékelte, és azt írta, hogy a kormány párta megszűnés útjára lépett. Az országgyűlés rendjéért az országgyűlési őrség felel. Most még ugyanis Pósfai Gábor belügyminiszter döntése alapján ez október 1-től megszűnik. Az országgyűlési őr verekedés esetén közbeavatkozhat, a törvény szerint az országgyűlési őr a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása során kényszerítő eszközként kizárólag testi kényszert alkalmazhat. Magyarul az őrök megfoghatják, lefoghatják, szétválaszthatják, vagy kikísérhetik az érintetteket, de egyéb eszközöket nem használhatnak, mint például gumibot, bilincs, paprikaszpray. Külön érdekesség még a törvényben, hogy a házelnök külön utasítást is adhat az őröknek. A törvényben szerepel továbbá, hogy az országgyűlési őr köteles végrehajtani az utasításokat, akár az élete kockáztatásával is. A törvény arról is szól, hogy az országgyűlési őrség feladata nem a nyomozás, hanem a parlament rendjének biztosítása. Írta mindenről az index.hu. Hétfőn megszavazta a parlament az alaptörvény 17. módosítását, amely többek között Súlyog Tamást is elmozdítja pozíciójából. A köztársaság elnöknek már csak pár napja maradt dönteni, hogy aláírja-e azt, vagy tovább küldi az Alkotmánybíróságnak. Ebben a felfokozott helyzetben Súlyog közzé is tett egy posztot szerdán a Facebook oldalán, de nem erről, hanem a július 15-ére eső bíróságok napjáról. Bejegyzésében pár fotót osztott meg az Országos Bírói Tanács ünnepségéről. A bíróságok napja jogrendünk alapértékeinek az ünnepe, hiszen az igazságszolgáltatás intézményi tiszteletéről és a bírák megbecsüléséről szól. Egyben rámutat arra az eszmeiségre, amelyet a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni, a jogállamiság működtetésére. A jogállamiságra, ami nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan objektív ténykérdés a törvények uralmát jelenti. Egy működő rendszer, amely magában hordozza a jog tiszteletét és az állam rendjéről alkotott felfogást, ami a polgári Magyarország megszületése óta viszonyítási pont, írta Súlyog Tamás, amit a telex.hu idézett. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön a felhős tájakon fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket, 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Az Anzix következik.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Krisztina városban vagyok, közel Márai Kosztolányi egykori otthonához, a Patinás Színház Történeti Múzeum épületében, és Bodolai Géza igazgató úr, beszélgető társam. Első kérdésem az, hogy gondolom nem színháznak épült ez az épület, ez egy palota. Mi volt ez?
4: Ez az Áldási családnak a lakóhelye volt, Ibl Miklósnak voltak ők viszonylag közeli rokonai, és a családnak építették föl, majd a világháború után 49-ben ezt államosították, és a díjbeszedő vállalaton kívül az annak a színházi intézetnek adott otthont, amelynek mai napig utódai vagyunk, különböző neveken működött ez, de tulajdonképpen a színházi intézet a moszkvai szovjet típusú intézetek sorába állt be akkor. Első igazgatója a leghosszabb ideig ő volt Hont Ferenc.
0: Engem tanított még a bölcsészkaron.
4: Engem is. Ott volt neki egy körülbelül ekkora szobája.
0: Mindig József Attilával dicsekedett.
4: Igen, és ő maga volt a színház tudomány. Nagyon érdekes anekdotákat mesélt a korszakról. Ahogy a legenda szerint ő alapította a szegedi szabadtéri játékokat, valójában nem. Én magam ugye Szegeden kezdtem a pályámat 84-ben színház rendezőként, és 40 évén át csináltam is. Itt most 7 éve vagyok az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet, ez a pontos nevünk ma, vezetőjeként. A valódi múzeumi kiállítóhelyünk, ezt rengetegen összekeverik folyvást, az a Bajor Giziről elnevezett színészmúzeum, az viszont valóban Bajor Giziék egykori villája volt, ott is több család lakott, és tulajdonképpen a férje, a híres Orfül Gégész Germán Gyula okán vált ez a villa az ő lakhelyévé is.
0: Ez a Stromfeld-Aurél utca, ugye?
4: Van. Ott most is van 4 kiállításunk, ezt mind a honlapunkról követhető. A
0: múzeum... Tehát önökhöz tartozik?
4: Az... Igen, alapvetően. Az első perctől tulajdonképpen lazán, amikor ezt még a Gobbi Hilda ilyen félamatőrként, amit talált, azt úgy kiállította a legjobb ízlése és lehetősége szerint, és utóbb ez viszont országos gyűjtőkörű múzeummá vált, válhatott, és mint ilyen a színházi intézettel fúzionált.
0: Most Hont Ferenccel kezdődött a gyűjtés, vagy mi az, ami...
4: Hont Ferenc sokkal inkább az a színházi intézet jellegét vitte ennek az egész történetnek, beleértve az akkori színháztudománynak nevezett tanszéket az ELTE-n. Itt mögöttem itt van egy teljes sor kiadvány, és kétségtelenül még ilyen szinte stencilezett, vagy nagyon egyszerű technikával sokszorosított kiadványokon, offset kiadványokban, ő az akkori kortárs színházi életnek minél több fontos figuráját, Eugenio Barbától Brechtig, és a legújabbakat Kántortól kezdve Leon Schillerig, ezeknek a tanulmányait mind ő adatta ki, itt tulajdonképpen ezzel egyfajta színházi népművelési feladatot is vállalva, és hát volt egy elég bizarr tevékenysége akkoriban az intézetnek, nevezetesen minden vidéki színháznak, 2-3 színháznak volt egy felelős előadója. Az ő dolguk az volt, hogy ott nézve én az előadásokat, jelentéseket írjanak arról, hogy az adott színház ideológiailag
0: nincs elhajlás.
4: Mennyire felel meg a kor kívánalmainak. Most voltam udvarias mindazokkal a többféle módon is író, részben kritikussá, részben egyébbé váló egykori szerzőkkel, akik ezeket a jelentéseket akkoriban írták.
0: És ezek a jelentések az önök archívumában benne vannak?
4: Én pályám nincs, ez a minisztériumba került értelemszerűen, de az én pályám kezdetén, tehát ezek ilyen lektori jelentések, igen, voltak ELTE-ben. Az én pályám kezdetén ez még javában zajlott. Tehát ismert, ugye én 84-ben kezdtem, és 89-ig tulajdonképpen nem is volt más valódi célja, vagy irája a mi tevékenységünknek, mint azt megnézni, hogy hol van az a híres fal, amiről
0: ameddig el lehet menni.
4: Pink Floyd kortársunk, ugyebár énekelt akkoriban már javában. Most erről van egyébként egy kiállítás, a színházi szembenállás néhány előadása, 1956-tól 1989-ig. De ez alatt a 33 év alatt a többségében némán hallgató közönség, azért, mert nagyon kevesen mertek nyíltan beszélni 56-ról, vagy azok emigrációban voltak, de a közönség azért igenis az előadásokon keresztül valamiféleképp demonstrálta, vagy adott esetekben tehette ezt, akár az egyik felével nem egyetértve, a nekem alapélményem volt mondjuk a Ljubimov féle háromgarasos operán, ahol megfenyegetett az egyik néző nyakkendőben az emeleten, mint ifjú egyetemistát, hogy miért tetszenek nekünk annyira ezek az ott elhangzó, igen, teljesen nyilvánvalóan a rendszerrel szembe menő gesztusok és színházi megoldások. Tehát ezt még mi a saját bőrünkön tapasztalhattuk.
0: Hát nekem is vannak ilyen élményeim, még Csurka István darabjai, a Házmester Sirató, meg egyebek.
4: A Horvai igenis komoly dolgokat vállalkozott.
0: Pál Istvánnak az Uránbányász, a Pécset.
4: Pál, például Pál István főszerepben van ebben a kiállításban, de a Halász Péterék is.
0: Hol van ez a kiállítás?
4: Ez fönt a Bajor Gizi Múzeum padlásán.
0: Akkor azt meg fogom nézni.
4: Hosszú ideig nem volt semmi, egész pontosan csak az a vendéglakás, egyik elődöm lakott is ott egyébként Pécsről jövett pár évig, amelyiket még Bajor Gizi azért alakított ki ott a padláson, hogyha vendégeik jönnek, akkor ott legyen egyébként egy nagyon csinosan kívülről spalettákkal berendezett, kvázi népi jellegű, ennek a szekrénye mögött rejtegette 44-ben a Germán Gyulát a nyilasok elől. Tehát egy, igen, komoly történelmi helyszín, igen, és ott ezt mind gyakorlatilag a lakást megőrizve, tulajdonképpen a 80-as évek elejének a neoavangárdja szellemében, amiben mi felnőttünk, Mira Jánossal csináltuk meg ezt a kiállítást, amelyik értelemszerűen nem lehet teljes két kis teremben, de azért a kor hangulatát és látványvilágát azt elég jól érzékelteti. Igen.
0: Itt most a Krisztina körúton a gyűjteményük miből áll, mikor kezdődött a gyűjtés, és...
4: Hát a gyűjteményről osztályonként hosszan lehetne beszélni.
0: Milyen nagyszerű osztályok vannak?
4: Nagyszerű könyvtárunk van, van a történeti osztály, azon belül van a képzőművészeti osztály, ennek a festményeit, ugye a két háború között is még javában minden magára adó szín

0: szenikai tárunk. Ugyanott van egy külön bábtár, és azt hiszem, ja, hát is természetesen van egy fotógyűjteményünk a fényképekkel, illetve ezek digitalizálása folyamatosan zajlik, a fotótár, és van egy egykor videótárnak indult, és hangfelvételeknek indult, már a sokkal komolyabb audiovizuális gyűjteményünk. Na most ezekből történnek fönn kiállítások, vagy más hozzánk kapcsolható témákban. Most egy fotókiállítás van éppen, Ilovszky Béla 90 éves, és legalább 60 éven át, sőt több éven át fotózta folyamatosan a színházi előadásainkat, köztünk számos vidékit is, amire más esetleg nem jutott.
1: Tehát Keleti Éva mellett ő volt a másik nagy.
0: Keleti Éva nagyszerű fényképész volt, de nem tudott eljárni minden az ország szerte lévő előadásra, és az elején nyilvánvalóan az MTI küldte még ki Ilovszky Bélát, majd utóbb ő ezt annyira sajátjának érezte, ezt a tevékenységet, hogy valóban voltak korszakok, amikor azt lehet mondani, hogy ő volt az egyetlen az országban, aki össze tudta hasonlítani a különböző színházak előadásait, miközben
1: igen, mindent látott
0: őket. Hát, mindent hogy látta, de fényképezte kétségtelen.
1: Ez a kiállítás is fönt van a Bajor Gizi Múzeumban. Igen. Itt most milyen kiállítás van? Van egy jókai kiállításuk, igen, erről is szóljunk.
0: De miután éppen, hogy a működésünknek, tehát külön kiállításokat létrehozni hosszabb ideje nem volt mód, egyszerűen itt ilyen szervezeti átalakítás is volt időközben, mi a egyszer még előttem két évvel átkerült az Országos Színházvezető Múzeum és Intézet a Petőfi Irodalmi Múzeum alá, mint
1: tagintézmény,
0: illetve és ennek a főosztálya tulajdonképpen. Ez aztán három év után megváltozott, és tulajdonképpen egy önálló non-profit KFT vagyunk jelenleg. Igen, de nem rendelkeztünk végig azokkal az anyagi lehetőségekkel, amikkel adott esetben egy nagy múzeum bír, és ezért különböző pályázatokból jöttek létre kiállításaink, így a Petőfi kiállítás tulajdonképpen, illetve Petőfi és a Vándor színészet című kiállítás, nagyon örülök.
1: Azt láttam, az is a Bajor Gizi Múzeumban volt.
0: Igen. Van, és hogy egyrészt az jóval korszerűbb így kivitelében, mint számos kiállítás volt korábban, de másrészt tulajdonképpen azt az időszakot fedi így le, ami Kelemen Lászlóéktól a kiegyezés, a 49-ig tulajdonképpen a forradalom és utána levő korszakot jellemzi, és akkor ott a kiegyezéstől, ott van kicsit egy luk, ha ezt így történetileg nézzük, de utána a 19. század végétől az operettel indulóan van fönt egy nagyon régen meglévő kiállítás, azt akarjuk most némileg korszerűsíteni, de így módon a Vándor színészet kiállítás az a történet eleje, és hát a legvégén ott van ez az 56-89. Az élet hozta létre, tehát nem volt feltétlenül ez így előre kitalálva, hogy akkor ezzel így át tudjuk tekinteni valamelyest az egész magyarul játszó, a Vándor színészettel induló színház történetet, de most kétségtelenül van egy ilyen lehetőség ezzel, és a közbelévő Jókai év, amiért tulajdonképpen összeültünk most, Pannonit, amit Huber Beáta, a kolléganőm volt a kurátora, és Kis Erika Zsuzsanna, ők hoztak tulajdonképpen létre a mai technológiával, ugyanis nagyon szép nagy pannókat lehet csinálni már, amilyenekkel tele van az egész város is, de ezen a birtokunkban lévő színházi vonatkozásaival Jókai Mórnak összefüggő anyagot, azt egy ékes rendbetéve kiállítottuk. Először a Vigadóban, mert ezt, de akkor ők tudtak valamilyen az NK forrás biztosítani. Messze nem annyit, mint amikről most itt szó van. Tehát ilyen, mi mindig kevesebb pénzből csináltunk mindent, mint ahogy kellett volna talán, de arra nagyon jó volt ez, hogy és én utána nem akartam kihajítani ezt az anyagot, hanem itt most a folyosónkon a könyvtár látogatók, ahogy ön is, ezt megtekinthetik a körteremben, illetve az emeleti folyosónkon. A dolog természetéből fakadóan nyilván akkor, hogyha a nyitvatartási idejében a könyvtárnak, de az udvaron ugyanígy korábbi kiállításainknak, Törőcsik Mari fotokiállításunknak a jó néhány képe, illetve

0: a Vitéz Lászlóféle bábszínháznak két pannója látható, tehát tulajdonképpen az itteni épület is abszolút úgy néz ki, mint egy múzeum, és ez olykor meg is téveszti a látogatókat, hogy most akkor ez a múzeum, vagy a Bajor Gézi Múzeum, mind a kettő az.
1: Igen, még Jókairól, tehát Jókai a magyar regény atya. A magyar újságírásnak is, a lapkiadásnak is bizonyos értelemben atya. A színház kultúránk mit köszönhet Jókainak?
0: Hát egyrészt ő maga nagyon bájos iróniával kezelte ezt mindvégig. Elképesztően szórakoztató dramoletteket írt arról, hogy a színházi egér hogyan működik és rágja szét fönt a székeket. Elég jól ismerhette Laborfalvi Róza Okának, ugye az első felesége volt, és a második felesége is színésznő volt. Nekem kedvenc regényem volt kamaszkoromban az Egy magyar nábob. Jókait olvasni kéne folyamatosan. Tolnai Klári, akit én még rendezhettem, mondta azt 86-ban Szegeden, hogy ő most újra olvassa a Jókaikat, és higgyem el, hogy érdemes ennek neki látni, mert teljesen másképp hat, mint amikor ezt kamaszkorban, én ugye 13-14 évesen, és azt hinnénk, hogy ilyen már ma nem nagyon van, és tulajdonképpen ez itt valóban ilyen értelemben a reklám helyén, nem nagyon szeretem ezeket a kerek évfordulókat, amiket világszerte kötelezően ünneplünk meg.
1: De hát egy alkalom azért, hogy...
0: Igen, de a 99 éves épp olyan alkalom, vagy a 101 éves, és ez nekem jobban tetszene, de ez lényegtelen. A lényeg az, hogy a mai dramaturg hallgatóink között is vannak, akik igenis, amikor rákérdeztem, hogy olvastak-e Jókait, mert azért ez ma már egyre ritkább, akkor mondta az egyik, hogy igen, az öccse az végigolvasta az egészet. Én tulajdonképpen ezen tanultam meg az akadémiai kiadványon lábjegyzetelt és hivatkozásos szöveget olvasni, mert apám jó időben nyomta ezt a kezembe Varsóban. De a
1: Varsóban?
0: Igen, ő ott volt akkor az egyetemen a lektor. Uh-huh. Ő ugye a reformkorral pont ez a korszakkal foglalkozott, Petőfi diáktársaságairól írt is könyvet, meg az irodalmi diáktársaságoktól. Uh-huh. Ennek ugye Jókai is az egyik oszlopa volt, hogyne. Pápán és Sárospatakon és mindenfelé egyébként. Petőfi ugye folyton mozgott is ebben mindenkikkel uh-huh. találkozván. Az Egy magyar nábobban leír például egy színházi csatát, az a negyedik fejezet talán, ami egészen elképesztő, ugye ez ott Párizsban játszódik, ahol a hatodik fejezet ez az Egy magyar nábob, ami önmagában is megél a történet, ahol a kárpáti Abellino nevű Gigerli megpróbálja megbuktatni a magyar opera énekesnőt, és ezt nagyon ügyesen meg is szervezi, csak pehjére beleszalad egy ott vendég munkásként, ma mindenképp így mondanánk.
1: Igen, iparosba, igen.
0: Iparos társaságba, akik megakadályozzák ezt, és az ellenébe fordítják a készülő botrányos színházi leszámolást ezzel az énekesnővel. Na most ezeket a történeteket nyilvánvaló, hogy az érintettség okán is ismerte ennyire jól Jókai. Ugye köztudott, hogy a félbeszakadó Bánkbán előadás
1: kapta
0: meg a kokárdát Laborfalviról, ezt mindenki el is mondja, de ennél legalább ilyen érdekes fordulatok azok, hogy az és mégis mozog a föld, amiről normálisan azt hinnénk, hogy ez a Galileiről szóló regénye, de nem. Ez épp a Kelemen Lászlóékról szól, és pont a mondott korai korszakát a magyar színjátszásnak rendkívül érzékletes módon dolgozza fel, izgalmasan egyszerűen. És pont ezért, és ebben a kiállítás tulajdonképpen velem kapcsolatban is tette a dolgát, az egykor nem olvasott Tengerszemű hölgyet elolvastam, ez egy Kései Jókai regény, életrajzi elemekkel újkált, ő 48, de ugye egy szerelmi történet, a kulcsa ez a bizonyos Tengerszemű hölgy, akit utóbb már menekülne akár, de az jön utána egész elképesztő történettel, de közben komoly életrajzi részek vannak arról, hogy a levert forradalom után ő miképpen élte túl egyáltalán a helyzetet. Igen. Valamelyik kritikai kiadásban apám meg is találta, meg két hétig ott nálunk bőkált a Felvidéken valahol.
1: Édesapja nem tudom, meddig élt, meddig követte a
0: 2002-ig.
1: Akkor a Spirónak az X-ekét olvasta ő?
0: Én is olvastam, és ő meg persze, tehát hiszen Varsóban volt 5 évig, de az ugye a Boguslavski kapcsán beszél egy nagyon izgalmas kulcsregényben, részben Major Tamásik
1: viselt dolgairól. Igen, tehát ez
0: egy parafrázis. Igen, így van, a lengyelek irodalomtörténészei, ez ügyben aztán én elég jól ismerem, Spiró Györgyöt játszottuk is, nem voltak annyira lelkesek, mint amennyire mi akkor. Igen. Ez a történet. De Vucsban bemutattuk volna egyébként, a színdarab is méltán van.
1: Hát igen, ez a betiltott szolidaritás időszakában volt nagy szám itthon, mert...
0: Tehát az Imposztort azt nem véletlenül játsszuk mind a mai napig, igen. Több színház, ott abban nagyon fontos dolgokat mond el Spiró, mint gyakorló színházi dramaturg.
1: Szóval Jókai nagyon jelen volt a magyar színházi életben, és inspiráló lakhatott, azt hiszem. Tehát, ha nem is olyan jelentős, mint a regényirodalomra, vagy a
0: kötetre való
1: színdarabja van, megint. Csak nem nagyon játsszák.
0: Igen, de én magam is, amikor egyszer kaptam egy felkérést a Bolondok grófjára, azt az a lendülettel adtam oda egyik tanult kollégámnak, hogy szerintem jobb lenne, ha ő csinálná meg. Nem... Nagyon ki kell találni. Számos musical is készült, főleg a Kőszigő emberfiaiból és másokból, de ezt az első perctől kezdve voltak színpadi adaptációk, de valójában...
1: Cigánybáró is az ő forgatókönyve, vagy...
0: Így van. Arra minket Novoszibirszkbe akartak még meghívni a Magyar Évad örömére, hogy csináljuk meg a Cigánybárót. Az egy érdekes története volt szintén még a 80-as évek végének, ahogy egyszer csak kötelező Magyar Évad.
1: Ez a kiállítás úgy látogatható, hogy van egy nyitvatartása a könyvtárnak, és akkor...
0: Meg lehet nézni. Tulajdonképpen bizonyos értelemben legalább olyan jó helyszínen, mint az eredetiben, ott ki volt világítva egy rendes kiállított térben. Itt viszont az ablakok előtt fényesen olvasható, látható mindaz, amit ott akkor...
1: Meddig marad ez a kiállítás itt?
0: Hát amíg le nem szedi az élet. Vagy nem találunk mi magunk egy olyan hasonló jellegűt, amit érdemesebb lesz
1: kiváltható
0: helyére tenni. De ez itt nagyon szépen teszi a dolgát a színészeket ábrázoló festmények között. Én csak ahhoz ragaszkodtam, hogy ne másodlagos, különböző előadásokról szóló kritikákat vagy beszámolókat közöljünk, mint szövegeket a képek mellé, hanem eredeti Jókai szövegeket, ezek ott olvashatók, ezek mind tőle való idézetek, ragaszkodva hozzá a rögeszmémhez, hogy a primér irodalmat érdemes olvasni, és a szekundér az maradjon meg a kevés szakértők boldogítására.
1: Úgy legyen, Bodolai Géza, köszönöm a beszélgetést. Az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet vezetőjével beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Az Anzixot hallották.

0: A Kassai Trió játszotta Mosonyi Mihály Grand Nocturne-jét.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. július 15-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kövér Tamás. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Példátlan jogi káosz jöhet, ha Súlyog Tamás nem írja alá az őt eltávolító alaptörvénymódosítást, írta a Hír 24. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió. Kormányváltás zajlik Ukrajnában, miközben továbbra is intenzív harcok zajlanak a fronton és folytatódnak az orosz légitámadások. Másfél évtizedes várakozás után megnyílt a Magyar Ifjúsági Központ Kolozsváron. Példátlan jogi káosz jöhet, ha Súlyog Tamás nem írja alá az őt eltávolító alaptörvénymódosítást, írta a 24.hu, kifejtve három út áll a köztársasági elnök előtt. Egy a jogi senki földjére vezethet. Mint hogy az országgyűlés hétfőn elfogadta, Forthoffer Ágnes házelnök pedig még aznap elküldte aláírásra Súlyog Tamás köztársasági elnöknek az alaptörvény 17. módosítását. Onnantól számítva az államfőnek 5 napja van, hogy aláírja a jogszabályt, vele a saját közjogi halálos ítéletét, hiszen az alapján a hatályba lépést követő napon megszűnik a megbízatása. Súlyog előtt 3 út áll, ám az általánosságra szorítkozó reakciójából egyelőre nem tudni, melyiket választja. Aláírja az alaptörvény módosítást. Tiltakozásul lemond, vagy az alkotmánybírósághoz fordul. Az első két megoldás egyértelmű helyzetet teremtene, a jogszabály hatályba lépésével és Súlyog lemondásakor is átmenetileg Forsthoffer Ágnes venni át az államfői teendőket, a parlamentnek pedig 30 napja lenne új köztársasági elnököt választani. A harmadik megoldás viszont olyan közjogi káoszhoz vezethet, amilyet a rendszerváltás óta nem tapasztalt Magyarország, állapította meg a portál. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A szerkesztő tekinti át a helyzetet.
3: A keddi, július 14-i állás szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 587 forint, míg a dízelé 608 forint. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét pedig 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabbította az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Az új kormány azután azt ígérte, hogy addig fenntartják az intézkedést, amíg nem csökken az olaj világpiaci ára. A benzin árstoppot végül június végén vezette ki a kormány, azok után, hogy az üzemanyagok piaci ára tartósabban 10-15 forinttal volt a rögzített ár alatt. A magyar közlönyben megjelent törvény egyébként lehetőséget ad Kapitány Istvánnak, hogy a későbbiekben, rendeletben ismét hatósági árat határozzon meg a benzinre és a gázolajra. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A mostani drágulás elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható áremelkedésnek és az Egyesült Államok és Irán között kiújult támadásoknak köszönhető a keddi újabb támadások hírére a Brent nyersolajára kedd kora reggeli kereskedés során egy havi csúcsra, $84 fölé emelkedett, ami ugyan még mindig jóval elmarad a háború csúcspontját elért közel $120, de az AP beszámolója szerint azzal fenyeget, hogy mindenhol megdrágítja a költségeket.
0: Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolognai érsek ismét a háborútól szenvedő kelet-európai országba látogatott. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én Ukrajna apostoli nunciusa, Visvaldas Kulbokász kíséretében felkereste a Lviv, azaz Lemberg régióban található Záhid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek, jelezte a Magyar Kurír. Zuppi bíboros mindannyiuknak ajándékot vitt, valamint átadta 14. Leó pápa együttérző üzenetét. A pápa imádkozik értetek. Egy kulcstartót adott, mert, mint mondta, bízom benne, hogy hamarosan ráteszitek a saját házatok kulcsait, hogy kinyissátok az otthonotok ajtaját, és megölelhessétek szeretteiteket. Emellett a Salus Populi Romani, a római nép megmentője Mária kegykép másolatát, amely a keresztények számára az édesanya képe, de mindenki másnak is a remény szimbóluma. Végül pedig a pápa fényképét, aki azért küldött ide, hogy elmondjam, imádkozik a békéért és a háború végéért, mondta mindenről a bíboros. Magyar diákok mutatták be szolidaritási akcióikat, ukrajnai menekültek pedig újrakezdésük történetét a Together for Change országos találkozóján. Adta hírül a Jézus Társaság a magyarországi rendtartománya július 2-án. A program arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ők is lépéseket tegyenek, és aktívan részt vegyenek egy együttműködő, egymást felkaroló társadalom felépítésében. Az országos találkozón, amelyen túlnyomó részt iskolások, valamint menekültekkel foglalkozó szervezetek képviselői vettek részt, interaktív feladatokon keresztül foglalkoztak a migráció és a menekült helyzet alapjaival, időről időre izgalmas megszólalásokkal. Az egyházmegyei levéltárosok és múzeológusok háromnapos találkozójának idén hosszabb kihagyás után ismét a Váci Egyházmegye adott otthont július 6-a és 8-a között. Az eseményt a Piarista Rend Magyar Tartománya központi levéltára és a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény közösen szervezte. A Vácon tartott szakmai programhoz tanulmányi kirándulás is kapcsolódott, a résztvevők a Váci Egyházmegye szakrális építészeti kincseit ismerhették meg. Koncz Kinga, a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény igazgatója kiemelte, a konferencia és a kerekasztal beszélgetések a szakmai fejlődést segítik, illetve lehetőséget teremtenek arra, hogy az esetlegesen felmerülő problémákra közösen megoldást találhassanak a szakemberek. Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Erről tájékoztatta az MTV a sajtó és marketing irodája az MTI-t. Kövér Tamás összefoglalója.
3: A közleményben azt hangsúlyozták, a magyar kultúra nem a hatalom lejátszási listája. Ezért a Kossuth Rádió a nemzeti kultúra sokszínűségét ünneplő műsor struktúrával indul újra. Kiemelték, olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból, mert szerzőik vagy a hangjátékok alkotói nem fértek bele az akkori hatalom kulturpolitikai világképébe. Magyar írók, rendezők, dramaturgok és színészek művei nem juthattak el a közönséghez. Kifejtették, a magyar rádió kulturális kínálata így egyre kevésbé tükrözte a magyar kultúra valódi sokszínűségét. A hiteles tájékoztatás mellett túl sok alkotó és túl sok mű tűnt el a közmédiából 2010 után, a magyar kultúrát azonban nem lehet politikai ízlés szerint összeválogatni, tették hozzá. Nem csak politikai okokból kerültek le művek a közmédia műsoráról, voltak írók, akik maguk sem járultak hozzá alkotásaik közmédiabeli felhasználásához, viszont a közmédia megújulását látva közülük többen most újra lehetőséget adnak műveik sugárzására, fűzték hozzá. A tájékoztatás szerint a korábban mellőzött darabok mellett legendás hangjátékokat, életút interjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak a jövőben. A megújuló Kossuth Rádióban a kizárás helyett mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés főszempontja, hangsúlyozták mindenről. A program struktúra megváltozik, az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Szerdától újra megszólalt a déli harangszó, és éjfélkor a himnusz hallható. Az egyházi műsorok szokott idejükben. Hétköznap délután 1:30-2:00 lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. A részletes műsor az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon is megtalálható, áll mindenről a közleményben.
0: Kormányváltás zajlik Ukrajnában, miközben továbbra is intenzív harcok zajlanak a fronton, és folytatódnak az orosz légi támadások. Nyíri Kata jelenti.
4: Az ukrán parlament elfogadta Julija Szviridenko miniszterelnök lemondását, ami az ukrán alkotmány szerint a teljes kormány távozását is jelenti. A Verhovna Ráda ugyanakkor nem oszlott fel, a kabinet ügyvezetőként folytatja munkáját az új kormány megalakulásáig. A parlament várhatóan a következő napokban dönt az új miniszterelnök személyéről és az új kabinet összetételéről. A jelenlegi kormány addig változatlanul látja el feladatait, miközben az új vezetéstől a védelem irányítását, a gazdaság működését és az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások felgyorsítását várják. Közben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Kijevbe érkezett Ukrajna államiságának napján. A látogatáson európai vezetőkkel közösen a védelmi együttműködés további erősítéséről, valamint az ukrán hadipar támogatásáról tárgyalnak. Az Európai Unió új 300 millió eurós támogatást jelentett be az ukrán védelmi ipar számára, és bejelentette az EU-Ukrajna védelmi ipari partnerség létrehozását. Emellett a harctéren továbbra is folytatódtak az orosz támadások. A Harkiv megyei Szlatina települést irányított légibombák érték. A helyi hatóságok szerint egy nő életét vesztette, egy másik civil pedig megsérült. A harcok a Donyecki frontszakaszon is változatlan intenzitással zajlanak.
0: Másfél évtizedes várakozás után megnyílt a Magyar Ifjúsági Központ Kolozsváron. Gáspár Sándor jelenti.
5: Kolozsváron az erdélyi magyar diákszervezetek közös otthonaként az egykori Bocskai, ma Szextil Puskáriu utca 2 szám alatt nyitotta meg kapuit a Magyar Ifjúsági Központ, Mátyás király és Bocskai István szülőháza, meg a magyar konzulátus közelében. Tehát Kolozsvár központjában az új intézmény nem csak állandó székhelyet biztosít a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség, a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács és az Országos Magyar Diák Szövetség számára, hanem olyan közösségi tereket is, amelyeket a jövőben bármely ifjúsági szervezet ingyenesen használhat. Jelentették be kedden a megnyitó sajtótájékoztatón az intézmények képviselői. Az IFI központ létrejötte, több mint másfél évtizedes elképzelés megvalósulását jelenti. Céljuk, hogy az új helyszín a fiatalok közös találkozási pontja lehessen. Rés Konrád Gergely, a Vibe Fesztivál igazgatója elmondta, a központtal megoldódhat az ifjúsági szervezetek székhelygondja, amelynek fenntartását, működtetése költségeit a Vibe vállalja, és a helyszínen működő Vibe Off-Season vendéglátóhely is hozzájárul ehhez. László Petra, a KMDS elnöke aláhúzta, annál is inkább szükségük van rendszeresen használható közösségi helyszínekre, mivel Kolozsváron kevés olyan tér áll rendelkezésre, amelyet korlátozások nélkül vehetnek igénybe. Kiemelte, az ajtó nyitva áll az egyetemisták, a középiskolások és minden érdeklődő előtt, akik szeretnének közösséget építeni vagy saját programokat szervezni. Az OMDS elnöke, Hatos Attila reméli, hogy a jövőben Erdély más városaiban is hasonló kezdeményezések indulhatnak el, hiszen számos diákszervezet továbbra is megfelelő iroda és közösségi tér hiányával küzd. Rés Konrád Gergely igazgató elmondta, A központ ősszel nyerheti el végleges formáját, ugyanis az előadóterem, a gyűléstermek és az irodák már használhatóak, de a pincében a közösségi tér kialakítása még folyamatban van.
6: Kárpát-medencei lapszemle. Váratlan hozadékkal járt, hogy a csíksomlyói kegytemplom restaurálási munkálatainak részeként múlt szerdán leemelték a jobboldali torony keresztjét. A toronygombból két időkapszula került elő. Ezeket hétfőn a ferencesek és a felújítást végző cég képviselői jelenlétében bontotta fel dr. Bernád Rita, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főlevéltárosa és kollégája Pál Péter, okleveles könyvrestaurátor, illetve Hegedűs Enikő, a Gyulafehérvári Főegyházmegye művészettörténésze. Olvasható a Hargita Népe cikkében. Július 8-án két részben emelték le a templom tornyáról a keresztet. A felső keresztet magában foglaló rész körülbelül 2,4 méter hosszú, az alsó árbóc gömbbel ellátott szakasz pedig mintegy 2 méteres, a gombban találták meg a két időkapszulát. Nagy valószínűséggel a másik gomb is rejt hasonlót, mondta Szántó Péter, a restaurálási munkálatokat végző Impex Aurora Kft. Képviselője. Az iratokat a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár csíksomlyói könyvrestaurátor műhelyében restaurálják, és várhatóan augusztus közepén adják vissza a csíksomlyói ferences szerzeteseknek. Feltételezhetően a most előkerült leleteket a kegytemplomban kiállítják, a másolatokat pedig új iratokkal együtt helyezik vissza. A költségvetés elfogadásának késlekedése példátlan helyzetet eredményezett Csíkszeredában, az aszfaltozott utak nyári karbantartási munkálatait csak ősszel tudják elvégezni. Egyelőre a közbeszerzési eljárásnál tartanak, írta meg a Székelyhon. Amióta alpolgármesterként dolgozik, ilyen nem történt, jellemezte a helyzetet Bors Béla alpolgármester, amikor a lap arról érdeklődött, hogy mikor kezdődhet el Csíkszeredában a nyári útkarbantartás. Mindez azért alakult így, mert az országos költségvetés elfogadásának késlekedése minden helyi költségvetés elfogadását késleltette, emiatt pedig a tervezett munkálatokhoz szükséges közbeszerzések sem kezdődhettek el. Bors Béla szerint ezért a több mint 6 millió lejre becsült értékű munkálatok elvégzése az aszfaltozott utakon ősszel történik meg. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk várható időjárásáról. Csütörtökön a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Reggel, délelőtt a Dunántúlon, különösen annak déli részén eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is előfordulhatnak csapadék gócok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Példátlan jogi káosz jöhet, ha Súlyog Tamás nem írja alá az őt eltávolító alaptörvénymódosítást, írta a 24.hu. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Kormányváltás zajlik Ukrajnában, miközben továbbra is intenzív harcok zajlanak a fronton és folytatódnak az orosz légi támadások. Másfél évtizedes várakozás után megnyílt a Magyar Ifjúsági Központ Kolozsváron. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kövér Tamás, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Iványi Balást hallják.
8: 2026. július 15-e van szerda. Isten éltesse Henrik és Roland nevű hallgatóinkat. A Henrik egy germán eredetű név, jelentése körülkerített birtokán uralkodó, a Roland német eredetű, jelentése vakmerő hős. 1099. július 15-én az első keresztes hadjárat seregei elfoglalták Jeruzsálemet. A hadjáratot második Orbán pápa hirdette meg 1095-ben a Clermonti zsinaton, hogy a keresztények visszaszerezzék a szent helyeket a Közel-Keleten. A több éven át tartó hadjárat végén a keresztesek bevették a várost, majd létrehozták a jeruzsálemi királyságot. Jeruzsálem elfoglalása az első keresztes hadjárat legnagyobb sikere volt, és évszázadokra meghatározta a keresztény és a muszlim világ kapcsolatát. 1513. július 15-én 10. Leó pápa, Bakócz Tamás esztergomi érseket pápai legátussá nevezte ki Közép- és Kelet-Európában. Feladata a török elleni keresztes hadjárat megszervezése volt, mivel az Oszmán Birodalom egyre nagyobb fenyegetést jelentett Európára. Bakócz néhány hónappal korábban maga is esélyes jelölt volt a pápai trónra, ám a konklávé végül Giovanni de Medicit választotta meg, aki 10. Leó néven foglalta el a pápai széket. A legátusi megbízatás nyomán meghirdetett keresztes toborzásból Magyarországon végül az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés bontakozott ki. 1514-ben, ugyanezen a napon, összeomlott a Dózsa György vezette parasztfelkelés Temesvár ostrománál. Az eredetileg török ellenes keresztes hadjáratnak indult mozgalom tavasszal fordult a nemesek ellen, és rövid idő alatt az ország jelentős részére kiterjedt. Dózsa serege hetekig ostromolt a Temesvár várát, ahol Bátori István vezetésével a nemesi erők védekeztek. A vár felmentésére érkező Szapolyai János erdélyi vajda július 15-én döntő vereséget mért a felkelőkre. Az ellenállás összeomlott, Dózsa fogságba esett, majd néhány nappal később kegyetlen kivégzés várt rá. A vereséggel ért véget a magyar történelem egyik legnagyobb parasztfelkelése. 1606. július 15-én született Rembrandt, a holland aranykor legnagyobb festője. Az éjjeli őrjárat, az anatómiai lecke és önarcképeinek hosszú sora a nyugati művészet legismertebb alkotásai közé tartozik. A fény és az árnyék mesteri használata miatt a festészet egyik legnagyobb újítójának tartják, művei ma a világ legértékesebb alkotásai közé tartoznak. 1799-ben ezen a napon Napóleon egyiptomi hadjárata során francia katonák megtalálták a Rosetti követ. A fekete gránit töredéken ugyanaz a szöveg három különböző írással, hieroglifákkal, démotikus írással és görög nyelven szerepelt. A lelet kulcs szerepet játszott az ókori egyiptomi írás megfejtésében, amelyet végül Jean-François Champollion ért el 1822-ben. A Rosetti követ az egyiptológia egyik legfontosabb felfedezésének tartják. 1846. július 15-én nyílt meg az első magyarországi vasútvonal Pest és Vác között. A 33 kilométer hosszú pályán gőzmozdony vontatta szerelmények közlekedtek, és az utazás valamivel több mint egy órát vett igénybe. A vasút megnyitása új korszakot jelentett a hazai közlekedésben, és megalapozta Magyarország gyors ütemű vasúthálózat fejlesztését a 19. század második felében. 1904. július 15-én halt meg Anton Pavlovics Csehov, orosz elbeszélő és drámaíró, a modern irodalom egyik legnagyobb alakja. Orvosként végzett, de novelláival és színműveivel vált virághírűvé. Az 1890-es évektől sorra születtek legismertebb drámái, köztük a Sirály, a Ványa bácsi, a Három nővér és a Cseresznyés kert. Műveiben a hétköznapi emberi sorsokat, a beteljesületlen vágyakat és az elmulasztott lehetőségeket ábrázolta különleges érzékenységgel. Színházi újításaival alapvetően megújította a dráma műfaját, és nagy hatást gyakorolta a 20. század színjátszására. 2008. július 15-én a pekingi olimpiai felkészülése közben elhunyt Kolonics György, kétszeres olimpiai bajnok kenus. A magyar sport egyik legeredményesebb versenyzője, pályafutása során 15 világbajnoki címet szerzett és két olimpián is aranyérmet nyert. Halála megrázta az egész magyar sportéletet, hiszen néhány héttel a pekingi játékok előtt edzés közben érte a tragédia.
9: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

Richard Klederman zongorázott. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kérjük, imádkozzanak velünk a Magyar Rákellenes Liga ima csoportjával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Uram, tégy minket szent kapottság közted és embertársaink között, hogy igéd szavai szerint együtt szolgálhassunk téged. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Szűzanyánk, könyörgünk hozzád az orvosokért, az ápolókért, hogy az irántad való hitből és a betegek hálájából erőt merítve végezzék áldozatos munkájukat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Szűzanyánk, segíts, hogy a fiatalok felismerjék Szent Fiat hangját a világ hangzavara közepette is, és válaszoljanak hívására. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Szűz Anyánk, kérünk, vedd el a gyűlöletet embertársaink szívéből, hogy önmaguk rombolása helyett a hitből fakadó szeretet vezesse őket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Nagyasszonyunk, könyörgünk hozzád hazánk vezetőinek bölcsességéért, hogy a gonosz erőkkel szembeszállva, a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva vezessék népünket, és a közjó előmozdításán fáradozzanak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzuk második Rákóczi Ferenc imáját.
0: A te kezedben van szívünk, Uram, gyújtsd fel a lomhákat, vezesd vissza az eltévejedetteket, világítsd meg a vakokat, lágyítsd meg a hajthatatlanokat, bátorítsd meg a habozókat, tanítsd meg a tudatlanokat, gyarapítsd bennünk a hitet, gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, s újra és újra kérlek, add, hogy szereteted gyarapodjék, hogy ez az isteni láng emészze föl vizsgálkodásainkat.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy a jövő héten csapást mér Irán hídjaira és erőműveire, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz. A Fox News egyik interjújában elhangzott megjegyzések akkor hangzottak el, amikor a két ország már negyedik napja mért folyamatos csapásokat egymásra. Trump korábban visszavonta a hormozi szorosban szállított összes teherhajóra kivetett 20%-os vámmal kapcsolatos fenyegetését, de folytatta az iráni kikötők blokkádját. Jövő héten nagyon rossz lesz nekik, mondta Trump. Ki fogjuk iktatni az erőműveiket, ki fogjuk iktatni az összes hídjukat, ha csak nem ülnek le a tárgyalóasztalhoz. Az energiacélokat a végére tartogatom, de végső soron el fogjuk érni azokat, mondta Trump. A Brett Beyerrel közös Special Report című műsorban kedden este sugárzott interjúban. Azt mondta, az amerikai tárgyalók kedden este azt mondták iráni kollégáiknak, hogy jobb, ha megállapodást kötnek, különben semmi sem marad. Az Egyesült Államok és Irán között kiújult légicsapások az olajárak meredek emelkedését idézték elő, mivel a tartályhajó forgalom a szoroson keresztül gyakorlatilag leállt. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A kölni lövöldözőt a német hatóságoktól érkezett értesítést követően 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében, majd előállították. Átadásáról később gondoskodnak. Azt írták, június 10-én a német hatóságok arról tájékoztatták a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda fejvadászait, hogy a körözött Budapesten tartózkodhat, így a kiemelten veszélyes férfi elfogására a nyomozók azonnal akciót szerveztek, amelybe a terrorelhárítási központ műveleti egységét is bevonták. A férfit a német hatóságoktól érkezett értesítést követően 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében, majd előállították, átadásáról később gondoskodnak, áll a közleményben. 21. alkalommal rendezik meg Szeged alsóvároson a nándorfehérvári emléknapokat, amelynek csúcspontjaként július 25-én szombaton számos középkori hangulatú kulturális program, kézműves foglalkozások, kirakodóvásár és táncház vár minden érdeklődőt. Szeged és Csongrád Csanád vármegye egyetlen középkori hagyományokat felidéző kulturális programját, a nándorfehérvári emléknapokat 2006-ban rendezték meg először. A kezdeményezést azért hívták életre, mert 2006-ban a nándorfehérvári csata 550. évfordulóján megfogalmazódott a gondolat, hogy ne csak a magyar történelem számos tragikus és gyásznapján tartson a magyarság megemlékezéseket, hanem idézzük fel az olyan nagy diadalokat is, mint amilyen az 1456-os nándorfehérvári győzelem volt. Az emléknapok eseménysorozata mindig a történelmi évfordulóhoz közeleső egyik pénteken, ezúttal július 17-én délután kezdődik. Aznap délután a Szegedi Dóm látogatóközpontban a Birlik Magyar-Török Kapcsolatokért, Kultúráért és Barátságért Egyesület szervezésében kulturális egymásra hatásokról szóló pódiumbeszélgetést, majd ezt követően török-magyar régi zenei koncertet tartanak. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Reggel, délelőtt a Dunántúlon, különösen annak déli részén, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is előfordulhatnak csapadékgócok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jórészt 14 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 Celsius fok között várható. Híreinket hallották! Köszönjük figyelmüket!
4: Varázsdoboz. Mesés irodalom.
5: Lewis Carroll. Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. Harmadik rész. Gyíkocska.

0: A nyuszi riadtan nézett jobbra-balra, mintha elveszített volna valamit. Alice hallotta, mint magában ez dünnyögte.
1: Jaj, a hercegnő, jaj, szegény talpacskáim, jaj, szegény bundám, jaj, szegény bajuszom, annyi szent, hogy kivégeztet. Jaj, hol is hagyhattam el?
0: Alice tüstént rájött, hogy a nyuszi a legyezőt meg a fehér glasszékesztyűt keresi, s ő is keresgélni kezdte, mert megsajnálta a nyuszit. Sehol se lelte. Valahová letette. Amióta kiúszott a tócsából, úgy látszik, minden megváltozott körülötte, s a nagy csarnoknak, meg az üvegasztalkának, meg a parányi ajtónak nem volt se híre, se hamva. A nyuszi hamarosan észrevette Alice-t, amint ide-oda szaladgált.
1: Hát te mit csinálsz itt, Mary?
0: Kiáltott rá.
1: Azonnal rohanj haza, s hozz egy pár kesztyűt, meg egy legyezőt. Egy-kettő, szedd a lábad!
0: Alice úgy megrettent, hogy esze nélkül rohant oda, ahová a nyuszi mondta, s meg se próbálta megmagyarázni, micsoda tévedésről van szó.
1: Ez azt hiszi, hogy én vagyok a szobalánya,
0: szólt Alice, s közben csak futott, futott.
1: Bezzeg fog csodálkozni, ha megtudja, ki vagyok.
0: Azért elhozom neki a legyezőjét meg a kesztyűjét, csak megtaláljam. Alig, hogy ezt kimondta, egy takaros kis ház elé érkezett. A kapuján fényes rézlemezre ez volt kiírva. Dr. Nyuszi Alajos. Kopogtatás nélkül bement, fölrohant a lépcsőn. Nagyon félt, hogy majd találkozni fog az igazi Mérivel, s az kipenderíti, minek előtte megtalálná a legyezőt meg a kesztyűt. De furcsa, gondolta Alice. Most egy nyuszi szalasztott el engem. Legközelebb majd Dina is parancsolgat nekem. Alice elképzelte, hogy mint lesz ez.
1: Alice, siess, sétálni megyünk,
0: szól majd a dadája.
1: Mindjárt, dadus,
0: feleli majd ő.
1: Csak hogy nekem őriznem kell az egérjukat, amíg Dina vissza nem tér, hogy az egér ki ne szaladjon.
0: De alig ha hiszem, hogy megtűrnék Dinát, ha így parancsolgatna. Benyitott egy csinos szobácskába. Az ablaknál asztalka állott, az asztalkán pedig, ahogy remélte, egy legyező hevert meg két-három icipici bőrkesztyű. Fölkapta a legyezőt meg a kesztyűt, és már éppen indulni készült, amikor megpillantott egy kis palackot a tükör mellett. Ezen ugyan nem volt semmiféle fölírás, hogy így áll meg, de azért ő mégis kihúzta a dugóját, s a palackot a szájához emelte. Ahányszor eszem vagy iszom valamit, mindig történik velem valami érdekes, gondolta. Nézzük, mi történik most. Remélem, ismét megnövök tőle, mert már roppant bosszant, hogy ilyen icurka-picurka vagyok.

0: Csak ugyan megnőtt tőle Alice. Mégpedig sokkal hamarabb, mint várta. Még a felét se itta meg annak, ami a palackban volt, s azt érezte, hogy a feje a mennyezetbe ütődik, s meg kell hajolnia, hogy el ne törjön a nyakcsigolyája. Gyorsan letette a palackot, s így tűnődött. Na, most már elég? Remélem, nem növök tovább. Úgy se férek ki már az ajtón. Jaj, csak ne ittam volna annyit. Csak hogy ezzel a kívánságával már elkésett. Alice egyre nőtt, növekedett, és nem sokára le kellett térdelnie a padlóra. Néhány pillanat múlva már nem fért el a szobában sem. Úgy próbált elhelyezkedni, hogy az ajtóhoz könyökölt, lefeküdt a földre, másik karját pedig a tarkója alá dugta. De még egyre nőtt, növekedett. Végül, mert másképp már nem segíthetett magán, kidugta egyik karját az ablakon, s egyik lábát a kályhajukba. Így beszélt magában.
1: No, most aztán egyebet nem tehetek, bármi történjék is. Jaj, mi lesz belőlem?
0: Szerencsére a varázsital hatása megszűnt, s ő nem nőtt tovább. Így is roppant kényelmetlen helyzetben volt. Képtelenségnek tetszett, hogy valaha is kijuthat ebből a szobából. Nem csoda, ha szegénykének elfacsarodott a szíve.
1: Mennyivel jobb volt otthon,
0: gondolta szegény Alice.
1: Ott nem nőttem, és nem törpültem egyik percről a másikra. Ott nem futtattak ide-oda az egerek meg a nyulak. Bárcsak ne bújtam volna be a nyuszi barlangjába. De azért mégis érdekes az ilyen élet. Hogy is történhetett meg ez velem? Ha azelőtt meséket olvastam, azt képzeltem, hogy ilyesmi sohasem is történhet meg, most meg itt vagyok Csodaország kellős közepében. Könyvet kellene írni rólam. Igen, írok is egyet, ha majd nagy leszek. No, most éppen elég nagy vagyok, tette hozzá búsan. Már ebben a szobában se férek el.
0: Csak hogy akkor, gondolta Alice, idősebb se leszek már. Ez jó, mert soha se leszek öregasszony, de rossz, mert örökké tanulnom kell.
1: Hát ez szörnyű lenne. Jaj, te csacsi, Alice, fenyegette önmagát. Hát hogy tanulhatnál itt? Hiszen magad se férsz el a szobában. Hogy férnének el még az iskolás könyveid is?
0: Így társalgott önmagával Alice, meghányva vetve a lehetőségeket. Néhány perc múlva azonban hangokat hallott künn. Erre abba hagyta a társalgást, és fülelni kezdett.
2: Méri! Méri!
0: Kiáltott valaki künn.
2: Azonnal hozd a kesztyűmet!
0: Aztán apró lábak tipegése hallatszott a lépcsőn. Alice tudta, hogy a nyuszi jön megnézni, hol marad, és úgy reszketett, hogy összerázkódott tőle a ház. Egészen elfelejtette, hogy most ezerszerte akkora, mint a nyuszi, és semmi oka sincs, hogy féljen tőle. A nyuszi az ajtóhoz ért, próbálta kinyitni, de mivel az ajtó befelé nyílt, Alice pedig erősen nyomta a könyökével, a nyuszi hoppon maradt. Alice hallotta, amint a nyuszi ezt mormogta magában. Akkor körülmegyek, és az ablakon mászom be. No, ebből nem eszel, gondolta Alice. Várt egy darabig, aztán amikor hallotta, hogy a nyuszi már az ablak alá ért, kilógó kezével hirtelen a levegőbe kapott. Semmit sem markolt meg, de egy kis ijet sikolyt hallott, majd egy zuhanást, üvegek csörömpölését. Ebből azt következtette, hogy a nyuszi nyilván valami üvegházba, vagy ilyesfélébe pottyanhatott. Nem sokára a nyuszi dühös hangját hallotta.
2: Hé, Pet! Hol a csudába vagy, Pet?
0: Aztán egy hang, melyet eddig nem hallott, így válaszolt.
2: Itt vagyok szolgálatjára, burgonyát szedek!
0: Burgonyát szedsz?
2: No lám!
0: ismételte ingerülten a nyuszi.
1: Gyere ide gyorsan, és segíts ki innen!
0: Újabb üvegcsörömpölés hallatszott.
1: Mondd csak, Pet! Mi az ott az ablakban?
2: Hát, az egy tenyír.
0: Így mondta. Tenyír.
1: Egy tenyér? Te butaliba! Ki az ördög látott valaha ekkora tenyeret? Hiszen elfödi az egész ablakot.
2: Hát igen, de azért mégiscsak egy tenyér az.
1: No jó, annak a tenyérnek ott semmi keresnivalója nincs. Távolítsd el onnan!
0: Nagy csönd következett. Alice hallotta, hogy ilyesmiket suttognak.
3: Sehogy se tetszik nekem ez a tenyér.
1: Tedd, amit mondok, te gyáva!
0: Alice ismét a levegőbe kapott. Erre ketten sikoltottak föl, s még jobban csörömpöltek az üvegdarabok. Micsoda roppant üvegház lehet ez, gondolta Alice. Szeretném tudni, mi a tervük. Ha kihúznának az ablakon át, annak még örülnék is. Mert továbbra is itt maradni igazán nincs kedvem. Várt egy darabig, de semmit se hallott. Aztán egy kis talicska kereke nyikorgott, és ismeretlen hangok beszéltek össze-vissza, ilyesmiket.
2: Hol a másik létra? Én bizony csak egyet hoztam. Billnél van a másik? Hozd ide, Bill, ide a sarokra! Nem, előbb kötözd össze a kettőt! Még a ház feléig sem ér. Dehogy is nem, ne okoskodj. Ide, Bill, tartsd a kötelet. Bírja a tető? Ügyelj, a cserép meglazul, már is potyog. Vigyázz a fejedre!
0: Most hangos ropogás hallatszott.
1: Ki csinálta ezt?
2: Hát persze, hogy Bill.
1: Ki mászik be a kéményen?
2: Én ugyan nem, majd te.
1: Nem én, majd Bill.
2: Hé, Bill! Az úr azt mondja, hogy le kell másznod a kéményen!
0: Szóval úgy látszik, Billnek kell lemásznia a kéményen, állapította meg Alice. Mindent az ő nyakába varnak. Nem szeretnék szegény Billnek a bőrében lenni.
1: Ez a kéményük ugyan elég szűk, de egy kis rúgásra hagy helyet.
0: Alice, amennyire csak tudta, összehúzta a lábát, beledugta a kéményükbe, és várt. Egyszer csak azt hallotta, hogy valamilyen állatka, nem láthatta, hogy miféle, kaparászik és mászik a kéményben, éppen a lába fölött. Ez lesz Bill, mondta magában, és egy nagyot rúgott, aztán leste, mi fog történni. Hát csak hallja, mint mindnyájan azt kiáltják.
2: Itt jön Bill!
0: Aztán a nyuszi hangját hallotta.
1: Kapjátok el ti, ott a sövénynél!
0: Majd csönd támadt, és ismét össze-vissza ordítoztak.
1: Emeld a fejét, pálinkát önts belé, megfullad! Hogy vagy, édes pajtás, mi történt veled? Beszéld el, hogy volt!
0: Végül valaki halkan nyöszörgött. Ez biztosan Bill, gondolta Alice.
3: Magam se tudom, köszönöm, elég volt. Már jobban vagyok. Még mindig csillagot szór a szemem. Csak azt tudom, hogy valaki egyszerre nekem pattant, mint a Krampusz, amikor kiugrik a dobozból. S én röpülni kezdtem fölfelé, mint valami rakéta.
1: Bizony, röpültél, pajtás, mondták a többiek. Gyújtsuk rá a házat,
0: dühösködött a nyuszi. Alice torka szakadtából kiáltotta kifelé.
1: Ha megmeritek tenni, rátok uszítom Dinát!
0: Halálos csönd támadt. Alice ezt gondolta. Vajon mit fognak most csinálni? Ha van egy kis sütnivalójuk, lebontják a háztetőt. Egy-két perc múlva megint sürgölődni kezdtek. Alice hallotta, hogy a nyuszi intézkedik.
1: Egyelőre elég lesz egy talicskával. Mi lesz elég egy talicskával?
0: Töprengett Alice. De nem sokáig maradt kétségben, mert a következő pillanatban kavicszápor röpült be az ablakon. Néhány kavics az arcába is csapódott. Ez mégiscsak sok, gondolta Alice, s kikiáltott.
2: Hagyjátok abba az árgyélusát!
0: Megint halálos csönd lett. Alice pedig ámulva látta, hogy a földre hulló kavics mind apró süteménnyé változik. Remek ötlete támadt. Ha eszem ebből a süteményből, gondolta, bizonyára megváltozik a termetem. Minthogy pedig nagyobbra már nemigen nőhetek, valószínűleg kisebb leszek tőle. Hát be is kapott egy süteményt, s roppant boldog volt, mert tüstént törpülni kezdett. Mihelyt akkorára törpült, hogy kifért az ajtón, kiszaladt a házból. –

Odakünn egy csomó apró állatka és madár várakozott. A szegény kis gyíkocskát, Billt, a közepén két tengeri malac támogatta, s itatta valami palackból. Ahogy megpillantották Alice-t, valamennyien feléje rontottak. Alice azonban elrohant, mint a szélvész, s hamarosan egy sűrű erdőbe ért, ahol már senki se bánthatta. Most, mondotta magában Alice, amikor már az erdőben bolyongott, mindenek előtt vissza kell szereznem rendes magasságomat, aztán meg kell találnom az utat abba a gyönyörű kertbe. Azt hiszem, ez nem rossz terv. Tervnek nem is volt rossz. Világosan és egyszerűen gondolta ki. Csak az volt a bökkenő, hogy fogalma se volt, miképpen hajtsa végre. Amíg félve kukucskált a fák közé, egyszerre hangos ugatást hallott, éppen a feje felett. Riadtan pillantott fel. Egy óriási kutyakölyök bámult rá nagy kerek szemekkel, és az egyik kinyújtott lábával megpróbált hozzáérni. Drága kiskutyuska, becézgette Alice, és igyekezett füttyengetni is, de nagyon félt, hát ha éhes a kutya. Akkor pedig irgalmatlanul fölfalja, hiába kedveskedik neki. Azt sem igen tudta, mit cselekszik. Fölkapott egy ágacskát, s a kutyus felé tartotta. Erre a kutyus boldog csaholással mind a négy lábával a levegőbe ugrott, egyenesen neki az ágacskának. Alice, hogy föl ne lökje, egy nagy bogáncskóró mögé bújt. Aztán, mikor a bogáncskóró másik oldalán kikukkantott, a kutyus újra nekirontott az ágnak, hogy elkaparintsa, de fölborult, és bukfencet vetett. Alice úgy érezte, hogy valami igáslóval játszadozik. Folyton attól remegett, hogy eltiporja a kutyus, ezért ismét a bogáncskóró mögé lapult. Később a kutyus újabb rohamokat intézett az ág ellen. Előre szaladt, visszaszaladt, s rekedten ugatott. Végre aztán egy kissé távolabb leült, lihegve, lógó nyelvvel, nagy kerek szemét félig lehúnyva. Alice alkalmasnak látta a pillanatot, hogy kereket oldjon. Egyszerre futni kezdett, s futott, futott mindaddig, amíg csak bírta, s el nem pillett. Akkor megállt. Már csak a kutyus távolba vesző ugatását hallotta. Pedig milyen aranyos egy kutyus volt, mondotta Alice, s egy boglárkához dőlt. Annak egyik levelével legyezgette magát, és pihent. Milyen jó lett volna betanítani mindenfélére, ha akkora volnék, mint szoktam lenni. Ja, Istenkém, majd elfelejtettem, hogy megint meg kell nőnöm. Várjunk csak, hogy is csináljuk ezt? Ennem vagy innom kellene valamit? Csak az a kérdés, hogy mit? Valóban az volt a kérdés, hogy mit kell ennie. Alice nézelődött a virágok és a fűszálak között. De semmi olyasmit nem talált, ami ebben az esetben ehetőnek vagy ihatónak lett volna mondható. Közelében egy jókora gomba nőtt. Körülbelül akkora, mint ő maga. Alice jól megnézte alul, hátul, jobb és bal oldalt is, és akkor jutott eszébe, hogy megnézi a tetejét is. Lábujjhegyre ágaskodott, fölkukucskált a gomba tetejére, s rögtön észrevett egy hatalmas kék hernyót, amelyik a gomba tetején összefont karral ült, nyugodtan pöfékelt egy hosszú szárú tajtékpipából, s nem törődött se Alice-szel, se senkivel kereke világon.

0: Lewis Carroll, Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Elek Judit Sára. Rendező E. Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok. Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy a jövő héten csapást mér Irán hídjaira és erőműveire, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz. A Fox News egyik interjújában elhangzott megjegyzések akkor hangzottak el, amikor a két ország már negyedik napja mért folyamatos csapásokat egymásra. Trump korábban visszavonta a Hormuzi szorosban szállított összes teherhajóra kivetett 20%-os vámmal kapcsolatos fenyegetését, de folytatta az iráni kikötők blokkádját. Jövő héten nagyon rossz lesz nekik, mondta Trump. Ki fogjuk iktatni az erőműveiket, ki fogjuk iktatni az összes hídjukat, ha csak nem ülnek le a tárgyalóasztalhoz. Az energiacélokat a végére tartogatom, de végső soron el fogjuk érni azokat, mondta Trump. A Brett Weyerrel közös Special Report című műsorban kedden este sugárzott interjúban. Azt mondta, az amerikai tárgyalók kedden este azt mondták iráni kollégáiknak, hogy jobb, ha megállapodást kötnek, különben semmi sem marad. Az Egyesült Államok és Irán között kiújult légicsapások az olajárak meredek emelkedését idézték elő, mivel a tartályhajó forgalom a szoroson keresztül gyakorlatilag leállt. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A kölni lövöldözőt a német hatóságoktól érkezett értesítést követően 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében, majd előállították. Átadásáról később gondoskodnak. Azt írták, június 10-én a német hatóságok arról tájékoztatták a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda fejvadászait, hogy a körözött Budapesten tartózkodhat, így a kiemelten veszélyes férfi elfogására a nyomozók azonnal akciót szerveztek, amelybe a terrorelhárítási központ műveleti egységét is bevonták. A férfit a német hatóságoktól érkezett értesítést követően 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében, majd előállították, átadásáról később gondoskodnak, áll a közleményben. 21. alkalommal rendezik meg Szeged alsóvároson a Nándorfehérvári emléknapokat, amelynek csúcspontjaként július 25-én szombaton számos középkori hangulatú kulturális program, kézműves foglalkozások, kirakodóvásár és táncház vár minden érdeklődőt. Szeged és Csongrád Csanád vármegye egyetlen középkori hagyományokat felidéző kulturális programját, a Nándorfehérvári emléknapokat 2006-ban rendezték meg először. A kezdeményezést azért hívták életre, mert 2006-ban a Nándorfehérvári csata 550. évfordulóján megfogalmazódott a gondolat, hogy ne csak a magyar történelem számos tragikus és gyásznapján tartson a magyarság megemlékezéseket, hanem idézzük fel az olyan nagy diadalokat is, mint amilyen az 1456-os Nándorfehérvári győzelem volt. Az emléknapok eseménysorozata mindig a történelmi évfordulóhoz közeleső egyik pénteken, ezúttal július 17-én délután kezdődik. Aznap délután a Szegedi Dóm látogatóközpontban a Birlik Magyar-Török kapcsolatokért, kultúráért és barátságért egyesület szervezésében kulturális egymásra hatásokról szóló pódiumbeszélgetést, majd ezt követően török-magyar régi zenei koncertet tartanak. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Reggel délelőtt a Dunántúlon, különösen annak déli részén, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is előfordulhatnak csapadékgócok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jórészt 14 és 20 fok között alakul, A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
4: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt alkalommal Rakoszki Zsuzsa Víz című versével foglalkoztam itt a Miért szeretem szerdai műsorában. A mai alkalomra Szabó Lőrincnek az Adria című versét hoztam önöknek, amelyben a víz, ugyanúgy, mint Rakoszki Zsuzsa versében, egy archetipikus ősi elem, de egészen másképp fogalmazódik meg ez az élmény a Szabó Lőrinci versben. Szabó Lőrinc Adria. Először a szem, aztán a kezem csókolt. Aztán minden érzékemen elömlöttél, hullám-hullám körül, aztán gyönyör és táj összevegyült, és táj és ember. Egymás partjain ringtunk, hevertünk, s mi voltunk a szín a nyári réten, a pipacs s a nap, s láttuk a lepkék bennünk párzanak. S felhő voltunk, s kék arany végtelen, és már nem tudtam, hogy mi van velem, a mondhatatlan csúfolta a szám. De össze-vissza dadogtam csupán, hogy édes és hogy iszonyú zene és szárnyak és Isten áramat te, aztán kiégtek a tudott szavak, villámok kettős deltája szakadt lelkünkbe, és elmerített a fény érzékeink káprázó tengerén. Szabó Lőrinc Adria című verse első olvasásra, hallásra szerelmes versnek tűnik, de ennél sokkal többről szól. Az emberi tudat határainak feloldódásáról, az én és a világ egységének megtapasztalásáról, valamint arról a nyelvi paradoxonról, hogy a legmélyebb emberi élmények éppen akkor válnak kimondhatatlanná, amikor a legintenzívebben szeretnénk őket kifejezni. A vers a testi szerelem tapasztalatából jut el, a lét teljességének átéléséig. A költemény szerkezete maga is egy fokozás. Nem egy történetet olvashatunk a versben, hanem egy olyan tudatállapotnak a kibontakozását látjuk, amely elindul az érzéki síkon, és azután végigjárjuk azt az állapotot, amikor a lírai én egyé válik a természettel. Az első sorokban még érzékelhető a szubjektum és az objektum elkülönülése. Először a szem, aztán a kezem csókolt, ahogy olvassuk a versben. A látás tehát, illetve az érintés kerül itt egymás mellé. A szerelem azonban nem marad meg ezen a szinten, mert minden érzékemen elömlöttél. Ez az ige különösen is fontos, hiszen nem cselekvést, hanem áradást fejez ki. A szeretet lény, mintha nem kívül állna a beszélőn, hanem betölti, elárasztja a tudatát. A személyes határok így feloldódnak, ahogyan a tenger hullámai is eltörlik a partvonal élességét. Így érkezünk meg a vers központi motivumához, a tengerhez. Ebben a versben az Adria nem egyszerű helyszín, hanem egy archetípus, ugyanúgy, mint Rakoszki Zsuzsa versében is láttuk. A víz az ősi kultúrákban a teremtés előtti káosz, ugyanakkor az élet forrása is. A tenger egyszerre jelent mélységet, végtelenséget, ugyanakkor állandó mozgást is. A szerelmi élmény így tehát folytonos áramlás. A hullám-hullám körül ismétlése nem csak a hangzásával idézi fel a tenger mozgását, hanem minthogyha a tudat ritmusát is hordozná. A szerelem nem egyetlen egy érzés, hanem érzelmi hullámok egymásra torlódása. A vers következő szakaszában a legfontosabb fordulat következik, gyönyör és táj összevegyült, és táj és ember. A lét különböző szférái tehát, az ember, a természet, az érzelem egyé válnak, elkülönültségüket elveszítik. Ez a szemlélet emlékeztet a romantika természet filozófiájára, de itt ennél is tovább megy a vers. Mert nem arról van szó, hogy az ember harmóniába kerül a természettel, hanem hogy megszűnik a kettő közötti különbség. A lírai én nem csak nézi a tájat, hanem maga válik tájjá. Mi voltunk a szín, a nyári réten, a pipacs s a nap. A hétköznapi tudat mindig különbséget tesz az én és a világ között. A versben ez a különbség feloldódik. A szerelmes ember nem birtokolni akarja a másikat, hanem elveszíti önmagát benne. Ezért válhatnak a szerelmesek felhővé, nappá vagy pipacsá. A természet képei Szabó Lőrinc versében nem díszítő elemek, hanem minthogyha a létezés új formái lennének. A szerelmi egyesülés, itt úgy is mondhatjuk, hogy ontológiai, tehát az egész létezést magába foglaló esemény. A versben különösen figyelemre méltó az a sor, hogy láttuk a lepkék bennünk párzanak. A lepke szintén egy nagyon ősi szimbóluma a költészetnek, mert egyszerre tudja hordozni a mulandóságot, az átváltozást, ugyanakkor az emberi léleknek is a szimbóluma. A szerelmesek így nem csupán szemlélik itt az élet körforgását, hanem maguk válnak annak színterévé. Minthogyha az élet folyamatának a bennük való történéséről olvasnánk. Ez a kép, mintha azt sugallaná, hogy a szerelem nem egy elszigetelt emberi esemény, hanem minthogyha a természet teremtő erejének lenne a megnyilvánulása. A vers második részében az érzéki tapasztalat fokozatosan spirituális dimenzióba emelkedik. Ezt azzal is igazolhatjuk, hogy míg eddig a földön jártunk, és a földi tájat láttuk, és ennek a tájnak és az embernek az egyéválását, a vers második részében a felhőkbe repülünk. Felhő voltunk, s kék arany végtelen. A végtelen megszünteti a tér határait, a színek is szimbolikusak. A kék, a transzcendencia, a végtelenség és a tengernek a színe is, míg az arany az isteni fényt, így a teljességet idézi. A két szín együtt valami olyan világot jelenít meg, amely túlmutat a hétköznapi valóságon. A vers azonban túllép ennek az egységnek az ábrázolásán, hiszen a legmélyebb problémája nem maga az extázis, hanem annak az elmondhatatlansága. A mondhatatlant zsúfolta a szám, de össze-vissza dadogtam csupán. Ez a felismerés, mondhatjuk úgy, hogy a misztikusok alapélménye. A dadogás nem a beszélő gyengeségét mondja el, hanem a nyelv határainak lesz a jelképe. Mert minél teljesebb az élmény, annál kevésbé tudjuk szavakká formálni. Ezután következik a vers egyik legkülönösebb metaforája, az Isten árama a világ mindenséget átható, teremtő energiaként értelmezhető. A szerelem itt tehát kozmikus tapasztalattá válik, ugyanaz az erő működik benne, amely az egész természetet mozgatja. A vers zárlatában kiégtek a tudott szavak, olvassuk.

is olvasható. Az első szint a szerelmi vallomásé, amely a testi szerelem intenzitását jeleníti meg, a második a természet líráé, ahol az ember és a táj egységbe kerül. A harmadik réteg pedig egy filozófiai sík. A vers a lét egységéről, az én feloldódásáról és a nyelv korlátairól beszél. A szerelem itt a teljesség rövid, szinte elviselhetetlen intenzitású megtapasztalása. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek!

0: Ludwig van Beethoven opusz 133-as nagy fúgája hangzott el a Juilliard vonós négyes tolmácsolásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Hangoló. 1857. július 15-én hunyt el Karl Czerny osztrák zongorista, zeneszerző. Hallgassák meg a Desdur, az Asdur, a Bédur és az Esdur noktürnyét Izabel Ömisen előadásában.

Cserny Desdur, az Asdur, a Bédur és az Esdur noktürnyét Isabel Ömisen előadásában hallották. Most hallgassanak meg pár darabot Cserny etűd sorozatából. Fred Oldenburg zongorázik.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy a jövő héten csapást mér Irán hídjaira és erőműveire, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz. A Fox News egyik interjújában elhangzott megjegyzések akkor hangzottak el, amikor a két ország már negyedik napja mért folyamatos csapásokat egymásra. Az elnök elmondta, az amerikai tárgyalók kedden este azt mondták iráni kollégáiknak, hogy jobb, ha megállapodást kötnek, különben semmi sem marad. Az Egyesült Államok és Irán között kiújult légicsapások az olajárak meredek emelkedését idézték elő, mivel a tartályhajó forgalom a szoroson keresztül gyakorlatilag leállt. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A keddi július 14-i állás szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 587 forint, míg a dízeli 608 forint. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabbította az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Az új kormány azután azt ígérte, addig fenntartják az intézkedést, amíg nem csökken az olaj világpiaci ára. A benzinárstopot végül június végén vezette ki a kormány, azok után, hogy az üzemanyagok piaci ára tartósabban 10-15 forinttal volt a rögzített ár alatt. Az országgyűlés rendjért az országgyűlési őrség felel, most még, ugyanis Pósvai Gábor belügyminiszter döntése alapján ez október 1-től megszűnik. Az országgyűlési őr verekedés esetén közbeavatkozhat, a törvény szerint az országgyűlési őr a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása során kényszerítő eszközként kizárólag testi kényszert alkalmazhat. Magyarul az őrök megfoghatják, lefoghatják, szétválaszthatják vagy kikísérhetik az érintetteket, de egyéb eszközöket nem használhatnak, mint például gumibot, bilincs, paprikaszpray. Külön érdekesség még a törvényben, hogy a házelnök külön utasítást is adhat az őröknek. A törvényben szerepel továbbá, hogy az országgyűlési őr köteles végrehajtani az utasításokat, akár az élete kockáztatásával is. A törvény arról is szól, hogy az országgyűlési őrség feladata nem a nyomozás, hanem a parlament rendjének biztosítása, írta mindenről az index.hu. Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Erről tájékoztatta az MTVA sajtó és marketing irodája az MTI-t. A programstruktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Szerdától újra megszólalt a déli harangszó és éjfélkor a himnusz hallható. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 1:30-tól 2:00-ig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Hazánk időjárásáról: csütörtökön a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Reggel, délelőtt a Dunántúlon, különösen annak déli részén eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is előfordulhatnak csapadék, gócok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jórészt 14 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Ezek az evangéliumig.

0: Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 25-től a 27. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa levele az ázsiai egyházhoz. Legyünk a szeretet közösség építői. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Castel Gandolfói pápai palota kertjében. Az iskolapadból Lourdesba, útjukat kereső fiatalok élményei.

Leó pápa az ázsiai egyházhoz, legyünk a szeretett közösség építői. 14. Leó levelet írt Oswald Gracias bíborosnak, különleges megbízottjának, aki képviseli majd az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésén Dzsakartában július 20-a és 26-a között. Legyetek a szeretett közösség, ne pedig Bábel építői. Legyetek az eljövendő ország szolgálói, ne pedig az összeomlásra ítélt tornyok urai. Ezekkel a szavakkal 14. Leó pápa megismétli a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívását, hogy helyezzük Istent tetteink horizontjára, az emberi személyt pedig döntéseink középpontjába. Ez a buzdítás az indiai Oswald Gracias bíborosnak, Bombay nyugalmazott érsekének írt levelében olvasható, akit különleges küldöttjének nevezett ki az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésére, amelyet július 20-a és 26-a között Dzsakartában, Indonéziában tartanak. A kinevezésről május 23-án számolt be az Osservatore Romano vatikáni napilap. Latin nyelven írt levelében a pápa arra buzdítja a híveket és püspök testvéreit, hogy ne féljenek bepiszkolni a kezüket korunk építkezésén, abban a reményben, hogy a szeretett ázsiai egyház soha ne szűnjön meg virágozni a hitben és az emberségben. 14. Leó a teljes egyházi közösség ezen közös elkötelezettsége révén tanítói dokumentumában a 85. Zsoltárra hivatkozva ezt írja. Az elutasított kövek, a szegények, a betegek, a migránsok és a kicsinyek szegletkővé válnak, és a földön egy közös, erős és befogadó otthon születik, ahol a szeretet és az igazság végre találkozik. Az igazságosság és a béke pedig átöleli egymást. A pásztor és az atya szívével a pápa ezért mindenkit arra szólít fel, hogy állítsák meg egy újabb Bábel építését, és egyesítsék erőiket a jó építésében, hogy az emberiség soha ne veszítse el szépségét, és a világ újra felismerhesse minden ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakni vágyik. A június 24-én aláírt levélben 14. Leó arra is emlékeztet, hogy a pápai követ kinevezésére irányuló kérelmét Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao bíboros Goa és Damao metropolita érseke nyújtotta be. Végül képviselőjét a boldogságos Szűz Mária és hitvese Szent József szerető oltalmába ajánlja. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Borgo Laudato Si-ben. A Nobel-díjasok mesterséges intelligenciáról és nukleáris háborúról szóló globális gyűlésének első napja július 14-én kedden kezdődött a Castel Gandolfo-ban található Borgo Laudato Si-ben, arra ösztönözve a Nobel-díjasokat, a szakértőket, az egyetemi képviselőket és másokat, hogy elgondolkodjanak a világunkat érintő legnagyobb kihívásokról. Több mint 200 Nobel-díjas, volt államfő, egyetemi képviselő és szakértő gyűlt össze július 14-én kedden a Castel Gandolfo-ban található pápai villa kertjének fenyői és olajligetei árnyékában, hogy megvitassák a mesterséges intelligencia és a nukleáris háború témáit. A tanácskozás július 16-áig csütörtökig tart, amelyet 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihletett, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A gyűlés a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában a fegyvertelen és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat aláírásával zárul. A megbeszélés célja, hogy bemutassa a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozó irányelveket, amelyek az együttműködésre, az emberi méltóságra, az átfogó fejlődésre és a békére összpontosítanak.
A háromnapos rendezvényen olyan témákról folytatnak beszélgetéseket, mint például az emberi család törékenysége a nukleáris korban, vagy a technológia az emberiség szolgálatában, illetve a mesterséges intelligencia és a háború erkölcsi kihívásai. A konferencia első két napját a Castel Gandolfói pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben, Laudato Si faluban, míg a rendezvény harmadik és egyben utolsó napját a római önkormányzat székhelyén a Kapitóliumon tartják. A történelem egy olyan pillanatában gyűltünk össze, amelyet egyre mélyülő geopolitikai feszültségek, a nemzetközi rend széttöredezettsége és az intenzívebb technológiai verseny jellemez, mondta bevezető beszédében Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium pro prefektusa és a Borgo Laudato Si felsőoktatása.

nevében Silvano Maria Tomasi bíboros, a Domus Communis alapítvány elnöke, aki részt vesz az eseményen. Azért gyűltünk össze, hogy megújítsuk a reményt, és hogy bebizonyítsuk, a párbeszéd továbbra is lehetséges, hogy a bölcsesség továbbra is kísérheti a tudást, hogy az emberiség nem veszítette el a képességét, hogy irányítsa saját jövőjét. Bárcsak a jövő nemzedékei elmondhatnák majd, hogy egy olyan pillanatban, amikor az emberiség példátlan hatalommal bírt saját sorsa felett, a lelkiismeretes nők és férfiak az együttműködést választották a konfrontáció helyett, a párbeszédet a félelem helyett, és a reményt a beletörődés helyett, hangsúlyozta Tomasi bíboros. A nyitóülés középpontjában a Magnifica Humanitas, a közös otthonunk jövőjéért téma állt, mivel számos beszélgetést 14. Leó pápa első, májusban kiadott enciklikája ihletett. Az ülés Angel Fernández Ártime bíboros, a Megszentelt Élet intézményei dikasztériumának proprefektusa beszédével kezdődött, aki áttekintést adott a pápa szövegéről. Ezután több neves előadó is felszólalt, köztük Juan Manuel Santos Nobel békedíjas, Kolumbia volt elnöke, aki üdvözölte 14. Leó pápa felhívását a Magnifica Humanitasban a mesterséges intelligencia lefegyverzésére. Megállapította, hogy csak hasonló szellemben cselekedve remélhetjük, hogy leküzdhetjük az emberiséget fenyegető összes egzisztenciális fenyegetést. Hangsúlyozta, hogy hatékony kormányzás nélkül nehéz, sőt lehetetlen lesz biztosítani, hogy a mesterséges intelligencia a jóért küzdő erővé váljon, amelyet az emberi méltóság, a felelősség, az elszámoltathatóság és a jogállamiság vezérel. Muhammad Yunus professzor, Nobel békedíjas és Banglades nyugalmazott főtanácsadója beszédében azt hangsúlyozta, hogy egy civilizáció végét és egy következő kezdetét éljük át, valamint annak fontosságát emelte ki, hogy a fiatalokat vonjuk be a világ jövőjének alakításába. Az ülés többi előadói között volt Agnes Kalamán, az Amnesty International főtitkára, Amir Bani Fatemi, a Biztonságos és Etikus Mesterséges Intelligencia Nemzetközi Szövetségének alapítója és igazgatósági tagja, James Muller professzor, a Nemzetközi Orvosok a Nukleáris Háború Megelőzéséért társalapítója, Karen Helberg professzor, a Paguas konferenciák főtitkára, valamint David Gross, fizikai Nobel-díjas és a kaliforniai Santa Barbara Egyetem tanszékvezető professzora. A kedd délelőtt és délután további részét számos vitaülés jellemezte, amelyek olyan témákra összpontosítottak, mint például az, amikor a mesterséges intelligencia kikerül az emberi irányítás alól. Több előadó is beszédet mondott, köztük Maria Ressa, Nobel békedíjas, a Rappler társalapítója és vezérigazgatója, valamint olyan szervezetek mesterséges intelligencia kutatói, mint az Anthropic Institute vagy a DeepMind, különböző nézőpontokat mutatva be a témákról.

Az iskolapadból Lourdesba. Útjukat kereső fiatalok élményei. A lombardiai Busto Arsizio városban található Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola a 90-es évek óta lehetőséget kínál néhány végzős tanulónak arra, hogy elkísérje a betegeket a Lourdes-i Máriak egyhelyre, az Oftál olasz betegkísérő szervezet támogatásával. A 18 éves Ginevra Maria Ceriani számára meghatározó élményt jelentett a tapasztalat. Olyan hely, ami csöndben változtat meg téged. Úgy éreztem, hogy 100 életet leéltem 5 nap alatt, mondta a lány. Unottan bámulják a mobiljukat fejükön fülhallgatóval, amiben hangosan dübörög a zene. Ezek a Z-generációt övező sztereotípiák, amelyek azonban nem fedik a valóságot. Sokkal inkább olyan tanulmányokra van szükség, mint a Giuseppe Toniolo Intézet fiatalokról szóló 2026-os jelentése, hogy visszaadjuk ennek a tényleg összetett világnak a konkrétumot.

sokrét valóságát, ami sokrétű, de sok újdonságot is rejt. Az adatok szerint a fiatalokat destabilizálják a világot sújtó válságok, és ezért bizonytalanul gondolnak a jövőre, ami kapcsolataikban is megjelenik. Ebben a jövőben azonban sokan főszerepet akarnak játszani, megszólalni és felelősséget vállalni, nem csak jelképes elismerésre vágynak. Tehát tudatos és tevékeny fiatalok, akik képesek megragadni az élet kínálta lehetőségeket. Például igent mondani egy iskolai ajánlatra, hogy csatlakozzanak néhány beteghez, akiket az olasz katolikus Lurdi Betegszállító Szövetség visz a Mária kegyhelyre. Ez a kezdeményezés a 90-es években kezdődött, amikor a lombardiai Varese megyében egy testnevelő tanár, Maurizio Moschini, aki már régóta hordárként önkénteskedett Lourdesban, fölvetette az ötletet az Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola diákjainak. Először öten merték fölvállalni a kalandot, de idővel még 120 diák mondott igent, nem feltétlenül hívők és katolikusok. Moschini tanár úr szerint Lourdes, ahol 14. Leó pápa hamarosan szeptember 27-én szentmisét mutat be, megváltoztatja a srácokat. Olyan utat jelent számukra, ahol jobban megismerik önmagukat, mert megtapasztalják sok ember fájdalmát és nehézségeit. Mély benyomást tesz rájuk, és megváltozva térnek haza. Ginevra Maria Ceriani számára is így volt. Nemrég töltötte be a 18-at, Reál gimnáziumba jár és jövőre érettségizik, de már tudja, mit fog csinálni 2027. szeptemberében. Barátnőivel együtt Lourdesban lesz. Idén június 25-e és 30-a között 20 másik diákkal ment Lourdesba, hittantanárukkal, Antonio Samettivel, aki fiatalon megtapasztalta már ezt. Ginevra számára mély átmenetet hozott az utazás. Hiányzott az iskolából, amikor kihirdették a lehetőséget, mert egy műtét után ágyhoz kötve lábadozott hosszú ideje. Szép dolognak tűnt, de nem tudtam, hogy képes leszek-e másokat ápolni, a saját állapotomat látva. Azért elutaztam egy hét fizioterápia után. Lourdesba repülővel ment, mivel nem tudott hosszú ideig állni, de felkészült. Az étkezővel kezdett foglalkozni, terített, leszette az asztalt, társalgott a betegekkel. A fájdalom azonban előjött, ezért más után kellett néznie Ginevrának. A nehézségekkel küzdőknek nyújtott segítséget, vizet és takarókat osztott, hogy megóvja őket a hidegtől és a nyírkos levegőtől, a hordároknak segített. Úgy éreztem, hogy törleszteni valón van a világnak. Ez a motiváció hajtotta a fiatal lányt, hogy elfogadja a Lourdes utat. 3 hónapig ágyban feküdtem, nagyon sok segítségre volt szükségem, és az elmúlt hetekben a kórházban maximálisan elláttak. Akik segítettek nekem, tényleg meghatározó személyek voltak, soha nem fogom elfelejteni őket. Nagy hálát érzek az ápolók, a kórházi személyzet, az orvosom, de a családom iránt is. Tehát tudom, hogy mennyire fontosak azok az emberek, akikre a nehéz pillanatokban rábízzuk magunkat. És ez a dolog különösen felerősödik Lourdesban. Megértettem, hogy valójában sokkal többet kaptam vissza, mint amennyit én adtam. Az, ahogy a betegek megnyíltak nekünk, megmutatták törékenységüket, számomra nagy ajándék volt. És ez nem minden. Az iránta mutatott bizalom arra ösztönözte Ginevrát, hogy lebontsa a régóta emelt falakat, azokat a gátakat, amelyek befolyásolták kapcsolatait. Felbátorodtam, hogy én is ezt tegyem. Elfogadtam a gyengeségeimet, és megmutattam másoknak is. Így tehát elkezdett egyre jobban kinyílni, érezni, hogy belül megváltozik, annak az imának a beteljesedéseként, amelyet a barlang előtt tett, amikor azt kérte Máriától, hogy meg tudjon nyílni, feloldani a benne lévő gátakat. Meghatott pillanatok kísérték ezt az átmenetet a felszabadultság könnyeivel. Lourdes az öröm pillanata, ahol valami nagyszerűt élsz meg. Mind nagyon boldogok voltunk, hogy segíthetünk. Jót tenni nekem tényleg gyógyító erejű volt. És az volt sok más fiatalnak is, akik bár távol állnak a hittől, éppen a Pireneusok lábánál kezdtek föltenni önmaguknak kérdéseket,
őszinte, szoros és bensőséges kapcsolatot keresni Istennel. Csupán 5 nap volt, de nekem úgy tűnt, hogy hónapok teltek el, mert mindent 100%-osan megéltem, olyan intenzíven, amit el sem tudtam volna képzelni. Főként pedig úgy tűnik, hogy egy olyan énemet ismertem meg, amelyiket el szeretném vinni a hétköznapi életbe. Lourdes az a hely, amelyik csöndben változtat meg. Úgy éreztem, hogy 100 életet éltem le 5 nap leforgása alatt, zárta gondolatait a 18 éves lány.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Antonio Vivaldi 204-es jegyzékszámú, opusz 4 numero 11-es D-dur koncertójának első tételét előadta a The English Concert, vezényelt Trevor Pinnock.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Móricz Zsigmond, Szegény emberek. Harmadik rész.

0: A katona gyorsan elkushatt a ház mögé, s mélyen lehajtott felső testtel vetette be magát a sűrűbe. Az árkon olyan gyorsan átjutott, hogy észre sem vette. Aztán a sötét úton visszament a templom felé. Ahogy a kerítés mellett elment, valaki rákiáltott. Hé, öcsém! Fakó arccal nézett oda az ismerős hangra. Akkor ráeszmélt, hogy István bácsi az ásásból kiált. No, gyere ásni má! Má kerestek! Má nem megyek délig. Megyek, veszek egy ásót, mert avval nem lehet ásni. Hum veszel? Átmegyek a vásárba, István bácsi. Hány óra is volt, még dolgoztam? 10, ugye? Az öreg nevetett. A katona nem merte firtatni a kérdést. Hallottam, mikor ütött. Avval tovább ment, de valahogy az a gyanú vett erőt rajta, hogy az öregnek órája van. Mintha azután nyúlt volna a zsebébe. De visszanézni nem mert többet. A falu másik részébe ment, a sár közbe. Ott bement ahhoz az úrhoz, akinek a felesége adós volt 50 forinttal. Meghoztam, amit tudtam, tekintetes úr, mondta a szikár kis öregnek.
1: Jól van.
0: Nem tudok többet adni, csak 20 pengőt. Az öreg elvette a pénzt.
1: Jól van. Hun szerzett maga reggel óta? Magának még reggel nem volt pénze. Most meg már van.
0: A katona sötéten nézett az öreg, kopott úrra, aki cinikusan járt, s kegyetlen szókkal leplezte, hogy mégiscsak sajnálja a szegény embereket.
1: Maguk, barátom, azt hiszik, hogy elég kölcsön kikunyorálni a pénzt, aztán majd megadja a nagy harang. Ismerem én jól az ilyenféle urakat. Meg kell egy kicsit szorongatni a gégéjüket. Akkor eszükbe jut, hogy kötelesség is van a világon.
0: S nagyot nevetett kurta, döcögős hangján.
1: Mint a huszár a kozáknak,
0: fecsegett tovább, s egy háborús anekdota jutott eszébe.
1: Magával nem történt valami ilyen história?
0: A katona már el akart menni, de nem akarta megsérteni az urat azzal, hogy végig sem hallgatja a beszédét.
1: A kórágyon feküdt két sebesült baka. Az egyik a szerb csatatérről került oda, a másik az északiról. Na, azt kérdezi az, amelyik a szerb csatatéren sebesült meg, mondja csak cimbora, csak ugyanolyan borzasztók azok a kozákok. Igaz, hogy torzomborz, nagy szakálluk van, a fejükön olyan nagy medvebőr kucsma, s rettentő húj-húj kiáltással törnek előre.
0: A katona úgy állott a mozgékony kis ember előtt, mint egy iskolás gyerek. Nehezen lélegzett, s csüggett, szomorú arcán borzasztó unalom volt, míg az öreg úr ugrálását nézte, és oktató, leckésztető hangját hallgatta. De az öreg, akinek a keze nagyon mocskos volt, mert éppen műtrágya oldatot csinált, s a munkát hagyta abba a katona kedvéért, fás hangján tovább mondta az adomát.
1: Hát, azt mondja az, aki az északi harctérről jött, hogy tudod, testvér,
0: így mondja, amikor először gyűt ránk, s hangsúlyozta népiesen, hogy gyűt,
1: vagy 1000 darab muszka, hát egy kicsit szorongtunk, de azután eltaláltuk a fortéjukat.
0: No, hogy-hogy?
1: kérdi a másik sebesült, a szerb harctérről való, mert az még nem látott muszkát.
0: Hát örült, hogy na, most meg fogja tudni a fortéjukat. Hát tudod, azt mondja az orosz földön jártas kőttes katona, mármint az ilyen okos emberek szokták elárulni a tudományukat, azt mondja, hogy hát tudod, mikor gyunakozák, akkor az nagyot ordít, de mikor az ember beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Nagyot kacagott hozzá. Ahogy egészséges emberek, akik sose voltak a harctérnek felé sem, nagyot tudnak nevetni azoknak a harctéri adomáknak, amelyektől, ha komolyan veszi az ember, egy kicsit a hátába áll a hideglelés. Ja, de hát ezek a mai idők, teszi hozzá. Azért mondom, barátom, hogy ez a magyar ember. Ilyen huncut kutyavér van a magyar emberbe a háborúba. Másféle ember, francia vagy angol megjedne, aztán sokat beszélne, hogy hű, az borzasztó, amilyen a kozák. Nagy süvege van, meg borzasztóan ordít, mikor támad. Így mondaná el egy tót, vagy olá, vagy egy sváb. A magyar meg azt mondja rá, kitanultuk a fortéjukat. Mikor az ember úgy beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Azt meghiszem, az ebatta. Akkor elcsendesedik. Na, jól van, kedves barátom. Csak azt az egyet tanulja meg, hogy adós sose legyen. Soha adósságot. Soha. Minden bűnnek az a meleg ágya. Az adósság. Inkább koplalni, nélkülözni, dolgozni, csak adósság ne legyen. Hát, sóvágó úr, ha én itthon lettem volna, akkor nem is gyűlt volna az az adósság. Jó, jó, jó van, na, jó, jó. Csak azért mondom, motyogta kicsit megsértődve az öreg úr, hogy nem tekintetes úrnak szólította, s megveregette a vállát a nagy fekete embernek. Aztán mit sem törődve vele, sietve neki látott a munkájának.

0: A katona kiment az udvarról azzal az érzéssel, hogy a pénzével együtt annyi ennek az úrnak, mint egy légy. Mi köze hozzá? Mit törődik az ő vele? Érdemes volt azért, hogy ennek visszaadjon 20 forintot? Csámpásan, kedvetlenül ballagott most hazafelé. S hát igazán olyan nagy valami az az adósság. Ennek annyi a pénze, hogy ez soha, míg él, nem fogja elkölteni azt a 20 forintot. Akkor mire neki? Akkor miért követeli annyira, hogy még a húsából is kész volna kivágni? Mikor ő maga is tudja, hogy az asszonynak kellett, míg ő oda volt 26 hónapig. Hogy éljen meg 3 gyerekkel, míg ő oda harcol, meg kórházakban fekszik, meg újra oda harcol? A katona sapkáját a fejébe húzza, s busa szemmel, véreres szemmel néz körül. Minek éljen az ember, ha csak arra él? 26 hónapig oda ki lenni, olyan időkbe, hogy se foglyot, se sebesültet, csak halottakat csinálni. Ez a haszna, ez a vége. Benyitott a kis kapun a kis udvarra. Egy kicsi házba lakott a felesége a 3 gyerekkel. A gyerekek az udvaron játszottak a kis kocsival. Kert nem volt a házhoz, csak olyan kis zsellérház volt az, putriféle. Hát te, minek jöttél haza? Kérdezte csodálkozva az asszony. Az ember megállott, és csöndesen nézett rá. Ne beszélj sokat, hanem gyere. Hová? Majd megtudod. S elfordította a fejét, úgy mondta. A vásárba. A vásárba? Oda. Nem szólt többet. Az asszony gondolkozva nézte, ahogy bement a házba. Mit akarsz venni? Kérdezte, s utána ment. Ásót akarok venni, mert avval nem lehet ásni. Nem való az az ásó ilyen kemény fődbe, mormogta. Homokra való ásónak megjárja, de ilyen fődbe nem. Az asszony nem szólt, gondolta, valahol kért vagy 1 forintot ásóra. Restelte is magát, mert eladta az ura új ásóját 20 krajcárért. A legnagyobb gyerek beszaladt, s az apja térde közé futott. Édesapám! No, fiam! S megtörölte az ujjával a gyerek orrát. De a kisfiúnak kerekre nyílt a szeme. Mi van a kezén? Kérdezte. Mi? Piros.
1: Piros?
0: Megvágta, szólt a gyerek. Az asszony is oda nézett. Nem én vágtam meg, fiam, hanem te. Te vágtad meg a kezed, nem én. Én? S a gyerek csodálkozva nézegette a saját kezét. Az apja nem hagyta, hogy soká nézze, a nagy erős markába fogta a gyerek kicsi fekete kezét. Várjál, bekötöm. A gyerek zsebébe volt egy kendő, azt kihúzta, s gondosan bekötötte vele a gyerek kezét. Ez csodálkozva nézte, mit csinál az apja, de nem szólt ellene, mint gyerek nem szokta az apja tettét bírálni. Elfogadta, hogy annak úgy kell lenni. 1 perc múlva már otthagyta az apját, s újra kiszaladt.

Az ember sokáig csöndesen ült. Nézte, hogy a felesége szó nélkül, mintha valamit nem értene, de csöndesen, engedelmesen készülődik. Persze, a vásárra, most jutott eszébe. Ott ült a rozoga asztalnál, a kezét ott fektette maga előtt. Szelíden nézte a feleségét, ahogy csöndesen mozgott a szobában. Szomorúan nézte. Reggel, mikor mentem a munkába, az úton találkoztam a vén sóvágóval. Az asszony még lejjebb hajtotta a fejét. Kérte a pénzt? Mondta gyorsan. Kérte. Mit mondtál? Hogy délig megadom. Az asszony ijetten nézett fel. Délig? Délig. Mindjárt dél. Már megadtam. A szók lassan pattogtak el, közben csönd volt, és valami rettentő feszültség. Megadtad, mondta az asszony elfulladva. Meg, szólt lehajtva a fejét az ember. Nagy bánat volt a szívében, és nagy szomorúság, de alig állotta, hogy ne mosolyogjon, ha a felesége arcát nézte. Most mit fog szólani, ha az egészet megtudja? Csak úgy tett, mintha szomorú volna, és megtörött. Nem az egészet, mondta később, s az asszony lassan kötözte a szoknyája madzagát. Csak 20 forintot. 20 forintot, ismételte az asszony. 20-at. Hol vetted? Hát, Vargáéktól. Az asszony gondolkodva nézett rá. Vargáék? Mondta csodálkozva, sőt, titkos ijegységgel. Azok elmentek a vásárra. Az ember intett, s nem nézett rá. Nem mert ránézni. Nem érzett semmi ijegységet és sajnálkozást, sem meghatottságot. Szerette a feleségét, de mulatott rajta, de semmibe se vette, mert csak asszony. Szerette a feleségét, érettetette, s most félt, hogy el ne mosolyodjon, mint a temetésen a koporsó mellett, mert nem illendő nevetni a nehéz, komoly dolgokon. Akkor hogy adtak neked pénzt? Az ember nem szólott. Kissé elmeredve nézett, aztán felemelte a fejét. Hallod, kiraboltam őket. Az asszony nem szólott. Úgy maradt, ahogy volt, s fekete szemeit ráfüggesztette az urára. Csak nézte, nézte, s nem szólott. Mikor tegnap ott voltam a napszámér, előttem vették ki a pénzt a sifonból. Már akkor gondoltam, az éjszaka is azt gondoltam. Az asszony szeme fölvilágított. Megértette, mi baja volt az urának az éjszaka, hogy nem tudott aludni. Pedig máskor úgy alszik, hogy szinte szégyen. Ha a gyerek fölébred, észre se veszi. De azért nem gondoltam, hogy meg kell csinálni. Csak hogy lehetne.
reggel aztán, hogy az öreg sóvágó olyan sokat beszélt, hogy az adósság így úgy, akkor már tudtam, hogy meg lesz. Az asszony sóhajtott nehezet, kínosat. Hanem otthon hagyták a gyerekeket, meg a Szabó András jányát velük, hogy játszon velük. Az asszony csak nézett, nézett, s a szája lassan kinyílt. Az ember lassan, minden szót ritkán bakkantva ki, mondta. Azokat muszáj volt megölni. Az asszony még mindig nem szólott, csak állott. Te erről senkinek se szólj. A szegénység vitt rá. Szólt az ember a példabeszéd bibliai egyszerűségével. Avval felállott.

Móricz Zsigmond, Szegény emberek. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy a jövő héten csapást mér Irán hídjaira és erőműveire, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz. A Fox News egyik interjújában elhangzott megjegyzések akkor hangzottak el, amikor a két ország már negyedik napja mért folyamatos csapásokat egymásra. Az elnök elmondta, az amerikai tárgyalók kedden este azt mondták iráni kollégáiknak, hogy jobb, ha megállapodást kötnek, különben semmi sem marad. Az Egyesült Államok és Irán között kiújult légicsapások az olajárak meredek emelkedését idézték elő, mivel a tartályhajó forgalom a szoroson keresztül gyakorlatilag leállt. Szerdától jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A keddi július 14-i állás szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 587 forint, míg a dízeli 608 forint. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabbította az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Az új kormány azután azt ígérte, addig fenntartják az intézkedést, amíg nem csökken az olaj világpiaci ára. A benzinárstopot végül június végén vezette ki a kormány, azok után, hogy az üzemanyagok piaci ára tartósabban 10-15 forinttal volt a rögzített ár alatt. Az országgyűlés rendjért az országgyűlési őrség felel, most még, ugyanis Pósvai Gábor belügyminiszter döntése alapján ez október 1-től megszűnik. Az országgyűlési őr verekedés esetén közbeavatkozhat, a törvény szerint az országgyűlési őr a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása során kényszerítő eszközként kizárólag testi kényszert alkalmazhat. Magyarul az őrök megfoghatják, lefoghatják, szétválaszthatják vagy kikísérhetik az érintetteket, de egyéb eszközöket nem használhatnak, mint például gumibot, bilincs, paprikaszpray. Külön érdekesség még a törvényben, hogy a házelnök külön utasítást is adhat az őröknek. A törvényben szerepel továbbá, hogy az országgyűlési őr köteles végrehajtani az utasításokat, akár az élete kockáztatásával is. A törvény arról is szól, hogy az országgyűlési őrség feladata nem a nyomozás, hanem a parlament rendjének biztosítása, írta mindenről az index.hu. Szerdán 0 órától olyan legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Erről tájékoztatta az MTVA sajtó és marketing irodája az MTI-t. A programstruktúra megváltozik. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Szerdától újra megszólalt a déli harangszó és éjfélkor a himnusz hallható. Az egyházi műsorok szokott idejükben hétköznap délután 1:30-2:00 lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Hazánk időjárásáról: csütörtökön a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Reggel, délelőtt a Dunántúlon, különösen annak déli részén eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is előfordulhatnak csapadékgócok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jórészt 14 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: A sportpolitikáról, tágabb összetevőiről beszélgetünk a Kerengőben Huber Sebastian politikai elemzővel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kezdjük ott konkrétan, mit jelent a sportpolitika?
1: Ahogy szokták mondani, minden sportpolitika, mert a sport, mint ami rengeteg embert megmozgat, az mindig érdekes lesz a politika számára. Ráadásul nem csak azért, mert rengeteg embert mozgat meg, hanem a modern sport az elképzelhetetlen állami háttér nélkül, hisz a felkészülésnek már olyan dimenziói vannak, amihez szükséges az államnak a támogatása, főleg az ilyen olimpiai sportágak esetében, amik azoknál beszélünk nyilván elsősorban, hogy nem látvány sportágak, tehát önmagában nem tudnak hatalmas bevételt termelni, de az országnak fontos, hogy egyrészt, hogy sokan sportoljanak, kettő meg, hogy eredményeket érjenek el. Ugye Magyarországon a nemzeti öntudatnak ez része, hogy mi sportban erősek vagyunk, nem annyira a tömegsport a része, mint az, hogy hát milyen jól teljesítünk az olimpiákon, és ez való igaz, tehát ez nem egy légből kapott dolog, hiszen ha megnézzük, hogy az olimpiákon a aranyérmek számában, amit eddig 130 év alatt nyertünk, akkor hát tényleg ilyen óriási nemzetek között tündöklünk, tehát egyfőre jutó olimpiai aranyérmek számában ott dobogós Magyarország, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez indokolja azt, hogy egy különleges szerepe van a sportnak Magyarországon. Egy kicsit ez arról is szól, hogy a Trianon után, amikor Magyarország legalábbis érzetében egy kis állam lett, a sport volt az egyik terület, ahol meg lehetett mutatni, hogy hát azért mi ennél nagyobbak vagyunk, mint amit a jelenlegi határaink tükröznek.
0: A sportért felelős államtitkára 24.hu-nak kijelentette az interjújában, a sport nem politikai terület, magamra is, tehát saját magára is leginkább szakmai emberként tekint, és ezt a szakmaiságot tartja elsődleges feladatnak.
1: Ez is egy megközelítés, tehát nyilvánvalóan a sportnak az a része, ahol szakemberek hoznak döntést, de ahogy mondtam, a finanszírozási hátteret, ugye nem véletlen, hogy ő is ugye kormánytag lett államtitkár, tehát valahol meg kell teremteni, meg kell teremteni azt, hogy mik azok a programok, amit nyilván szakemberek állítanak össze, de amihez politikai támogatást és ezáltal anyagi támogatást is adnak. Ugye eddig az elmúlt 16 évben a sport kiemelt terület volt. Az azt megelőző, tehát a rendszerváltás után, de már igazából a 80-as években is a sport egyre inkább háttérbe szorult. Aztán ugye a politikai változásoknak egyik nagy vesztese lett a sport, nagyon sok pályát, sportlétesítményt eladtak üzleti célokkal, megszűnt az a szocialista nagyvállalati háttér, ami a futball, de a többi sportágat is életben tartotta, és nagyon lassan alakultak ki ehelyett más finanszírozási hátterek. Ami még szintén megemlíthető és szomorú, hogy Magyarországon kevéssé van jelen a mecenatúra, és ez a kultúra más területein is így van, tehát ha a sportot vagy a művészeteket nézzük, valahogy, és ez egész a rendszerváltoztatás óta így van, valahogy a meggazdagodott vagy gazdaggá váló üzletemberek Magyarországon kevésbé érezték az kötelességüknek, hogy akár a művészetre, akár a sportra, akár a kultúra más ágazataira költsenek. Tisztelet a kivételnek, nyilván van ilyen is, de azért ez is egy hiányt mutat, és hát itt jön, többek között itt jön elő az államnak a szerepe. Ha a Kánoki kis Attiláról beszélünk, azért nyilván az ő helyzete azért speciális, egyrészt mert ugye korábban újságíró is volt, tehát azért sokat foglalkozott sportpolitikával, illetve a sportnak a financiális kérdéseivel, de azt megelőzően ugye öttusázó volt, és azért a közigazgatás se ismeretlen neki, hisz az édesapja az pont a rendszerváltás idejében, a szocialista érában, illetve aztán az azt követő demokratikus érában is betöltött közigazgatási, magas közigazgatási funkciót, tehát én azt gondolom, hogy azért ő ezt a fajta világot is valamennyire ismeri, van tapasztalata, úgyhogy ilyen szempontból mind a két oldalról felvértezett tapasztalata alapján érkezett ebbe a pozícióba, és az első interjú alapján próbál is egy visszafogott, mértéktartó megfogalmazást használni. Ugye itt, ami azért különösen fontos, mert azért itt a sporton belül azért okozott egyfajta riadalmat, hogy mi lesz itt a kormányváltással, hisz ahogy említettem, az előző kormány az kiemelten kezelte a sport ügyét, és most ezért sokakban aggodalom van, hogy mi lesz ezután. Nyilván szükség van egy természetes korrekcióra. Ez.
0: Bocsánat, hogy közbevágok. Ugyanakkor kijelentette az imént idézett interjúban, hogy folyamatban lesz, vagy folyamatban van az átvilágítás a magyar sportban.
1: Én azt gondolom, hogy voltak olyan jelenségek, amik nem voltak helyesek, meg kell vizsgálni, hogy a pénzeket föl lehet használni hatékonyabban, de itt az a fontos, hogy az a fajta támogatási rendszer, ha megreformálva is, és hogyha javítva, az különösen jó, de hogy az a fajta anyagi rész az rendelkezésre álljon ezután is. Ugye azt látjuk, hogy bár ez Magyarországon kevésbé kap hangsúlyt, vagy talán a nyilatkozatokból kevésbé kerül elő, de úgymond a művészetek területén az állam az uniós országokhoz képest is egy kifejezetten magas arányban támogatja a művészeteket. Én azt gondolom, hogy a sport is megérdemli ezt a kiemelt figyelmet ezután is.
0: Az idézett interjúban az is szerepel, hogy a magyar emberek durván 20%-a él aktív életmódot. És ez alatt azt is kell érteni, ha valaki gyalog jár a munkahelyére.
1: Hát igen, csak ez a kérdés, hogy mit lehet tenni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan fejlesztés történt, persze a látványos sportlétesítmények azok elsősorban nem a hétköznapi embereknek a mozgását vagy mozgásigényét szolgálják, de hát akár a bicikli uta, vagy ilyen szabadtéri fitnessparkoknak a létesítése azért ez elég jellemző volt. Itt elsősorban egyfajta életmód ösztönzést tud az ember elképzelni, de hát ez is kérdés, hogy ez hogy tud megvalósulni, mert nem tudjuk, hogy ez mennyire hatékony, vagy mit kell ahhoz tenni, hogy ez még hatékonyabb legyen, hogy ez a szám növekedjen. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban itt nem a sportlétesítmények vagy sportlehetőségek hiányoztak. Én nagyon sok helyi önkormányzatot is tudok, amelyik biztosít akár ingyenes támogatást is ahhoz, vagy ingyenes lehetőséget ahhoz, hogy valaki sportoljon. Itt az elszállás, ami hiányzik, ezt kell valahol ilyen programokkal ösztönözni.
0: Olyanra gondolsz, mint például a Nemzeti Úszóprogram?
1: Ugye van, ami a fiatalok, tehát van az, hogy gyerekek, ugye a mindennapos testneveléssel, vagy az úszóprogrammal, szóval, de ami inkább a felnőtteket eléri, egyfajta ilyen reklámkampány, vagy marketingkampánya a mozgás érdekében, de sokszor azért ez kétséges, hogy mennyire tud eredményes lenni, az embereket nehéz rávenni, hogy a szokásaikon változtassanak. Talán a mindennapos testnevelés, illetve ez a úszás lehetőségeknek a radikális növekedése azt tudja eredményezni, hogy talán felnőtt korban is jobban, akik most ebbe becsatlakoznak, felnőtt korban is jobban éljenek ezzel.
0: Valójában léteznek pályázatok, például sporttevékenységek támogatására, sportrendezvények támogatására. Ezt akár a civil szféra is igénybe veheti, vagy megpályázhatja.
1: Hát és rengeteg ilyen lehetőség is van, ezért mondom, hogy igazából az elmúlt időszakban nagyon sok hasonló lehetőség volt, tehát én nem gondolom, hogy itt az okoz most jelenleg problémát, hogy valaki nem találna helyet, ahol sportolhat, itt az elszállás az, ami sok esetben hiányzik.
0: Valójában a lakosság egészségi állapotát kellene javítani.
1: Hát ezzel lehetne javítani, és ezzel lehetne ösztönözni őket, hogy többet sportoljanak, de nem nagyon látjuk, hogy mondjuk ennek olyan különösebb foganatja lenne, de én remélem, hogyha tényleg kitalálnak valami olyan ösztönzőket, vagy olyan marketing eszközöket, amikkel ezt lehet, akkor az tudja növelni az aktivitást. De szerintem az a fajta állítás, amikor korábban szembeállította a versenysportot és a tömegsportot, ez ma már nem állja meg a helyét, tehát én nem gondolom azt, hogy tényleg rengeteg játszóteret, rengeteg mindent felújítottak, tehát igazából aki akar sportolni, az most tud sportolni. Itt nem erről van szó, itt a szándék az, ami hiányzik.
0: Mi lesz a futball támogatással? Sokakban felvetődik ez a kérdés.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert...
0: Ez a leglátványosabb.
1: Hát és ez érdekli a legtöbb embert. Ugye mindig szoktak itt számokkal dobálózni, hogy mennyien vannak egy sport eseményen, vagy mennyien nincsenek. Egy-egy eseményen persze összegyűlnek sokan, de a futball az, amelyik rendszeresen magas nézettséget tud produkálni. Részben a pályákon, részben pedig azon kívül. Itt is felmerül például a TV közvetítése kapcsán, hogy átlagban 1 milliárd forintba került a TV közvetítés az államnak egy-egy foci csapatot, a NB1-es foci csapatot veszünk, ugye 12 NB1-es foci csapat van. Hát átlagban 1 milliárd forintba kerül egy évben egy színház is az államnak, tehát az ilyen nagyobb vidéki színházaknak az átlagos támogatása az 1 milliárd forint, a budapestieké meg még nagyobb. És hát azért valljuk be, a futball az jóval több embert érdekel, mint a színházak, tehát hogy ott van egy nézőszám, de ugye a tévés közvetítéseknek a nézettsége az nagyon alacsony, a futballé azért az több százezer embert vonz, tehát ez is egy vita kérdés, hogy mondjuk akkor igazságos-e az, hogyha ezt egy kalap alá vesszük, vagy nem igazságos, de hát az kétségtelen, hogy az embereket ez érdekli, tehát meg lehet teremteni a támogatást. Igazából itt a felhasználás az, ami sok esetben nem volt hatékony az elmúlt években is, tehát nem alakult ki

0: után az állam nem csak hogy kivonult a futballból, de rengeteg pályát eladtak, felszámoltak, ugye bevásárlóközpontok lettek a helyén, tehát hogy kifejezetten elvettek, nem csak az volt, hogy kivonultak, de elvettek a sporttól, a focitól, miközben egyébként hát sokszor a politikai befolyás ez továbbra is megmaradt. Tehát azért nagyon nehéz ezt így működtetni, és azért ennek kapcsán vannak félreértések, vagy szándékos torzítások. Az más országokban sem ritka, hogy állami szerepvállalás van a futballban, tehát elsősorban az utánpótlás nevelésben, de akár a szponzorációban is, hogy államok, ugye elsősorban akár az arab államok megjelennek Nyugat-Európában is, de azért mondjuk akár a Real Madrid vagy a Barcelona mögött is mindig azért látszik, hogy valami fajta állami támogatás van, de akár a portugáliai csapatoknál is ez látszik. Állami cégek szponzorként föllépnek, Ausztriába is önkormányzati cégek, tehát hogy azért ez nem teljesen úgy van, mint ahogy itt sokszor le van festve, hogy nyugati kluboknál ez elképzelhetetlen, hogy állami pénzek legyenek benne. Bizony állami önkormányzati pénzek ott is megjelennek, a stadion rekonstrukcióba is, tehát hogy árnyalt a kép, és hát ugye Kelet-Európában pedig különösen jellemző ez. Azt hozzá kell tenni, hogy itt is megjelenik az, mint ami a művészeteknél, hogy a mecenatúra az sok szempontból hiányzik, tehát hogy azok a cégek, amik egy adott országban sikeresek, azért azoktól elvárható lenne, hogy a sportot vagy a kultúra más területét valamilyen szinten a magukénak érezzék, és ez azért sokszor kevéssé jelenik meg.
1: A sportban mennyire fontos a nemzetközi kapcsolatok jelenléte?
0: Hát a mai sportvilágában ez már elengedhetetlen. Talán egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy háttérbe szorult. Tehát elsősorban az ilyen sportlétesítmények megépülése után az fontos, hogy megkapjanak ilyen nemzetközi, nagy nemzetközi versenyeket. Ugye Magyarország ebben nagyon jól teljesített, ugye most volt itt BL döntő, de volt úszó VB, tehát hogy azért itt nagyon komoly atlétikai versenyek voltak. Tehát hogy ebben az elmúlt időszakban nagyon jól teljesített Magyarország. De az a fajta sportdiplomácia, ami régen volt, ami a bíráskodást jobban befolyásolta, az azért most már háttérbe szorult. Tehát azért én azt gondolom, hogy bár vannak érdekes döntések, és ezek nagy viart kavarnak, mert ugye most már az egész világ tudja ezeket nyomon követni tévén, vagy elektronikus eszközökön, tehát interneten gyorsan felkerül, azért az a fajta hát erősen részlehajló ítélkezés, ami nagyon sok helyen megjelent egy pár évtizeddel ezelőtt, és nagyon nagy szerepe volt annak, hogy ki kivel van jóba, ez azért némileg háttérbe szorult.
1: Szóba került az NB1-es labdarúgásnak a közvetítés jogai. Napjainkban is ezért komoly piaci harc zajlik.
0: Igen, ugye itt elindult egy nagyon erős kampány, ami próbált eztnek az értékét lehúzni. Itt el kell mondjam, hogy itt az MLS egy jó döntést hozott, hogy ott az RTL Klub nagyon hamar próbált nagyon nyomott áron ajánlatot tenni. Ezt elutasította az MLS, és végül ugye ugyanúgy az M4 Sport közvetíti vélhetőleg egy magasabb áron. Itt meg kell határozni, hogy mi az, ami reális. Én azért azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban is voltak olyan kimutatások, hogy mondjuk az NBA nézettsége, tehát hogyha fajlagosan nézzük, hogy egy néző hány forintért érnek el, tehát a közvetítések joga mennyibe kerül egy NBA vagy egy bajnokok ligája esetén, akkor még a NBA-ben még mindig kedvezőbb volt a helyzet, tehát kevesebbe került egy néző elérése. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy itt azért annyira irreális pénzeket fizettek volna, valamennyire véletlenül a piaci ár fölött, és valamennyire ez támogatás is volt, de ahogy utaltam rá, hogy mondjuk egy színháznál nem kérdőjelezzük meg, hogy kell támogatásot, akkor itt sem kell feltétlenül megkérdőjelezni, vagy meg kell határozni, hogy mi az a szeg, amit még elfogadhatónak tartunk. Érdekes megnézni a szerencsejáték ZRT, vagy azt megelőző időszakoknak a tevékenység. Ugye volt olyan időszak, amikor a szerencsejáték ZRT semmi pénzt nem adott a magyar sportnak, miközben részben belőle élt, tehát a magyar sportra érkező fogadásokból profitált, tehát hogy azért volt egy ilyen kilengés is, aztán utána nyilván az elmúlt időszakban a szerencsejáték ZRT az megjelent a csapatok mögött, de hát alapvetően joggal, hiszen nagyon sok fogadás az NB1-es meccsekre, vagy más sport, magyarok által érintett sporteseményre történik.
1: Hogyan látod a TAO támogatás helyzetét?
0: Itt ugye a TAO-val kapcsolatban rengeteg félreértés van, ugye alapvetően az utánpótlást támogatja a TAO,

0: Sokan kritizálják ezt, sokan azt mondják, hogy pont a normális szponzorációt szorítja a háttérbe. Ugyanakkor kialakult egy olyan rendszer, amivel azért a gyerekeknek a sportoltatása sokkal könnyebbé vált, mint régen. Tehát a megfelelő infrastruktúra nagyon sok helyen megszületett, vannak tornák, akár a fociban, ahova el lehet vinni a gyereket, meg elviszik őket ilyen, akár még kisebb csapatok is. Itt is lehet javítani, itt is hall az ember rémtörténeteket, hogy nem arra ment el a pénz, meg nem úgy ment el a pénz. Ezeket nyilván vizsgálni kell, vagy ha úgy van, akkor szigorítani a szabályon, de azért alapvetően a TAO támogatás az működik. És azért azt is érdemes megnézni, hogy a magyar sport egy sokkal nehezebb helyzetben van, mint a korábbi évtizedekben. Ugye a korábbi évtizedekben voltak olyan sportágok, például a kajakkenu, ahol néhány országban volt csak jelentős kajakkenu élet, és persze hoztuk az eredményeket, örültünk is neki és joggal, hiszen akkor is nehéz volt nyerni, de most olyan országokban vannak arany éremre esélyes versenyzők, akik korábban nem is játszottak szerepet akár mondjuk a kajakkenuba. Tehát én azt gondolom, hogy azért egy sokkal nagyobb verseny van, a sport az felértékelődött a világban, nem csak a futball BB, amit látunk, hogy az egész világ nézi, hanem az egyéb sportágokban is sokkal több ország próbál odaérni, úgyhogy már ahhoz nagyon komoly pénzügyi befektetés kell, hogy a jelenlegi szintet valahogy megőrizzük.
1: A TAO támogatást valójában lehet munkahelyteremtő támogatásnak is nevezni, hiszen rengeteg ember él a sportból.
2: Sokan dolgoznak benne.
0: Ez így van, és a sportnak rengeteg összetevője van. Nyilván aki sportol, ugye szoktak ilyen kimutatásokat közölni, hogy nyilván az egészségügyi költsége akkor kisebb lesz, kevesebb teher árul az államra. Aki ebben dolgozik, annak egyfajta bevételt jelent, de például azt is láttuk, hogy a Fradi, amelyik ugye mondták, hogy állami támogatásokat kap, de valójában nettó befizetője a költségvetésnek, hiszen annyi adót fizet be, vagy aki mondjuk kimegy egy meccsre, az megvesz egy meccset, azon is van egy áfa. Ott azért megiszik egy pohár sört, vagy egy üdítőt, teszik egy szendvicset, ezeken is van forgalmi adó. Aki ott őt kiszolgálja, annak van munkája, az is befizeti utána az adót. És akkor már arról is beszélünk, hogy mondjuk a nemzetközi bevételek után is bizony elég komoly összegek kerülnek adóformájába az állami költségvetésbe. Vagy láttuk itt a Bajnokok Ligája döntőt, hogy mekkora bevételt hozott mondjuk a budapesti szálloda vagy lakáskiadó vállalkozásoknak. Azért van ennek egy ilyen oldala is. Nyilván azért itt is nem jó az, hogyha csak azt hangsúlyozzuk, hogy mennyit költ az állam a sportra, hanem látni kell azt, hogy ez milyen bevételeket és milyen egyéb társadalmi hasznokat hoz.
1: Kedves hallgatóink, Huber Sebastian politikai elemzővel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Agócs Gergely néprajzkutatót, népzenészt, a Fonózenekar zenekar vezetőjét, a Magyarság Kutató Intézet tudományos főmunkatársát. Örülök, hogy interjút készíthetek Gergellyel, hiszen a közelmúltban jelent meg a Magyarság Kutató Intézet Magyar Őstörténeti Műhely Beszélgetés című kiadványában egy izgalmas tanulmánya, amelyben összefoglalja az észak-kaukázusi türk népek zenefolkrójának magyar őstörténeti vonatkozásait. Honnan kezdődött ez a kutató munka, és miért tartotta fontosnak, hogy Kodály Zoltán, Vikár László, Berecki Gábor kutatásai nyomán elinduljon és hatalmas munkát végezzen?
2: Az ezredforduló éveiben több olyan forrás munkát kiadtak újból magyar nyelven, amelyek a középkor különféle olyan forrásaiból emeltek át részleteket, amely források a magyar honfoglalásra, avagy az azt megelőző eseményekre vonatkozóan szolgáltatnak számunkra információkat. Ezek a források ugye leginkább latin, görög nyelven íródtak, de különféle nyugati krónikák, avagy a mi magyar krónikásaink, nyilván a középkorban latin nyelven értekező magyar krónikásaink feljegyzéseit olvashatjuk ezek között. Nekem feltűnt, hogy a magyar néprajzkutatás, a magyar népzenekutatás, egyáltalán a magyar társadalomtudomány pont csak azokra a régiókra nem terjeszti ki az érdeklődését, amely régiókba egybehangzóan lokalizálják ezek a források a honfoglalás kiinduló pontját, illetve a honfoglalás előtti tartózkodási területét a Magyar Törzsszövetségnek. Ugye Anonymus Dentű Mogyert emleget, ami, hát a Den, mi az a Den? A Mogyert azt érteni. Nos, a Kaukázus északi előterében élő türk népek nyelvén így nevezik a Don folyót, Den vagy Ten a neve. Dentű, az pedig Doni, tehát Don melléki szállás területről értekezik. Anonymus Kézai Simon a meotiszi ingoványokat emlegeti a Gesta Hunnorum et Hungarorum című latin nyelvű művében, a magyarok cselekedeteiben, ugye 1282-83 években keletkezhetett ez a mű, és ő a meotiszi ingoványokra helyezi azt a, hát ilyen kicsit mitikus történetet, hogy Hunor és Mogor, Mogorként van írva, amit ma magyarként értelmezünk. A két testvér, amikor szarvasünőre vadászik, és akkor elrabolják a Dulának, az alánok fejedelmének lányait, azokkal egybekelének, elsokasodának, és majd a meotiszi ingoványok nem tudják már elbírni az népnek az nagy sokaságát, és ezért elindulnak új hazát keresni maguknak. Hol van ez a meotisz? Mi a Meotis? Hát nagyon egyszerű, ugye a Fekete-tenger görög neve az a Pontus, és van az az észak-keleti, ma Azovi öbölnek nevezzük, ez a része a tengernek, ennek a görög neve a Meotis, és a bele torkolló Don, illetve Kubány folyók torkolatvidékét övező mélyföldeket nevezhette a Kézai Simon a meotiszi ingoványoknak. Mai napig búja vegetációval jellemezhető ez a régió, és ott van a 940-es évtized utolsó éveiben keletkezett követi jelentés, és ott van egy sokkal korábbi forrás, amely gyakorlatilag a honfoglalásban, a gyerekkorukban talán résztvevő szereplőktől származik. Ugye a 940-es évtized utolsó éveiben követségben járt a bizánci császárnál két magyar vezér, Kál fia Bulcsú és Tevel fia Tormás, és az ő követségükről egy jegyzőkönyv készült, egy ilyen jelentésnek tekinthetjük, és ez fennmaradt a császár művében, de Administrando Imperio, tehát a birodalom kormányzásáról címmel vált ismerté, aztán a legújabb kor történetírása számára. Ezek a magyar vezérek a császárnak gyakorlatilag tolba mondták a honfoglalás történetét, azt írják, hogy a kazárokkal álltak szövetségben, a kazárok mellett éltek, velük együtt harcoltak. Nos, hát ha megnézzük, hol helyezkedett el abban az időben, vagy hát a honfoglalás évtizedeiben a kazár kaganátus, akkor megint csak a Kaukázus északi előterében találjuk ezt az államalakulatot, a két tenger, a hegység, a Kaukázus, illetve a Fekete-tengerbe torkolló Don és a Kaspi-tengerbe ömlő Volga folyamok képezték a természetes határait a kazár kaganatusnak, hol kiterjedt messzebbre is a kazárok befolyási övezete, hol összépszűkült. Lényeg az, hogy ismét a Kaukázustól északra elterülő vidékeket jelölik meg a honfoglalás kiinduló pontjaként. Nem beszélve arról, hogy ugye ez egy eredetileg görög nyelvű forrás, és ott, amit Etel köznek fordítanak, hát az Attil Kai Özau. Így jelenik meg a görög nyelvű forrásban, a Kai az ógörögben ést jelent, tehát hogy az Attil, ami a Volgát jelenti, és semmilyen más folyót nem jelent a ismert nyelvekben, és az Özau, az pedig Vagyadnyeper lehet, mert azt mai napig Özau-nak nevezik, ezek az ott élő türk népek, vagy pedig lehet, hogy már az Azov öbölre vonatkozik, tehát magára Meotiszra, nem tudjuk. Lényeg az, hogy a Volga és a Dnyeper, vagy a Volga és a Meotisz közötti térségeket jelölik meg a korábbi szállás területekként, úgyhogy az meg megint csak ott van. És nekem nagyon furcsa volt, hogy pont csak ezekre a vidékekre vonatkozóan nem épített ki a magyar társadalom tudományi kutatásokat, pont csak ide nem szerveztek expedíciókat, hanem mind csak ennek a kétségkívül létező nyelvészeti kapcsolatnak, a finnugor nyelvek irányába létező összefüggésrendszernek értelmében a különféle finnugor népekhez, vagy ha türkökhöz, akkor elment Bartók Béla ugye Törökországba, az Adana vidéki jürükökhöz, vagy pedig elmentek valahova belső Ázsiába kutatni, gondoljunk csak Vámbéri Ármin utazásaira. Tehát pont csak oda nem mentek, ahova a konkrét középkori forrásaink helyezik a honfoglalás előtti eseményeket. Hát én ezért indultam el, 2000-ben szerveztem az első expedíciót ebbe a térségbe, akkor a Karacsályok és a Balkárok település területére utaztunk, vittem magammal Sipos János kollégát, és ott hát eléggé sok, mint 300 dallamot sikerült dokumentálnunk, és ezt követte még több mint 25 következő kiutazás, amelyek során aztán a kutatást kiterjesztettük egyrészt szomszédos népterületekre is, ilyen volt a Kaukázus déli lejtőin élő szvánok falvaiba szervezett expedíció, Grúzia tartományába, ilyen volt a dagesztáni darginok egyes falvaiban történő adatfelvétel, de aztán elindultunk mi is Közép-Ázsia irányába, de nem vakon, hanem a nogajoktól kapott információk alapján, akik elmondták, hogy hát neki közeli rokonaik a karakalpakok, akik ma Özbegisztán nyugati részén élnek, egy külön tagköztársasága az Özbeg Államszövetségnek Karakalpakstan, és valamikor a 16. század során volt egy nogai-kazah háború, akkor váltak le a Nogai Törzsszövetség keleti törzsei, és ők a mai karakalpakok ősei. Tehát a karakalpakokhoz is elmentünk, majd a karakalpakok mondták, hogy vannak nekik rokonaik még keletebbre. Az Amudariát, ha követjük, akkor egyszer csak Szurhandarja tartományban találkozhatunk a kongratokkal, akik szintén kipcsak dialektust beszélnek. Nos, mi a kipcsak? Ugye Magyarországon ez egy ismert fogalom, ugyanis valószínűsíthető, hogy a Magyarországra érkező Kunyász szövetség vezetői, az elit, azok a kipcsak törzsből származhattak. És ezért lehetett a magyarországi kunok önelnevezése a kipcsak, hiszen ez egy gyakori megoldás, hogy valamelyik vezérről, vagy annak törzséről nevezi magát el egy a későbbiek során megerősödő etnikum. Nincs kizárhagyja, magyarokkal is ez történt, hiszen azért szembeötlő a megyer törzs és a magyar nép-név hasonlósága. De ezt most ne bontsuk ki, hanem térjünk vissza a kipcsak ághoz, a türk nyelvcsalád kipcsak ágának nyelveihez, hiszen feltűnő, hogy nekünk a kutatásaink során a legnagyobb hasonlóságot, a magyar népzene legerősebb rokonságát éppen a türk nyelvcsalád, ugye az altáji nyelvközösség türk nyelvcsaládjának, kipcsak ágának nyelveit beszélő etnikumok népzenéjében sikerült feltárni.
1: A kutatás több mint 2 évtizedig tartott, hallatlanul izgalmas az egész kutatás, és itt a kedves rádióhallgatóknak el kell, hogy mondjam, Gergely nem csak tanulmányt írt, hanem naplót is vezetett erről. Mik ezek a jelek, amik itt láthatunk az ön naplójában, amely akár az önök családjáig visszavezethető?
2: Ezek a jelek a nogajoknál és a karacsályoknál, a balkároknál, illetve a karakalpakoknál is léteznek, ezek ilyen nemzetségjelek, ők tamgának nevezik. Ezek ilyen ábrák, amelyek hát különféle irányokból származhatnak. Egyike másika megfejtéséhez még akár a magyar rovás írást is segítségül vehetjük, mert például a Balkár föld egyik ismert nemzetsége a Mecsijev, ugye ez az Ev-Ov, ezt válasszuk le, mert ez egy ilyen orosz toldalékrag, amit hozzá illesztenek az eredeti nevekhez, tehát aki Mécsnek neveztetik, akár Magyarországon is, azoknak itt a rádió hullámaink keresztül is üzenem, hogy vannak rokonaik a Kaukázusban, tehát a Mécs nemzetség ott is létezik, és hogyha megnézzük a tamgájukat, gyönyörű szépen kiolvasható belőlük, egy ilyen ligatúrába összerendezve a magyar rovásírás M, E és C betűje. Ezek a tamgák többféle funkciót láttak el, egyrészt a harcban, ugye látszott, hogy melyik nemzetség hol helyezkedik el, hiszen a zászlókra, magasan hordott zászlókra ezeket a tamgákat ráhímezték. Másrészt az állattartásban volt fontos szerepe, hiszen az egyes nemzetségek a saját állományuk állatainak oldalára, hátára, sütővasakkal ráégették ezeket a tamgákat. Érdekes módon a jószág billogok, mert mi így neveztük őket, ők úgy hívják, hogy bilge, ezt a sütővasat. A jószág billogok Magyarországon is fennmaradtak, és hát a 20. század óta rovás jelek valójában ezekben a jószág billogokban élték meg. Tehát egyik másik régi rovás jelet az egyik másik alföldi család jószág billogában felismerhetjük. És nálunk is megmaradt egy ilyen. Maga a sütővas elveszett, de egyszer kaptam gyűjtés közben egy pár használaton kívüli csizmát, kemény szárú csizmát. És nagyapám csizmadiának volt kitanulva, persze, hogy kiment a csizma a divatból, egyre inkább csak suszterek voltak. És azt mondja, hogy mutasd már ide, fiam, azt a csizmát. És itt a sarka fölötte, hogy össze volt várva, ott volt egy ilyen érdekes jel. Hé, ezt még apa csinálta. Mármint, hogy az én dédapám. Ha mondom, azt honnan tudja nagyapa? Hát ott rajta van a jelünk. És hát ilyen két felfele mutató, mintha nyílnak, csak ez a íve lenne ott, volt a várrás mellé. És én azt hittem, hogy ez két ilyen stilizált A betű, hogy agócsi és agócsi. Azt mondom, nem, ez egy ilyen sütővas volt. A háború után még megvolt, de aztán elveszett. Ezt sütötték a jószág oldalára, ami a miénk volt. Ilyen madarat formáz. És hogyha belegondolunk, hogy az agócs név, az a Ákos, Akócs, Jakus nevekkel a rokonságban, akkor ha megnézzük, hogy honnan származhat, mi lehet ennek a kifejezésnek az etimológiája, akkor nem lehet kizárni azt se, hogy a türk ak, kus, az fehér, valamilyen madár a kus. A baskirok a hattyút nevezik akkusnak. Az anatóliai török népmesékben a griff madár neve az akkus. A karacsályok, ha azt mondjuk, hogy akkus, akkor ez a fehér sas. De van olyan nyelv, ahol sólymot jelent. Nekünk ezt tetszik a legjobban, hogy fehér sólyom, ezt mondjuk a gyerekeinknek. De a lényeg az, hogy még a kifejezés is alátámasztja azt, hogy egy ilyen madárformájú jószág, billog vagy nemzetség jel lehetett valamikor a múltban az agócsoknak a szimbóluma, és egyszer a Berec Andris barátommal egy vitába keveredtem, azt mondja, hogy abból nem lehet G, a K-ból. Mondom, Andriskám, még megmondom, hogy nem csak a szó közepén, még a szó végén is lehet egy K-ból G a magyar nyelvben, mert van nekem egy bizonyítékom erre, hogy az akkus, ugye agócs, hogy fordított szórendben is létezik a magyar nyelvben, amikor azt mondjuk, hogy kócs ag, az pedig egy nagy fehér madár, úgyhogy szerintem ennyi véletlen már nem lehet véletlen, úgyhogy valami lesz benne, hogy ez a nemzetségjel nem véletlenül alakult ki.
1: A dalamvilágot tekintve számomra emlékezetes maradt az a hangversenyük, aztán később előadást is hallhattunk Gergelytől ezzel kapcsolatban. Szóval az az előadás, amit a művészetek palotájában tartottak, ahol egyértelműen hallhattuk a magyar népdalok és a Gergely által gyűjtött Nogáj vagy Karacsáj népdalok hasonlóságát.
2: Amikor a Fonó zenekar fennállásának 20. évfordulóját ünnepeltük, akkor egy kettős koncerttel tettük ezt meg, mert ugye Kodály úgy fogalmaz, 1939-ben egy Magyarság a zenében című tanulmány jelent meg a tollából, és abban úgy fogalmaz, hogy egyik kezünket Bach és Palestrina fogja, a másikat pedig a Cseremisz, a Votyák és a Nogáj Tatár. Képesek leszünk-e nem ide-oda hánykódó komp lenni e két világ között, hanem híd esetleg szárazföld, így fogalmaz, feladatnak elég lenne következő 1000 évre, hogy egy szárazföldöt hozzunk létre a két világ között. Ezt a nyugati kapcsolatot mi felmutattuk a Vadbarokk című lemezünkkel, és hát a lemezek sajnos kimentek a divatból, ma nem vesznek emberek lemezt. Talán nincs elég türelem, hogy végighallgassanak egyben egy 70-72 perces zenei anyagot, legalábbis otthon, mert koncertekre még az eljárnak. És arra gondoltunk, hogy ennek a másik keleti kapcsolatrendszerünknek is felmutatjuk a konkrétumait, és ezért létrehoztuk az Atyai Ág című produkciót. Ebben a produkcióban pedig úgy gondoltuk, hogy nem mi fogjuk elmuzsikálni ezeket a keleti dallamokat, hanem az lesz a hiteles, hogyha a keleti gyűjtéseink adatközlőit elhozzuk Magyarországra, és hát 2014 óta ezeket a gyűjtéseimet már egy nagyon kiváló kollégával, Sonfej Kara Dáviddal együtt végezzük, az összes türk nyelvet beszéli, tehát az ő nyelvtudása hozzá segített engem ahhoz, hogy ne csak a kapuk, hanem a legbelső ajtók is megnyíljanak. Ezáltal nem csak adatközlői, tehát hogy a gyűjtő és adatközlő, vagy a kutató és alany közötti viszony alakuljon ki, hanem jó barátságok szövődtek ezeknek a népeknek a különféle képviselői között és közöttünk. Ezért aztán nem ütköztünk nagy nehézségbe, hogy meggyőzzük őket, hogy jöjjenek el Magyarországra, és hát sok esetben a pásztort a hegyről kellett lehozni, és az volt a gond, hogy hogyan szervezünk helyettest a produkció vendégművészei helyett otthon a nyáj mellé. Úgyhogy tényleg falusi parasztasszonyok, pásztoremberek jöttek. Persze volt ilyen, ha már a Nogajokat említette, volt zeneileg képzett kolléga is közöttük, hiszen Aslanbek Sultanbekov barátunk, annak ellenére, hogy szülőfalujának dalait adta elő a Nogajok nemzeti hangszerén a dombrán kísérve, annak ellenére ő konzervatóriumot végzett, és annak idején ilyen könnyű zenei pályán indult el, és aztán fiatal felnőttként rádöbbent, hogy a népének az értékeit a népzene segítségével tudja leginkább terjeszteni a világban, úgyhogy visszakanyarodott úgymond, letette a gitárt, felvette a dombrát, és elment ő maga is gyűjteni a családja kisöregjeihez, és Arslanbek ezeket a dalokat adta elő, illetve tisztelegve a már említett Vikár László és Berecki Gábor hatalmas teljesítménye előtt, ők a 50-es évek végétől 1979-ig bezárólag 12 expedíciót szerveztek, de kicsit északabbra, a Volga-Káma vidékére, még Kodály irányította őket oda, hiszen őt az érdekelte, hogy a finnugor vagy a türk oldalon van több párhuzam, és hát ugye ott érintkeznek délről a türk népek, északról a finnugor népekkel, úgyhogy ők ott végeztek hihetetlen nagy munkát, több mint 5000 dallamot sikerült nekik is rögzíteniük, ezért aztán arról a vidékről is hívtunk erre az Atyai Ág című produkciónkra egy vendégpárost, Henife néni és fia Azat, ők baskírok, Baskortosztánból érkeztek, és Azat a baskírok nemzeti hangszerén, az ő hosszú furuglájukon, a kurrajon muzsikált, Henife néni énekelt, illetve dorombon játszott. Hát ott is megmutattuk, hogy bizony van a baskírok irányába is párhuzam, viszont azt tudjuk mondani, hogy a nogajok, kumukok, karakalpakok viszonylatában ez a párhuzam nem csak egyes magyar dallamcsoportokra korlátozódik, hanem gyakorlatilag a magyar népzene dallamcsoportjainak mintázatát is megtaláljuk, tehát hogy minden korábban történeti rétegnek gondolt magyar népzenei dallamcsoporthoz tudunk mutatni párhuzamot ezeknek a népeknek a hagyományos zenei kultúrájából.
1: Lesz a folytatás. A Magyar Őstörténeti Műhely Beszélgetés című kiadvány egy lezárás, vagy a Kodály által javasolt hídszerep tovább épülhet.
2: van folytatás, hiszen ennek a tanulmánynak a folytatásaként a Magyar Sakkutató Intézet évkönyvének egyik későbbi kötetében megjelentettem a Karakalpak népzene irányában fennálló párhuzamokat is, tehát Dunának, Amudarjának egy a hangja, a magyar népzene dallam típusainak változatai a Karakalpak zene folklórban. Ezt a címet adtam ennek a tanulmánynak, illetve most fog megjelenni a következő évkönyvben a Bínöger hős énekének a magyar párhuzamait felsorakoztató tanulmányom, hiszen a Karacsály-Balkár folklórban megtaláltuk a magyar csodaszarvas monda párhuzamát, illetve hát nekünk a monda valójában nincs is meg. Ilyen töredékek maradtak fenn, egyrészt a középkori krónikáinkban, másrészt pedig a folklórban jelesül a regős énekeinkben. Van az a jelenet, amikor Szent István király üldözi a csodaszarvast, és aztán a szarvas megáll, és vitába száll üldözőjével. Ugyanezt a jelenetet megtalálhatjuk Bínöger hős énekében. Ott nagyjából az Elbrust, ha elképzelik arra, hogy a rádióban nem tudunk térképet mutatni, de hogyha a Kaukázus körülbelüli közepén elképzeljük Európa legmagasabb hegycsúcsát, az Elbrust, 5642 méteres hegyről beszélünk, annak az észak-keleti lejtőin élnek a balkárok, észak-nyugati lejtőin pedig a karacsályok, és hát ők egy nyelvet beszélnek, gyakorlatilag egy nép, csak az orosz adminisztráció választotta külön őket, és sorolta be őket két külön kaukázusi tagköztársaságba, úgyhogy ennek a népnek a folklórjában megtaláltuk egy érdekes ilyen hősének formájában a mi csodaszarvas mondánknak az összes ismert motivumát.
1: Engedjen meg végül egy személyes kérdést, hogy hogyan hat saját zenei munkásságára a kutatás eredménye.
2: Az az érdekes, hogy mint ahogy a magyar népzenében a sokat emlegetett pentatónián kívül nagyon sok minden egyéb is megtalálható, ezt a nagyon sok minden egyebet is megtaláltuk ezeknek a népeknek a zenei hagyományaiban. Csak mondjak egy nagyon egyszerűt.

0: Ez egy balkár rítusének volt. Az első, a magyar szövegű, az egy zoborai lakodalmi rítusének, a másik pedig egy balkár rítusének, amelyet a Tepena nevű istenséghez énekelnek. Ez volt az ősvallásukban a termékenység istensége, és amikor elindulnak aratni, aratás előtt ezt éneklik, a Tepenát. Hát én remélem, hogy a laikus rádióhallgatók fülének is két hasonló dallam hangzott el, tehát ezeket természetesen azóta tudatosan beépítjük a saját koncertjeink műsorába. Megjelenítünk ilyen hangszereket is, például Navratil Andrea énekesnőnk agacskomusz kísérettel, ami a dagesztáni kumukok egyik hangszere, szokta énekelni azt a dalt, az Amandosun dalát, amelynek aztán a moldvai magyar párhuzamát szoktuk előadni a színpadon, de vannak somogyi, zoborvidéki, szatmári párhuzamok, tehát gyakorlatilag az egész magyar nyelvterületről tudunk mutatni olyan dallamokat, amelyek a valamelyik kipcsak-türk etnikum népzenéjéhez gyakorlatilag olyan közelségben illeszkednek, minthogyha nem is Nogaj vagy Karakalpak dallamról beszélnénk, hanem egy másik izgalmas, nagyon közeli változatról, egy szomszéd faluból, egy szomszédos magyar faluból, és nem 3-4 ezer kilométerre elhelyezkedő területekről.
1: Kedves hallgatóink, dr. Agócs Gergely néprajzkutató népzenésszel, a Magyarság Kutató Intézet tudományos főmunkatársával, az észak-kaukázusi türk népek zenefolklóriának magyar őstörténeti vonatkozásairól beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: A Fonó zenekar muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Anzix, délutáni műsorunk ismétlését hallják.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Krisztina városban vagyok, közel Márai Kosztolányi egykori otthonához, a Patinás Színház Történeti Múzeum épületében, és Bodolai Géza igazgató úr, beszélgető társam. Első kérdésem az, hogy gondolom nem színháznak épült ez az épület, ez egy palota. Mi volt ez?
4: Ez az Áldási családnak a lakóhelye volt, Ibl Miklósnak voltak ők viszonylag közeli rokonai, és a családnak építették föl, majd a világháború után 49-ben ezt államosították, és a díjbeszedő vállalaton kívül az annak a színházi intézetnek adott otthont, amelynek mai napig utódai vagyunk, különböző neveken működött ez, de tulajdonképpen a színházi intézet a moszkvai szovjet típusú intézetek sorába állt be akkor. Első igazgatója a leghosszabb ideig ő volt, Hont Ferenc.
3: Engem tanított még a bölcsészkaron.
4: Engem is. Ott volt neki egy körülbelül ekkora szobája.
3: Mindig József Attilával dicsekedett.
4: Igen, és ő maga volt a színház tudomány. Nagyon érdekes anekdotákat mesélt a korszakról. Ahogy a legenda szerint ő alapította a szegedi szabadtéri játékokat, valójában nem. Én magam ugye Szegeden kezdtem a pályámat 84-ben színház rendezőként, és 40 évén át csináltam is. Itt most 7 éve vagyok az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet, ez a pontos nevünk ma, vezetőjeként. A valódi múzeumi kiállítóhelyünk, ezt rengetegen összekeverik folyvást, az a Bajor Giziről elnevezett színészmúzeum, az viszont valóban Bajor Giziék egykori villája volt, ott is több család lakott, és tulajdonképpen a férje, a híres Orfül Gégész Germán Gyula okán vált ez a villa az ő lakhelyévé is.
3: Ez a Stromfeld-Aurél utca, ugye?
4: Van. Ott most is van 4 kiállításunk, ezt mind a honlapunkról követhető. A
3: múzeum... Tehát önökhöz tartozik?
4: Alapvetően. Az első perctől tulajdonképpen lazán, amikor ezt még a Gobbi Hilda ilyen félamatőrként, amit talált, azt úgy kiállította a legjobb ízlése és lehetősége szerint, és utóbb ez viszont országos gyűjtőkörű múzeummá válhatott, és mint ilyen a színházi intézettel fúzionált.
3: Most Hont Ferenccel kezdődött a gyűjtés, vagy mi az, ami...
4: Hont Ferenc sokkal inkább az a színházi intézet jellegét vitte ennek az egész történetnek, beleértve az akkori színháztudománynak nevezett tanszéket az ELTE-n. Itt mögöttem itt van egy teljes sor kiadvány, és kétségtelenül még ilyen szinte stencilezett, vagy nagyon egyszerű technikával sokszorosított kiadványokon, offset kiadványokban, ő az akkori kortárs színházi életnek minél több fontos figuráját, Eugenio Barbától Brechtig, és a legújabbakat Kántortól kezdve Leon Schillerig, ezeknek a tanulmányait mind ő adatta ki, itt tulajdonképpen ezzel egyfajta színházi népművelési feladatot is vállalva, és hát volt egy elég bizarr tevékenysége akkoriban az intézetnek, nevezetesen minden vidéki színháznak, 2-3 színháznak volt egy felelős előadója. Az ő dolguk az volt, hogy ott nézve én az előadásokat, jelentéseket írjanak arról, hogy az adott színház ideológiailag
3: nincs elhajlás.
4: Mennyire felel meg a kor kívánalmainak. Most voltam udvarias mindazokkal a többféle módon is író, részben kritikussá, részben egyébbé váló egykori szerzőkkel, akik ezeket a jelentéseket akkoriban írták.
3: És ezek a jelentések az önök archívumában benne vannak?
4: Én pályám nincs, ez a minisztériumba került értelemszerűen, de az én pályám kezdetén, tehát ezek ilyen lektori jelentések, igen, voltak ELTE-ben. Az én pályám kezdetén ez még javában zajlott. Tehát ismert, ugye én 84-ben kezdtem, és 89-ig tulajdonképpen nem is volt más valódi célja, vagy irája a mi tevékenységünknek, mint azt megnézni, hogy hol van az a híres fal, amiről
3: ameddig el lehet menni.
4: Pink Floyd kortársunk, ugyebár énekelt akkoriban már javában. Most erről van egyébként egy kiállítás, a színházi szembenállás néhány előadása, 1956-tól 1989-ig. De ez alatt a 33 év alatt a többségében némán hallgató közönség, azért, mert nagyon kevesen mertek nyíltan beszélni 56-ról, vagy azok emigrációban voltak, de a közönség azért igenis az előadásokon keresztül valamiféleképp demonstrálta, vagy adott esetekben tehette ezt, akár az egyik felével nem egyetértve, a nekem alapélményem volt mondjuk a Ljubimov féle háromgarasos operán, ahol megfenyegetett az egyik néző nyakkendőben az emeleten, mint ifjú egyetemistát, hogy miért tetszenek nekünk annyira ezek az ott elhangzó, igen, teljesen nyilvánvalóan a rendszerrel szembe menő gesztusok és színházi megoldások. Tehát ezt még mi a saját bőrünkön tapasztalhattuk.
3: Hát nekem is vannak ilyen élményeim, még Csurka István darabjai, a Házmester Sirató, meg egyebek.
4: A Horvai igenis komoly dolgokat vállalkozott.
3: Pál Istvánnak az Uránbányász, a Pécset.
4: Pál, például Pál István főszerepben van ebben a kiállításban, de a Halász Péterék is.
3: Hol van ez a kiállítás?
4: Ez fönt a Bajor Gizi Múzeum padlásán.
3: Akkor azt meg fogom nézni.
4: Hosszú ideig nem volt semmi, egész pontosan csak az a vendéglakás, egyik elődöm lakott is ott egyébként Pécsről jövett pár évig, amelyiket még Bajor Gizi azért alakított ki ott a padláson, hogyha vendégeik jönnek, akkor ott legyen egyébként egy nagyon csinosan kívülről spalettákkal berendezett, kvázi népi jellegű, ennek a szekrénye mögött rejtegette 44-ben a Germán Gyulát a nyilasok elől. Tehát egy, igen, komoly történelmi helyszín. Igen. És ott ezt mi gyakorlatilag a lakást megőrizve, tulajdonképpen a 80-as évek elejének a neoavangárdja szellemében, amiben mi felnőttünk, Mira Jánossal csináltuk meg ezt a kiállítást, amelyik értelemszerűen nem lehet teljes két kis teremben, de azért a kor hangulatát és látványvilágát azt elég jól érzékelteti. Igen.
3: Itt most a Krisztina körúton a gyűjteményük miből áll, mikor kezdődött a gyűjtés, és...
4: Hát a gyűjteményről osztályonként hosszan lehetne beszélni.
3: Milyen osztályok vannak?
4: Nagyszerű könyvtárunk van, van a történeti osztály, azon belül van a képzőművészeti osztály, ennek a festményeit, ugye a két háború között is még javában minden magára adó színművésztől készültek egészen remek portrék olykor, itt mögöttem is itt van egy Tan Moore például, és Udry Árpádról is nagyon szép képek vannak. Különböző gyűjteményekből, igen, került ez hozzánk. Ez egyébként most még nagyobb volumenben, ahogy ezt mostanában mondani kell, állítjuk majd ki fönn a Bajor Gizi Múzeumban, hogy az időszaki kiállításainknak is nagyobb tere lehessen ott fent az emeletén a Bajor Gizi Színész Múzeumnak.
3: Folytassuk az osztályok felsorolását.
4: Tehát van egy kézirattárunk értelemszerűen, a maketteinket, tehát a díszlet és jelmezre vonatkozó összes szenikai tárunk. Ugyanott van egy külön bábtár, és azt hiszem, ja, hát is természetesen van egy fotogyűjteményünk a fényképekkel, illetve ezek digitalizálása folyamatosan zajlik, a fotótár, és van egy egykor videótárnak indult, és hangfelvételeknek indult, már a sokkal komolyabb audiovizuális gyűjteményünk. Na most ezekből történnek fönn kiállítások, vagy más hozzánk kapcsolható témákban. Most egy fotókiállítás, igen, van éppen, Ilovszky Béla 90 éves, és legalább 60 éven át, sőt több éven át fotózta folyamatosan a színházi előadásainkat, köztünk számos vidékit is, amire más esetleg nem jutott.
3: Tehát Keleti Éva mellett ő volt a másik nagy.
4: Keleti Éva nagyszerű fényképész volt, de nem tudott eljárni minden az ország szerte lévő előadásra, igen, és az elején nyilvánvalóan az MTI küldte még ki Ilovszky Bélát, majd utóbb ő ezt annyira sajátjának érezte ezt a tevékenységet, hogy valóban voltak korszakok, amikor azt lehet mondani, hogy ő volt az egyetlen az ország korszakban, aki össze tudta hasonlítani a különböző színházak előadásait, miközben
3: igen, mindent látott
4: őket. Hát, mindent hogy látta, de fényképezte kétségtelen.
3: Ez a kiállítás is fönt van a Bajor Gizi Múzeumban. Igen. Itt most milyen kiállítás van? Van egy jókai kiállításuk, igen, erről is szóljunk.
4: De miután éppen, hogy a működésünkre, tehát külön kiállításokat létrehozni hosszabb ideje nem volt mód, egyszerűen itt szervezeti átalakítás is volt időközben, mi a egyszer még előttem két évvel átkerült az Országos Jászvetői Múzeum és Intézet a Petőfi Irodalmi Múzeum alá, mint
3: tagintézmény,
4: illetve és ennek a főosztálya tulajdonképpen. Ez aztán három év után megváltozott, és tulajdonképpen egy önálló non-profit KFT vagyunk jelenleg. Igen, de nem rendelkeztünk végig azokkal az anyagi lehetőségekkel, amikkel adott esetben egy nagy múzeum bír, és ezért különböző pályázatokból jöttek létre kiállításaink, így a Petőfi kiállítás tulajdonképpen, illetve Petőfi és a Vándor Színészet című kiállítás, nagyon örülök.
3: Azt láttam, az is a Bajor Gizi Múzeumban volt. Igen.
4: Van, és hogy egyrészt az jóval korszerűbb így kivitelében, mint számos kiállítás volt korábban, de másrészt tulajdonképpen azt az időszakot fedi így le, ami Kelemen Lászlóéktól a kiegyezés, a 49-ig tulajdonképpen a forradalom és utána levő korszakot jellemzi, és akkor ott a kiegyezéstől ott van kicsit egy luk, ha ezt így történetileg nézzük, de utána a 19. század végétől az operettel indulóan van fönt egy nagyon régen meglévő kiállítás, azt akarjuk most némileg korszerűsíteni, de így módon a vándorszínészet kiállítás az a történet eleje, és hát a legvégén ott van ez az 56-89. Az élet hozta létre, tehát nem volt feltétlenül ez így előre kitalálva, hogy akkor ezzel így át tudjuk tekinteni valamelyest az egész magyarul játszó, a vándorszínészettel induló színház történeted, de most kétségtelenül van egy ilyen lehetőség ezzel, és a közbelévő jókai év, amiért tulajdonképpen összeültünk most, pannóit, amit Huber Beáta, a kolléganőm volt a kurátora, és Kis Erika Zsuzsanna, ők hoztak tulajdonképpen létre a mai technológiával, ugyanis nagyon szép nagy pannókat lehet csinálni már, amilyenekkel tele van az egész város is, de ezen a birtokunkban lévő színházi vonatkozásaival Jókai Mórnak összefüggő anyagot, azt egy ékes rendbetéve kiállítottuk. Először a Vigadóban, mert ezt de akkor ők tudtak valamilyen az NK-a forrás biztosítani. Messze nem annyit, mint amikor most itt szó van. Tehát ilyen, mi mindig kevesebb pénzből csináltunk mindent, mint ahogy kellett volna talán, de arra nagyon jó volt ez, hogy én utána nem akartam kihajítani ezt az anyagot, hanem itt most a folyosónkon a könyvtár látogatók, ahogy ön is, ezt megtekinthetik a körteremben, illetve az emeleti folyosónkon. A dolog természetében fakadóan nyilván akkor, hogyha a nyitvatartási idejében a könyvtárnak, de az udvaron ugyanígy korábbi kiállításainknak, Töröcsik Mari fotokiállításunknak a jó néhány képe, illetve a Vitéz László féle bábszínháznak két pannója látható. Tehát tulajdonképpen az itteni épület is abszolút úgy néz ki, mint egy múzeum, és ez olykor meg is téveszti a látogatókat, hogy most akkor ez a múzeum, vagy a Bajor Gizi Múzeum, mind a kettő az.
3: Igen, még Jókairól, tehát Jókai a magyar regény atya. A magyar újságírásnak is, a lapkiadásnak is bizonyos értelemben atya. A színház kultúránk mit köszönhet Jókainak?
4: Hát egyrészt ő maga nagyon bájos iróniával kezelte ezt mindvégig. Elképesztően szórakoztató dramoletteket írt arról, hogy a színházi egér hogyan működik és rágja szét fönt a székeket. Elég jól ismerhette Laborfalvi Róza Okának, ugye az első felesége volt, és a második felesége is színésznő volt. Nekem kedvenc regényem volt kamaszkoromban az Egy magyar nábob. Jókait olvasni kéne folyamatosan. Tolnai Klári, akit én még rendezhettem, mondta azt 86-ban Szegeden, hogy most újra olvassa a Jókaikat, és higgyem el, hogy érdemes ennek neki látni, mert teljesen másképp hat, mint amikor ezt kamaszkorban, ugye 13-14 évesen, és azt hinnénk, hogy ilyen már ma nem nagyon van, és tulajdonképpen ez itt valóban ilyen értelemben a reklám helyén, nem nagyon szeretem ezeket a kerek évfordulókat, amiket világszerte kötelezően ünneplünk meg.
3: Tehát egy alkalom azért, hogy...
4: Igen, de a 99 éves épp olyan alkalom, vagy a 101 éves, és ez nekem jobban tetszene. De ez lényegtelen. A lényeg az, hogy a mai dramaturg hallgatóink között is vannak, akik igenis, az egy, amikor rákérdeztem, hogy olvastak-e Jókait, mert azért ez ma már egyre ritkább, akkor mondta az egyik, hogy igen, az öccse az végigolvasta az egészet. Én tulajdonképpen ezen tanultam meg az akadémiai kiadványon lábjegyzetelt és hivatkozásos szöveget olvasni, mert apám jó időben nyomta ezt a kezembe Varsóban. De a
3: Varsó

0: csak pehjére beleszalad egy ott vendég munkásként, ma mindenképp így mondanánk.
1: Igen, iparosba, igen.
0: Iparos társaságba, akik megakadályozzák ezt, és az ellenébe fordítják a készülő botrányos színházi leszámolást ezzel az énekesnővel. Na most ezeket a történeteket nyilvánvaló, hogy az érintettség okán is ismerte ennyire jól Jókai. Ugye köztudott, hogy a bánkbán, félbeszakadó bánkbán előadás
1: kapta
0: meg a kokárdát laborfalról, ezt mindenki el is mondja, de ennél legalább ilyen érdekes fordulatok azok, hogy az is mégis mozog a föld, amiről normálisan azt hinnénk, hogy ez a Galileiről szóló regénye, de nem. Ez épp a Kelemen Lászlóékról szól, és pont a mondott korai korszakát a magyar színjátszásnak rendkívül érzékletes módon dolgozza fel, izgalmasan egyszerűen. És pont ezért, és ebben a kiállítás tulajdonképpen velem kapcsolatban is tette a dolgát, az egykor nem olvasott Tengerszemű hölgyet elolvastam, ez egy Kései Jókai regény, életrajzi elemekkel újkált, ő 48, egy szerelmi történet, a kulcsa ez a bizonyos Tengerszemű hölgy, akit utóbb már menekülne akár, de az jön utána egész elképesztő történettel, de közben komoly életrajzi részek vannak arról, hogy a levert forradalom után ő miképpen élte túl egyáltalán a helyzetet. Igen. Van egy kritikai kiadásban, apám meg is találta, meg két hétig ott nálunk bőkált a felvidéken valahol.
1: Édesapja nem tudom, meddig élt, meddig követte a 2002-ig. Akkor a Spirónak az X-ekét olvasta ő?
0: Én is olvastam, és ő meg persze, hát hiszen Varsóban volt 5 évig, de az ugye a Boguslavski kapcsán beszél egy nagyon izgalmas kulcsregényben, részben Major Tamásik
1: viselt
0: dolgairól.
1: Igen, tehát az egy
0: parafrázis. Igen, így van, a lengyelek irodalomtörténészei, ez ügyben aztán én elég jól ismerem, Spiró Györgyöt játszottuk is, nem voltak annyira lelkesek, mint amennyire mi akkor. Igen. Ez a történet. De Vucsban bemutattuk volna egyébként, a színdarab is méltán van.
1: Hát igen, ez a betiltott szolidaritás időszakában volt nagy szám itthon, mert...
0: Tehát az imposztort azt nem véletlenül játsszuk mind a mai napig, igen. Több színház, ott abban nagyon fontos dolgokat mond el Spiró, mint gyakorló színházi dramaturg is.
1: Szóval Jókai nagyon jelen volt a magyar színházi életben, és inspiráló lakhatott, azt hiszem. Tehát, ha nem is olyan jelentős, mint a regényirodalomra, vagy a
0: kötetre való
1: színdarabja van, megint. Csak nem nagyon játsszák.
0: Igen, de én magam is, amikor egyszer kaptam egy felkérést a Bolondó grófjára, azt azzal lendülettel adtam oda egyik tanult kollégámnak, hogy szerintem jobb lenne, ha ő csinálná meg. Nem... Nagyon ki kell találni. Számos musical is készült, főleg a Kőszigű emberfiaiból és másokból, de ezt az első perctől kezdve voltak színpadi adaptációk, de valójában...
1: Cigánybáró is az ő forgatókönyve, vagy...
0: Így van. Arra minket Novoszibirszkbe akartak még meghívni a magyar évad örömére, hogy csináljuk meg a Cigánybárót. Az egy érdekes története volt szintén még a 80-as évek végének, ahogy egyszer csak kötelező magyar évad.
1: Ez a kiállítás úgy látogatható, hogy van egy nyitvatartása a könyvtárnak, és akkor
0: meg lehet nézni. Tulajdonképpen bizonyos értelemben legalább olyan jó helyszínen, mint az eredetiben, ott ki volt világítva egy rendes kiállító térben. Itt viszont az ablakok előtt fényesen olvasható, látható mindaz, amit ott akkor...
1: Meddig marad ez a kiállítás itt?
0: Hát amíg le nem szedi az élet. Vagy nem találunk mi magunk egy olyan hasonló jellegűt, amit érdemesebb
1: lesz kiváltható
0: helyére tenni. De ez itt nagyon szépen teszi a dolgát a színészeket ábrázoló festmények között. Én csak ahhoz ragaszkodtam, hogy ne másodlagos, különböző előadásokról szóló kritikákat vagy beszámolókat közöljünk, mint szövegeket a képek mellé, hanem eredeti Jókai szövegeket, ezek ott olvashatók, ezek mind tőle való idézetek, ragaszkodva hozzá a rögeszmémhez, hogy a primér irodalmat érdemes olvasni, és a szekundér az maradjon meg a kevés szakértők boldogítására.
1: Úgy legyen, Bodolai Géza, köszönöm a beszélgetést. Az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet vezetőjével beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott az Anzix délutáni műsorunk ismétlését hallották.

0: Liszt Ferenc Mosonyi Mihály Grand Duójának első tételét előadta Kassai István és Körmendi Klára.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. Késő esti összeállításunk első részében a Tátrai Kvartett játssza Haydn C-dur vonós négyesét.

A Tátrai Kvartett játszotta Haydn C-dur vonós négyesét. A továbbiakban Farkas Gábor játssza Liszt Ferenc bécsi esték keringőjét.

Farkas Gábor játszotta a Liszt Ferenc bécsi esték keringőjét. Elhangzott a hanguló. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Fülöp Csaba és Urbán Péter. A hírszerkesztő Kövér Tamás. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila. Valamint a bemondó Fülöp Tamás és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. július 16-a csütörtök van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Urbán Péter nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

A párizsi barokk együttes játékában csendült fel Johann Joachim Quantz C-moll trió szonátájának a második tétele. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

szépnek az igazság a lelke. Aki a szépet nem abban az értelemben fogja fel, hogy az a belső valóság kifejezése és érvényesülése, az a művészetet hitványjátékká fokozza le. Minden valóban nagy alakításban van valami heroikus, mert a belső lényeg minden ellenállás ellenére is helyes kifejezést nyer benne. Jó harcról van itt szó. Egy a legjobb tulajdonságainak tudatában lévő lény kiküszöbölt magából minden idegent, minden rendetlenséget és azokat saját törvényeinek vetette alá. Egy belső valóság tett tanúságot arról, hogy mi volt, mivé kellett lennie, mi a küldetése. És mindez az esztétikus szemében híjú játékká válik. Sőt, tovább megyünk. A szépséghajhászás erkölcstelen. Minden igazi szépség erkölcsös. Ezt a szót azonban nem szabad felszínes értelemben venni. Nem arra vonatkozik, hogy ezt vagy azt meg lehet-e mondani, vagy lehet-e ábrázolni, hanem hogy minden önkitárásnak belső szükségességből kell származnia, amit örökértékű törvények igazolnak, engednek meg, sőt parancsolnak. Ez a megengedés és parancsolás pedig a tartalmi és az igazi szellemi élmény valóságában gyökerezik. Ezzel szemben az olyan önkitárás, amely csak a külső kivetítődésben, a formában és kifejezésben keres létalapot magának, semmit sem ér. Ezek a megfontolások még tovább vezetnek. A legigazibb kifejezésre törekvés, ha mindjárt a legtisztább szellemi igazság teszi és megokoltá, sőt parancsolja azt, visszaretten attól, hogy feltárja magát. Még akkor is, ha telve van minden jóval. Hiszen minden bensőséges emésztő vágya, hogy kitárja magát, mert csak kifejezettségében szabadul meg a némaság nyomasztó terhétől, és mégis visszaretten ettől, fél ugyanis, hogy közben elveszti legnemesebb tulajdonságait. Minden bensőség akkor éri el kiteljesedését, amikor lényegének megfelelő módján tárja fel magát. De mindjárt fájdalmasan érzi, hogy valami megnevezhetetlen értéket veszített el. Ez minden igaz megnyilvánulásnál így van. Éppen úgy, mint amikor elpirulunk egy szívesen kimondott szó miatt, amelyhez sokszor mégis valami megmagyarázhatatlan és eddig még ismeretlen mélységből feltáruló fájdalom járul, mint valami titkos szemrehányás, mintha az ajkunk gyors zárásával a vallomást szeretnénk visszavonni. A lelki mélységekhez értő ember ilyenkor rögtön észreveszi, hogy amögött, ami magát feltárva már formát öltött, még fel nem tárt mélységek, szemérmesen leplezett kincsek rejlenek. Éppen az, hogy valamit napfényre juttat, de még többet rejt magában, a nagy mélységeknek ez a feltörése és visszahúzódása, ez a megnyilvánulásért folytatott küzdelem, ez a győzelmesen újongó előtörés, de egyszer mind szemérmes fájdalmas magába zárkózás, éppen ez a szépség legfinomabb varázsa. A művészi alakításnak azonban ez a zárkózott, bimbószerű megnyilatkozása egészen elvész annak szemében, aki tiszteletlenül és ostobán a kifejezést csak önmagáért, a szépséget csak a szépségért keresi. Aki szép életet akar, az nem törekedhet másra, mint hogy igaz és jó legyen. Ha az élet igaz, akkor ez egyúttal szép is. Éppen úgy, mint amikor felcsap a láng, ugyanakkor széllyel sugárzik a fénye. Ha pedig valaki csak a szépet keresi, az úgy jár, mint Gábler Hedda. Végül mindentől megundorodik. Éppen ezért bármi különösen hangzik is, az alkotó művésznek nem szabad a szépet, mint ilyent keresni, ha egyébként a szépségen mélységet ért is, és nem csak a külső forma báját és díszét. Inkább minden erejével arra kell törekednie, hogy maga legyen igaz, és helyesen fogja fel s élje át mindazt, ami a külső és belső világot betölti. Ezt azután minden látszathatástól és híjúságtól távol úgy kell megszólaltatnia, amint van, egy árnyalattal sem másként. Ilyen formán, ha valóban művészetről van szó, az alkotása szép is lesz.
Ha azonban meg akarja kerülni az igazságnak ezt az útját, és a formát csupán a forma kedvéért akarja megalkotni, műve csak ócska szemfényvesztés lesz. Annak, aki egy műalkotásnak nem csak a szépségét akarja élvezni, hanem ahhoz belsőleg is hozzá akar férkőzni, annak a mű lelkét kell megfognia. Akkor jár el helyesen, ha a kifejezéssel és formával nem is törődik nagyon, hanem a dolog lényegében rejlő igazságba igyekszik a legmélyebben behatolni. Itt aztán világossá válik előtte, hogy miként ölt a lényeg egészében és részeiben formát, és megéli ennek a ragyogó kivirágzásnak örvendetes csodáját. Ekkor öntudatlanul is élvezheti a szépet, és pedig azért, mert boldogan látja a lét kiteljesedését. Aki a szépet csak magáért, a szépségért keresi, az sohasem fogja megtalálni, sőt, tönkreteszi az életét és alkotását, mivel fölforgatja az értékek természetes rendjét. Ha azonban valaki nem akar más, csak igazságban élni és hirdetni azt, a lelkét pedig minden jó befogadására tárva nyitva hagyja, az keresés nélkül is rátalál a szépre, mint a formává vált tiszta és gazdag élet eredményére.

0: Glenn Gould adta elő Johannes Brahms opusz 76-os 6. A-dur intermezzóját. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt alkalommal Rakoszki Zsuzsa Víz című versével foglalkoztam itt a Miért szeretem szerdai műsorában. A mai alkalomra Szabó Lőrincnek az Adria című versét hoztam önöknek, amelyben a víz, ugyanúgy, mint Rakoszki Zsuzsa versében, egy archetipikus ősi elem, de egészen másképp fogalmazódik meg ez az élmény a Szabó Lőrinci versben. Szabó Lőrinc Adria. Először a szem, aztán a kezem csókolt. Aztán minden érzékemen elömlöttél, hullám-hullám körül, aztán gyönyör és táj összevegyült, és táj és ember. Egymás partjain ringtunk, hevertünk, s mi voltunk a szín a nyári réten,

érzékeink káprázó tengerén. Szabó Lőrinc Adria című verse első olvasásra, hallásra szerelmes versnek tűnik, de ennél sokkal többről szól. Az emberi tudat határainak feloldódásáról, az én és a világ egységének megtapasztalásáról, valamint arról a nyelvi paradoxonról, hogy a legmélyebb emberi élmények éppen akkor válnak kimondhatatlanná, amikor a legintenzívebben szeretnénk őket kifejezni. A vers a testi szerelem tapasztalatából jut el a lét teljességének átéléséig. A költemény szerkezete maga is egy fokozás. Nem egy történetet olvashatunk a versben, hanem egy olyan tudatállapotnak a kibontakozását látjuk, amely elindul az érzéki síkon, és azután végigjárjuk azt az állapotot, amikor a lírai én egyé válik a természettel. Az első sorokban még érzékelhető a szubjektum és az objektum elkülönülése. Először a szem, aztán a kezem csókolt, ahogy olvassuk a versben. A látás tehát, illetve az érintés kerül itt egymás mellé. A szerelem azonban nem marad meg ezen a szinten, mert minden érzékemen elömlöttél. Ez az ige különösen is fontos, hiszen nem cselekvést, hanem áradást fejez ki. A szeretett lény, mintha nem kívül állna a beszélőn, hanem betölti, elárasztja a tudatát. A személyes határok így feloldódnak, ahogyan a tenger hullámai is eltörlik a partvonal élességét. Így érkezünk meg a vers központi motivumához, a tengerhez. Ebben a versben az Adria nem egyszerű helyszín, hanem egy archetípus, ugyanúgy, mint Rakovszky Zsuzsa versében is láttuk. A víz az ősi kultúrákban a teremtés előtti káosz, ugyanakkor az élet forrása is. A tenger egyszerre jelent mélységet, végtelenséget, ugyanakkor állandó mozgást is. A szerelmi élmény így tehát folytonos áramlás. A hullám-hullám körül ismétlése nem csak a hangzásával idézi fel a tenger mozgását, hanem minthogyha a tudat ritmusát is hordozná. A szerelem nem egyetlen egy érzés, hanem érzelmi hullámok egymásra torlódása. A vers következő szakaszában a legfontosabb fordulat következik, gyönyör és táj összevegyült, és táj és ember. A lét különböző szférái tehát, az ember, a természet, az érzelem egyé válnak, elkülönültségüket elveszítik. Ez a szemlélet emlékeztet a romantika természet filozófiájára, de itt ennél is tovább megy a vers. Mert nem arról van szó, hogy az ember harmóniába kerül a természettel, hanem hogy megszűnik a kettő közötti különbség. A lírai én nem csak nézi a tájat, hanem maga válik tájjá. Mi voltunk a szín a nyári réten, a pipacs s a nap. A hétköznapi tudat mindig különbséget tesz az én és a világ között. A versben ez a különbség feloldódik. A szerelmes ember nem birtokolni akarja a másikat, hanem elveszíti önmagát benne. Ezért válhatnak a szerelmesek felhővé, nappá vagy pipacsá. A természet képei Szabó Lőrinc versében nem díszítő elemek, hanem minthogyha a létezés új formái lennének. A szerelmi egyesülés, itt úgy is mondhatjuk, hogy ontológiai, tehát az egész létezést magába foglaló esemény. A versben különösen figyelemre méltó az a sor, hogy láttuk a lepkék bennünk párzanak. A lepke szintén egy nagyon ősi szimbóluma a költészetnek, mert egyszerre tudja hordozni a mulandóságot, az átváltozást, ugyanakkor az emberi léleknek is a szimbóluma. A szerelmesek így nem csupán szemlélik itt az élet körforgását, hanem maguk válnak annak színterévé.

0: minthogyha az élet folyamatának a bennük való történéséről olvasnánk. Ez a kép, mintha azt sugallaná, hogy a szerelem nem egy elszigetelt emberi esemény, hanem minthogyha a természet teremtő erejének lenne a megnyilvánulása. A vers második részében az érzéki tapasztalat fokozatosan spirituális dimenzióba emelkedik. Ezt azzal is igazolhatjuk, hogy míg eddig a földön jártunk, és a földi tájat láttuk, és ennek a tájnak és az embernek az egyéválását, a vers második részében a felhőkbe repülünk. Felhő voltunk, s kék arany végtelen. A végtelen megszünteti a tér határait, a színek is szimbolikusak. A kék, a transzcendencia, a végtelenség és a tengernek a színe is, míg az arany az isteni fényt, így a teljességet idézi. A két szín együtt valami olyan világot jelenít meg, amely túlmutat a hétköznapi valóságon. A vers azonban túllép ennek az egységnek az ábrázolásán, hiszen a legmélyebb problémája nem maga az extázis, hanem annak az elmondhatatlansága. A mondhatatlant zsúfolta a szám, de össze-vissza dadogtam csupán. Ez a felismerés, mondhatjuk úgy, hogy a misztikusok alapélménye. A dadogás nem a beszélő gyengeségét mondja el, hanem a nyelv határainak lesz a jelképe. Mert minél teljesebb az élmény, annál kevésbé tudjuk szavakká formálni. Ezután következik a vers egyik legkülönösebb metaforája, az Isten árama a világ mindenséget átható, teremtő energiaként értelmezhető. A szerelem itt tehát kozmikus tapasztalattá válik, ugyanaz az erő működik benne, amely az egész természetet mozgatja. A vers zárlatában kiégtek a tudott szavak, olvassuk. Mintha azt mondaná, hogy a költészet legnagyobb feladata éppen annak érzékeltetése, amit nem lehet kimondani. Az elmerített a fény érzékeink káprázó tengerén egyszerre kapcsolja össze a vers elején megjelenő tengert és a végén uralkodó fényt. A víz és a fény a teremtés két alapmotívuma. Így a szerelem, mintha egy új teremtésként jelenne meg a versben. Szabó Lőrinc Adria című versének a különlegessége éppen abban rejlik, hogy egyszerre három szinten is olvasható. Az első szint a szerelmi vallomásé, amely a testi szerelem intenzitását jeleníti meg, a második a természet líráé, ahol az ember és a táj egységbe kerül. A harmadik réteg pedig egy filozófiai sík. A vers a lét egységéről, az én feloldódásáról és a nyelv korlátairól beszél. A szerelem itt a teljesség rövid, szinte elviselhetetlen intenzitású megtapasztalása. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek!
1: Mihály Anikót hallották.

0: Fischer Anni játszotta Ludwig van Beethoven D-dur szonátájának negyedik tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A hangárium következik. A szerkesztő Csóth Judit.
3: A Balaton északi partjának egyik legkedvesebb falujában, Paloznakon 2012 óta kerül megrendezésre a paloznaki jazz piknik, melyhez az alapötletet a jó borok és a jó zene kapcsolata adta, és természetesen az sem véletlen, hogy az alapítók Valde Orsolya és Homola Szabolcs több szálon is kötődnek a pikniknek otthont adó településhez. Egy olyan színvonalas rendezvényt álmodtak meg, amely a tömegfesztiválokon túl egy alternatívát kínál a balatoni régióban. A rendezvény egy kis tájházudvari dzsemboriból vált többnapos, több színpados fesztivállá, 2015-től pedig a Nagyon Balaton rendezvény sorozat oszlopos tagjává. Az utóbbi években már olyan nemzetközi sztárok léptek színpadra, mint például Rick Astley, Lisa Stansfield, Emily Sandé, a Soul to Soul, a Kool & the Gang, Mario Biondi, Candy Dulfer, az Incognito és a Mezzoforte. A hazai előadók közül megfordult itt többek között Fábián Juli, a Dzsabe, a Bingyip, a Mrs. Kalambó, Herzku Ágnes, Csemerbogi és a Barabás Lőrinc Kvartett. A népszerű hazai és nemzetközi előadók koncertjei mellett játszóházzal és változatos workshopokkal készülnek a gyerekek számára, de más kísérő programok is akadnak. Komoly hangsúlyt fektetnek a minőségi helyi termelők jelenlétére és a fenntarthatóságra való odafigyelésre is. A Balatontól egy kőhajításnyira található paloznaki szőlőhegynek pedig minden adottsága megvan ahhoz, hogy ez az esemény valóban egy igazi piknik hangulatát idézze meg, napközben a plédeken ejtőzve, este pedig a füvön táncolva a csillagok alatt szólnak a nagy koncertek. Az 500 lakosú falu ilyenkor három napra a Jazz Balatoni fővárosa lesz, négy színpad zenei kínálatából lehet választani. Idén augusztus 6-a és 8-a között várják az érdeklődőket. A részletes programot a piknik weboldalán és közösségi oldalain böngészhetik át. A hangárium hátralévő részében a pénteki, vagyis az augusztus 7-i nap két fellépőjének felvételeiből válogatunk. Az Infusion Trio a 2000-es évek legismertebb elektronikus klubslágereit hozza el élő koncertformában, DJ-k helyett hangszerekkel. Elektromos hegedű, elektromos cselló és elektronikus dobok segítségével alakítják át a jól ismert dallamokat. A produkció minden eleme élőben épül fel looper technikával, ami egy maradandó fesztivál élményt ad a közönségnek. Ripoff Raskolnikovot kezdetben az európai népzene vonzotta, majd az amerikai folklórból merítő dalszerzői stílus vált meghatározóvá számára, amely olyan zenészeket is inspirált, mint Bob Dylan vagy Tom Waits. Ripoff magyarországi debütálása 1987. novemberében történt, és azóta számtalan koncertet adott itthon, ahol mára otthonra is talált. Következzen tehát az Infusion Trio és Ripoff Raskolnikov néhány szerzeménye. Maradjanak velünk!

0: A US 3 felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

Időben és térben utazunk mai műsorunkban, hogy két emlékezésre méltó magyar ember pályáját felelevenítsük. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is üdvözlöm hallgatóinkat. Szabó Csilla vagyok. Tolnai Klári alakjának megidézése talán nem is olyan nehéz, hiszen filmszerepei révén a fiatalabb nemzedékek is megismerhetik magával ragadó varázsát. A házunk táján második felében személyes tárgyai és saját írásai segítségével mutatjuk be a színésznőt. A botanikus Pivko Dániel munkáját és egyéniségét jó részt munkatársai ismerhették és értékelték. A Magyar Természettudományi Múzeum herbáriumának rendezése és feldolgozása során a Kárpát-medence és a Balkán zanótjainak nemzetközi szinten ismert szakértőjévé vált. Érdeklődése kiterjedt a tudománytörténet területeire is, különösen a dualizmuskori Magyarország botanikai életének kutatása foglalkoztatta. A Magyar Természettudományi Múzeum főmúzeológusával 2019-ben készült beszélgetés kutatói munkájából ad ízelítőt. A zene után a terepmunka kihívásairól hallhatják Pivko Dánielt.

0: közel egy évet töltöttem én az Albánhegyekbe, és ott olyan eredményt sikerült elérni, ami európai szinten értékes eredmény. Új állatfajokat is gyűjtöttünk, tehát például rólam is van kaszáspók, meg csiga elnevezve, amit a kollégák írtak le. Úgyhogy az albán dolgok mindenképpen a legnagyobb élmény volt. Ezzel kapcsolatban mesélek legszívesebben, de természetesen a saját kutatási területem, tehát a botanika történet és az anótok, azok még ennél is közelebb állnak a szívemhez.
1: Albánia és Libanon. Két ország, ahol Pivko Dániel zanótok után kutatott. A botanikust először arra kértem, magyarázza meg, mit jelent szűkebb szakterülete.
0: Zanótokkal foglalkozom, ami szerintem magyarul sem ismerősebb, mint latinul. Annak ellenére, hogy ez egy Magyarországon nagyon gyakori növénycsoport, mert elsősorban erdősztyep, illetve száraz tölgyes élőhelyeket kedvel, úgyhogy Magyarország szinte minden táján megtalálhatóak. Egy pillangós növényről van szó. Pillangós növények, amit mindenki ismer, az például a borsó és a bab. Ebbe a családba tartozik, de ez egy nagy család. Maga ez a zanót nemzetség, ez egy térdmagasságú cserje a legtöbb faja.
2: Vajon mennyire van bezárva botanikusként, botanika történészként itt a Magyar Természettudományi Múzeumban ezekbe a témákba, ezekbe a kutatásokba?
0: Ilyen téren talán nem panaszkodhatunk, mert ugye azért mi is elég sok helyen jártunk a világba. Én ugye eljutottam a Kaszpi-tengerig, vagy Libanonba a cédrusokig. Másrészt a nemzetközi kapcsolataink nekünk is meglehetősen erősek. A Természettudományi Múzeumnak szerencsére annyira értékes és fontos gyűjteménye van, hogy szinte naponta keresnek föl minket, vagy hazai kollégák az ország minden részéből, vagy pedig külföldről is szép számmal érkeznek hozzánk, akik vagy a Kárpát-medence növényvilága iránt érdeklődnek, vagy pedig a Balkán növényvilága iránt érdeklődnek, de hát vannak más anyagaink is. Tehát azt lehet mondani, hogy Közép-Európa, a Balkán botanikusaival szinte napi kapcsolatban vagyunk.
2: A Kárpát-medence területén sokat gyűjtött, és Albániában is, Oroszországban is járt, meg még hol mindenhol.
0: Oroszországban kevesebbet voltam, Ukrajnában egy kicsit többet, legalább 10 alkalommal jártam ott. Mondjuk.
2: Albániában 30-szor, vagy több mint 30-szor?
0: Igen, Albániában több mint 30-szor. Ott 2004-ben kollégámmal, Barina Zoltánnal elkezdtünk egy hosszabb távú kutatást az albán flórával kapcsolatba, és az tulajdonképpen azóta is folyik. 2017-18-ban jelent meg két nagyobb munka ebben a témában. Az egyik az az Albániában előforduló fajoknak az elterjedési térképeit tartalmaz, ez több mint 3000 faj, a másik pedig ezeknek a fajoknak egyfajta listája, amely jelzi azt, hogy melyik fajnak mennyi irodalmi, illetve herbáriumi adata található meg.
2: Albániában a botanikusok nem kutatnak, vagy nem jól kutatnak? Miért kell egy magyar botanikusnak Albániában ilyen nagy rendszerező munkát végezni?
0: Egyrészt nagy hagyományai vannak az albán kutatásnak, tehát az első botanikusok, akik Albániába mentek, ha nem is a magyarok voltak, de már az elsők között megjelentünk. Az első világháború idején a Magyar Tudományos Akadémia, amikor az osztrák-magyar monarchia elfoglalta Észak-Albániát, akkor botanikusokat is és zoológusokat is küldött Észak-Albánia területére, akik már akkor egy jelentős anyagot gyűjtöttek Albánia területén. Később ugye az 50-es években, amikor Albániában egy kommunista diktatúra volt, akkor nem is igen engedtek be más botanikust, mint a keleti blokkból, magyarokat, németeket, illetve lengyeleket, de azok közül is legszívesebben a magyarokat, mert hogy nekünk már egy komoly tapasztalatunk volt. Tehát ilyen előzmények után indultunk, meg vágtunk neki Albánia kutatásának, úgyhogy úgy éreztük, hogy az elődeinknek a munkáját folytatjuk.
2: Megvárjuk ezt a színénázó autót, jó?
0: Ilyen előzmények után 2004-ben csigász kollégákkal közösen voltunk először Albániában, és arra jöttünk rá, hogy a terület még mindig nagyon kikutatlan, és majdnem 2-300 új növényfajt mutattunk ki, amiket korábban nem jeleztek Albánia területéről. Aztán, ahogy egyre komolyodtak a kutatásaink, úgy a helyi botanikusokkal is felvettük a kapcsolatot, tehát azt lehet mondani, hogy velük együtt közösen sikerült ezeket a kutatásokat félig meddig lezárni az elmúlt években.
2: Milyen volt Albániában kutatni? Tehát, hogyha magának az országnak a nevét kiejtem a számon, és arra gondolok, hogy az albán hegyek között kell kutatni valakinek sok-sok hónapon keresztül, akkor azért valamilyen zord, cudar körülményeket képzelek el. Tehát egy szinte ilyen pioníros érzésem van, még hogyha nem is olyan sátorban lakik, mint a régi kutatók, hanem egy fél pillanat alatt kinyitható sátorban. De akkor is az az érzésem, hogy azért ott nem volt annyira könnyű az élet.
0: Hát nem. Mi is úgy éreztük, hogy az egy pionír jellegű kutatás. Abban az időben még nem igen voltak aszfaltutak. A két nagyváros, Kodra és Tirana között is majd félnapos kocsi úttal lehetett csak elmenni. A hegyekbe szinte csak gyalogosan lehetett feljutni. Úgyhogy hát gyakran előfordult az, hogy vettük a hátizsákot, a 30 kilós hátizsákot, és 4-5 napra elindultunk egy hegységbe, ahol begyűjtöttük az ott élő növényeket. Olyan emberekkel találkoztunk, olyan pásztorokkal, akik például nekiálltak lövöldözni, de mint kiderült, csak azért, hogy álljunk meg, mert még nem láttak turistát, és szerettek volna megtudni rólunk valamit, vagy csak jól megnézni közelről.
2: Tud albánul kell, hogy tudjon ezek után valamennyire?
0: Hát én a bolti bevásárlások szintjén tudok albánul, de a kollégám Barina Zoltán, aki szervezte ezeket az utakat, és a kutatást is összefogta, ő elég jól beszél albánul, tehát róla többször hitték, hogy esetleg macedón albán lehet, mert azt nem értették, hogy valaki beszél albánul, de nem albán, és akkor gondolták, hogy biztos valamelyik másik országban élő albán. Úgyhogy ő elég jól megtanult az évek alatt albánul, és pásztorokkal, emberekkel, akikkel találkoztunk, akár egy órát is eldiskurált.
2: Kíváncsi lennék, hogy mi kerül a 30 kilós hátizsákba egy ilyen úton. Tehát ennek nagy része mondjuk konzerv, hogy tudjanak valamit tenni, vagy minimális ételt visznek, majd valami lesz, csak ott legyen a csákány, amivel fejtenek, vagy nem tudom, mit kell vinni.
0: Nem, az élelmiszer az nagyon fontos, hogy az embernek legyen ereje menni, tehát kell, hogy legyen, és az évek alatt ki is alakul, hogy mi az, amit az ember szívesen fogyaszt egy ilyen szélsőséges fizikai terhelés mellett.
2: De mi a kedvenc, ami biztos, hogy bekerül a hátizsákba?
0: Hát az aszad gyümölcs az most már biztos bekerül, mert abból nagyon gyorsan lehet energiát szerezni, de a paradicsomos húsgombóc az esti vacsoránál az egy nagyon kedvelt számomra legalábbis. De elsősorban szalámikat szoktunk vinni, mert az tartós, viszonylag jó íze van, és a konzervvel szemben nem is foglal plusz helyet, mint amit megeszik az ember.
2: És mi minden kell a gyűjtő munkához? Ugye említette, hogy annak ellenére, hogy botanikus, azért ilyenkor mást is kell gyűjteni. Hát gondolom, hogy még akár itt Budapesten, vagy Albániában a többi kutató, aki meghallja, hogy oda megy, akkor szól, hogy figyelj, nekem még hiányzik ez a pokom, vagy nem tudom milyen állatom, és akkor azt is légy szíves.
0: Igen, zoológus kollégákkal így egyezkedtünk, tehát olyanok, akik a Balkánon dolgoztak, és egy-egy állatcsoportot onnan jól ismertek, vagy kutattak, azok elmagyarázták nekünk, hogy hol és mit érdemes gyűjteni, és a zoológusok szívesebben mennek kocsival, és az autóút közeli dolgokat gyűjtik meg elsősorban. Nekünk ugye nincs más választásunk, a növények nem fognak lejönni az autóútra, nekünk muszáj fölmászni a hegyekbe. Úgyhogy például csigákat számos olyan helyről hoztunk, ami nehezen elérhető autóval, mi gyalog ezeket a területeket elértük, és onnan például egy nagyon szép csigaanyagot gyűjtöttük, de ugyanígy a hegyi patakokból vízirovarokat nagy számban gyűjtöttünk. Erre megvolt az a specialista, aki el tudta nekünk mondani, hogy az jó, amit csináltunk, vagy nem jó, amit csináltunk, mit csináljunk máshogy, és így volt értelme a gyűjtésnek. Tehát ugyanúgy, ahogy a növényeket is ésszel érdemes gyűjteni, ugyanúgy praktikus, hogyha egy bizonyos zoológiai ismerettel rendelkezik az ember, mikor fogja magát és elkezd állatokat gyűjteni.

0: Még egy kicsit azt feszegetem, hogy mi minden került ebben a hátizsákba, mert ugye növénygyűjtés, állatgyűjtés is a feladata volt, és nem tudom, üvegeket kell, törékeny üvegeket szállítani, vagy hát nem tudom, hogy őriz meg csigákat, vagy rovarokat úgy, hogy amire hazaér, addigra még épségben legyen.
1: Igen, hát mi azért az állatgyűjtéshöz olyan nagyon nagy apparátust nem vittünk, hogyha egy lepkész elindul gyűjteni, ő visze egy akkumulátort, hogy tudjon éjszakai gyűjtéseket csinálni, lámpás gyűjtéseket. Mi egy kicsit könnyebb oldaláról fogtuk meg ezt a dolgot, egy nagy csomó alkoholos fiolát vittünk, és akkor ezekbe az alkoholos fiolákba raktuk el azokat az állatokat, amiket a kollégák kértek. Mi olyan állatok begyűjtésére nem vállalkoztunk, amit hosszasabban preparálni kell, mert arra se időnk, se kapacitásunk nem volt, hogy ezeket gyűjtsük. Tehát lepkéket például nem gyűjtöttünk, vagy bogarakat, hanem olyan állatokat, amik egyszerű alkoholos fiolába elrakhatóak voltak. A növényekkel más a helyzet, általában 2 hetes túrákra mentünk ki. 2-3-4 napig eltarthatóak a növények nejlonzacskóba, viszonylag jó állapotban, de hogyha az ember 2 hétre elindul, akkor szükséges az, hogy menet közben lepréselje a növényeket. Tehát ez úgy nézett ki, hogy napközben végig a hegyeket jártunk, és akkor este leültünk, és még 1-2 órát, amíg be nem sötétedett, a növényanyagot préseltük, illetve a korábban lepréselt növények között cserélni kellett folyamatosan a papírt is. Tehát egy ilyen út során meglehetősen nagy mennyiségű újságpapírt, illetve itatós papírt kell magunkkal vinni, ezért azért mi is legalább 3-4 naponta visszatértünk a kocsihoz, hogy sikerüljön ehhez az infrastruktúrához hozzájutni.
0: A gyűjtő munkája az nagyrészt szerencse kérdése? Tehát amikor például Albániában elindultak, akkor nem tudták, feltételezem, hogy lesz-e egyetlen bármi eredménye annak a napnak, annak a nem tudom hány kilométernek, amit megtesznek.
1: Hát a felfedezés az mindig egy kicsit szerencse eredménye, másrészt viszont nagyon nagy szerepe van a gondos előkészítésnek. Megint csak azt kell mondani, hogy Barina Zoltán kollégám, miután már rendelkeztünk

0: előkészítés legalább olyan fontos, ha nem fontosabb.
1: Mi volt az albániai útja során a legmegdöbbentőbb felfedezése? És akkor itt gondolok szakmai dologra is, meg nem szakmaira, tehát akár a hétköznapi élet bármely területén, találkozások területén milyen meglepetések érték?
0: Hát nehéz erre válaszolni, mert egy év alatt körülbelül annyit töltöttem kint, rengeteg élmény ért minket. Az biztos, hogy azt megtapasztalni, hogy sokszor középkori, vagy legalábbis a globalizáció előtti világgal találkozni, az ottani emberekkel, az ottani gazdasági struktúrával, az nekem, mint történelem szakosnak is nagyon érdekes volt, és tulajdonképpen ehhez az élményhez kapcsolódik rengeteg olyan találkozás, ami teljesen speciális volt Albániában. Hogy csak említsem, ugye mikor elkezdtünk oda járni, akkor 700 ezer géppuska állás volt szerte az országban, ezek az úgynevezett bunkerek, ezek lényegében a szőlő végébe, a hegyeken, a tengerpartokon borították Albánia egy részét. Ezeket ugye még Enver Hoxha idején építették föl. Ezek már eltűntek, mert az elbaszani vasművek visszaveszi a fém hulladékot, és ezért szétverték az összeset, és begyűjtötték a vasat. De ez például egy olyan élmény volt, ami talán jellemzi azt, hogy Albánia egy egészen más világ, mint Európa akármelyik része. Legyen az a Balkánon egy ország, Albánia egy egészen speciális hangulatú és életmódú terület.
1: És a tudományos meglepetések?
0: Tudományos meglepetésekről is nehéz beszélni, mert közel 300 Albániára új növényfajt találtunk. Nyilván nekem mi a leginkább közel áll a szívemhez az, hogy sikerült két új fajt leírni az anótok közül albán területről.
1: Említette ugye, hogy például Libanonig is eljutott. Ez volt a legtávolabbi pont?
0: Igen, valószínű ez volt. Asztrahányban is voltam, de Libanon volt mindenképpen növénytani szempontból is egy ilyen legtávolabbi pont. És ott azért mentem el egy kollégának segíteni, hogy az ottani megmaradt cédrus erdőket tanulmányozzuk, és hát az egy nagyon nagy kulturális és botanikai élmény volt. Ott egy 15 ezres maronita közösség látott minket vendégül.
1: Ez mit jelent, hogy maronita?
0: Az egy keleti katolikus közösség, tehát a katolikus vallásnak egy olyan ága, ami az időszámításunk után 600 környékén alakult ki, tehát a 7. században, és ott a Szentföld környékén több százezer ember, de lehet, hogy milliós nagyságrendű az, aki maronita vallású, és egy ilyen hegyi közösség látott minket vendégül egy kis városban, és ez az a közösség, ami az elmúlt évezredben sikeresen őrzött meg egy olyan cédrus erdőt, amelyeknek a nagy részét már kipusztították, ahol 1000 éves cédrusok vannak, vagy akár 2000 éves cédrusok is, és ez az az erdő, ahol Csontvári Koszkatyvadar is járt, és ezek azok a fák, amiket én ott megnézhettem, és tanulmányozhattuk az alatta élő növényvilágot, amelyek megihlették Csontvári festményeit is. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes út volt, és egy nagyon szeretetreméltó közösséggel ismerkedtünk ott meg, akik azt tűzték ki céljuknak, hogy újra telepítik a nagyjából az ókori időszakba kivágott cédrus erdőket.
1: És vajon a maronitákról mit tudott még meg ezen kívül? Mi más mondjuk egy maronita közösségben, mint egy magyarországi keresztény közösségben?
0: Nehezen tudok válaszolni, liturgikus dolgokban nem vagyok annyira járatos, meg nem is voltunk olyan eseményen, de az biztos, hogy például nagyon nagy kultusza van Szent Charbelnek, aki a 19. században élt ott, és a libanoni Pió atyaként is emlegetik, mert hogy számos gyógyítás kapcsolódik az ő nevéhez, számos csoda, és hát a mi házigazdánkat is Charbelnek hívták, és a fiú gyerekeknek egy jelentős része Charbel. Illetve ami még nagyon

0: meghatározó az, hogy egészen régi templomok is vannak, tehát a 11-12. századi templomokat is lehet találni, és hát ezek különösen érdekesek.
1: Amikor egy botanikus utazik, és akár Libanonba jár, akár Albániába, akkor hétköznapi turistaként is láthatja ezeket az országokat? Tehát van arra ideje, lehetősége, hogy történelmi, művészettörténeti emlékeket nézem meg, vagy például gasztronómiai élményeket is szerezzen?
0: Hát Albániában erre kevés lehetőségünk volt, ott általában nagyon feszes kutatóprogramot valósítottunk meg, tehát reggel 5-kor elindultunk valami hegyen, és egész nap mentünk, vagy valami folyóparton aludtunk, és onnan indultunk el reggel. Úgyhogy Albániában viszonylag keveset tudtunk ilyen helyeket megnézni, de természetesen annyi időt töltöttünk ott, meg azért előfordult, hogy városokba aludtunk, hogy ennek ellenére azért ismerem az albán városokat jó részt, de az, hogy műemlékjellegű helyeket nézzünk meg, arra nem igen volt lehetőség, mert hogyha egy városba tudtunk is tájékozódni, az mindig csak az esti program volt, tehát miután bejártuk a hegyeket, visszatértünk, lepréseltük az anyagot, és ha még volt lelki erőnk, akkor el tudtunk menni a városba. De például az albán főleg kisvárosokat jellemzi, hogy nyáron az egész település kint van az utcán hajnal 1-2-ig. Tehát például ezeknek a korzóknak az egészen fantasztikus hangulatát, ami mondjuk Magyarországon már szintén nem jellemző, hogy egy egész kisváros ücsörögjön a kávézókba és beszélgessen és mászkáljon, ezt sikerült megtapasztalnunk, és ez nagyon izgalmas volt.
2: Pifko Dániel botanikus muzeológus 2023-ban, 47 éves korában egy szerbiai kutatóúton hunyt el. Az elhangzott beszélgetés 2019-ben készült.

0: Tolnai Klári, Tolnai Rozália néven született 1914. július 17-én. A kétszeres Kossuth-díjas magyar színésznő mohorai szülőházában Balla István teremtett emlékező kiállítást. A Kossuth utcai parasztház hűvös szobácskáiban sétálva újságcikkek, fényképek és személyes tárgyak segítségével idézhetünk fel néhányat Tolnai Klári ezer arcából. Mindehhez a művésznő is segítséget nyújt, a Tolnai Klári egyes szám első szemében című életrajzból idézzük a tárgyakhoz, szerepekhez kötődő emlékeit, melyeket Tóth Zsófia tolmácsol.
1: A Tolnai család Dunaszentgyörgyről származik, több helyen volt birtoka, Mohorán nagy kúriájuk volt, és több üzemmel rendelkeztek, és egy nagyon nagy gazdaság volt az ő nagyszülei idejében Mohorán. Sajnos az édesapja nem értette ehhez, amikor átvette a birtokot, és tönkrementek, úgyhogy el kellett adni a házat is, meg a birtokokat, és így kerültek Debrecenbe, Nyíregyházára, ahol Tolnai Klári a tanulmányait is végezte. Gyógyító apáca szeretett volna lenni, és tanulmányai alatt felfigyeltek rá a testvérek, hogy valami mocorog benne, és hogy ő belőle ugyan nem lesz apáca, és mondták is neki. És valóban így is lett, hogy egy budapesti kirándulás, egy rokonlátogatás, a Bókai családdal rokonságban voltak, és meghívták őt Budapestre egy bálba, és akkor bemutatták Budapest szépségeit, és színházakba vitték, és beleszeretett ebbe a millióba, és akkor jött neki az ötlet, hogy színésznő lesz.
2: Fölkereste azokat a színigazgatókat, színészeket, akikről úgy hírlett, hogy szeretik pártfogolni az ifjú színészeket, az ifjú tehetségeket.
1: Próbálkozott több helyen, és nem találták őt elsőre olyan kiváló tehetségnek, mert nem is tudott még egy verset se előadni.
3: Kimentem a Hunnia filmgyárba, és jelentkeztem statisztának. Székely István Lila Akác című filmjében tűntem föl egy pillanatra, a ligeti karikadobálók egyike voltam. A filmiskolások közül egy szép napon valaki újságolta, a Víg Színház felvételt hirdet. Leány szerepre keresnek valakit, állítólag már végigkutatták a főiskolát, de nem találtak megfelelő lányt. Azt is mondták, a sikeres pályázó ösztöndíjat kap. A lánysereg végül is magával sodort a Vígbe. Az ügyelő egyenként szólított be minket, a nézőtér félhomályában valamelyik széksorban, ott ült a nagy tekintélyű Jobb Dániel. Az ügyelő belökött a színpadra. Lentről megszólalt egy türelmetlen hang. Na gyerünk már, mire vársz? Mit csináljak, kérem szépen? Hogy mit csinálj? Hát add elő! Mit, kérem szépen? Csak készültél valamivel. Semmivel. Mit végeztél? Kereskedelmit. Tudok gyorsírni, gépelni. Jót kacagott ezen Jobb Dániel. Egy nótát csak tudsz. Hova való vagy? Nógrádi, feleltem palócosan. Jobb ekkor már a hasát fogta. Parasztnótát tudsz-e? Azt tudok, mondtam és rákezdtem. Meguntam az életemet, fölmegyek Budapestre. 20-an érkeztünk, 3-an maradtunk. Jobb Dániel a meghallgatás után fölhívott az irodába és elbeszélgetett velem. Mocorog benned valami. Csinos vagy. Szeretem, ha a színpadunkon szép nők vannak. Ide veszünk havi 60 pengőért, ösztöndíjas kvázi tagnak. Jó, hogy nem jártál színiiskolába, mert ha van tehetséged, akkor még nem rontottak el. Egy kikötésem van, minden nap 10 órakor bent ülsz a nézőtéren, és figyeled a nagyokat, hogyan próbálnak. Ez lesz a te iskolád, mondta. Naponta ellenőrizte, hogy a nézőtéren ülök-e.

0: sikerült neki elindulni ezen a úton, és egyből egy olyan fantasztikus főszerepbe találta magát, mint a Francia szobalány, ahol olyan óriási kimagasló sikert ért el, hogy utána már töretlen volt neki a karrierje.
1: A film is felfedezte magának közben. Egy film forgatásáról hívták el egy távirattal, hogy játssz el a Francia szobalányt.
2: A Francia szobalány Hegedűs Tibor rendezése volt. Jobb mindig arra vállalkozott, hogy bizonyos rejtett töbleteket préseljen ki a színészeiből. A főpróbán az első felvonás után az öltözőmbe lépett és megragadta a vállamat, hangja a fülemben. Tévedtem. Nem lesz belőled igazi színésznő. Ide vezetett az örökös filmezés. Megmondtam neked, a film tönkreteszi a színészt. Nincs egy őszinte mozdulatod. Se magyarul, se palócosan nem beszélsz már. Nem érted a darab nyelvi humorát. Ez egy förgeteges vígjáték, kedvesem. Megszólalt az ügyelő. Művésznő, kérem a színpadra, megkezdjük a második felvonást. Szedlacsek néni, az öltöztetőm hangja is visszatért erre. Tudod, gyöngyöm, hogy kereken 20 percig rázott ez az istentelen direktor? Csak 20 percig? Nekem többnek tűnt. A szükségest, az éppen most fontost kirázta belőlem. Ez volt az ő módszere. Pszichológiai képessége rendkívüli volt. Tudta, kit hogyan kell kezelni, hogy kihozza belőle a maximumot. Engem szídni, rázni kellett.
3: Deval a Francia szobalány című vígjátéka után a következő írások jelentek meg a lapokban. A bemutató hőse, akinek a siker legfőképpen köszönhető, Tolnai Klári. Minden eddigi szereplését felülmúlja. Kedves, bájos üde, brilliánsan beszél rosszul, szíve van, esze van, minden mozdulata elragadó, pillanatok alatt hagyja meg, majd kacagtatja a nézőket. Fenntartás nélkül tapsolunk neki. A főszerep módot ad Tolnai Klárinak, hogy megmutassa színész lényének minden báját és elmészségét, és így végleg bejusson az elsőrendű színésznők gárdájába. Ő viszi a darabot olyan könnyűséggel, amely a játékot igazi játéknak érezteti, s ő belőle árad a jókedv a színpadon. Rendkívül hálás szerep ez, valódi főszerep, a többi színész mind szekundál neki.
1: Ezekről a cikkekről a szemünk az rögtön egy vitrínre siklik.
0: Látható a kézlenyomata őréves korában, az első kis cipő. Ezt nekem ajándékozta, egy csontgombos, sejemmasnis, részegekkel kivert kis emlék, és az első daraba a kiállításban, ami azóta is főhelyen szerepel.
1: A vitrín mellett a filmfalat találjuk, de a film szerepeiből válogattak össze újságcikkeket is, és fényképeket is. És talán itt nagyon fontos megemlíteni, hogy sokkal jobban szerette a színházat.
0: Konfliktus is volt Rátonyi Ákossal, az első férjével. Ő egy nagyon híres filmrendező volt, aki Amerikában tanult, és ő azt próbálta sugallni, hogy a film micsoda fantasztikus világ. De Tolnai Klári valóban a színpadon tudott igazán kiteljesülni, és ott érezte jól magát. Kezdetben, mint amit itt látunk a filmfalon, a Tisza virágba, vagy az Én lányom nem olyan, naivákat játszott, illetve fruskákat. Aztán a későbbi filmszerepeibe beérett, és sikerült neki nagyot is alakítani.
1: A következő szobában szembe találjuk magukat Katyi jelmezével.
0: Elérkeztünk az életútnak a feléhez. Itt egy fantasztikus fotó fogadja a látogatókat, ahol Tolnai Klári egy nagyon fiatal kori képe előtt áll a Katyi szerepében, aminek a ruháját is kiállítottuk. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kosztüm, ezt az ő saját ruhatárából kaptuk. Ez az eredeti palóc viselet, amit még most is hordanak a helybéli asszonyok, innen gyűjtötte a faluból, és a nótákkal együtt vitte Budapestre. A 40-es, 50-es években az Állami Operaházba egy jótékonysági este alkalmával fellépett, mint Katyi, egy nógrádi parasztlány, palócnótákat énekelt, és fantasztikus sikere volt ennek az előadásnak.

0: 1944. márciusától a németek bejövetele után nem léptem fel színházban. Filmszerepet sem vállaltam. Színészi tevékenységem arra szorítkozott, hogy felléptem néhány katonakórházban, parasztnótákat énekeltem. Megrendítő élmény volt, amikor egy félkarú és vak katona hétköznapi derűvel megszólított. Művésznő maga nagyon szomorú, hallom a hangjából. Tudja, amióta vak vagyok, mindent jobban, élesebben hallok. Mi baja van, művésznő, miért olyan szomorú? Az észrevétel megdöbbentett. Vidám palócnótákat énekeltem, főleg azokat, amelyeket a Katyi című filmből az egész ország ismert. Ha azt mondom ennek a jobb sorsra érdemes katonának, hogy megcsonkított emberek között a múzsa is félszárnyú, igazat mondok, de illetlenül fellengősen hat a fájdalomtól sóhajtozó férfiak között. Inkább azt feleltem. Tudja, jártam a városban, és láttam, hogy egy bomba a körúton leszakította a szelecki-szörényi tolnai transzparenseket. Emlékszem ezekre az óriási vászonplakátokra, láttam őket annak idején a mozik felett, mondta a katona. Lebombázták a sztárokat is. Hát nem szomorú? De igen. Felelte mély meggyőződéssel a beszélgetőtársam, mintha ebben a pillanatban valóban ez lett volna a világ legnagyobb szomorúsága.
1: Ebbe a kis vitrínbe ezeket a kis apró személyes tárgyakat gyűjtöttük össze, az órája is megtekinthető, a tolla, a szemüvegei, nagyítója is, hát az elmaradhatatlan pasziánsz kártya, és hogyha belenézünk, akkor még itt láthatjuk a munkakönyvét, vezetői engedélyt, és egy szintén egy kincset, egy Márai kötetet, amit Márai Sándor neki dedikált, a Varázs című kötetét küldte Tolnai Klárinak a bocsánatkérő sorokkal.
0: 1945 kora őszén személyesen is megismerkedtem Márai Sándorral, akinek írásait, vasárnapi tárcáit szorgalmasan olvasgattam. A Pesti Színháznak ajánlotta fel bemutatásra legújabb darabját, a Varást. A színműben kis médiumot játszottam, Ajtai volt a varázsló. Félmeztelenül cirkuszi ruhácskában játszottam szerepemet. Pesten nem volt szén, nem fűtötték a színházakat, a decemberi hidegben, bundában, nagy kabátban ültek a nézők. Márai bejárt a próbákra. Rengeteget beszélgettünk. Gyakran meghívott ebédre, s ilyenkor megcsodálhattam nagy műveltségét, választékos stílusát. Szavait szerelmesen ittam, felnéztem rá. Sok mindent megtanultam tőle. Logikus gondolkodást, választékos stílust, beszédkészséget. Márai, mint kitűnő előadó, állandóan láttatta a dolgokat. Történetei szemléletesek voltak. Politikáról sohasem beszélt, de látva a nyugtalan és bizonytalan világot, többször is elismételte. A művész dolga, hogy műhelyében és műve közelében maradjon, mikor zeng a világ. Azt is mondta, hogy a művész dolga, hogy a veszély és a válság pillanatában az emberek lelki ismerete legyen. Mester és tanítvány szerelme volt ez, amely egy ponton kínossá vált, és abba maradt.
2: Már megint egy sztárfotó, ezt tőle idéztem, ugyanis még az is érdekessége a kiállításnak, hogy a képek aláírásai azok mind tőle származnak.
1: Hogy készült ez a kiállítás, mielőtt bekereteztem volna, egy-egy képet mindig felvittem a lakására, és akkor beszélgettünk, és visszaemlékezett azokra az időkre, amikor a fényképet készítették, és akkor ami eszébe jutott, rögzítette.
0: Darvas Ivánnal 1946-ban találkoztam Várkonyi Zoltán művész színházában. Várkonyi Anuil Euridikéjét vette elő. Majdnem teljes volt a szereposztás, kivéve Orfeuszt, rá nem talált megfelelő színészt. Rátkai Marci bácsi buzgón ajánlgatta egyik tanítványát, akit valamiért kirúgtak a főiskoláról, és most tolmácskodik valahol. A hívás, hogy Várkonyi várja, olyan mélyen hatott rá, hogy némi mentegetőzés után ott hagyott csapott papot, és rohant a színházba. A meghallgatás kissé komikusan zajlott le, de annyi érzelem és érzés árad belőle, hogy tele lett vele a színpad. Én ilyen embert még nem láttam. A színháziak tudják, minden darab nagy kerítő, sőt, kegyetlen kerítő, mert általában olyan, mint a nyaralási szerelmek, aztán írjál. Persze, soha többé nem látják egymást. Közöttünk már a harmadik próbán kitört a szerelem. Szerencsére nem egy szezonig tartott, hanem majdnem 13 évig. A szép emlékű előadás után még évekig mondogattuk a darab varázsszavait. Mi nagyon erősek vagyunk. Mi ketten mindennél erősebbek vagyunk.

0: Fényképek között megtalálhatjuk őt Júlia szerepében is.
1: Fantasztikus szereplőgárdával, és hát ugye 40 éves fejjel eljátszhatta ezt a szerepet, és Dajka Margitról itt úgy nyilatkozik a képen, hogy soha senki a Dadát úgy nem fogja többé eljátszani, mint akkor Dajka Margit.
2: Az 50-es évek közepén megkaptam a Rómeó és Júlia női főszerepét. Ebben az időben éltem át életem első és egyetlen súlyos magándrámáját. Egy színésznő, aki szerette volna, hogy az ő Júliája sikerüljön jobban, sajátos módszert eszelt ki, Ivánra vetette a szemét. Ekkor kaptam egy idegzsávát, alig tudtam a premiért eljátszani. Pártos Géza rendezte a darabot, a színészeket felhozta a lakásomra, ott folytak a próbák. A súlyos ideggyulladás miatt az ágyból csak 4 kézláb tudtam kimászni. Ladányi Feri volt akkor a Rómeóm. Sok Rómeóm volt később, Iván, Várdi Gyuri, Gábor Miklós is.
0: A kiállításban kosztümöket is láthatunk a fotók mellett.
1: Itt az 50-es évekből tudtunk leginkább visszakeresni még, mint például Nórának a kosztümjét.
0: A kosztüm mögött itt látható a színdarabnak a plakátja. Megtalálhatjuk itt azt a jelmezt, amelyet a Vágy villamosának előadásán viselt.
1: Igen, ez is az 50-es évekből származik ez a pongyolat. Hát itt a bolond, őrült lányt alakította, és ezt a kosztümöt még sikerült megmenekíteni.
2: A Nórát első házasságom emlékei is éltették. A Rátonyi Ákos teremtette babaház, a villa, a szobalány, a szakácsnő, a sofőr, a színésznői bűbájoskodás. Blanche-ban benne volt Márika is, akit még gyermekkoromban láttam Mohorán. Márika kissé gyenge elméjű volt, de ugyanakkor végtelenül gyengéd, figyelmes és segítőkész. Hajzuhataga a derekát csapdosta, egy szál barhent ruhában járt télen-nyáron. A kamaszok állandóan csúfolták, és a sihederlegények pénzt ígértek neki, ha fellibbenti a ruháját. Márika ilyenkor titokzatosan mosolygott, távoli pontokat kémlelt, és mezei virágból szemrevaló koszorúkat font a kislányoknak. Márika szerette a szépet. Révedező mosolya mélyen beleszövődött emlékképeimbe. Valaha megfordultam a Nagykállói Ideg- és Elmekórházban is. Ott találkoztam egy halkszavú lánnyal, aki homlokába hulló haját és fürtjeit ideges mozdulattal simította hátra. Azt a lágy, hülye Blanche-ot csak én játszhattam el úgy, amilyen lehetett. Ehhez a Blanche-hoz sokáig kell élni a pályán.
3: Sötét van itt.
4: Nagyon szeretem a sötétet, a sötét megnyugtató.
3: Én azt hiszem, hogy még nem is láttam magát. Világos van, Blanche. Igen, maga sohasem akar kimozdulni. Délután.
4: Délután maga gyárban van, kedves.
3: De vasárnap én nem vagyok a gyárban, és maga akkor sem akar kimozdulni 6 óra előtt, és mindig csak olyan helyre, ahol nincs jó világítás. Még soha nem nézhettem meg jól magát, Blanche. Hát gyújtsunk világosságot.
4: Világosságot? Minek? Milyen világosságot?
3: Ezt a lámpát! Ez a vacak van!
4: Miért tette ezt?
3: Miért? Hogy egyszer jól is igazán megnézhessem.
4: Remélem nem akar csak ugyan megsérteni.
3: Nem! Csak a valóságot akarom látni.
4: De nekem nem kell a valóság. Én varázslatot akarom. Ne. Igen, igen. Varázslatot. Én ezt akarom adni az embereknek. Én megváltoztatom számukra a dolgokat. Én nem az igazat mondom, hanem azt, aminek igaznak kellene lennie. És ha ez bűn, hát károsdan elérte. De ne gyújtsd a világosságot!
1: Ebben a vitrínben pedig láthatóak a kitüntetései. A két Kossuth díjt középen az érdemes és kiváló művész kitüntetése, Shakespeare medál és a Magyar Örökség díja, amit ő kapott meg először.
2: Házassági kudarcaimat úgy dolgoztam fel magamban, a férfinő terület valójában tilos terep számomra. Egy felsőbb sors, nevezzük Istennek, úgy rendelkezett, a színpad az én üdvösségem. Valójában a szerelmi boldogság nem szenvedi a művészetet, a boldogság önző, de a művészet még önzőbb. Teljes színészi képességem csak akkor bontakozott ki igazán, amikor magamra maradtam. Amikor rádöbbentem, nekem sem a férj-feleség kapcsolat, sem az édesanya-gyermek viszony egyszerűen nem jár, még nagyobb energiával szolgáltam a színpadot.
0: Ha belépünk az utolsó szobába, akkor egy színpaddal találjuk magunkat szemben, és általában az egész kiállításra el lehet mondani, hogy a lila szín az uralkodó benne, lila függönyöket látunk, lila jelmezeket itt is például. Ez tudatos választás volt?
1: Nagyon szerette a lila színt, magánéletbe is hordta, és a jelmeztervezők is figyeltek arra, hogy neki nagyon jól áll a lila, és hát ezért gondoltuk, hogy ha őt meg akarjuk személyisíteni, akkor ez a szín az, ami előtt jobban tudjuk ábrázolni.
0: Két nagyon fontos öltözék is ki van állítva, az egyik szintén lila.
1: Igen, a Gobbi Hilda születésnapján ebbe lépett fel a művésznő, a másik pedig, amiben elhagyta a színpadot, a Társasjáték New Yorkban.
2: Hálás vagyok, hogy megadatott nekem ez a pálya. A színházban kiélhettem, megvalósíthattam álmaimat, vágyaimat. Elégtételt vehettem a sérelmeimért. Színpadi alakításaimba sűríthettem tapasztalataimat, élményeimet. Ahogy öregszem, úgy hullik le rólam minden felesleges, mindaz, amit korábban fontosnak, lényegesnek hittem. Olyan vagyok, mint a léghajós márai naplójában, aki egyre magasabbra és magasabbra emelkedik, de ehhez a kosárból egyre több dolgot kell kidobálnia. Először a homokzsákokat, majd a személyes holmiait, végül még a fogkeféjét is. Egyre feljebb és feljebb emelkedem, de közben tudom, közel az út vége. Kicsit már befejeztem.

Korai Tolnai Klári emlékház kiállítását mutattuk be Balla István segítségével. Tolnai Klári egyes szám első szemében című életrajzi írásából Tóth Zsófia olvasott fel részleteket. Elhangzott Tennessee Williams Vágyvillamosa című drámájának részlete, melyben Tolnai Klári partnere Pécsi Sándor volt. A zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince és technikai munkatársunk Bixa Levente nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szabó Csilla.

0: Tolnai Klári énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben elsőként egy színházi előadás világában merülünk el, majd egy különleges kamara kiállításra invitáljuk Önöket, végül a következő napok eseményeiből válogatunk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Szepes Mária Pöttyös Panni történetei emlékezetes, kedves mesék generációk számára. Ebbe a világba kalauzolja a kis nézőket a Kultkikötő új saját előadása, amely az Összpróba produkcióval közösen valósul meg. A bemutató július 22-én lesz Balatonföldváron. Göttinger Pál rendezővel Tóth Zsófia beszélgetett a Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című előadásról. Elsőként az került szóba, a rendező számára mi volt a legmegkapóbb Pöttyös Panni meséinek világában.
1: Az is adja magát, hogy gyerekmeséről van szó, és az ember keresgél méltó anyagok között, és egyszer csak rátalál. Ami nekem személyesen kötődést jelent hozzá, az az, hogy a Színházasdiban van egy ilyen rém alak, ami integet az ember felé, ez a didaxis. Tehát, hogyha valami nagyon szájbarágos, vagy nagyon úttanító jellegű, hogy bizony-bizony gyerekek. És annyira üdítőnek találom ebben az anyagban, hogy ugye a Szepes Máriának a tanító mesterség nem volt idegen személyiségétől eleve, és ebben a mesében, vagy mese folyamban is van egy Mimi nevű nagymama, akinek van egy ilyen tanítómester terepe, és ezért ezekben a mesékben igenis vannak leckék, vagy tanulnivalók az életre, amit egy világgal ismerkedő kisgyereknek tanulnia kell, de mégis kalandos és felfedezős az egésznek a környezete.